Cash to supply the market.

Sisi. Tilos Sisi. Tilos Rádió. Benne már a Szufla című műsor. Jó zene hallgatást mindenkinek. Itt a Tilos Rádió. Jó? Jó.

0: Tilos Rádió híreit hallgatok.
1: Áttörést hozhat a fogászatban egy új, a sérült fogzománc visszaépítésére képes gél. Írja a HVG. A zománc az emberi test legkeményebb szövete, de nem tartalmaz élő sejteket, ezért károsodás után nem regenerálódik. A fluoridos kezelés is csak az éppen maradt részt erősíti. A Nottinghami Egyetem kutatóinak eljárása a zománc csecsemőkori kialakulásának folyamatát másolja. A fluoridmentes, fehérje alapú gél vékony bevonatot képez, behatol az apró repedésekbe, majd a nyál kálcium és foszfát ionjaiból a meglévő szerkezethez igazodva új ásványi kristályokat épít. Az anyaggal a fogérzékenység is kezelhető. A laborvizsgálatok során a réteg jól állta a fogmosást, a rágást és a savas ételeket. A fejlesztők startupja jövőre ígéri a klinikai felhasználásra alkalmas termék bevezetését. A világ legnagyobb akkumulátoros energiatárolója épül Abu Dhabiban. Számol be a renewableenergyindustry.com. Az emérségekbeli víz és áramszolgáltató a Masdar céggel közös fejlesztése 5,2 gigawattos naperőművet kapcsol össze egy 19 gigawattórás akkumulátorparkkal. Így 2027-től szünetmentes zöld áramot tudnak szolgáltatni éjjel-nappal. Első nagy megrendeléseként a kínai BYD szállít 11,275 gigawattórás tárolórendszert, a tervezett kapacitás több mint felét. Az akkumulátorokat kifejezetten sivatagi viszonyokra tervezték, védettek a por és a homokviharok ellen, mínusz 30-tól plusz 55 fokig működőképesek. A tárolt déli napenergiát este és éjszaka lehet felhasználni. Az akkumulátorok árának zuhanása pár éve elképzelhetetlen léptékben serkenti a beruházásokat szerte a világon.
2: A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudott a közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpáti márnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket, aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál, vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését a Pecaverzum.
3: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
4: Tilos Rádió FM 90.3. Kezdődik a Karánkelők műsor. Eddig Dr. Analógot és Arimot hallhattátok. Jó reggelt, jó zene hallgatást!

Szóval Tilos Rádió, FM 90.3. Karánkelők. Reggel 5-től 7-ig.

After I'm gone, your earth will be free to live on its mission.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy szűk körű klinikai vizsgálat során egyetlen kezelési nap alatt megszűntek a szülés utáni depresszió tünetei. Számol be a Qubit. 10 súlyos depresszióval diagnosztizált nőnek adtak mebufotenint. A belélegezhető pszichedelikus vegyület hatására 2 órával az utolsó adag után mindegyikük depresszió szintje legalább a felére csökkent, a 8. napra pedig mind tünetmentesek lettek. Az anyaszerepre irányuló kérdőív is jelentős javulást mért. Az eredmény figyelemre méltó, mivel ez a hangulatzavar akár minden 5. anyát sújthatja világszerte, a hagyományos antidepresszánsok viszont csak 4-6 hét után hatnak. A kezelést az alanyok jól viselték, súlyosabb mellékhatás nem lépett fel. Ám a szerzők óvatosságra intenek, hiszen az úgynevezett nyílt, placebo csoport nélküli vizsgálatot maga a szer gyártója finanszírozta, és az utánkövetés is csak 1 hétig tartott.
2: A homokhátság határán Kumpeszér és Kunadacs között 2004 óta közösen működtet Rákosi Vipera Védelmi Központot, a Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A fokozottan védett Rákosi Vipera áleleven szülő, a kicsinyek embriókoruktól hártyás burkokban fejlődnek anyjuk testében, majd jönnek világra július és augusztus fordulóján. A szabadtéri terráriumokat a munkatársak hőkamerával ellenőrzik, hiszen napközben a talajfelszín 70 Celsius fok közelébe melegszik. Furtkútból öntözve, növényzetüknek és árnyékolásuknak hála, a terráriumokban akadnak foltnyi 30 fok alatti búvóhelyek, amelyek megfelelnek a szülőnőstény viperák számára. Más élőlények azonban megszenvedik a hőséget, írta meg a HVG.
1: Gondolatolvasó sapkát fejleszt egy kaliforniai neurotechnológiai cég. Számol be a HVG. A sci-fibe kívánkozó elképzelés az, hogy a fejfedő viselője

0: Csak rágondol a szövegre, és az már is megjelenik a számítógép kijelzőjén. Az eszközbe úgy 70 és 100 ezer apró EEG érzékelő szöttek, hogy a fejbőrön keresztül fogják az agy elektromos jeleit. Ezeket aztán mesterséges intelligencia alakítja szöveggé, percenként 30 szót jelenítve meg. A nyelvi modellt mintegy 100 ezer órányi 100 önkéntestől gyűjtött agyi adaton tanították be. A terméket már idén piacra dobnák. Gyártói kiemelik, feleslegessé teszi a koponyaműtéteket, az agyi implantátumokat. A szakértők azonban óvatosságra intenek. A fejbőrről kapott jelek zajosak, egyénenként eltérőek, és egyelőre a gondolatok szövegi alakító módszer hatékonysága sem bizonyított.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Ez pedig itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Jó reggelt kívánunk, Petya vagyok a pultból, és Bali van velünk még. Szia, Bali!
3: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok!
2: Hát ez az első igazán friss és hűvös reggel, nem tudom hány hete, amikor 20 fok alá lecsökkent a hőmérséklet Budapesten.
3: És jól aludtál?
2: Igen, hajnalban arra ébredtem, hogy kimondottan hűvös van. Meglepő élmény volt.
3: Az a legjobb. Én nekem ezt azt figyeltem meg, hogy viszonylag gyorsan adaptálódik az ember a meleghez. Persze van olyan, amit nem tudsz megszokni, tehát a 38-40 fokot nem lehet, főleg, hogyha párás, de hogy az igazán nehéz az az éjszaka. Tehát ugye éjszaka nem hűl le a hőmérséklet, és nem tudsz hideget biztosítani. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mindegy, hogy légkondival vagy anélkül, mert hogy ez most már túl van azon, hogy az ember a légkondi elleni harcot komolyan tudja venni, akkor, hogyha egy olyan lakásban lakik, ahol nem lehet 23-24 fok alatti hőmérsékletet csinálni, az az igazán kemény, mert akkor úgy kelsz fel, hogy fáradt vagy. Tehát, hogyha egyszer, ha nem sikerül üvösbe, tehát, hogy melegbe én nem tudom kialudni magam. Ez volt a legnehezebb, amikor a hőkupulának olyan részén tartózkodtam, ahol nem volt légkondi, az volt a legnehezebb, amikor ilyen 28-29-30 fokos hőmérsékletű szobába aludni, az számomra majdnem, hogy lehetetlen.
2: A trópusi éjszakák. Na, igen. Reméljük vége most már, mert ahogy néztem az időjárás előjelzést, most már nem lesz trópusi éjszaka.
3: Nappal még lehet meleg Magyarországon, valóban augusztus végén is lesz is egyébként, ahogy így nézem.
2: Csütörtökre 35-öt pont még.
3: De hogy minden este most már, ha csak nem valami olyan helyen lakik az ember, ahol tényleg nagyon jól tartja a föld a hőt, akkor ez most már azért
2: vagy ahol a jégkármentesítő gépeket bekapcsolva hagyták, és a hőség és az asszály.
3: Tehát emiatt. Itt nem az történt, hogy a totál őrület és az összeesküvés elméletek előtt meghajolta?
2: De. Ez történt.
3: A gazdasági vezetés.
2: Sajnos ez történt, és olyan szinten van ez a hisztéria, hogy az, hol is volt, Nagyatád, vagy valahol halálos fenyegetést kaptak a jégkármentesítő berendezés működtető munkás szakemberek, akik emiatt felmondtak. Tehát így olyan szintű hisztéria alakult ki vidéki Magyarország bizonyos, hát nem túl világos és fényes pontjain, hogy gyakorlatilag az életüket féltik azok, akik a jégkármentesítő gépeket. Én ismerek, közös ismerősünk, aki tervezte mérnökként, hát nem tudom, szóval azért erre ő se számított.
3: Azoknak a szerencséseknek, akik nincsenek ezzel képbe, tehát hogy mondjuk ezt el, tehát van egy Magyarországon egyébként egy csomó más mérsékelt éghajlatú országhoz hasonlóan működik egy ilyen jégkármentesítő rendszer, aminek az a lényege, hogy azokban a jellemzően nyári hónapokban, amikor egyébként a körülményeknek köszönhetően nagy eséllyel alakulnak ki jégeső, akkor van egy ilyen időjárás befolyásoló rendszer, ami ezt meg tudja akadályozni, hogy ez hogy működik. Hát gondolom, rézecskéket juttat a levegőbe, és eléri azt, hogy ne a természetes por köré épüljenek fel a jégszemcsék, hanem hogy másképp csapódjul a csapadék, nem? Tehát, hogy itt
2: igen.
3: És hogy ezt a rendszert egyesek elkezdték vádolni azzal, hogy ez okozza az asszályos időjárást Magyarországon, és ugye ez okozza azt, hogy nincsen csapadék.
2: Igen.
3: És a megoldás az nem az lett, hogy elmagyarázták az embereknek, hogy figyelj, 2 + 2 = 4, 3 + 2 = 5, hanem azt mondták, hogy jó, hát akkor leszereljük ezt a rendszert, nem?
2: Igen. Hát ez az ezüst jodidos ilyen, hogy hívják, oldatot, vagy nem tudom, mit használnak ezek a berendezések, és akkor gyakorlatilag akkor, amikor a meteorológusok észlelnek valamilyen jégesőre, kialakulásra utaló jelet, akkor üzemelik ezt be, de hogy igazából nem arról van szó, hogy ez esőt leníti a, nem tudom, a tájat. Van egy betelefonálunk, jó reggel.
1: Csak egy gyors hasonlat, úgy okozza, mint oltás az autizmust. Na, hello.
2: Hello.
3: Hello. Igen, hát egyébként igen. Körülbelül az a logikai kapcsolat.
2: Hasonló az a kategória, igen. Tehát ez a Jäger Conteo néven találkozhatnak az emberek vele a Facebook komment szekciójában. És így vannak emberek, akik így rendszeresen az asszályról szóló cikkek alá bekommentelik, hogy igen, mert tudjuk, kik a Jägerrel megakadályozzák az esőt. Már azok, vannak olyanok, akik tudni vélik, hogy megosztják ezeket a meteorológiai térképeket, ahol Magyarországon nagyobb a száj, meg a hőmérséklet magasabb, és akkor, hogy hát ez nem véletlen, tudjuk, kik így intézték, hogy Magyarországon ne legyen eső.
3: Mondjuk ki, hogy a zsidókról van szó, tehát én is láttam egy ilyet, a zsidókról van szó, mert hogy az a cél, hogy elértékteleníteni a
2: mezőgazdasági
3: termőtőleget, olcsón megvenni, betelepíteni, stb. De azt kell, hogy mondjam neked, hogy nehéz lehet úgy, amikor valaki ezeket a dolgokat hiszi, de hát nem tudom, tegnap láttam azt hiszem az Európai Meteorológiai Szolgálat, nem is tudom, hogy honnan, egy szintén közös barátom küldte, Peti, te is láttad valószínűleg azt a térképet, ami azt mutatja, hogy mely európai régiók érintettek különösen súlyosan az asszállyal 2026-ban. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nincs könnyű dolga azoknak, akik a tudományos tényeken nyugvó kommunikációt, meg ismeretet szeretnék a magukévá tenni, és hogy akik fogékonyak az összeesküvés elméletekre, az a helyzet, hogy ezen a térképen Magyarország gyakorlatilag, illetve hát nem is Magyarország, hanem elsősorban a Kárpát-medence egy egészen jól kivehető szín eltéréssel jelenik meg. Most ezt bénán fogalmaztam, de hogy úgy kell ezt kb. Elképzelni, hogy mondjuk sötét, mondjuk sárga, narancssárga, piros, bíbor vörössel zajlik ez a színkódozás, és gyakorlatilag Magyarország egész területe, illetve a Kárpát-medence majdnem egész területe az a bíborvörös kategóriába esik. Tehát olyan szinten, hogy mint hogyha az országnak a határai látszódnának. És hát az, aki mondjuk kevésbé fordítja azt le, hogy a medence miért medence, és hogy Magyarországnak a határait nagyon gyakran egyébként hegységek is követik, nem véletlenül egyébként, akkor az nagyon könnyen elhiheti azt, hogy itt szándékosan a magyar területeket üldözik az időjárás módosítók. Az egy más kérdés, hogy Európának egyéb részei is vannak, ahol ilyen van, de hát ez sajnos ilyen. Szóval, hogy nem könnyű ez. Szerintem lenne ebbe felelőssége a kormányzatnak, a mindenkori kormányzatnak ilyen public education, meg népnevelő, meg felvilágosító programokat tartani erről, meg szerintem majd lesz majd kérdés akkor, amikor a jégkár elhárító rendszer nem működik, és lesz majd jégkár, bár hát ugye, ahogy most áll a mezőgazdaság, hát essen a jég, aztán nem tud már mit elverni, nem?
2: Hát igen, mondjuk azért még tudna biztos nagy kárt okozni. De azért hát, azért tényleg az a...
3: gyümölcsösökben, szőlőben, meg ez ilyen zöldségkultúrákban tud, tehát ahol ténylegesen most az, hogy virág most már nincsenek, tehát terményeket tud elverni, nem? Tehát amikor azt mondja, hogy hazavágja a paradicsomosodat, vagy attól függ, hogy mekkora. De hogy ez nagyon szomorú, hogy ez így alakult.
2: Hát főleg az, hogy a minisztérium gyakorlatilag meghajolt ezeknek a konteóknak, és akkor inkább, hogy is volt, hogy ki határ, mi az, kikapcsolták gyakorlatilag ezeket a berendezéseket a gazdák háborgásának meghajolva, ez azért nem szép.
3: Nem.
2: Kicsit olyan, mint hogyha kivonnák az oltásokat azért, mert egyes emberek azt hiszik, hogy az okozza az autizmust, vagy nem tudom mit.
3: Ja.
2: Úgyhogy azért ez nem olyan jó.
3: Ami történik is az Egyesült Államokban.
2: Hát az Egyesült Államokban meg hasonlók történnek, igen. Amivel kapcsolatban meg egyébként az itteni konteósok meg tapsolnak, azt is lehet látni. Úgyhogy ezek egy brancs. Ezek az hát most már ilyen globálisan terjednek.
3: Ez a jégkárki kapcsolás, tehát ez addig megy, amíg nem lesz majd megint jégkár. Tehát most erre csak ezt lehet mondani. Tehát, hogyha ez nincs, és majd lesz jégeső, és akkor meg az lesz a gond, és akkor majd szép lassan vissza fogják kapcsolni.
2: A gond az ugye, hogy mindig azt feltételezzük, hogy majd jönnek a klímaváltozás valódi hatásai, és akkor az emberek majd rádöbbennek, hogy húha, itt valamit rosszul csináltunk, és akkor majd magukba szállnak, és akkor hirtelen majd racionálisan gondolkodva levonják a logikus következtetést, hogy mit kéne máshogy csinálni az életmódunkkal, nem tudom mivel, de a probléma az, hogy nagyon sok emberben egyáltalán nem ez megy le, hanem elkezdenek konteókat gyártani, olyan magyarázatokat, aminek semmi köze a valósághoz, és akkor a klímaváltozásra nem azzal reagálnak, hogy mondjuk visszaveszik a fosszilis energiahordozók használatát, vagy bármi ilyesmi, hanem azzal, hogy mit tudom én, bizonyos technológiák ellen ilyen luddit a dűvel fellépnek.
3: Persze, ebben igazad van. Mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy tekintettel arra, hogy egy 9,5 milliós országról beszélünk, és 90, és egy kisméretű tenger nélküli közép-európai országról beszélünk, az, hogy nálunk mennyire vágja vissza az ember a fosszilis energiahordozók használatát, az nem biztos, hogy a jövő évi időjárásra, meg arra, hogy mennyi eső fog esni a Duna vízgyűjtő területén, nagy hatással lesz. Ettől persze még csinálni kell,
2: hát igen,
3: hiszen ez egy olyan dolog, amiben az emberiség csak együtt tud mozdulni hatékonyan. De én azt gondolom, hogy itt most az idei év talán a politikai döntéshozók számára tekintettel arra is, hogy mások a politikai döntéshozók, mint eddig voltak, hát egy ébresztő jellegű, ébresztő óra csörgésével érhet fel azzal kapcsolatban, mondjuk, hogy például a víz visszatartással kapcsolatban tesznek-e lépéseket, és ezek se olyan dolgok, amiket egyik évről a másikra meg lehet tenni, de hát itt akár az energiabiztonság, akár a vízgazdálkodás, akár a mezőgazdaság radikális átalakításával kapcsolatban itt nagyon régen kellett volna gondolkodni azon, hogy mit csinálunk másképp. Egyébként az döbbenet, nem tudom, hogy ezt hogy hívják, milyen szakma, vagy az ingatlan tanácsadóknak, vagy az ingatlan befektetőknek, melyik ki ad tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy a klímaváltozás lokális szinten is mérhető különbségeire, illetve hát azokra a hatásokra, amiket a különböző régiókra befolyásol, vagy okoz majd a klímaváltozás, hogy ezekre is felkészítse az embereket meg a piacot, de hát én majdnem biztos vagyok benne, hogy itt különböző adatelemző módszerekkel, meg megfelelő információk gyűjtésével elég pontosan lehet azonosítani azokat a területeket, ahol mostantól kezdve Magyarországon mondjuk nem érdemes se kukoricát, se napraforgót termeszteni. És
2: ellenben fügét.
3: Mik azok a... Hát igen, a fügét mondjuk sok sikert hozzá. Nem tudom, ez a füge... Én szeretem a fügét, de hát a családomban van egy nyaraló a Balatonon, ott azért a szőlőhegyen, amikor valaki átjön hozzád, akkor mindenki azt kérdezgeti a másiktól, hogy fügefátok van? Van? Ja, hát akkor, ja, akkor jó, akkor bocs. Mert hogy mindenki abban reménykedik, hogy majd akik jönnek hozzá vendégségbe, azok visznek, szednek és visznek fügét. Ez egy nehéz... Tehát nem egy, én nem gondolom, hogy ez egy gazdaságilag értelmezhető haszonnövény lenne. Nagyon... macerás a szedése, nagyon rövid ideig marad intakt, tehát hogy annak kezdve, hogy leszetted, nagyon rövid ideig tudod, bár persze lehet, hogy nem értek ehhez, és akkor vannak módszerek, amiket nem ismerek, de hát
2: szerintem... Én imádom a fügét.
3: Persze, hogy az szuper, hogyha így odamész egy fához leszeded, de egyrészt olyan nagyon sokat nem is tudsz enni, mert hogy olyan méretetlen cukortartalma van, hogy hát nyilván egy pár nap be tudsz belőle zabálni, de hogy ezt hosszasan többet enni, az konkrétan nem egészséges. Itt így, mint gazdasági haszonnövény. Tehát kukorica helyett biztos nem lehet mindenhova fügefát rakni, meg napraforgó helyett sem.
2: Igen, hát ez nem egyszerű történet, hogy ezzel mit fog kezdeni a kormány. Most a Válasz Online-on volt egy ilyen interjú, amiben szakemberek nemzeti reziliencia központot akarnak létrehozni, ami összefésülni a különböző szakterületeket, amik felelősek a klímaváltozásnak a hatásai menedzseléséért. Ez lehet, hogy nem hülyeség. Kicsit arra hajaz, mint a Kim Stanley Robinson szkifírónak van egy regénye, a Jövő Minisztériuma.
3: Jövő Minisztériuma.
2: Igen. Ami úgy kezdődik egyébként, hogy Indiában van egy halálos hőhullám, amiben egy ilyen hőkupola képződik India egyes részei felett, és milliók meghalnak. És hát ezek a mostani hőségek, ezek már kicsit erre hajaznak.
3: Hát ugye én nagyon sokat tanultam ebből a könyvből.
2: Melyikből?
3: Ebből a Jövő Minisztériumából, ami ugye egy regény, tehát ezt érdemes elmondani mindig, hogy ez egy fiction, tehát egy regény, egy jövőben játszoló sci-fi, de hát ugye a sci-fiknek abba a kategóriájába tartozik, ami ez azt hiszem úgy hívják, hogy hard sci-fi, tehát hogy ahol tulajdonképpen a tudomány mai ismereteivel is a könyvben történő dolgok hát legalább nagy részben magyarázhatók. Azt hiszem a Csillagok háborúja nem ebbe a kategóriába tartozik, de a Jövő Minisztériuma az ebbe a kategóriába tartozik, és például ebben, amit említettél, tehát, hogy kezdődik a könyve, az indiai Uttar Pradesh tartomány felett kialakuló hőkupoláról, ugye ott az első fejezetben tanultam meg azt, hogy hát alapvetően nem a hőmérséklet az, ami meghatározza, hogy egy adott hőhullámot az emberek milyen mértékben bírnak, mert az önmagában a levegő hőmérséklete az keveset mond arról, hogy mennyit bír ki egy ember, hanem itt mindig két adatról van szó, a páratartalomról és a hőmérsékletről. És hogy itt, tehát itt ez az, amit nézni kell, mert egy sivatagos, száraz, alacsony páratartalmú levegőben akár 44-45-50 fokot is ki lehet bírni. Nem mondom, hogy kellemes, de ki lehet bírni, de hogyha a levegőnek a páratartalmát elkezd emelkedni, vagy elkezdik emelni, ugye az említett tudjuk kik, akkor az ember már 36-37 fokot is sok, nagyon nehezen viseli, és ezt úgy hívják, angolul azt hiszem, nem tudom, magyarul van-e ilyen kifejezés erre, ez a nedves villanykörte, tehát ez a wet bulb temperature, és hogy hát tehát itt az említett fejezetben, ebben a könyvben az indiai hőhullám az azért nagyon veszélyes, és azért okozza annyi ember halálát, mert kifejezetten magas a páratartalom. Azért mondtam ezt el ilyen hosszan, mert hát azt gondolnánk, hogy azért alapvetően a meleg és a nagy páratartalom az mindig ilyen trópusi vidékeken fog problémákat okozni, de hogy közben meg az van, hogy azért, ha az ember nézi ezt, hogy az elmített hőkupola, az elmúlt három európai hőkupola során volt-e olyan rész, vagy terület, ahol ez is magas volt, ez a wet bulb temperature, akkor azt látod, hogy van bizony. Tehát például Olaszországban a júniusi hőhullám során, én tudom, hogy a Pó völgyében voltak olyan részek, vagy voltak olyan területek, ahol ez a wet bulb temperature, ez ilyen 38 felé ment. Na most abban viszont már konkrétan életveszélyes az utcán tartózkodni. Tehát ez Azért kezdtem ezt egyébként mondani, hogy mi az a szakma, ami azzal foglalkozik, hogy mely területek lesznek kevésbé kitettek, vagy mely területek lesznek jobban kitettek a klímaváltozásnak, mert számomra, már mondtam a múlt héten is, és nem akartam hergelni a kedves hallgatókat ezzel, de hát talán most, hogy már kicsit enyhült a hőmérséklet Magyarországon, meg Budapesten, most már jobban lehet erről beszélni, szóval egyszerűen majdnem, hogy abszurd élmény volt ide Berlinbe visszatérni három-négy hét magyar tartózkodás után, amikor megérkezett egy városba, ahol szintén meleg van, mert speciál, amikor jöttünk, akkor olyan 28-30 fok volt, de hogy konkrétan ilyen harsogó zöld a fű minden egyes közparkban. És hát Németországnak nagyon, Németországban egy csomó régióban rettenetes problémát okoz az aszály, például Bajorországban, vagy ugye mezőgazdasági szempontból is rendkívül hát hátrányos, tehát ott ilyen, ugyanilyen képeket látsz, mint Magyarországon, vagy Franciaországban, vagy Spanyolországban, hogy minden sárga és minden fekete is elhalt, de hogy Berlin az elmúlt 6 hétben gyakorlatilag hetente többször is kapott esőt, és hogy ezt érdemes lenne ezt megnézni, hogy ez csak idén történik-e így, vagy akkor ez most már lehet, hogy akkor ez így alakul. Én határozottan azt érzem, hogy például Horvátországban is vannak olyan régiók, amik mint hogyha több vizet kapnának a klímaváltozás következményében. Csak hát nehéz erre alapozni, vagy bazírozni, mert hát még mindig ott tartunk, hogy ez a klímaváltozás, ez évtizedek, meg évszázadok alatt fog bekövetkezni, és nem vesszük azt észre, hogy ez most történik. Lehet, hogy ez volt a leghűvösebb nyár, amiben életünk során mostantól kezdve ez volt a leghűvösebb nyár, amiben eddig részünk lesz, nem?
2: Hát igen, nekik lehet, hogy fel kell készülni, hogy az ilyen tavak, mint a velencei tó kiszáradása, az most már általános lesz. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt! Szerusztok, jó reggelt, csak nagyon vagyok, Andrú vagyok. Erre az esőre és Berlinre, hogy van fogózódó is. És hogy hetente van csak a vég, ígérem nekem, bár most költözik vissza, Luzernben élt félőzet, és ebben a hatalmas hőségben ott is hetente volt eső, hetente volt viharó. Mindig nagyon meleg is volt, előtte meg utána, de hogy ez a szapadék, a fenyhiszők, ez mindig megvolt. Én nem tudom, egy kicsit viccesen szoktam a gyereknek mondani, hogy a kutya is oda csinál, ahol van. Úgy tűnik, hogy... Vagy hát én ezt nem tudom megfejteni, csak mint érdekességet akartam elmondani. Köszönöm szépen, szervusztok!
3: Köszi. Bár nem vagyok benne biztos, hogy a kutya is oda csinál, ahol van, azt értettem a végén, de hát igen, tehát hogy azért ez nagyon nagy különbség, hogyha meleg van, és mondjuk este egy esővel leül a hőmérséklet, és tudsz aludni. Meg hát a zöld marad mindent, tehát még egyszer mondom, hogy teljesen szürreális élmény egy berlini csatornaparton végig sétálni számomra jelenleg, mert azt látom, hogy minden ilyen harsogó zöld, és minden él, és a parkokban pedig zöld a fű. Konkrétan, tehát hogy nem azért, mert locsolják, hanem azért, mert volt eső folyamatosan. Aha. De ennek vége, mert jövünk haza mi is a klíma vészhelyzet által hát erősen kitett Kárpát-medencében.
2: Úgy érted a víz nagyhatalom országába?
3: A víz nagyhatalom országába. Egyébként szóval, amikor arról olvasgattok, hogy mit lehet és mit kell tenni a következő 5 évben, akkor az egy úgy tűnik, hogy az egy nem kihagyható lépés, hogy a Dunai árvizeket, illetve a folyókon az árvizeket, azt meg kell valahogy fogni az ott lévő hatalmas mennyiségű vizet. Ez nem olyan bonyolult, egyébként ásni kell, tehát több százezer köbméternyi víztározó kapacitást kell kialakítani olyan területeken, ahol erre ez alkalmas, ez nem egy megúszható folyamat, és el kell érni, hogy azt, amikor jön a olvadás, meg a zöldár, meg a mit tudom én, akkor ezeket meg kell fogni, ezeket a vizeket, másképp nem fog menni.
2: Hát egyébként, ha már vizekről beszélünk, ott is azért jó sok ilyen konteót lehetett látni a Duna alacsony vízállása miatt, ugye, hogy a szlovákok, meg az osztrákok elterelik a Dunát, tudatosan kiszárítják Magyarországot.
3: Igen, ezek nagyon fájdalmasak. A helyzet az, hogy szerintem abban a mentális állapotban, amiben az ország van, nem lesz olyan nagyon... tehát ez nem egy hálás feladat, de muszáj elkezdeni tudományos tényekről valamilyen hiteles módon beszélni. Egyébként ez speciál ezt, amit mondasz, hogy az osztrákok, meg a németek terelik el a Dunát, meg a szlovákok, erre tök jól reagált szerintem talán a Környezetvédelmi Minisztérium. Nem is tudom, hogy hol olvastam ezeket a magyarázatokat. De szóval, hogy szerintem ilyenből nagyon sok kéne, mert hogy az embereknek egy igen jelentős része az még, és egyébként az a durva, hogy ez nem általános intelligenciától függ, tehát hogy lehet valaki egy viszonylag értelmes, okos ember, de attól még könnyen elképzelhető, hogy bizonyos területeken, ami számára valamiért be van akadva, azért hát ilyen az alapvető tudományos tényeket, meg ismereteket tagadja, igen, például a védőoltások fontosságát. Szóval ilyen.
2: Na hát berakunk egy zenét, aztán hamarosan jövünk vissza. Ez itt a Hajnali Hasadás, Tilos Rádión, hallgassatok minket.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnalosodás című műsora. Petya vagyok a pultból, Balival éppen a klímaváltozást
1: boncolgatjuk,
0: boncolgattuk.
1: Károgunk.
0: Károgó műsor. Majd megkapjuk, hogy újra károgó műsor lettünk.
1: Mi voltunk olyan, hogy nem károgó műsor voltunk?
0: Nem tudom, biztos volt nagyon pozitív töltésű műsorunk is.
1: Amikor ja, április 14.
0: Üdvözült mosolyjal néztünk a jövőbe.
1: Április 14-én, amikor a károgást hirtelen a kár öröm vette át, amikor arra gondoltunk egy héten keresztül, hogy milyen fejjel ébredt fel vajon Németh Szilárd. Egyébként, hogyha erre gondolok, hogy milyen fejjel ébredt fel most Németh Szilárd, akkor még mindig egy kis mosoly van a tarcomon.
0: Hát Viktor most éppen a Tónival és a Marival nyaral Horvátországban.
1: Opátiában.
0: Még mindig csinálnál velük selfit, ha találkoznátok?
1: Hát persze, tehát az ilyen bűnözős selfiket, amik szabad lábon vannak, hát persze, mindenképpen csinálnék.
0: Keresztapa?
1: Elmondtam itt abban, azt hiszem, hogy valaki kérdezte, hogy mikor fogom végre nyilvánosságra hozni a Mészáros Lőrinccel és Orbán Viktorral készített selfimet, de akkor, amikor börtönben lesznek.
0: Igen.
1: Akkor hirtelen. Hát akkor már mégis nem lesz. Úgy döntöttem, hogy abban a pillanatban, amikor az első jogerős ítélet megszületik ellenük, akkor árverésre bocsátom ezt a képet.
0: Hány százalék esélyt adsz annak, hogy Orbán rácsok mögé kerül? Belátható időn belül.
1: Igen, ez fontos kérdés, a belátható idő, de én ezért erre én erre adok elég komoly esélyt. Én azt gondolom, hogy akármennyire is vigyázott arra, hogy az ő nevére kevesebb dolog menjen, ezeknek a korrupciós bűncselekményeknek a hivatali visszaélés és a hűtlen kezelés részét, tehát azt, amit az állami szereplők követnek el akkor, amikor ezeket a elképesztő szerződéseket megkötik, ezeket egy ponton szerintem nehéz lesz a miniszterelnök felelős, a volt miniszterelnök felelősségétől elválasztani. Őszintén szóval az egész vagyon visszaszerzési hivatal és téma körben én nekem az a véleményem, hogy de tök jó lenne majd látni, hogy milyen szakembereket választanak ki ennek a hivatalnak az élére, és mikor kezdődik meg ténylegesen a munka. Azt hiszem, hogy a következő két hétben lehet majd erről hallani, meglátni, sőt, mint hogyha már a jövő héten szerintem parlamenti bizottsági meghallgatásokra is sor kerül, de hogy ebből a munkából, aminek tényleg van komoly esélye arra, hogy viszonylag gyorsan eredményt lehessen elérni, az pont ezek a hivatali bűncselekmények, amit ugye kormánytagként, meg állami intézmények vezetőiként lehetett elkövetni. Tehát, hogy amikor azt sokkal kevésbé látom, hogy ezekhez a csoportokhoz került súlyos 10, 100, meg 1000 milliárdok, azokat pontosan hogyan is lehet visszaszerezni. Persze ott is, ott se lehet azért abból kiindulni, hogy minden marad ezeknél az arcoknál, de speciál, még egyszer mondom azt, amit tehát, hogy amikor tényleges kormány döntések eredményeképpen került sor ilyen elképesztő aktusokra, akkor szerintem ott a hivatal, az akkor szolgáló vezetők felelősségre vonása, az szerintem nem egy olyan nagyon bonyolult dolog, én ezt gondolom. Úgyhogy látok erre esélyt, és hát Rogán Antal esetében is látok erre esélyt. Tehát, hogy szerintem ezeknek a rettenetesen túlárazott szerződéseknek, amiket ő propaganda miniszterként az ismert szereplőkkel kötött, hát pont azt látom a könnyebbnek, hogy bebizonyítani, hogy ezek a szerződések a piaci viszonyok ismeretében rohadt nagy kárt okoztak az államnak. Tehát hogy ezt a könnyebb bizonyítani. Azt, hogy a magánpénzeket, ami közpénzből, magánpénzbe átment vagyonokat hogyan lehet visszaszerezni, azt látom a nehezebbnek. De hogy ez független lesz attól, hogy egy korábbi miniszter vagy miniszterelnök felelősségét megállapítják-e, szerintem ezekre sor fog kerülni. Úgyhogy nehéz, meg hát nehéz, ugye ez a Tehát, hogy ha az elszámoltatást komolyan vesszük, akkor valahogy úgy nehéz elhinni azt, vagy nehéz olyat látni, hogy mindenki telér a végzet, és Orbán Viktor meg boldogan ül a mahagóni intarziás, hogy 60 pusztai könyvtárszobában is ott kortyogatja a Szerbiába hozott Stigovicát.
0: Az is egy veszély, hogy mondjuk pont a legmagasabb szinten lévőket nem éri el, hanem mondjuk inkább ilyen alacsonyabb szinten lévő emberekre sikerül csak rábizonyítani, hogy sárosak. Egyébként én látom azért, hogy nem is csak a neres cégbirodalmakban, de hogy általában van egy nyugtalanság így gazdasági szereplők körében, mert hogy azért itt, aki érvényesülni akart az elmúlt 16 évben, abból, és aki sikerrel is vitt gazdasági vállalkozást, azért az kevés olyan van, aki valamilyen szinten tett volna hát nem túl jó kompromisszumokat, vagy esetleg olyan dolgokat, amikkel elő lehetne venni. Úgyhogy azért van egy ilyen, hogy és még nem biztos, hogy az egy ilyen kényes művelet lesz, hogy úgy csinálja azt az elszámolást a kormány, hogy ne azokat vonja felségre, akik igazából hát csak így együtt mentek a rendszerrel, de nem biztos, hogy ők voltak a fő okozói.
1: Ugye több szintje van ennek az egész elszámoltatásnak, tehát hogy egyrészt ugye azt látjuk, hogy vannak minisztériumok, ahol pusztán attól, hogy beültek az irodákba, és megnyíltak az akták, olyan csontvázakra bukkantak a szekrényből, amelyeket nem hagyhatnak szó nélkül, és elkezdtek feljelentéseket tenni. Tehát most vannak ilyen miniszterelnöki hivatal is szerintem tett már ilyen feljelentéseket, szerintem a közlekedési minisztérium is, és meg szerintem tehát lesznek ilyen. Szóval ez van. Akkor van az a része a dolognak, hogy az ilyen óriási strukturális, tehát ez ilyen nagyobb rendszereket érintő lopásokat, mint hogyha érzékelné a Tisza meg a kormány, hogy mekkora volt a társadalom, mekkora volt, és még mekkora még mindig a társadalmi elvárás az elszámoltatással kapcsolatban, és ezért hozták létre ezt a vagyon visszaszerzési hivatalt. Ugye nekik ez jobban is néz ki az, hogy ez az intézmény, ez a parlament alá van rendelve, és független a kormánytól, és senki nem utasíthatja őket, csak a parlamentnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, de hogy politikailag is talán ez egy kicsit így kevésbé, szóval hogy kényelmesebb ez talán így a Tisza kormánynak, mert lehet erre a hivatalra mutogatni, hogyha esetleg nem úgy megy az elszámoltatás, ahogy azt ők remélik. És hát közben meg zajlik az a része is a dolognak, hogy a folyamatban lévő beruházások, közbeszerzések, meg úgy általában az ország üzemeltetésével kapcsolatban itt szép lassan, szóval nem lehet ugyanezeket a cégeket újra és újra győztesnek kihozni. Vannak olyan, talán olyan feladatok, azt hiszem pont a közlekedési minisztériumban volt olyan, ahol hosszasan vizsgálgatva a szereplőket se jött ki más, mint hogy egy mészáros csoport kötelékeibe tartozó céget kell megbízni valamilyen vasútkarbantartási munkával, mert nem maradt más mára, aki tudna ilyet csinálni, de hogy ez szerintem ez a kisebbség, tehát ez a kisebb része a sztoriknak, a nagyobb része az, amikor hát azt mondják, hogy figyelj. Én engem inkább például ezek érdekelnek, hogy mondjuk mi van ezzel a, nem tudom, azt követed, de Zuglóban ez az elképesztő, ez a 300 milliárd forintot is meghaladó iroda komplexum, amit először azt mondták, hogy hát lesz iroda, meg lesz lakás, azt mondta, aztán utána kiderült, hogy lakás nem lesz, többet is építettek be, mint kellett volna, és akkor a Bayer Constructions az eladta végül a választások előtt. Nem olyan nagyon sokkal iroda épületnek a kormánynak ezeket a irodákat, hogy például most ebbe úgy tűnik, hogy beleáll a kormány, és azt mondja, hogy nem, ezt a pénzt, ezt kurvára nem tartatjátok meg, adjátok vissza, nem kérjük az épületeiteket, hogy ebből például mi lesz, hogy ebből alakul egy per, ez nyilvánvaló, hogy ekkora összeget, közel 1 milliárd euróról van szó, ezt nem fogja a Bayer Construction se adni, és szerintem hasonló sorsra fogja jutni a Tiborcz Istvántól vásárolt irodák is, amelyek nem a Zuglóban vannak, illetve a Zuglónak egy másik részén vannak, nem tudom. Szerintem én inkább ezeket nézném, hogy akkor pontosan itt ezeknek a pereknek a lefolyása hogyan is fog zajlani.
0: Hát recseg ropog a NER birodalom, az biztos. Azért ennek a kulturális szárnyán is lehet látni, hogy az MCC, meg a Schmidt Máriának a birodalma, amiket így kiépítettek ezek a potentátok, vagy akár a média birodalom, azért az már egy számomra, igaz, hogy még ez nem feltétlenül az elszámoltatás része, de azért az is elég tétel tölti el az embert, hogy megszűnik a Mandiner heti lap, meg rúgják ki az embereket a különféle ilyen propaganda csatornáktól. Azért, vagy hogy megszűnnek akár az olyan kamu intézetek, ezek a kekvás kamu intézetek, amik mérgezték a közéletet éveken
1: keresztül. Mi van a drogkutató intézettel?
0: Nem olvastam híreket, de mostanában egyébként, most, hogy mondod, nem is találkoztam a Facebook posztjaikkal, tehát lehet, hogy belátták, hogy ez már veszett fejsze, és most már így nem tudom, hogy még kapja el fizúját.
1: És akkor, de várj, hogy belátták, hogy most, és igen. Ezért nem léteznek, vagy belátták, hogy és ezért csendben próbálják kihúzni, mert azért még egy csomó intézmény van szerintem, aminek a létével, tevékenységével kapcsolatban azért felmerülhetnének kérdések.
0: Kérlek szépen,
1: nagyon remélem, hogy fel is fognak merülni kérdések.
0: Június 30-án volt az utolsó Facebook posztjuk, úgyhogy nem véletlen, hogy nem láttam mostanában. Tehát,
1: és utána elmentek nyaralni?
0: Most hát ez elég hosszú nyaralás
1: azért. Megszűnt a probléma Magyarországon? Megszűnt a...
0: Igen, hát ez a genuine és hiteles aggódás a drog problémáért hozta létre ezt az intézetet, és az
1: civil elkötelezettség. De ez úgy látszik, hogy nyáron ez kevésbé releváns módon.
0: Igen, Tégesi Kristóf igazgató úr valószínűleg most rájött, hogy szakmailag már nem indokolta az ő tevékenysége, szigorúan szakmailag természetesen.
1: De valószínűleg a fizetését még kapja, nem?
0: Hát ez jó kérdés. Lehet, hogy egy szemfüles újságírónak érdemes lenne egy közérdekű adatkérés, vagy de valamivel. Nem. Mondjuk ezek már nem állami pénz, ugye már, hogy elvesztette közpénz jellegét, de hát azért mégiscsak. Nem?
1: Miért? De mitől vesztette el közpénz
0: jellegét? Hát, hogy ez a Batthyány alapítványon keresztül fizették a pénzüket, ami azt jelenti, hogy pont az ilyenekre mondták, ugye, hogy közpénz jellegét elveszített közpénz. De mondjuk pont ezek azok, amik most összeomlanak, úgyhogy nyilván nem a Drogkutatóintézetet fogja fenntartani a NER maradéka, ami eleve egy ilyen nagyon mellékes kis vállalkozás volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez meg fog szűnni hamarosan. Így hivatalosan lehet, hogy egyébként majd csak egy évek múlva fogják megszüntetni, mert hogy nem csinálnak pénzügyi beszámolót, vagy valami, és a közügyesség megszünteti. Szóval nem hiszem, hogy egy ilyen nagy drámai bejelentés lesz, hogy megszűnik, de hát igazából, hogyha június 30 óta már nincsenek posztok, nincs tevékenység, nem lehet hallani, hogy bármit csinálnának, akkor szerintem ez már a megszűnés. Egyébként még az is érdekes, hogy egyáltalán június 30-ig csinálta. Nem tudom, addig reménykedett benne szerinted, hogy lehet, hogy a Mészáros alányúl és befizet valami pénzt, vagy nem tudom, miben reménykedett. Vagy lehet, hogy addig tartott a fizúja.
1: Én nem tudom.
0: Lehet, hogy addig tartott a fizú június 30, és akkor aztán addig csinálta, amíg... Azért az elég feltűnő, hogy június hónap végéig posztolt pont. Ez ilyen, kicsit ilyen fizu vége.
1: Elment szabadságra szerintem is, még az új érába még nem. De mondom, tehát azért vannak itt az intézmények, amikkel kapcsolatban felmerül az, hogy akkor mikor ér el oda a kormányzati figyelem. És van egy pár olyan, ami mondjuk műsorban is elmondtam már, de szerintem ez fontos, tehát hogy itt vannak pár olyan, ami meg kifejezetten hát fontos indikátor lesz annak, hogy a Tisza kormány mennyire tartja azt fontosnak, hogy akár saját magának is fékeket és egyensúlyokat jelentő intézményekben is ezt a fajta átalakítást, tisztogatást elvégezze. Vegyük például az ombudsmani hivatalt, ugye? Tehát ami ugye Magyarországon nincs, hanem alapvető jogok biztosának hivatala van.
0: Aki már nem Kozma
1: végzi.
0: Ákos, aki ezt a hivatalt.
1: Nem Kozma Ákos, akinek dedikált Facebook oldal követte a rendkívül hatékony jogvédő tevékenységét, hanem egy nem kevésbé hát súlyos, nem kevésbé fajsúlyos szakember, Juhász Imre, aki ugye a Független Rendészeti Panasztestület 2006-os zavargások után a Független Rendészeti Panasztestület volt az a közjogi intézmény, vagy az intézmény, ami hát Magyarországon akkor létrejött. Egyébként ennek az intézmények a létrejötté, hogy is mondjam, létrehozását annak idején a TASZ is, meg más jogvédő szervezetek is helyesnek és fontosnak tartották. Na, de ő aztán bebizonyította, hogy ne ennél nagyobb dolgokra hivatott, és aztán az Alkotmánybíróság tagja is volt, és most pedig ő a magyar ombudsman. Hát, hogy milyen tevékenységet végzett az elmúlt 2 évben, ezt mindenki ítélje meg az alapján, hogy hányszor hallotta azt, hogy az ombudsman itt állami intézményektől igyekezik embereket megvédeni. Szóval, hogy van, szerintem egy ponton azért el kéne azon is gondolkodni, hogy mondjuk ő vele mi van.
0: Még dolgozik egyébként, mert múltkor olvastam, hogy súlyos visszaéléseket talált a gyógypedagógiai intézetekben, úgyhogy szerintem, hogy próbálja most bizonyítani a bizonyítványt. Most már ugye ellenséges kormány van, úgyhogy nyugodtan lehet kritikus, és akkor majd, hogyha le akarják váltani, akkor mutathatja, hogy ő milyen jól végezte a munkáját, legalábbis április után. Ha már alkotmánybíróságot említetted, akkor amellett sem menjünk el szó nélkül, hogy az a fideszes bírákkal teletömött alkotmánybíróság is elhajtotta a Fideszt az alkotmánymódosításra kapcsolatos aggályai tekintetében. Tehát elutasította a fideszes beadványokat, és gyakorlatilag ezáltal most már megszűnt az alkotmányos válságnak a fenyegetése. Ez szerintem ez egy fontos, fontos dolog, hogy...
1: Hát, tehát, hogyha itt figyelni, ezeket gyakorlatilag az első alkotmánymódosításokat vizsgálta most az Alkotmánybíróság, ugye különös tekintettel arra, hogy limitálták a képviselői ciklusban eltölthető évek számát. Ugye ezeket vizsgálta most az AB.
0: Igen. És
1: meg a köztársasági
0: elnök a legfontosabb, igen. Tehát, hogy ott kialakulhatott volna azért egy krízis, hogyha mondjuk az Alkotmánybíróság keresztbe tesz, és akkor azt mondja, hogy ezt nem, mondjuk alkotmányellenes a köztársasági elnöknek a leváltása, meg az újnak a megválasztása, de ez nem történt meg. Szerintem már azért lehet, hogy az alkotmánybírók is ilyen külön alkukat keresnek, hogy megőrizzék a pozícióikat. Azért az egy jól fizetett meló, nem? Alkotmánybírónak lenni.
1: Hát nem tudom, mennyit fizet az Alkotmánybíróság, de szívesen megnézem az érdeklődő olvasóknak. Az a tippem, hogy valahogy a bírói alapilletmény 6-szorosa vagy 7-szerese bíróság.
0: Igen, nem tudom, hogy Siffer András is biztos azért rácsingózott rá, nem? Vagy ő csak a presztízsér?
1: Én nem tudom, azt mondja, hogy bruttó 5 millió forint, a házelnök és a legfelsőbb bírósági bírói fizetésekkel azonos szinten, hát szerintem igen. Ahogy mondom, tehát ez a bírói alapilletménynek szerintem a 7-szerese. Ez jó lóvé, nem?
0: Igen.
1: Főleg azért, mert nem csak magas a fizetésed, hanem van ilyen szolgálati autód is, sofőröd is, mindenhova visznek, nem
0: ez
1: sokat
0: kell költeni.
1: Nem tudom egyébként, hogy kék villogójuk van-e még ez, amikor Farkasházi Tivadar mondta, hogy a alkotmánybíróknak azért kell a kék villogó, mert ha egy sürgős alkotmánysértéshez kell ohanniuk.
0: Hende Csaba rohanta kék villogóval, most már szerencsére Hende Csaba az, ki van golyózva. Akiről emlékezzünk meg, ugye Hendét nemrég az egyik ő volt, akit kigolyóztak az alkotmánybíróságról, aki egyébként szintén
1: mert már
0: megfelelő...
1: Ő már betöltötte a 70. életévét, nem?
0: Igen, és hogy megfelelő kvalitások nélkül választották meg, ugye, azt is tegyük hozzá.
1: Hát azt szerintem az nem volt baj. És... Az elmúlt években az Alkotmánybíróság tagjainak nem kvalitások kellettek, hanem...
0: Lojalitások. De hogy Hendéről azért jegyezzük meg, hogy én, amikor elkezdtem dolgozni a TASZ-nál, már akkor megismertem a nevét, ugyanis az akkori hírhet drog döntése az Alkotmánybíróságnak, abban az egyik beadványt azt éppen Hende Csaba készítette el, akinek a hatására szigorította az Alkotmánybíróság a jogi szabályozást, például a közös fogyasztás során történő átadást. Azt Hende Csaba kritizálta, hogy az úristen a fiatalokra milyen veszélyes, hogyha mondjuk a spanglit egymásnak átadó fiatalokat nem terjesztés miatt fogják előállni, vagy gyanúsítani a rendőrök, akkor, vagy az ügyészek, akkor az micsoda óriási problémát jelent a fiatalság erkölcsi egészségére.
1: És hát ugye ő volt az, akinek köszönhető volt a TASZ akkori nagy sikere ennek az alkotmánybírósági beadványnak az információs szabadság sikertelen kérelmezése vezetett el oda, hogy végül azt megnyerte az Európai Emberjogi Bíróságon az Alkotmánybíróság elleni pert. Nem tudom, hogy ez... Tehát, hogy ugye ezt az indítványt szerettük volna a Hende Csabától kikérni, de ő válaszra sem éltatott minket, és akkor utána döntött úgy a TASZ, hogy akkor az Alkotmánybíróságtól kéri ezt a beadványt, de ők meg ezt megtagadták, és ennek lett az eredménye egy per, amit Magyarországon a TASZ elvesztett, viszont Strasbourgban megnyert, ez egy landmark, vagy nem tudom, mérföldkő információszabadság per lett végül, amire azóta is nagyon sokan hivatkoznak, meg sokan használják. Köszönjük Hende Csaba, hogy nem adta ki ezt az... Ezt. Tulajdonképpen, ha kiadta volna ezt az indítványt, akkor mindez nem jöhetett volna létre.
0: Igen, ez a pozitív része a dolognak, de azért tegyük hozzá, hogy ez az alkotmánybírósági döntés, ez borzasztó káros volt, ugye ez megakasztotta a drogpolitikai reformokat Magyarországon, mert hogy azért akkoriban volt egy ilyen várakozás bennünk, hogy akkor esetleg dekriminalizáció vagy valami, de aztán az alkotmánybírósági döntés az még így csirájában megölte ezeket a kezdeményezéseket, és akkor utána már nagyon nehéz volt bármi. Pedig ez még ugye 2004, tehát azért ezt így nagyon, tehát, és ez azért ebben Hende Csaba vastagon benne volt, hogy ők ezt így elkaszálták így az elején, ezt a dolgot. A Juhi barátunk akkor alkotta meg a Hende Monda fogalmát.
1: Meg a Kedermag Egyesületet is, vagy az sokkal korábban
0: az
1: volt?
0: Korábban, nem, az 2002-ben korábban jegyezték,
1: ja, az korábban a Kedermag volt. Igen.
0: És igen, már ott az elején így a sajnos beleütköztünk egy elég nagy akadályba az alkotmánybírósági döntés kapcsán, amit egyébként azért azt tegyük hozzá, hogy a jogásztársadalom egy nagyon jelentős része elég élesen kritizálta ezt a bizonyos alkotmányról.
1: Hát azok, ilyen, akik értettek
0: meg
1: hozzá,
0: az addiktológusok is.
1: Addiktológusok,
0: az olyan szöveg volt benne, hogy az alkohollal és a dohányzással már megtanult együtt élni a magyar, és ezzel szemben a kábítószer használatnak az akut és a krónikus károi azok jóval nagyobbak, mint az alkohol fogyasztási. Azért ez az egész szemlélet, ami így átsütött ebből, az így meghatározta hosszú ideig, még mindig meghatározza Magyarországnak a hozzáállását. Úgyhogy most reméljük, hogy ebben is lesz változás.
1: Én egyébként most a hétvégén, itt vagyok most Berlinben, és számolom fel az életünket, kimentem a Love Parade-re, amit most már nem is így hívnak, hanem úgy hívnak, hogy Rave the Planet. A legkisebb gyermekemmel oda kilátogattam, egy ilyen zajvédő fülhallgatót használt ő, és megfigyeltem közelről megint ezt a technofesztivált, és megint azt a megállapítást tettem, hogy egyszerűen érthetetlennek tartom, hogy miért az alkohol lett az a drog itt Európában, ami reklámozva van, preferálva van, és szociálisan meg minden szempontból elfogadva van. Tehát ez nagyon, nagyon furcsa. Egyébként azt is megállapítottam, hogy a legalizáció az rendkívül, mármint a fű legalizáció és a kannabisz legalizáció, az a kannabisz termékek fesztiválon való elterjedésére rendkívül hát káros hatása volt, már hogyha a károst a termék szempontjából nézzük. Én azt hiszem, hogy még nem voltam soha életemben ilyen zenei fesztiválon, ahol ennyire ne éreztem volna fűszagot soha. Lehet, hogy persze már mindenki az ehető kannabiszos gumicukrokat tolja, meg lehet, hogy mindenki vépel. Nem valószínű egyébként, mert ezek a termékek, ezek továbbra sem legálisak Németországban, és nem lehet venni őket, de hogy gyakorlatilag fűszag nélkül lehozni egy technófesztivált, ez nekem újdonság volt.
0: Mindenki speedezett csak.
1: Nem, mindenki piál. Tehát mindenki sörrel van a kezébe. Ez egyetlen igazi változás idén az volt, hogy hát megkérték az embereket, hogy ne hozzanak üveges sört, meg üveges bort. Ennek egyébként nem volt, tehát ez nem volt enforszolva, vagy nem volt végrehajtva, vagy ellenőrizve, de hogy így a korábbi évekhez képest, amikor előfordult, hogy hát ha bokáig nem is, de egy ilyen 2-3 centi vastag üvegrétegen kellett tapicskolva lép

0: bevett drogok közé kezd előlépni Nyugat-Európában. Aztán Magyarország az még más kérdés, de azt nem tudom, láttad, de hogy a múltkor volt egy azt hiszem Medián közvéleménykutatás, ami azt mondta, hogy a magyar lakosság túlnyomó többsége támogatná az orvosi célú kanabisz használatot.
1: Mindenhol úgy kezdődik.
0: Igen, ez sokan az ellenzők közül a trójai falónak nevezik, amelyekben van valami, mert hogy ugye, ha az emberek elfogadják, hogy mondjuk a kanabisz az gyógyszer, akkor már kevésbé hat rájuk a démonizációs ellenpropaganda, igen. Tehát ilyen szempontból igen.
1: A túlnyomó többség az mi? Az hány százalék?
0: 80%.
1: Komolyan?
0: Hát igen. Akkor az eléggé meggyőző.
1: Akkor orvosi cannabis is ante portas, nem?
0: Igen, az nagyon meggyőző. Kíváncsi, kár, hogy nem kérdeztek rá mondjuk a rekreációsra, hogy ott is milyen változások lehetnek, mert hogy azért eddig az ilyen, még emlékszel, tasszal csináltattunk az olyan kutatást, ott azért a rekreációs esetén még eléggé rossz számok jöttek ki, meg hogy az emberek többsége
1: 35-40% volt a legnagyobb, amit ez, de azért
0: de most azért így halnak ki ugye az idősebbek, és jön egy új generáció, aki számára a kanabisz az már egy ilyen alap. De. Egyébként mindig kapok ilyen bírálatokat is, hogy nem mondjuk, hogy kanabisz, hanem csak kender, mert hogy ez magyar szó, és akkor erről mit gondolsz?
1: Szerintem ez része a kultúrharcnak, meg annak, hogy a kender visszafoglalhassa a magyar kultúrában elfoglalt helyét, és itt elsősorban nem arra gondolok, hogy mindenki szívjon, mert ez olyan sose volt, de hogy hát akár mint könnyű ipari nyersanyag, akár mint élelmiszeripari nyersanyag, és akár mint hát orvosi kenderként való felhasználás, és én ezt támogatom egyébként. Ez nem...
0: Most itt a nyelvi szintről veszek, hogy mondjuk, hogy kanabisz vagy kender. Ugye a kender...
1: Ez nem egy elszakadt, valóságtól elszakadt vita, hogyha belegondolsz abba, hogy mi történt az Egyesült Államokban az 1930-as években, ott is a J. Edgar Hoover komoly erőforrásokat mozgatott meg azért, hogy a növényt átnevezze marihuánára, illetve hát a spanyol... Tehát ezt a kifejezést használja, mert félt attól, hogyha az emberek rájönnek, hogy ez ugyanaz a növény, amit egyébként hemp néven termesztenek amerikai gazdák, akkor ez neki rossz. Valaki van a vonalban?
0: Van.
2: Igen. Magyar kende keresztnév, tudjátok-e honnan van?
0: Kende?
1: Nem tudjuk.
2: A kende méltóság név. Kend vágja a témát, a kender pipájába havonta egyszer beleszippant, és jól van tőle, de ez részletkérdés. Szóval a kende a Gyulának a párja, mint méltóságnév, ez pedig a magyar kettős királyságra vezet vissza, ahol egyszerre van szakrális vezető, meg világi vezető, ahogy Buda és Attila, Mátyás és Kampó Táltos, és hát karikatúraképpen Orbán semmilyen duó muzsikált, úgyhogy nem tudom, hogy most Erdő Péter-e a magyar spirituális vezető, remélem nem. Na, puszi.
0: Hello.
1: Hello.
0: Azt hittem elmondja, hogy mi a jelentése a szónak. De
1: szerintem a kende, ami tényleg egy tisztség, annak a kenderhez nem sok köze van. Szóval, hogy ez a vita, ez nem csak magyarul, ez máshol is lezajlott. Tehát én mondom, hogy ez a...
0: Szóval a jelentése vitatott hozzávetőleg főúr, fejedelem, de hát, ja... Igazából akkor ez ugyanez a jelentése, mint a
1: Gyulának. Szóval, hogy ez a vita, hogy ne hempnek hívják, hanem marihuánának,
0: nem marihuánának, hanem kendernek. Mármint ez
1: erre gondolsz. Most érted, amit mondok, tehát ugye ez angol nyelvterületen is lezajlódott ez a vita, a kendertelenítés vitája. Tehát az első világháborúban a haditengerészet működtetése, kender kötelek és kender ipar nélkül lehetetlen volt. Tehát, hogy nem ez egyszerűen, ez egy nagyon fontos, minden szempontból, nemzetgazdasági szempontból fontos nyersanyag volt, és amikor a marihuánát, illetve hát a kender fogyasztását akarták betiltani, szankcionálni, akkor ez egy fontos szempontja volt az újonnan létrejövő Drug Enforcement Administrationnek és annak első vezetőjének, hogy,

0: hogy nevezzék el másképp, másképp hívják ezt a növényt, meg félt attól, hogy akkor ez nem fog átmenni, és szerintem ez, tehát van jelentősége a szavaknak. Én csak ezt
1: mondom. Nyilván van, igen. És mondjuk van egy ilyen másik vonal is, amit annyira nem szeretek, amikor úgymond a túlságosan is ezt az ipari vonalat hangsúlyozzák egyesek, és akkor így próbálják úgymond szépíteni ezt a kender kultúrát, és akkor csak, hogy megmenti a bolygót majd az, hogy kender téglával, meg kender textil, meg nem tudom milyen dolgok, és akkor nekem ez a vonal ez kevésbé jön be, hogy itt ezt az ipari részt kéne hangsúlyozni ahhoz, hogy a társadalom elfogadja. Nem gondolom, hogy ez a fő csapás irány. Az orvosi vonal az egyébként az hasznosabb, mert ugye ott kimondottan a pszichoaktív hatásai azok a növénynek, amikről szó van, amik ugye pozitívak lehetnek. Na, berakok egy zenét.
0: Ugye, ez a 80% ez az orvosi kanabisz elfogadásával kapcsolatban, ez igen meggyőző, hogyha ez egy reprezentatív kutatás. Innen már akkor nem olyan nagyon nehéz az orvosi kanabisz engedélyezéséért harcolni, és az én tapasztalatom az, hogyha ez 80%-on áll, akkor nincs nagyon messze az sem, hogy a rekreációs használat elfogadottságát, hát vagy elfogadását igyellők, meg átlépik az 50%-ot, és azt meglátjuk, hogy ebben a mediatizált mindent mérő és a lakosság rezgéseire reagáló világban, és ez nem Magyarországot értem az alatt, hanem a modern politikát, hogyha egy kérdésnek a támogatottsága eléri az 50%-ot, akkor onnantól kezdve
1: Még hát Magyar ez... Péter is posztolni fog lehet a Facebookon.
0: De ez a legjobb példa Németország egyébként, ahol tényleg, tehát ahol amíg 47-48-49% volt a legalizáció, addig semmi nem történt, de abban a pillanatban, hogy megjelent az első 52%-os meg 54%-os közvéleménykutatás, hát egy ponton a politikusok azt mondták, hogy na várjál, tehát akkor itt nézzük már meg, tehát hogy konkrétan a saját szavazóink ezt szeretnék, akkor menjen. És hiába volt az előző választás előtt óriási fenyegetőzés a CDU részéről, hogy akkor majd, ha ők jönnek, akkor majd ezt visszacsinálják, erről szó nem volt erről. Tehát amint hatalomra kerültek, ezt elfeledték, és mindenki tök oképlő van a legalizációval azóta is.
1: Kicsit lassították talán az ütemét, de mert ugye van a második üteme ennek a német legalizációnak, hogy akkor ilyen városok kapnak engedélyt.
0: Kafisok engedélyezési jogot, igen, ez kevésbé.
1: Azt is belassították.
0: Szerintem itt a városok
1: mert ugye, mondjuk, hogyha megnézed, hogy ezért. Igen, mondjuk azért vannak különbségek, mondjuk Bajorországban nagyon keves engedélyt adtak ki ilyen kanabisz klubra, szociális klubra, egy egyesületre, míg mondjuk északon meg baromi sok egyesület alakult meg. Úgyhogy azért Németország egy szövetségi állam, azt mindig érdemes.
0: Igen, ez tény, de közben meg az is van, hogy azért a legalizációnak van egy olyan hatása, hogy innentől kezdve a rendőröket ez egyáltalán nem érdekli, és ez egy olyan magas, tehát hogy Németország nagy létszámú, a piac hatalmas volt, és most is hatalmas, és itt azért tehát a szervezett bűnözést csak úgy egyik pillanatról másikra ebből kihúzni, főleg úgy, hogy a kontroll jelentős része megszűnik, ez nem olyan könnyű. Ezt azt próbálom ezzel a megegéssel jelezni, hogy például tehát hogy ez egy életkori dolog, hogy én nem nagyon ismerek ilyen 45-50 év feletti embereket, akik a legalizáció hatására mondjuk klubokba léptek volna be, mert egyszerűen azt mondja, hogy hát...
1: A házi díjér az még mindig jobb.
0: Hát az a helyzet, hogy tehát az ára tehát olcsóbb, oké, nincs benne adótartalom, tehát ez nem jó, hogy a fekete gazdaság van ezáltal támogatva, de hogy a minőség az elképesztő módon javult a legalizáció óta, lement az ár, erősödik a verseny, tehát hogy így...
1: Kanadában sikerült végül megverni a fekete piacot a legális piacnak, ott is azért évekig tartott, de most
0: szerintem már többen vesznek. Szerintem itt lesz ilyen, de most még ennek a fázisnak az elején.
1: Hát meg ugye Kanadában már boltok voltak, tehát ez tök más, mint ezek az egyesületek, szóval...
0: Mert ugye az egy tök más belépési küszöb, amikor bemész egy boltba, és senki nem kéri el a személyigazolványodat, és kifizetsz bármit, és eljössz, ahhoz képest, hogy itt a rendszerben regisztrálod magad, mint használó. Nincs ezzel az égvilágon semmi gond, szerintem.
1: Illetve a boltban is elkérik, csak ott az életkor miatt kérik el.
0: De ott nem a nevedet nézik meg, hanem a
1: Nem.
0: születési évszámodat.
1: Igen.
0: Meg ugye egy ponton már nem kérik el. Bár a minap...
1: Hát, amikor én USA-ba jártam, és így ellátogattunk ilyen boltokba, ott azért nagyon szigorúan még
0: Te nagyon
1: mindig elkérik
0: kölyökképű
1: a...
0: vagy azért. Én
1: Hát,
0: így 51
1: az
0: évesen...
1: USA-ban én még kocsmában is találkoztam azzal, hogy őszhajú embertől elkérték az útlevelét egy ismerősünktől. Szóval az USA-ban szerintem ezt komolyan veszik.
0: Én nem tudom, én voltam múltkor egy német trafikban, vásároltam egy lottószelvényt, kérdezte a lottós tulajdonos, hogy a személyt tudok-e mutatni. Kérdeztem, hogy miért azért, mert külföldinek nem szabad lottóznia. És mondta, hogy nem azért, hanem az életkorom miatt. És mondta, széles mosolya, mondtam neki, hogy tényleg? Hát, hogyha azért kéri a személyemet, hogy megbizonyítsa, hogy én elmúltam 18, hát én bármit, hát itt van Führerschein, jogosítvány, német személy, mindent megmutatok, csak könyörgöm, kéri el máskor is.
1: Ja, igen, anyukám
0: Na jó.
1: szokott ezzel, amikor elkérik a nyugdíj, olyan nyugdíjas, és hogy a
0: Az igazolvány,
1: személy
0: igen.
1: igen, megnézni, hogy tényleg annyi, és akkor mindig széles mosolya veszi ezt tudomásul. Na jó, berakok
0: Na
1: egy
0: jó.
1: zenét, aztán
0: Ez itt
1: folytatjuk
0: a
1: ezt.
0: hajnali hasadás. Petyával Pestről és Balival az Éterből. Zene után visszajövünk, addig is mindenki hallgasson Tilos Rádiót továbbra is. Hosszú az intrója.
1: Várjál, itt valami most nem
0: Ennek a
1: stimmel.
0: számnak hosszú az intrója.
1: Nem, valami miatt nem tudtam berakni a zenét. De miért?
0: Ding, ding, ding. Addig a énekelek.
1: És most szerintem a pulttal van valami, mert hogy téged már lehúztalak, mint
0: Ne.
1: hang, és én mindig hallatszom. Szóval. Nem tudom, mi van a pulttal. Valami.
0: Nem is tudom. Hát akkor kénytelenek vagyunk tovább beszélni.
1: Igen. Ja, nem tudom, valami technikai gond lehet. Most ezt így nem fogom tudni megoldani egyelőre, de akkor beszélgessünk tovább, igen.
0: Láttad, hogy Donald Trump népszerűsége mélypontra zuhant? Gyakorlatilag 30% körül van a népszerűsége az USA-ban. Tehát most arra ért be az, hogy ez a Irán elleni háború, ez most már nagyon sok embernek beakadt, hogy ez nem csak egy baromság, hanem nem is lehet tudni, hogy mikor lesz vége. És nagyon rossz hatással van az amerikai, hát a világgazdaságra, amerikai gazdaságra, mindenre. Úgyhogy eléggé nem áll jól elnök úr, Trump elnök úr szénája. Más kérdés az, hogy mondjuk ez egy ilyen második ciklusos álmokfutásnál, ahol a jelleg szerint Trumpnak nincs más célja, mint az, hogy gennyesre keresse magát, és végtelen mélységű pénzt toljon ki a családjának, meg az üzletfeleinek. Ez az a része a missziónak elég jól halad.
1: Igen. Közben csak annyi, hogy itt a pult az teljesen lefagyott, úgyhogy még az a szerencse, hogy mi beszélünk.
0: De mi vagyunk egyébként? Tehát
1: Igen,
0: mi konkrétan szólunk az
1: szerintem igen,
0: étterbe?
1: mi hallatszunk az étterben. A
0: Aha.
1: pult az, ami így teljesen lefagyott, tehát így se kép, se hang rajta. Na mindegy, ezt majd már technikussal megbeszéljük. Ja. Hát igen, most akkor szerinted mi lesz a midterm választáson?
0: Hát
1: Mit
0: figyelj, nem
1: jósolsz?
0: akarok ilyen nagy jóslatokba
1: Blue
0: bocsátkozni,
1: Wave?
0: de hát szerintem ez nem olvasható ki nagyon másképp, mint hogy azért az elnökkel szembeni

0: a demokrata pártnak, ami
1: Ja, most nem hallatszottál egy ideig szerintem, mert
0: próbálni.
1: újra indult a pult, úgy látom.
0: Akkor jöhet a zene.
1: Most megnézzük, hogy megye. Igen, most úgy tűnik, hogy megy. Elnézést a technikai malőrért.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsor, én Petya vagyok a pultból, és velünk van Bali.
1: Jó reggelt!
0: Állítólag már tegnap is volt egy ilyen lefagyás, úgyhogy nem nálunk kezdődött ez a fennakadás, de reméljük, hogy most már helyreállt a pultnak a stabilitása.
1: Annyi a diszklémerem, hogy én nekem sajnos ma egy kicsit korábban távoznom kell, mert 3-9-kor azt kérném, hogy fejezzük be a műsort, muszáj elmennem. Illetve nem kell befejezni a műsort, hogyha te szólóban nyomnál utána egy monológot 15 percben, akkor az hajrá, de az a helyzet, hogy egyedül maradtam itt, mint szülő, és itt az utolsó nyári edzőtáborra való elvitel, illetve elbiciklizés foganatosítása ügyében korábban feltávozzak ma.
0: Na, szóval, ami témát még be akartam hozni, az nem tudom, mennyit olvastál erről a Jason RD ügyről. A igen, Cambridge Egyetem nem. Professzora. Nem olvastál?
1: De olvastam, olvastam egy pár cikket, de annyit nem olvastam, mint te. Mit gondolsz erről?
0: Hát, ugye egyrészt nagyon szomorú, hogy öngyilkos lett. Egy Cambridge-i fekete professzorról van szó, akit úgy ünnepeltek egy ideig, hogy a legfiatalabb fekete professzor a Cambridge-en. Szociológia, ilyen hát a most divatos critical race theory, meg ilyen mindenféle oktatási egyenlőtlenségeknek a kutatója volt, és aztán hát egy idő után így felmerültek bizonyos kétségek a önéletrajzában állított tények valódiságát illetően, illetve hát a tudományos teljesítményének a hitelessége tekintetében. És akkor eleinte azt gondolták sokan, hogy ezek a kritikák, ezek csak rasszista indítékból fakadnak, mert egyébként erre utalt az is, hogy egy olyan kutató fogalmazott meg először plágiumvádat ellene, aki korábban olyan botrányok keveredett, hogy a fekete és a fehér embereknek az intelligenciája közötti különbséget azt ilyen biológiai okokkal, genetikai okokkal magyarázta, tehát hogy ott egy ellene egyértelműen volt egy ilyen rasszista vád. Aha. És akkor ez egy ilyen elég komplex ügy, ugye, egy rasszistának tartott kutató a plágiummal vádolja meg a fekete sztár professzort, és akkor így volt is egy petíció, kiálltak mellette, az egyetem is kiállt mellette, stb. De aztán így elkezdték alaposabban megnézni a vádaknak a tartalmát, és akkor így szép lassan így rájöttek, hogy hát a vádak egy jelentős része az tényleg igaz. Tehát, hogy tényleg van
1: de már mit egy... melyik? Tehát ez, hogy például hát nem egyrészt, futott annyit, amennyit mondott, vagy mit?
0: Igen, tehát az önéletrajzában voltak ilyen fantasztikus elemek. Ugye az, hogy például, hogy ő autista volt, és 8 éves koráig nem beszélt, 11 koráig nem írt, azt hiszem. És hogy egyébként...
1: Hát konkrétan azt állította, hogy 11 éves koráig nem beszélt, és 18 éves koráig nem tudott se írni, se olvasni.
0: Akkor igen.
1: Ezek után igen. Szerzett Oxfordin
0: PhD-t. És hogy igen, és hogy egyébként meg a világ egyik legjobb hosszú távfutója, aki nem tudom most erre sem hiszem pontosan hány mennyi időszakon belül, de lefutott több maratont is, ami hát egy fantasztikus futó teljesítménynek számított. És akkor mindezek a dolgokat így elkezdték megkérdőjelezni, amiket így hát eleinte teljesen kritika nélkül elfogadott mindenki, hogy ez igaz. És aztán így szép lassan ezeket így elkezdték megkérdőjelezni, és aztán maga az egyetem is bejelentette, hogy először ugye az egyetem kiállt mellette, aztán utána bejelentette az egyetem is, hogy vizsgálat indul, már hogy a új tények merültek föl, és úgy tűnik, hogy tényleg van alapja a vádaknak. A plágiumvád is, ugye, hogy a PhD-ében sok olyan oldalt találtak, ami szinte szövegszerűen átvette egy másik aha. korábbi PhD-nak a... Hivatkozott ugyanarra a PhD-re, de egy ugye a plágiumvád, tehát plágiumvádaknak az megfelel, hogyha szinte szövegszerűen átveszel oldalakat egy másik PhD-ből. Szóval komoly vádak merültek föl ellene. És akkor hát ebből lett egy ilyen óriási nagy sajtóbotrány, hogy a jobboldali sajtó, a konzervatív sajtó az meg egy ilyen signature ügynek tekintette ezt, hogy láma, dei, ez a diversity, equality, hogy van, inclusion. Szabályozások miatt egy csomó olyan ember bekerül, akik igazából nem a tehetségük, hanem csak azért, mert kisebbségi státuszuk van, és akkor ezt egy ilyen nagy támadási felületnek tartották, vagy kezelték, és akkor így rengeteg cikk megjelent róla, tele volt vele tényleg a sajtó, és akkor ő ráadásul még utána azt állította, hogy emiatt őt rasszista támadások érték, tehát hogy az egyetemi kampusz területén őt fizikailag megtámadták, meg hogy a szüleinek egy disznófejet küldtek postán, meg ilyeneket mondott. A Guardian újságírójának, aki a Guardian újságírójának utána ért, és kiderült, hogy ebbe is hazudott az árdély, tehát hogy ez nem volt, mert egy CCTV kamerák, rendőrségi dokumentumok, stb. Nem igazolták se egyáltalán ezeket. És hát ez így a hitelességet elég erősen megtépázta, és hát gondolom egy idő után már nem tudott szembenézni ezzel a saját maga szőtte hálóval, meg hát biztos volt nagyon sok indokolatlan, vagy hogy mondjam, méltatlan támadás is, rasszista alapú támadás is, és hát öngyilkos lett. És akkor most
1: akkor megint
0: kérdés,
1: a
0: liga,
1: akkor ez most átmegy a másik oldalra, és akkor most nem arról foglak beszélni, hogy mit hazudott, meg mit nem hazudott, meg mi volt igaz, hanem hogy akkor most jön az a rész, hogy a média
0: kergette őt. Most akkor gyakorlatilag ilyen, most ilyen egyes emberek mártírálhatják őt, hogy ő a rasszizmusnak a mártírja áldozata, ami szerintem megint egy túlhajtás. Tehát egyrészt szerintem a konzervatív média is túlhajtotta a támadást ellene, másrészt meg a most az, hogy így mártírrá vatják, az is egy ilyen túlhajtás. Tehát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen állatorvosi rova annak, hogy mit lehet elrontani ezzel az egész témával.
1: Én azt hiszem, nem tudom, hogy hol, talán a Guardianben olvastam egy elég jó kiegyensúlyozott cikket erről az egész jelenségről, meg arról, hogy itt mi történt. Nem tudom, te mit javasolnál, hogyha valaki erről egy cikket szeretne elolvasni, hogy képbe kerüljön? Mert azért, tehát, hogy amikor jöttek ezek a egészen elképesztő állítások tőle, és hogy ez... Mindjárt folytatom.
0: A telefon működik-e? Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, Magda! Érdekes ez a sztori, amit mesélsz, de arról volt információtok, vagy olvastátok a cikkekben arról, hogy mi okozta azt, hogy egyáltalán ennek az illetőnek ilyen szintű hazugságokig kellett elmenni? Mi volt az az ok, ami miatt neki autistának kellett hazudnia magát? Mit tudom én? Tehát ez összes dolog, tehát hogy anélkül nem lehetett volna professzor, vagy tehát, hogy mert ez kicsit úgy tűnik, mintha maga az alapvető ok az lett volna, hogy ő nagyon ott akart, nagyon jelen akart lenni, nagyon látható akart lenni.
1: Hát azokból a cikkekből, amiket én olvastam, nem derül ki ilyen ok, hogy miért kellett neki azt hazudnia, hogy autista volt.
0: Ezt 18 nem tudom, hogy hazudta-e azt, hogy autista? Vagy ezt, nem tudom, hogy ez kiderült-e.
1: Szerintem
0: már,
1: a 18 éves koráig nem írt, nem olvasott, az arról is olvastam valahol, hogy ezt cáfolták. Meg a futó teljesítménye.
0: Azt igen.
1: Tehát, hogy az nem igaz.
2: Kicsit olyan, mint a Boborján nekem. Tehát, hogy is tudur-dúl, persze, tudok. Tehát, hogy ez a csávó mindent megpróbált azért, hogy látható legyen, hogy minél nagyobbat szóljon. Tehát, hogy mi okozhatta azt, hogy ő úgy érezte,
0: ez nagyon jó kérdés, és sokan ezt úgy válaszolják meg, hogy úgy érezte, hogy ő, mint kisebbségi státuszú akadémikus, így tud érvényesülni, hogyha ennyire így kitűnik azzal, hogy ő micsoda zseni. És hogy ez önmagában is sokan igen, ebből is egy ilyen rendszer szintű konklúziót vonnak le az egész rendszerre, hogy ennyire egy ilyen teljesítmény kényszerbe helyez embereket, hogy nekik ilyen zseninek kell lenniük ahhoz, hogy őket elismerjék.
2: A popszának nem elég, hogy szép a hangja, de még nem is tudom, még gyerekkorában kötelező, hogy alkoholista legyen az egész család, vagy mit tudom, tehát ilyesmit tudod.
1: Ja.
2: Igen. Na, ezt akartam kapargatni, és hát kösz, akkor kiszálltam, és hallgatok.
0: Köszi.
1: Lenne, szerintem, ami érdekes, ez a ez a scrutiny, vagy nem tudom, tehát ez az, hogy mennyire veszi górcső alá valakinek az akadémiai tevékenységét, hogy az, az vajon itt megszokott volt-e?
0: És vagy, az akadémián kívül.
1: Tényleg, hát és az akadémián kívül itt, vagy ezt az ember tényleg hát sokkal többen, nagyobb nagyítóval közelebbről vizsgálták, és hogyha igen, akkor vajon nem azért történt ez, ami ilyen extra életrajzi adatokat ő magáról megosztott, meg tehát, hogy nem arról van ez szó, hogy egy kicsit túl sokat mondott, hanem pusztán hát csak az... arról van ez szó, hogy azért csesztették őt, mert fekete, ezzel kapcsolatban nem.
0: Hát igen, ez a két lövészárok arajzolódott most ki, akik így lövöldöznek egymásra. Én szerintem az igazság az olyan középen van, mint sokszor, de hát nem feltétlenül gondolom. Tehát mind a két narratívában vannak igazságok, de hogy azért azt mondani, hogy ez akkor ő a csak a rasszizmus áldozata, ártatlan áldozata, az biztos, hogy azt nem állja meg a helyét, mint ahogy az se állja meg a helyét, hogy akkor, akkor ez az ügy, ez azt mutatja, hogy mindenféle etnikai vagy bármilyen kisebbségi alapú pozitív diszkrimináció az önmagában rossz. Vagy hogy az, hogy egyébként arra kell törekedni, hogy több kisebbségi kerüljön be az akadémiára, én szerintem az egy önmagában az egy nemes törekvés, csak nem mindegy, hogy ezt hogy csináljuk. Mert hogy ahogy egy szerző, ugye azt lehet, hogy pont az a szerző, akire te utaltál, Balázs a Guardian újságírója, ő elmondta, hogy igazából egy ilyen kabala figura lett az egyetem számára Jason Arday.
1: Tehát, hogy aki nem... szintén fekete, tehát a szerző igen. is fekete, nem? Ezt tegyük hozzá.
0: Igen.
1: Fekete újságíró.
0: És hogy azt mondja, ő például azt mondja, hogy igazából pont a kisebbségi akadémiai kutatók számára volt ez egy nagyon káros ügy, akik egyébként a saját szorgalmukkal hitelesen őszintén próbálnak előre jutni, mert hogy ez gyakorlatilag ez egy borzasztó káros az ő teljesítményükre nézve. És hogy ez pont azt mutatja, hogy ahhoz, hogy téged elfogadjanak kisebbségi kutatóként, ahhoz mondjuk neked ilyen fantasztikus dolgokat kell kitalálnod, hogy egy ilyen
1: kabala. De a kérdés pont ez, Petya, hogy kell-e, mert egyetlen nem biztos, hogy ez így van. Ez az, amit
0: hát
1: nem
0: igen.
1: tudunk. Mert igen. egy csomó ilyen hátterű kutató meg azt mondja, hogy ez nem biztos, hogy kell, vagy nem kell. Tehát, tudjuk,
0: szerintem szakmai, sem egyébként, nem hiszem.
1: A szakmai előmenetelükkel, meg a tényleges akadémiai teljesítményükkel igyekeznek olyan helyzetbe. Tehát most érted, hogy hívják a... hogy hívják azt a drogpolitikai kutatót, aki neki a hatalmas nagy raszta haja van, és...
0: Carhart.
1: Carhart. Tehát hogy ő fekete, valahogy én azt az ő írásaiból ezt soha nem éreztem, hogy ő erre tenni a hangsúlyt, vagy tehát hogy büszke az örökségére, büszke arra, hogy honnan jön, de hogy így az ő drogpolitikával és szerekkel kapcsolatos kutatásaiból persze tele van az életrajza olyan pontokkal, amikor ő a Kolumbián egyébként az orvosi kannabiszt kutató ember, és csesztetik őt a karitársai, hogy miért kell folyamatosan egy rasztahajú fűszagú emberrel megosztaniuk a cagy, de hogy nem hiszem, hogy neki az a központi eleme az ő kutatásának, hogy ő fekete, hanem az, hogy hanem hogy azzal, amivel foglalkozik, nem?
0: Igen, én se gondolom, hogy ez szükségszerű lenne, hogy csak így tud előre jutni egy kisebbségi ember ma mondjuk a Nyugati Akadémiában. Az viszont az tész, a kritikák abban a szempontból biztos jogosak, hogy miért nem kérdőjelezték meg többen ezeket a fantasztikus elemeket, és hogy szerintem, tehát ugyanúgy, ahogy benne van az, hogy nagyobb, tehát egy bizonyos emberek nagyobb, hogy mondjam, tehát nagyobb szigorral nézik át a kisebbségi kutatókat, viszont más emberek meg félnek attól, hogyha mondjuk ők kritizálják, akkor őket rasszistának bélyegzik. Tehát, hogy mind a kettő van, szerintem.
1: És aki végül is elkezdte az ő plágium a plágium vár, akkor előtt és utána ment ennek, ő melyik táborba tartozik?
0: Hát ezt mondtam, hogy ő az a Kofnas nevű kutató, aki genetikai alapon vizsgált az intelligencia különbségeket, ami egy nagyon ellentmondásos kutatási terület, hogy úgy mondjam, ami miatt őt nagyon éves.
1: Lombroso óta tudjuk, hogy ez nem biztos, hogy nagyon igen. komoly tudományos alapja van.
0: Igen, hát nyilván ez is egy ilyen érdekes kérdés, ugye, hogy ha hogy hívják, tehát ugye tudományban vannak egyáltalán tabu kérdések, lehet-e valakit emiatt kiközösíteni, vagy csak tudományos szempontból lehet mondjuk bírálni az ő elméleteit?
1: Amit nem tudunk, hogy Kofnas hány fekete kutatónak ment neki a plágium kereső szoftvereivel, nem? Tehát, hogy ezt amíg végül talált valakit, akit. Szóval szar az az egész. Én az európai fiatal vezetők, European Young Leaders e-mail listán, vagy WhatsApp listán, vagy mit tudom én, hol zajlik ez most, azt hiszem, hogy Signal, vagy WhatsApp, ott láttam azokat a véleményeket, mert ugye ő is tagja volt ennek a csoportnak, hogy itt kizárólag a média kergette őt halálba, és hogy hát nyilván egy öngyilkosság, amikor ott marad két kicsi gyerek, meg egy gyászoló feleség, akkor ez nem az a helyzet, amikor az ember hát relativizálni próbál, de hogy én azt gondolom, hogy rettenetes tragédia, de hogy nem teljesen ártatlan ő abban, hogy ezek
0: én
1: a
0: is
1: dolgok idáig fajultak.
0: Tehát, és így, ráadásul én ez a halottakról vagy jót vagy rosszat, ezt szerintem ez sose volt igazán jó, helyes. Tehát, hogy szerintem ilyen esetben pont azzal tartozunk, hogy hitelesen akkor levonjuk a következtetéseket, akár rendszerek szintén igen. is. Tehát, hogy nem azzal, hogy akkor most azért, mert ez a tragédia történt. Most gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy fordított esetben egy olyan kutató lesz öngyilkos, akit miatt pont ellenkező mondjuk baloldali média nyomás helyezedik, mert mondjuk olyan témát kutat, amit ellentmondásosnak tartanak, akkor az se jelenteni azt, hogy akkor le kell zárni a vitát, hogy akkor az ő elméleteit el kell fogadni, vagy az ő teljesítményét, vagy nem tudom.
1: Szerintem ez a halottról vagy jót, vagy semmit, ez a túlélő hozzátartozók megkímélése érdekében, meg akkor merülhet fel, tehát hogy nem írsz egy nyílt levelet a Guardianba ezekről a dolgokról most, amik az özvegye gyászol, meg a gyereke is, a többi, de mondjuk egy magyar nyelvi rádió műsorban nyugodtan lehet szerintem olyat mondani, hogy hát, hogyha nem hazudott volna ekkorákat, akkor lehet, hogy nem került volna olyan helyzetbe, hogy amikor ezeknek a hazugságoknak egy részére fény derül, akkor ő úgy érzi, hogy teljesen ellehetetlenült az élete, és ezzel már nem tud mit kezdeni. Szóval szerintem ilyen azért van. Tehát, hogy így,
0: hát igen, és ez a probléma, hogy a Magyarországon és nyugaton is ez a szekértábor logika alakult ki, tehát hogy itt sem lehet anélkül feltenni bizonyos kérdéseket, hogy rögtön akkor ellenségnek bélyegeznének valamelyik oldalról. Jó reggelt!
3: Szabad a Tilos Rádióban kimondani Puzsér Robert nevét, hogy ezzel visszautaltam tizensok évvel ezelőtt egy nagy vihart kavart, lekevert betelefonáláson, és ő és falmazott Farkas Attila Márton írtak egy drámát, melynek szüzséje annyi, hogy egy fiatal jogvédő elkezd egy holokauszt tagadó bácsit védeni. Na puszi!
1: De ezt ismerjük, mert ilyen volt. Mi ezt csináltuk. Nem volt jó. Erről könyvek születtek egyébként, mármint, hogy nem arról, hogy a azban védtünk-e lunatikus őrült náciknak a szólásszabadságát, hanem például erről szól Ariel Nayernek, az ACLU legendás alapítójának és az OSF első igazgatójának a Defending My Enemy című könyve, ami ugye arról szól, amikor a 70-es évek végén egy amerikai Skokie nevű kisvárosban, ahol egyébként igen magas számban éltek holokauszt túlélők, a Ku Klux Klan masírozni szeretne, és betiltják ezt a Ku Klux Klan menetet, és akkor egy egyébként szintén holokauszt túlélők unokájaként felnőtt, vagy gyerekeként felnőtt ügyvéd, és az ACLU, aminek az akkori vezetője Arian Nayer, aki egyébként szintén a náci rezsim elől menekült Németországba, Németországból az Egyesült Államokban, mint 3 éves gyerek, együtt hát megvédi ezeknek a szélsőjobbos marháknak azt a jogát, hogy masírozzanak, és bizonyos keretek között kifejtsék a amúgy tolerálhatatlan álláspontjukat. Erről szól ez a cucc. Halló!
3: Magyarul megtalálom, defining my enemy-t?
1: Defending, nem defining,
3: de hanem defending. De magyarul kérdezem, magyarul nem. Megvan.
1: Szerintem ennek a külön
3: kulcs magyar szó. Akkor bele az éterbe, hogy fordítsatok magyarok. Hello!
1: Hello!
0: Na.
1: Jó. Beleordítottuk.
0: Beleordítjuk, igen.
1: Na, szóval, hogy szerintem, ha nem, persze utólag könnyű okosnak lenni, meg még egyszer, tehát van kegyeleti jog is a világon, de hogy itt ez nem elválaszt az ő ellehetetlenítése, meg az, hogy milyen helyzetbe került, meg hogy mekkora krízis helyzetbe érezte magát, hogy végül is öngyilkos lett, az nem elválasztható attól, hogy mit csinált előtte. Sajnos ez a helyzet, tehát hogy ez nem random X emberrel történik, hanem azzal az emberrel, aki a karrierjének és az akadémiai karrierjén kívül eső életrajzának az elemeit, azt igen gazdagon és szép színes ceruzával hát színesítette. És ezt nehéz nem látni, hogy részben ez vezetett ide.
0: Hát igen, és számomra az riasztó azért, hogy a bal és a jobb oldalon is megvannak ezek a mechanizmusok, hogy akkor történik egy ilyen tragédia, és akkor ahelyett, hogy így hitelesen szembenéznénk ezzel az egész dologgal.
1: Nem, hát ez véget ér a sztori. Tehát innentől kezdve, ha te felemlegeted azt, hogy...
0: Akkor rasszista vagy, ennyi.
1: Akkor te nem csak rasszista vagy, hanem kegyetlen vagy.
0: Igen.
1: Tehát itt innentől kezdve a PC, vagy a politikai, a korrekt álláspont az az lesz, tud szídni a médiát, hogy micsoda elvetemült módon cuppantak rá erre a sztorira, meg az egyetemet szídni, hogy miért nem jártak el körültekintőbben, stb. Stb. Stb. De ez arról senki nem fog beszélni szerintem, hogy azért ebben a sztoriban ennek az embernek igen komoly felelőssége van.
0: Sajnos. Ez így nagyon hasonló más témákban is, ezek a véleménybuborékok így felfújódnak, és akkor így igazából nincsenek igazi párbeszédek, csak így egy sárdobálás.
1: Párbeszéd sehol nincsen, Peti, média alapú politizálás zajlik, és a szociális médiának van játszás. Én bármennyire is szimpatizálok a magyarországi politikai változásokkal, és drukkolok a Tisza pártnak. Az például, ami Pakson megy, ahol a miniszterelnök úr gyakorlatilag személyesen, sajátkezűleg irányítja a vízszint emelési munkálatokat, azt rendkívül visszatetszőnek, és hát bizonyos szempontból röhelyesnek, más szempontból meg szomorúnak tartom. Tehát ez a tényleg azért tartja a kormányinfót, Vitézi Dávid, mert a miniszterelnök úr nem ér rá, mert Pakson irányítja, személyesen irányítja a Duna vízszint emelési munkálatait, és akkor, tehát ez mi, de tényleg? Tehát, hogy tényleg az van, hogy itt tartunk, hogy miniszterelnök nélkül nem lehet elsüllyeszteni rostás bárkákat, meg köveket pakolni. Tehát én azt megértem, hogy oda kell menni, és le kell fényképezkedni. Azt is megértem, hogy figyelni kell az eseményeket. De az, hogy gyakorlatilag ott kelljen állni feltűrt nadrág szárral, húzkodni a csónakokat, hogy ez mi? Ez kinek szól?
0: Hát engem ez annyira nem lep meg, ez szerintem tök jól illeszkedik a Magyar Péter személyiségéhez és stílusához. Tehát ebben azért így tökre áthozott egy csomó ilyen NER beidegződést. Jó reggelt!
1: Remélem Magyar Péter az. Halló!
2: Sziasztok, nem, Gergő vagyok. Nekem csak egy ilyen technikai részlet ütötte meg most így a fülemet, szerintem ez sokan, tehát hogy ezt így félreértik, tehát hogy a bárkák elsüllyesztése az nem azt jelenti, hogy akkor oda megy a bárka, aztán és kiszúrják, és akkor az úgy elsüllyed, hanem ezek ilyen, tehát egy ballasztal megtöltik őket, és akkor ez így megsüllyed. De így mondják, hogy akkor, hogy bárkák elsüllyesztése, meg mit tudom én ilyenek, ezt én is az először azt hittem, hogy akkor azt most ott úgy tényleg elsüllyedtek, de...
1: Egy kalapáccsal kiütik, nem? Víz, konkrétan a légszekrényeket árasztják el szerintem ilyenkor vízzel.
2: Igen, megtölték.
1: És mivel meg amúgy meg van töltve kővel a íze, ezért szépen lesüllyed. Ugyanezeket a légszekrényeket, hogyha a levegővel töltik majd meg, később, akkor ezeket ki lehet emelni, ezeket a műtárgyakat.
2: Neked is, mintha az előtte is úgy mondtad volna, hogy akkor rozsdás bárkákat, akkor oda küldi a Magyar Péter, aztán akkor na süllyedtétek.
1: Nem, csak nekem az ütötte meg a fülemet, amit a Vitézi mondott, a közlekedési miniszter, hogy azért ő tartja a sajtótájékoztatót, mert miniszterelnök úr személyesen felügyeli a vízszintemelés, a paksi, és ez igen, nekem igen. Ez, tehát az ott, ahogy Magyar
2: Péter. Bocsik, itt állok, én csak ezt a technikai dolgot akartam tisztázni.
1: Köszi, hello, igen. Ezeket a rozsdás bárkákat később ki lehet szedni a Dunából. Aki figyelt, az láthatta, hogy légszekrényeket árasztanak el szivattyúval, hogy utána majd levegő megy ezekbe a légszekrényekbe, a rozsdás bárkák felemelkednek. De hogy szóval, hogy ez én nem azt mondom, hogy meglepő, Peti, hogy ez történik, hanem egy kicsit szomorúnak tartom, hogy ezt a fajta közösségi média politizálást, meg hogy ezt a fajta ezzel van üzenve az embereknek, hogy az ország dolgai jó kezekben van, hogy ezt ugye nem tudom, ilyen olcsó dolognak tartom. És hogy nem tudom elképzelni, hogy ez lenne a miniszterelnök úr idejének a leghatékonyabb kihasználása, hogy ott a helyszínen egy csákjával a kezébe húzogatja a csónakokat.
0: Gumicsizmába.
1: Mi?
0: Gumicsizma. Az még...
1: Hát gumicsizma, vagy mezítláb, tehát, hogy...
0: Hát lehet, hogy ez kell a népnek, hogy a legény a gáton image építése, hogy ott van, ahol kell. Azért ez nem tudom. Igazából így lehet, hogy túlbecsüljük a magyar népnek a, nem tudom, intellektuális szintjét, hogy azt gondoljuk, hogy ez rajtunk meg mondjuk pár ezer emberen
1: kívül zavar. Ezt a magyar... Ezt nem, tehát ez az Ungariba, és hogy a magyar nép intellektuális szintjét, én nem becsülöm túl semmilyen népnek az intellektuális szintjét, használt bútorokat próbálok eladni egy berlini lakásba, meghirdettem, odaírom, hogy mekkora, háromszor telefonálnak, hogy jönnek 10-kor, jönnek 4-kor, jönnek 6-kor, ezek mind ugyanazok az emberek, kijönnek 6-kor, kijönnek 2-en, meglátják a szekrényt, hú, ez nagyon nagy. Tehát, hogy így, mert nem fér be, de hogy oda volt írva, hogy mekkora. Hát, ez nagyon nagy.
0: Buta németek.
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok! Én őszintén, tehát, hogy érted, jó, lehet, hogy kicsit sokszor tolja be az idővonalatokba azt, hogy ott van feltűnt gatyaszárral, és járkál a sóderosba, de én mindig ezerszer potensebbnek érzem. Tehát, hogy rakjuk már mellé, mi van akkor, hogyha Viktor marad, akkor mi történik? Már olyan értelemben, hogy érted, tehát, hogy végre van valami frissülés, van valami kommunikációs alak, oké, neki ez a stílója, és akkor mi van, őt választottuk meg, tök jó.
1: Hát hogy milyen programot választott helyette.
3: Nem tudom, egyébként egyáltalán zavar.
1: Az van, hogy mit választott, mi lett volna helyette? Tehát ezt azzal kezdtem. Nem, azért, ő tartja a kormányt.
3: Mert tedd már mellé, hogy érted április, de fél ország azon gondolkozott, hogy akkor hova költözne be a kurva világba.
1: De ezzel kezdtem. Azt mondtam, hogy iszonyú támogatója vagyok.
3: Ezzel kezdtem, és akkor mi van, ezzel kezdtem, érted? Igen, nekem ez tök nagy, tehát hogy mondjam, nem csak nekem, a baráti köröm, éles baráti körömnek is, nagyon sok embernek volt, hogy ezt kurva országot látni Belorussziába. Na most ahhoz képest. Egészen szép fordulatot vett ez a gyönyörű magyar nemzet, de nem tudom, hogy történhetett ilyen, őszintén megtörtént, és akkor most van egy miniszterelnökünk, aki ott van feltört gatyaszárral a sóderosba, nézegeti a helikoptert, engem ez őszintén nem zavart. Ez jobban zavarna, hogyha egy jaktról
1: tőzsdén. Hát akkor ez volt a kérdésünk, hogy ez kinek kell, és te megválaszoltad, hogy neked, szuper.
3: Nem mondom, hogy nekem kell, de egyáltalán nem
1: értettek.
3: Hát, hogy azt, hogy látom, hogy ott van terepen, és elmondja, hogy mit, miért csinál, mi az okozati összefüggés, meg
1: de
3: ott van
1: pár
3: az. Hát szerintem ez egy transzparens kommunikáció, csak szerintem elszokott ettől az ország.
1: Ezt nem, erre nincsen más miniszter?
3: Nem, érted, de ez az ő döntése. Ez most érted, hogy ha te akkor elnöztél, akkor szóljál neki, érted, szerintem benni a lapot, hogy miniszter úr.
1: Szerintem félreértjük egymást, nagyon, nekünk ez volt a kérésünk, hogy ki az, akinek bejön ez. De te válaszoltál rá, úgyhogy tökre örülök.
3: Én a transzparens érthető igenis bejön. Az, hogy ez most a Facebook Reels, ez mennyire hype-olja föl, vagy nem, és mennyit küld be az embernek
1: ebből. A Facebook Reels föl van, nem a Facebook Reels.
3: Tehát, hogy azt hozom, tehát nekem, aki kedven, nekem már sok az, hogy...
1: Nem a Facebook Reels-ről van szó, hanem arról, hogy azért nem ő vezeti a kormányülést, mert Paksor irányítja a műveleteket személyesen. Erről, ez volt a felütés.
3: Én lehet, nem találtál jobb arcot, maximalista, ki tudja, nem. Én egyébként nem érzem parának, és egyébként nem vagyok sem fan, sem übertisztás, tehát hogy csak hanem azt vizsgálom, hogy a miniszterelnök, az miket tehetne, és hogy ez döntötte. Én nekem ez összességében egyáltalán nem para, sőt egy kicsit szimpatikus is, mert azt látom, hogy valaki más mezitláv ki tud lépni ebbe a kurva cipőből. Nekem ez jön le, ilyen vidéki Nógrád.
1: Oké, okay. Köszönjük.
3: Na. Legjobbakat,
0: sziasztok! Köszi, hello!
1: Ciao. Csodás végszó volt, viszont nekem el kell menni. Hát, hogy le...
0: Akkor Balázstól elbúcsúzzunk, itt vagy?
1: Én itt vagyok, és elnézést kérek, de muszáj, hogy egy kicsit korábban lelépjek. Jövő héten jövök vissza, Peti, te pedig a hallgatókkal...
0: Hát berakok zenét aztán.
1: Alright.
0: Hamarosan. Hát jövő héten fogok találkozni. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
1: Sziasztok!
0: Hello!

0: Attilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
1: A folyvást tapadó Duna mostanában számos lelettel szolgál. Bulgáriában mamutmaradványok, a horvátországi Valkó-Apátinál magyar tehergőzös roncsai, a Dunakanyarban kőágyugolyók, a Margit-szigeten maroklőfegyverek kerültek elő. Világháborús lő és robbanószer több helyütt adott munkát a tűzszerészeknek, Érdnél, valamint a fővárosi Margit és Erzsébet hidaknál. A Batthyány téri kikötő közelében még egy német katonai motorkerékpárt és két német katonai holttestet is találtak. A Szabadsághídról láthatók a Ferenc József híd középső részének roncsai. Persze egy azon hídról van szó, ami még az eredeti nevét viselte, amikor a visszavonuló Wehrmacht 1945. januárjában a Dunába robbantotta. Olvastuk a 24.hu-n és a Kubiton.
2: Egy szűk körű klinikai vizsgálat során egyetlen kezelési nap alatt megszűntek a szülés utáni depresszió tünetei. Számol be a Kubit. 10 súlyos depresszióval diagnosztizált nőnek adtak mebufotenint. A belélegezhető pszichedelikus vegyület hatására 2 órával az utolsó adag után mindegyikük depresszió szintje legalább a felére csökkent, a 8. napra pedig mind tünetmentesek lettek. Az anyaszerepre irányuló kérdőív is jelentős javulást mért. Az eredmény figyelemre méltó, mivel ez a hangulatzavar akár minden 5. anyát sújthatja világszerte, a hagyományos antidepresszánsok viszont csak 4-6 hét után hatnak. A kezelést az alanyok jól viselték, súlyosabb mellékhatás nem lépett fel. Ám a szerzők óvatosságra intenek, hiszen az úgynevezett nyílt, placebo csoport nélküli vizsgálatot maga a szer gyártója finanszírozta, és az utánkövetés is csak 1 hétig tartott. A cápákat szokás magányos ragadozóknak tekinteni, egy friss kutatás szerint azonban élénk, rokoni kapcsolatokon is alapuló társasági életet élnek, írja a Kubit. Az Exeteri és a Lancasteri Egyetem, valamint a helyi cápa laboratórium kutatói 6 éven át tanulmányozták a Fidzsi-szigetek tengeri nemzeti parkjának bikacápáit. 473 merülés során 129 felnőtt példány viselkedését figyelték meg, az adatokat összevetve az állatok genetikai profiljával. A cápák összehangolt úszását, vagy ha egy testhossznál jobban megközelítették egymást, a barátkozásuk jelének tekintették. Bár a vizsgált ragadozó halak közösségi életében méretük és nemük nagy súlya esik latba, a rokonság is lényeges, különösen a hímeknél. Testvérek és féltestvérek szívesebben időznek együtt. Csak hogy megfigyelésüket nehezíti, hogy sok bikacápa, részben illegális halászatuk miatt fiatalon elpusztul.

0: Pedig a férje.
1: Tamás.
0: Így van, Kecskés Tamás. Na most ők mikor keltetek reggel? 6-kor, 7-kor, 5-kor, 4-kor?
1: Pontosan 5.45-kor.
0: 5.45-kor keltetek, mert hogy honnan jöttetek? Jó messziről.
2: Nyíregyházáról.
0: Nyíregyházáról jöttetek, de most ne, alapvetően nem a Nyíregyháza. Innen is sokoltatjuk azokat a nyíregyháziakat, akik az online térben hallgatnak bennünket. Ha van olyan, aki tényleg hallgat, akkor az ha jelentkezik, azt megköszönjük. Telefonszámunk az 215, ha Árpád nincs itt, ő szokta bemondani. Igen. Na, tisztelt hölgyeim és uraim, akkor lassan, de ráfordulunk a témánkra. Azért van itt Andi is, meg Tamás is, mert hogy van Tiszalökön a világnak az eldugott végében egy éttermetek, ugye?
2: Így van.
0: Ráadásul egy olyan étterem, ami most már pár év óta úgy teljesen benne van a magyar gasztrovilág köztudatában. Mert hogy szeretnek benneteket.
2: Hát köszönjük szépen, hogyha ezt így.
0: Igen, majd azért szeretném, hogyha hogy az, hogy én nem vagyok felpörögve, egy dolog, de ti nyugodtan felpöröghettek. És ez ott van a tiszalöki vízlépcsőtől nem messze.
2: Igen, egy ilyen 5 perc sétatávolságra, ez a tiszalöki ősüdülő telepen található a mi kis éttermünk. És azt szoktuk mondani, igen, hogy Dudász a béka barátaink, az anyukám mondta, az Isten háta mögött van, mi pedig a mögött még 2 méterrel, tehát hogy igen, eléggé ilyen kis eldugott helyen vagyunk, de hát ezek szerint a jót, azt a közönségünket megtaláltuk, illetve ők is megtaláltuk minket, akik ugyanúgy az igényes gasztronómiát szeretik minni.
0: A napokban volt itt Kovács László, Magyar Vendéglátóipartestületének az elnök, aki azt mondta, hogy ilyen jelen pillanatban ilyen naponta 3-4 üzlet zár be. Naponta. Mert hogy mindenféle okokból. Ti viszont egy üdítő példa vagytok pont arra, hogy ugye az említett Encsel, de ugye mondhatjuk az évtizedek óta emlegetett ugye a Rosensteinéket, akik olyan ennél botrányosabban pocsék helyen már nehezen lehetett volna nyitni, mint ahol ők nyitottak annak ide. Jó, azóta már szépen ott csinosítgatták a környéket, meg valami történt, de mégis ez van. Most, hogyha azt gondolnám, én itt pesti észre, tudod itt valamikor, hogy hú, hát Tiszalökön, Jézusom, hát ott lehet valamit csinálni, persze oda járnak a helyiek, de hát hogy országos hírnévre nem lehet vergődni onnan, és lehetett. Na most ugye ez, majd nem szeretném itt egy ilyen, hogy 45 percen keresztül dicsérlek benneteket, vagy 50 percen keresztül, ti meg csendesen mosolyognak, mert ugye nagyon szépen mosolyognak, meg kuncognak. Na most hogy kezdődött ez az egész történet? Mert azért, jó, oké, gondolom, nem arra, amikor elkezdtétek, feltételezem, hogy nem gondoltatok arra, hogy majd egyszer itt ültök, és a Tilos Rádió intelligens, okos, érdeklődő közönségének beszéltek arról, hogy kezdődött.
2: Hát igen, azért ezt nem gondoltuk volna szerintem akár egy 6-7 évvel ezelőtt se. Tehát az igazság, hogy nagyon furcsa lesz, amit mondok, de mi sok mindent a Covid-nak köszönhetünk. Tehát, hogy annak idején ugye...
0: Ti vagytok az ellenpélda, ugye?
2: Hát, igen, lehet így is mondani. Tehát, hogy ugye én rendezvényszervezéssel foglalkoztam, a páromnak ugye megvan a saját vállalkozása, és ugye jött a Covid, és akkor ugye az összes rendezvény...
0: Megérkezett Árpádunk. Árpád, gyere ide! Gyere, üljlek.
2: Éppen sztoriba vagyok.
3: Itt a rádióban
0: sztoriba. Edzésed volt?
3: Nem, elfelejtettem, hogy a biciklimet ott hagytam. Hogy...
0: És gyalog jöttél?
3: És hát igen.
0: Jó, azt hittem, hogy edzésem. Akkor szoktál ilyen óvatoskodó léptekkel közlekedni.
3: Ja, mindenem fel.
0: Árpádnak egyébként ma is nagyon jó a frizurája.
4: Kimondottan
0: sármos.
3: Szerintem ezt úgy hiányolták a hallgatók, hogy ezt nem mondjuk, hogy csak nap.
0: Na jó, hát figyelj, meg kell osztani ilyen részleteket is, hogy sokkal emberibbé tegyük a műsort.
3: Beszéljük, igen, a szkrombotoxin. Milyen veszélyeket hordozgat?
0: Melyik?
3: A halakban található szkrombotoxin.
0: Az nagyon nagy veszélyeket, tessék.
3: Köszönöm, Sár.
0: Melyik vagyok?
3: Sár. Leültem volna oda nyugodtan.
0: Ugye,
3: azért mert... csinálj, Sanyi, mert tudja, hogy én úgyis elrondom a gombokat, és akkor lehet ezen élcelődni.
0: Mindegy, ülj le.
3: Nem volt válasz. Sanyi, megitta a kávéját?
2: Nem láttam.

0: láttuk. Figyelj, nem láttuk.
1: Mi nem szerintem. Ittunk. Mi nem ittunk kávét, biztos.
2: Na szóval, kérjük vissza, akkor erre folytassuk.
1: Szóval...
2: Lébeg este.
1: Igen, igen, igen. És akkor ugye a rendezvények ugye a Covid alatt ugye befejeződtek, és akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy az akkori rendezvény gasztropartnerünk Pateki Peti, aki azóta is a kreatív séfünk, ő ott lakik az ősi üdülőtelepen.
2: Motorcsónakázik, horgászik, és így tovább.
1: És DJ. És DJ.
3: DJ is.
2: Nálatok?
3: Hát mikor?
2: A Pataki Peti idején sokan hallották, vagy ismerhetik egy a sok minden helyről, a tévéből is többek között.
1: Így van.
2: Meg
1: így
2: úgy
1: van.
2: Egyébként még annó az Ikon Debrecen.
3: Bizony, de nem volt nálunk még a műsorban szerintem soha.
2: Hát akkor majd szólok
3: neki. Hát mindenféleképpen elhívjuk.
2: Szólok néki, meg ugye volt a Mythology.
1: Igen.
3: A Bazilikával szemben.
2: A Bazilikával, ugye a körúton, a Bacsi-Zsinszki úton, és az is jó volt, meg volt bejebb is valami. Tehát mindegy, van miről beszél. Meg van most Nyíregyházán is. Van még? Milyen udvar a... az a svábos... Svájcer.
1: Nincs.
2: Na mindegy, tehát oda ne menjetek, csak szeret Árpád bemondja mindjárt a telefonszámot.
3: 2-15-37-73 V-email.
2: Vártam rád ezzel
3: a... V-email.
1: És várjuk a Nyíregyház is tisztelő kitelefonálókat.
2: Igen.
3: Volt ilyen.
2: Milyen?
3: Hát, hogy nagyon messziről telefonáltak, ahol nem is lehetett fogni a rádiót, ellenben online hallgatták.
2: Na, hát nyilván erre gondolok én is. Meg én is találkoztam Norvégiában élő magyar párral, akik egyébként lelkes rajongóink. Nagyon meglepett.
3: Hát az engem is, hogy lelkes rajongóink, az engem is meglepett.
2: Nagyon meglepett, és ők is ott megismerték a hangom, úgyhogy nagyon örültem neki. Na, de nem is én vagyok a téma most.
3: Egy idő süket és vakázas pár.
2: Horgolyzó.
1: Szóval, hogy a rövid történet ennyi volt, hogy ő szólt nekünk, hogy ott van egy ilyen büfé, amit lehetne üzemeltetni.
2: De az gyakorlatilag egy ilyen üdülőtelepi büfé volt.
1: Ez egy kocsma.
4: Kocsma
2: fagyizó. Hát vagy igen, tehát ezt nagyjából úgy képzeljük el, mint a Balaton.
3: Sanyi már így a történelmi megszépítő távlatokban fogalmaz, hogy büfé.
1: Igen.
2: Buffet volt, buffet.
1: És akkor úgy, mivel, hogy ugye unatkoztunk, pont otthon voltunk, pont ráértünk, ezért mondtuk,
2: levettétek a maszkot, felgyűltétek az ingóját.
3: És nyitottunk egy sikeres helyet. Szevasz, ami azóta is jól megy.
1: Igen. És akkor ez így valahogy alakult, és pont azt mondtam, hogy nem az volt, hogy ugye volt egy étterem 150 fős befogadó képességgel és töménytelen mennyiségű befektetői pénzzel, hanem hogy indítottunk valamit, és már nem fértek el a vendégek, akkor bővítsünk.
2: Tehát ilyen organikusan fejlődött.
1: Igen, együtt fejlődtünk a vendégeinkkel.
2: Mint a parasztáz, amikor jött még, építsünk még hozzá.
1: Pontosan így.
2: Két szobát, és a végén a falu teljes hosszában nyúlik a ház.
4: Ez kb. Így is néz ki most a horgonyzó.
2: Igen, mondjuk van egy ilyen kis, de egyébként ez egy új kategória, ezt nem tudom, sejtitek-e, ugye, amennyire imádjuk a ronkocsmákat itt a városban, tudod, a maguk kis, hát az össze-vissza mind stílusával.
3: Mikor voltál utoljára ronkocsmában?
2: Én egy kocsmajáró ember.
3: De ronkocsmában, igen?
2: Hát nekem ugye a Tűzoltó utcában, ami van, az nekem közel van, tehát gyalog távolságra, és azért amikor megkívánok valami normálisabb sört, akkor oda megyek, ha nem akarok bejönni a városba. Tehát ennek azért ez az eklektikusság, ez valami, szerintem a barlangi korszakunkra emlékeztet bennünket. Tehát ilyen nagyon ősi emlékeket hív elő, nem? Amikor tehát ott nem volt se egyetlen derék, na jó, nálatok van derékszög, igaz?
1: Nem
3: sok. De te barlangban
1: szerintem
3: és újabb, hogy akad fúrtál a barlangban, nem?
1: Szerintem de, egyébként, tehát, hogy mi úgy téliesítettünk, amikor ugye az volt, hogy ott jött az ősz, és akkor mi legyen az étteremmel, ugye nem volt beülős helyünk, viszont ellenben rengeteg szerethető vendégünk volt, és annál több jó dolgozónk, hogy mit csináljunk, és akkor így elkezdtünk építkezni, de szerintem egyébként nem igazából azt szeretik az emberek ezt a, hogy is mondtad, barlang, vagy nem is mondtad, hogy ezt...
2: De sok intím sarok van, nektek ilyen sok intím sarkotok van.
1: Hanem inkább szerintem azt szeretik, amit most azért elég sokan mondunk így a vendéglátásban, hogy amikor bemész egy étterembe, azt látod, hogy az egy befektetőnek az étterme, vagy az a saját szerelem gyerekez, egy családi vállalkozás, úgy, hogy nálunk a férjemmel... együtt építgetjük, szépítgetjük, ez egy szerelemgyerek, a gyerekek már felnőttek is, hogy, és azt a szeretetet, amit te abba beleteszel, azt a törődést, azt érzik meg a vendégek, és elkezdik ugyanúgy szeretni azt a helyet, ahogy te szereted. Ha lélektelen, akkor nem fogják szeretni, lehet,
3: Szerintem ez igaz. Még azért kevés, mert hogyha szerelemgyerek, de nem jó, azért láttunk ilyeneket.
2: De láttunk, az volna, nem fog egy csomó elcseszett szerelemgyerek.
3: Tehát lehet, hogy ott vannak meg.
1: De azt gondolom,
3: de mondjuk a konyhai részen hibázik valami.
2: Hozzáteszem, a barlangot azt nem dehonestálóan szántam, csak ugye a barlang melege még mindig. Ugye
3: Sanyi egy komplett barlangos test, aki a barlangok után kutat.
2: Igen. Na, az a dolog lényeg egyébként, hogy itt van, most ezt mindenféle esetleg beleérthető irónia nélkül.
3: Milyen jó, hogy bekapcsoltam a telefont, látod? Mert kikapcsolva volt.
2: És milyen jó, hogy elmondtad a telefonszámot.
3: Ugye?
2: Haló, szia!
3: Haló!
2: Haló.
3: Lehet, hogy még valamit föl kéne toljak, talán a potmétert?
2: Igen, lehet.
3: Én azt föltoltam. Akkor valamit meg kell nyomjak, talán a gombot?
2: Talán
3: azt. Megnyomtam.
2: Asszisztenciát szeretnénk kérni Igen. Na most újra megpróbálja Árpád egyébként.
3: Talán most?
0: Igen.
2: Sziasztok. Szia.
3: Na, de hát a sziasztok az már jó volt.
2: Na mindegy, az a lényeg, hogy Árpád egyébként célul tűzte ki, hogy 2 éven belül megtanulja. Megtanulja ezt a dolgot,
1: hogy
2: melyik gombot kell nyomni.
4: De jó halad.
0: Halló? Nem, hát azt nem tudom, hogy bennetek kiben hol milyen gombot kell nyomni.
2: Na, szia, itt vagyunk.
3: Nálam az offot.
0: Nem szia, hanem befejezem.
3: Mondjam.
0: Vágjátok bele a szót. Ne hagyjátok be.
2: Köszönjük szépen egyébként hasznos és támogató hozzászólásodat. Tényleg kíváncsiak lettünk volna,
3: hogy
2: akarsz-e mondani valamit. Na térjünk akkor hozzátok vissza, jó?
1: Szóval, hogy igazatok van ebben szerintem, hogy a szakmai rész mindenféleképpen kell hozzá, de hát ugye szerintem ez így a mi kettősünk és pluszba Peti, ő mindenféleképpen egy tökéletes trió.
3: Halló?
0: Szervusztok, Gyuri vagyok.
3: Szia, most Gyuri.
0: Hallható?
3: Most tökéletesen.
0: Na, a szerelemgyerekre szeretnék csak egy rövid kérdést feltenni, hogy ez a szerelemgyerek van kollega is, vagy pedig ketten csináljátok. Oké, hogy a kollégát az, mint én a pincér, vagy a szakács az kollega, de hogy kettesben csináljátok a pályát, vagy van ott még más is. Mert hogyha van még más is, akkor az már nagyon nehéz szerelemgyerek. Csak egy élmény Portóból utolsó nap találtunk rá egy nagyon pici kis étteremre. Férj, feleség, csinált mindent, és egy tünemény volt, egy szoda volt. Az élet szerelemgyerek volt. Oké, csak ennyit szerettem volna, meghallgatom a választ.
3: Köszönjük, és jó is a kérdés, mert életszerű nagyon.
2: Szia!
1: Jó. Igen, életszerű, tehát, hogy mi úgy épülünk fel, hogy ugye a párommal, mi vagyunk a tulajdonosok, menedzserek, tehát, hogy igazából ugye nekünk nem szakmánk a vendéglátás, vagyis valamennyire szakmánk, de igazából inkább az operatív dolgokat intézzük. Kreatív séfünk Pataki Peti, ő irányítja a szakmai munkát, és emellett most már elmondhatom azt, hogy szerintem körülbelül 15 dolgozóval dolgozunk. Tehát, hogy a szerelemgyereket én arra felmondom, hogy maga a tulajdonosnak a szerelemgyereke, de az nem jelenti azt feltétlenül szerintem, hogy csak te dolgozhatsz benne, mivel az, hogyha csak te dolgozol benne, az a méreteit és az egésznek a volumenét azért az beszűkíti. Tehát, hogy azért nagyon sok olyat láttunk már, amit igen, szerelemgyerek, és akkor ugye nincs hétvégén, nincs nap. Tehát, ha ketten vagytok benne, akkor onnantól kezdve nem nagyon van mellette életed, és abba bele lehet fásulni, és az magába vonja azt, hogy egy idő után nem biztos, hogy úgy mész be, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Én szerintem így is tud sikeresen működni, hogyha a dolgozóid, illetve az egész csapat, aki körülvesz, megpróbálja átvenni ezt a szemléletet.
3: Én dolgoztam így szerelemgyerek sztoriban, séf voltam egy, hát tudom is, Kraftwerk nevű pizzéria hamburgerező vidéken.
2: Na,
3: ahol ezt nem ezt is tudod, de, hogy nem, hát emlékszel rá. És azt egy nagyon jó baráti család csinálta, ugye én voltam a séf.
2: Jaj, emlékszem rá,
3: hogy ne. Volt egy leányka, aki fizetett alkalmazott volt, jó, mondjuk engem is fizettek, persze, tehát volt egy fizetett alkalmazott, aki nem a család része volt, őnál egy picit sántított is a sztori, érdekes módon, pedig ő maradt, éveket húzott le, és akkor volt a tulajdonos család, férfeleség, két egyetemista korú gyerek. És nagyon jól is ment, nagyon jól működött, de egyszerűen ebben a modellben, ugye mondták ők annó, hogy nem tudnak fölvenni plusz embert, mert akkor már hát nem
2: jön. Abba belepusztultál volna egyébként.
3: Nem jön, ebben is pusztultam, akkor jött ki a gerincsérben, hogy nem tudnak fölvenni plusz egy embert, mert ugye véges a hely, ennyi pénzt tud kitermelni, még egy embert, és annak a díjai, meg az állam felé fizetendők, azok egyszerűen akkor nincs értelme dolgozni, és így is ugye marhasokat melóztak, és azt nem tudom, egy év vagy két év után, szerintem két év után rájöttem, hogy ezt nem lehet fizikailag bírni, mert akkor oda szétesik a család, mert mindenki széthajtja magát. Úgyhogy nagyon ki kell találni modellt. Igen.
4: Még hozzáfűznék egy pár mondatot a szerelemgyerekhez, hogy ez nem 15 főben indult ez a vállalkozás az elején, hanem Andival ketten voltunk, illetve két kollega volt, aki elvégezte a konyhán a munkát, illetve a gyerekeink voltak, a felszolgálók, a párja a pultos, szóval egy komplet családi vállalkozás.
2: De akkor szezonban voltatok,
4: és ez az első másfél év így van, persze, és az első másfél év így, és utána jöttek láttuk, hogy bővíteni kell, láttuk, hogy van rá igény, és onnantól kezdve próbáltunk olyan kollégákat, felszolgálót, séfet, konyhai kisegítőt, aki be tud illeszkedni mondani a csapatba, és tudjuk továbbfejleszteni az ételt.
2: Hát eddig akárhányszor voltam, most nem azt mondom, hogy hetente arra járunk, de mondjuk háromszor, négyszer legalább jártam arra itt az elmúlt években. Mindig ott voltatok, mindig a placon voltatok.
1: Igen,
3: azért... tehát mondtad, hogy operatív, de hát azért ott vagytok.
1: Ott vagyunk.
4: Mindig ott van.
1: Igen. Tehát, hogy amikor munka van, akkor azért vagyunk ott, ha szabad időnk van, akkor meg azért vagyunk ott. Tehát akkor nem vagyunk ott, hogyha nem tartózkodunk a 60 kilométeres körzetbe. Nagyon sokat vagyunk ott, igen. De szerintem ez így tud működni, hogy látszódik az, hogy ott van a tulajdonos, oda tudsz szólni, oda tudsz figyelni. Nem biztos, hogy ennek a dolgozók is annyira örülnek, hogy ilyen nappal ott vagyok, de egyébként nem, ez a vicc része volt. De szerintem ez...
2: De egyébként igaz.
3: A dolgozók sosem örülnek. Ez szerintem egy alapvetés.
1: Igen.
3: De mosolyognak.
1: Ma jó napjuk van, mert ma Budapesten van a főnök asszony, úgyhogy ma teljesen jó napjuk van, de egyébként... Tehát, hogy mi így fejlődtünk, így alakultunk, és igazából saját magunk se számítottunk erre az egészet, tehát mind a kettőnek meg volt a fő vállalkozása, vagy a fő tevékenységi köre, és igazából ez már annyira kinőtte magát, hogy most már azt mondhatom, hogy így első helyen van a rangsorban, és elég nagy a felelősség is rajtunk, mert ahogy mondtátok,
3: azért... Milyen rangsorban, hogy az életetekben?
1: Az rangsorban? Az életünkbe, a rangsorba, mert azért azt gondolom, hogy amit elértünk, az arra nagyon büszkék lehetünk, illetve a csapat lehet nagyon büszke, mert ugye ezt így együtt értük el, ebbe mindenkinek szerepe van, és az, amit mondott Sanyi is, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ugye Szabolcs megye hírnevét öregbíthetjük, illetve vihetjük országosan, fesztiválokra, mindenhova, és hogy Szabolcsba ugye elsőként és egyedüliként Michelin ajánlott étterem lettünk, aminek köszönhet, amit beszélgettünk, hogy múlt héten például japán vendégeink voltak, tehát hogy külföldi vendégek is vannak, és...
2: És hogy reagáltak a japánok a konyhára? Mert amit én tapasztalok, akár beszéltünk is róla itt a műsor előtt, hogy a koreaiak, japánok a mangalicát az kimondottan imádják. Legalábbis akikkel én eddig találkoztam, vagy aki imádják, szeretik nálatok, hogy tényleg mit evett az asztal? Nem az asztal ette nyilván, nem a vendég.
1: Nem tudom pontosan, hogy mit ettek, mert akkor éppen nem voltunk ott, de egyébként azt el tudom mondani, ugye, hogy mi hitvallásunk is az, hogy ugye a jó alapanyagokból készítsünk, és amiről nem beszéltünk még, ugye, hogy mi az a hitvallásunk, hogy nem félünk kis vendéglőnek lenni, tehát hogy ezeket a magyaros fogásokat szeretjük jó alapanyagokból, jó konyha technológiával elkészíteni, és szeretünk mangalica termékeket is használni, és ezt beszéltük, hogy ők azt nagyon szeretik ugye a mangalicát, és egyébként nem véletlenül, mert egy nagyon nemes alapanyag, és nagyon jó vele a konyhán dolgozni. Úgyhogy szeretik, tehát hogy én azt veszem észre egyébként, hogy ezeket a magyar kis vendéglős fogásokat is szeretik, szoktak hozzánk járni spanyolok, szoktak hozzánk járni...
2: Hogy vetődik egy spanyol vagy egy japán Tiszalökre? Úgyhogy Tokajban volt?
1: Igen, most lelőtted.
3: Lemennek autóval.
2: Ja, jó. Nem, csak közben beugrott, hogy hát jó, hát van erre megfejtés. És akkor ez most azért is mondom, tehát a véletlenül valaki nem véletlenül, nyilván nem szoktunk véletlenül Tokajba keveredni, de nem vagytok olyan messze.
1: Hát
4: 21-22 kilométer.
1: Igen, közel vagyunk, és általában...
2: Tudsz Tokajba jó éttermet?
3: Most.
2: Ha valaki tud jó Tokajba jó éttermet, tényleg jót, akkor az majd hívjon fel bennünket, mert most így hirtelen nekem egy se jutott eszembe.
1: Azt gondolom, hogy
3: nekem
1: most...
3: Mádon, amit nagyon szeretem, azt a francia fickót Mádon, de hát az mikor volt 20 éve.
2: Él még?
1: Egyre több jó hely van szerintünk, ami minket is erősít, mert nekünk az a jó, hogyha minél több jó étterem van.
2: Így van.
1: Tehát, hogy Tokajból jönnek. Egyébként Tokaj... ugye fent van a világtérképen, és akkor ott beütik az alkalmazásokat, és ugye ezek az ajánlások, amikről beszéltünk,
2: ja, tényleg, hogy
1: a Gourmio és a Michelin ajánlás, azt gondolom, hogy az külföldieknek sokat mond, és hogyha beüti, és száll rá egy 20 percet, fél órát, akkor eljönnek, tehát megkeresnek minket, és eljönnek.
4: De például voltak olyan vendégeink, hogy holland házaspár biciklizett pont erre, és betértek, hogy kép volt téve, hogy horgonyzók is vendégbe a főúton is.
2: Gondolom, Isztambulba tartottak képbe.
3: De milyen jó lenne, hogy igen, többen biciklizének Tokaj és környékén.
1: Hát sok biciklis turista van. Igen.
2: És jó bicikli utak vannak? Ez most
1: nem, nincsenek jó bicikli
2: utak. Biciklis hallgatói, de mondják, hogy szóval akkor ne ilyen városi kis kemping kerékpárra jöjjenek arra felé, hanem ilyen nagy
3: balonos. És akkor csodálkozunk, hogy nem megy ember Tokajba, hát hihetetlen.
1: Hát Tokajban van jó bicikliút, hanem azt kérdeztétek, hogy Tokaj és Tiszalök.
3: Hát oké, hát igen, de például igen. Hát szerintem... az nem arról szól, hogy most a városban, ott nem, Tokajban elbiciklizek 5 percet, hanem
4: nagyon romantikus is faluban környéken. Kell keresztül tekerni, van egy komp, ami szépen áthoz minket a Tiszán, szóval.
2: Ja tényleg, azon mentem én is. Ja, és egyébként, aki vizet akar látni, van még ott víz, nem?
1: Van.
2: Na hát aki víz, ugye ne csak azt nézzük meg, hogy a Dunán nincs, hanem nézzük meg azt is, hogy a Tiszában van, úgyhogy azt akartam mondani, hogy most, hogy ugye mindenkit rágyúrt a vízmérnöki tudományokra, meg vízmérnöki tudományokra, akkor bővítsük ismereteinket a vízzel is, az pedig a Tiszában látható, Tiszalökön van.
3: Ezért egy jó pezsgőt.
1: Igen.
2: De te van saját pezsgőt.
1: Nekünk van. Igen, egyébként erre így az elejétől fogva törekedtünk, hogy szerettünk volna olyan arculati
2: elemet. Nem ők csinálják, nem ti csináljátok.
1: Nem mi csináljuk, hanem Rátkán van a Sauska Tokaj, vagy Sauska pincészet, és onnan sikerült egy nagyon szuper pezsgőt felcímkézni ugye a sajátunknak, ugye azt szeretjük minden fesztiválra vinni, illetve van saját habzónk, az pedig Mádról van, a Szarka pincészetben.
2: De akkor ezek igényes dolgok.
3: Sauskán a francia pezsgőmester.
2: Igen, ő hinti ott az észt. Nem? Viszont a Gourmet Fesztiválon például állandó siker, ami ha már a Tisza is ott van, akkor ez egy teljesen adekvát fogás. Haltepertőtök van, ami nem csak úgy néz ki, hogy jó, mondjuk az nem a Tiszából van, de viszont ismeri, kiváló.
3: Aki ismeri az éttermet, az 25 perc ezt várja, ezt a pillanatot, hogy végre.
2: Mikor kanyarodok rá a haltepertő, ami egy kis marinált hagymával, ezzel, azzal, a
1: mazzal. Kapros tartára,
2: tehát nem a csárdás egyes erős karikára vágva, És ugye csak úgy a veres, ha van veres hagyma keserű magában stílusban, hanem ez itt egy kicsit olyan felemelt.
3: Igen, indítsunk az alapanyagtól. Ezzel menjünk végig.
1: Igen. Tehát, hogy a legelső gurmé fesztiválra, amikor ugye ezt elhoztuk, akkor a hatalmas sikere volt, hogy...
3: Bocsánat, legelső gurmé, tehát hogy jutottatok el a gurmé fesztiválra? Megkerestek minket.
1: Bekerültünk, ugye a nyitást követő elsőjől bekerültünk a top 100, Dining Guide top 100 étterembe, és utána pedig a következő évben Michelin ajánlást kaptunk, ami ilyen teljesen hihetetlen volt a számunkra, tehát én addig a pillanatig, ameddig be nem mondták a nevünket, én végig azt gondoltam, hogy ez tévedés, és ez nem tudom, tehát biztos, hogy nem, de egyébként meg ez igazolja azt, amit mondtunk, hogy nem csak a fine dining, és nem csak a nagyon fancy helyek a szerethetőek, hanem egy egyszerű, letisztult hely is lehet szerethető, ahol tényleg, tehát hogy az első az ízélmény, hogy jó tegyél, jó környezetbe, és majd minden más utána jön. Tehát azt tudni kell, hogy ugye Michelin tányérunk van, ami a Michelin jó szívvel ajánlja, és igazából ettől még többre nem is törekszünk, és valószínűleg ezáltal kerültünk be a körforgásba, és akkor így hívtak minket a legelső budapesti gurmé.
3: Na megakasztottalak a hallal.
4: Annyit tegyünk már hozzá, hogy soha nem volt cél semmilyen díj, semmilyen elismerésnek a megszerzése.
2: Jobban is esik, ha csak úgy adják.
4: Jót akartunk.
1: Sőt, azért ez egy ilyen olyan felelősség és olyan teher, amit nem is nagyon akartuk, hogy ez így legyen, de hát ugye ez nem rajtunk múlt. Nekünk sokkal többet...
2: Nem adja vissza, tudod.
1: Nagyon-nagyon örültünk. Tehát nem vagyok álszent, nagyon-nagyon örültünk neki, de mindig azt mondtuk, és ez is most, hogy a legfontosabb az, hogy a vendégek szeretete és a vendégek visszajöjjenek, az a legelső.
3: Megakasztottalak a haltöpörtyűvel, de fölveszük a telefont, és aztán visszatérünk rá. Haló?
2: Nem nyomod be?
3: Most nyomtam be, látod, azért világít.
2: Haló is nyomta. De az úgy sokat javít.
3: Hát
2: az a helyzet, hogy én a telefonszámot nem tudom megjegyezni, Árpád meg a gombokkal vív.
3: Világít minden, aminek már világítani kellene.
2: Haló.
3: Látod? Egy recsegést már hallunk.
2: Igen. Most a zsebébe rakta a telefont, ami ugye be van kapcsolva. Na jó, akkor itt majd hívva gondolja. Hogyha újra gondolja, Árpád pedig.
3: Na, haltöpörtjük.
2: Nagy nyögés közepette, feladta a gombok nyomogatását. Haltöpörtjük. Oké, de nem csak ez van nyilván.
3: Csak ezt a receptet meg tudjuk most, ezt jó, nem ugorjuk most.
1: Egyébként, tehát, hogy
3: ez... Milyen hal? Indítsuk azt, milyen hal?
1: Afrikai harcsa.
2: De azért álljunk meg itt egy szóra. Jó, mert én egyébként nem nagyon szeretem az afrikai harcsát. Nem veszem az afrikai harcsát, amikor látom a pultba.
3: De nem Afrikából jön.
2: Hanem, és ez egy fontos, hogy onnan jön, mert ez onnan a közelből érkezik.
1: Így van.
2: Ott van a telep, ugye?
1: Így van.
2: Tisza Csege.
1: Igen.
2: Ami nem keverendő a kecsegével. Na mindegy, ez most így nem volt, ez gyenge volt.
4: Olyanunk is van, kecsege, nem
1: majd. Kecsege is van az étlapon, és nagyon szeretik a vendégek, igen.
4: És nem tisza kecsege, hanem csak sima kecsege.
2: De tényleg az élővízi, ugye élővízi halászat megszűnt.
3: Tudjuk már meg, azt nagyon van tepörtyűt.
2: Élővízi halászat megszűnt, így van?
1: Így van, tehát emiatt nem tudunk venni. Nagyon-nagyon szívesen vennénk, de nem lehet.
2: Ez még a horgász lobbinak az erejét, áderevtárs erejét mutatja.
1: Igen, tehát hogy ezt így nem lehet vennünk, de próbálkozunk mindig azt, hogy a közelről vásároljunk is jó minőséget, és ugye ezt szerintem attól ilyen finom, hogy kukoricarizbe van kiforgatva, nagyon-nagyon jó minőségű paprikát használunk, paprikás kukoricarizbe, és a marinált hagyma, illetve a kapros tartár, ami szerintem
2: kapros tartár sokat dob rajta, és szerintem igazából az, hogy ezek tényleg frankó frissek. Szóval ez nem az, hogy 3 napja vagy 4 napja nyúzták, vagy filézték, úgyhogy ez egy más.
1: Szerintem ez egy ilyen jó kombó, tehát ennek az, tehát egyrészt nagyon jó fesztivál étel, mert mi is sétálsz, és kapkorod be, és a háromnak az ízvilága együtt szerintem nagyon
2: jó. nagyon eltalált, tehát a kétségtel. Mi az, ami még, oké, ez egy ikonikus ételetek, ez egész biztos. Mi az, ami még úgy látjátok, hogy ez így ilyen nagyon megy meg, tényleg?
1: Hát amire még büszkék vagyunk, az a horgonyzó halászté, amit így edikáltunk eleinte, mert nem nagyon kérték, ami annyit tesz, tehát annyiból különbözik a sima halászlétől, hogy a halat kisütjük előtte, és kisülve kerül a halászlébe, a forró halászlébe, és ettől ad neki egy olyan kis különleges ízt, és nem szerették az elején, de csak nem vettük le az étlapról, igen. És most jelenleg...
3: Ez kinek a találmánya? Kinek az ötlete?
1: Ez a Peti, és nagyon büszke erre, hogy ezt így elértük, hogy edukációval egy kicsit azért átlendítettük. Így van, most már a halászlé közül ebből adjuk el ugye a legtöbbet, de volt egyébként harcsával töltött káposzta, tehát elég harcsahortobágyi, tehát hogy próbáljuk...
2: Na a harcsahortobágyituk az például egészen zseniális volt. Na arra azt mondom, hogy az tehát ugye a hortobágyi az ugye pályafutását csirkével kezdte, tehát nem az 58-as világkiállítás, meg borjú, meg ilyenek, visszamehetünk még néhány generációt, és ugye ott eredetileg csirkepörköltek, készültek a hortobágyik, és akkor ez a 58-as világkiállításos borjú paprikással töltött, vágott, akkor ez egy későbbi történet. De ez, amit nálatok ettem, ez a hortobágyi, nyelek nagyokat, mert komolyan mondom, hogy itt de tényleg, hogy ez zseniális. Figyelj, arra mész, ezt kóstold meg ezt. De ez állandóan étlapon van?
1: Nincs állandóan
2: étlapon. Na hát.
1: Majd egyszer kóstold meg, ha lesz. De van még, de ugye szezonálisan ez is, tehát nem áll.
2: Brutálisan jó, ezt akarom mondani, nagyon jó, tehát ez nyilván kell egy baromi jó harcsapaprikás, anélkül nem fog működni a történet, tehát ez azt jelenti, hogy akkor bátran lehet jó harcsapaprikás is.
1: Igen. Szerintem az is egy ikonikus étel, illetve hát, amit nagyon szeretnek, a cigánypecsenye, és pont tegnap ettünk a párommal, mert nagyon sokáig nem ettünk, mert ugye mindig az van, hogy mit tegyünk, és hogy tegnap ettünk, és mondtuk, hogy hát igen, nem véletlenül kedvence ugye újra vendégeknek, tehát hogy vannak ezek a jól elkészített halas fogások, illetve vannak a magyaros fogások, ami kis vendéglős is, és azokat is nagyon-nagyon szeretik. Ugye fent van most a tisztavasvári zúzoslének az ilyen éttermesített változata.
2: Na, akkor ezt mondjuk nevezni, ez egy nagyon zúzos ötlet lehet, úgyhogy halljuk.
1: Igen, ezzel sokat harcoltunk Petivel, mert hogy mondta, hogy ezt nem lehet étlapra feltenni, tehát azt, hogy ezt nem lehet étterembe
2: megvalósítani. Az ételt vagy a nevet?
1: Az ételt.
2: Akkor halljuk,
1: Ez speciálisan tisztavasváriba készítik, ez egy úgynevezett lagzis fogás, amit minden esküvőn ugye tálalnak. Ez egy tyúkhúsleves, de ugye a belsőségeket ugye ettől
2: összezúzzák.
1: Nem zúzzák, de ugye van benne zuza, és egy nagyon jó minőségű tyúkhúsleves, amiben sok zuza van, illetve belsőség, és ami különleges benne, hogy a betét, az ugye rizs, kifőzött rizs, uh-huh. És sült eperlevél, de ugye ez is ilyen nagyobb kockára vágott, és
2: olajban kisítve. Nagyon egy specialitásnak tűnik egyébként.
3: De ezt miért nem lehet föltenni? Hát,
1: mert hogy rizst nem teszünk fel étlapra,
4: nálunk
1: nincs rizs. Nincs rizs, és ugye, igen. De megoldottuk, tehát, hogy ugye...
2: Mi átneveztétek?
3: De miért nincs rizs?
2: Átnevezték, érted? Csigatészta.
3: Nem, most komolyan.
1: A következő beszélgetésben pont, aki Petivel megbeszélte.
2: Péter rizsellenes?
1: Nem rizsellenes. Én sem akarok a nevébe vagy helyette beszélni. Nem lehet jó minőségben elkészíteni, azt szoktam mondani, a rizst. Tehát, hogy az állandó friss, jó minőségű legyen. Tehát, hogy azt elkészíted reggel, az már délutánra nem olyan, kivéve a risotto. Tehát a risotto az oké, mert hogy azt adagunként.
3: Hát a risottónak ugye az a trükkje, hogy három negyedesre megcsinálják, utána a tepsibe kiterítik, lefóliázzák, és akkor a tálalás előtt kiveszik az adagot, megy rá az alaplé, megy rá a vaj, és ki lehet adni a risottót.
4: És ez kötődik egy másik dolog, hogy nincs a horgonyzóban mikrohullámos ütő.
1: Igen.
4: Szóval
3: Igen.
1: Tehát ilyen
5: pedig folyóparton vagytok.
1: És nincs kenyér nálunk.
4: És nincs kenyér.
1: Szóval nincs kenyér, mert a kenyér, a kenyeret azt a saját dagasztású pizza bucinka helyettesítjük.
2: Ja, ja, de jó, de van, tehát, igen, van. Tehát van azért tésztaféle, vagy ilyen.
3: Azt hittem ezért, hogy nincs a környéken rizs. Flatbread van. Az Alföldön van rizs. Az Alföldön terem rizs. Egyébként csak délebre.
2: Igazából ott a mai Szerbia területén kezdődött a magyar rizstermesztés.
3: Igen, de mai napig van magyar rizstermesztés. Most márka nevet nem akarok mondani. Uh-huh. De van.
2: Ja, de van, hát ugye falu, nem falu, város nevet mondhatsz.
1: Na, de szóval, hogy megoldottuk, úgyhogy most az étlapon szerepel is nagyon szeretik ezt a levest, illetve az, amit még el szoktunk mondani, hogy igyekszünk minden étlapon megjeleníteni a gyökereinket, és ugye nekem anyukámék, amióta eszemet tudom, szerintem legalább 40 éve kürtöskanás készítéssel foglalkoznak, ugye ők a Nyíregyházi állatkertben vannak szerintem.
2: Hát akkor jöjjön, ők nagyon az ismert emberek.
3: Az
2: milyen
3: állatkert viszont, az valami elképzelő, szóval az ország emberek. Egyik legjobb állatkert.
1: Igen, és az ország egyik legjobb kürtöskanás.
3: Szuper.
1: Meg. És azt szoktuk, hogy mindig az étlapon a desszertben valamilyen szinten jelenjen meg a kürtöskalács, illetve a fesztiválra mindig a desszertbe belecsempésztük a saját kürtöskalácsunkat. Tehát, hogy ezekkel így szeretünk játszani, hát nem játszani, hanem hogy szeretjük a saját arculatunkat megmutatni. És szerintem egyébként ettől tud működni, mert hogy Petivel teljesen, tehát hogy mi így a párommal teljesen egyet tudunk ebbe érteni, sőt, egy a felfogásunk, egy az irány, és emiatt tud szerintem ez jól működni. Tehát, hogyha bármelyik láncem ebből hiányozna, vagy bármelyik lába ennek a dolognak, akkor nem tudna működni, hogyha nem tudom, tehát, hogy van...
4: Működni tudna, csak nem ilyen minőség.
1: Nem így tudna működni.
3: Vagy Pataki Petit hogy találtátok?
1: Erről lemaradtam, mert ezt az
3: ez elején... Ez már megmond az elején?
1: Igen.
3: Annyira későn jöttem.
1: Nyíregyházán szerveztünk fesztiválokat, és őt kerestem meg, mint gasztronómiai tanácsadót, és együtt csináltunk sörfesztivált, borfesztivált, pánikafesztivált, és
3: tehát
1: utána jött a COVID,
3: igen,
1: és akkor ugye vége lett a fesztiváloknak, és így...
4: De maga a történet, hogy találkoztál vele, és felkérted, és egy szép történet.
1: Hát igen, a semmiből kikerestem a telefonszámát, és mondtam, hogy földiek vagyunk, és hogy én szeretnék vele beszélni.
3: Tehát azt se tudtad, hogy főz meg, hogy...
4: De azt nagyjából azért volt rá látása.
1: Tudtam, hát igen. Ő akkor már híres ember volt, és én felhívtam. És így,
3: de mit mondott? Hogy... Ja.
1: Hát képzeld el, hogy azt mondja, hogy a mai napig nem tudja, hogy miért, de azt mondta, hogy oké, rögtön. Mondta, hogy jó. Úgyhogy ezt...
3: Az isteni gondviselés, most fölnéztem, és hálát adtam.
4: Komolyan, tényleg.
1: Igen, tehát, hogy most volt egy ikonikus szülinap, és mindenkinek írtam egy mondatos üzenetet, és neki azt írtam, hogy a sors úgy akarta, hogy nekünk találkozni kelljen. Igaz, hogy én kezdeményeztem, de így akarta, hogy találkozni kelljen. Úgyhogy, de egyébként...
3: A Szentlélek elindította benned ezt, hogy...
1: Igen, meg egyébként a fiúk rögtön megtalálták a közös hangnemet, úgyhogy...
2: Igen, én is keresem azt a nőt, aki azt mondja, hogy veled találkozni kellett.
3: És vele rögtön megtalálnál a közös
2: igen,
3: hangnemet.
2: Igen, és kezdeményezne.
4: Persze, a horgonyzót is úgy vettük ilyen, hogy Andi semmiféleképpen nem akarta a horgonyzót, mint a kis büfét kivenni, azt mondta, hogy nem, ő biztos, hogy nem. És egy elmentünk egy Monta Tirpák fesztiválra Petivel, és így bepálinkázgattunk, és a végén este a kulcs a kezünkben volt a horgonyzó.
1: Tomi rámondta, igen. Igen, de egyébként meg kell említeni, hogy egyébként Petinek meg a párja Zsófi mondta, hogy Petinek, mennyire jó lenne. Igen, tehát hogy ez ilyen többes, együttes mozgás volt.
4: És a horgonyzó leületéről, hogy a horgonyzó az ugye egy büfékocsma. Hát, és az is volt a neve, hogy Horgony Zoo. Szóval, üdülőtelep Horgony Zoo, ez valamire utal, és a lényeg az, hogy egy év után döntöttük el, hogy elhagyjuk a Zoo-t, mert ez már nem méltó, nem hű hozzánk, és utána lett Horgony Zoo, hosszúval kis vendéglő. Olyan fejlődésen mentünk keresztül.
1: Mese sztorikat tudunk nektek mondani. És az a legjobb az egészben, hogy nem kitaláltunk.
3: Az volt a fejlődés, hogy leszakadt egy óval.
1: Igen, elhagytunk egy
2: óval. Mi van, amikor
3: sallangmentes lett.
2: Beüt a tél, ugye jönnek a őszi szelek, szaggatják a fák koronáját, tépik a leveleket. Sanyi,
3: gyönyörű.
2: Ezért színbejátszó levelek hullanak lefelé. Na, akkor mi van?
1: Akkor begyújtjuk a kandallunkat, a kis kályhánkat. Hát, tehát azért valamennyire mi is szezonális hely vagyunk, tehát azért...
2: Hát nyilván a vendégek is, meg a környék, a üdülők is, nyilván nem az említett időszakban akarnak leginkább oda menni.
1: Igen, tehát azért van egy hatalmas teraszunk nyáron, egy 60-70 főt befogadó teraszunk, és egyébként meg az egész éttermünk egy 36-37 fős. Tehát télen csökken a forgalom, de...
2: És a létszám változatlan télen is, vagy
1: változatlan.
2: Tehát télen-nyáron ez...
1: Ez egy döntés kérdése volt,
4: igen,
1: hogy...
4: Igen, ezért a Covid idején pont akkor döntöttük el.
1: Ezt, hogy télen-nyáron, ez döntés kérdése volt, hogy nem engedünk el senkit. Vannak ugye, akik besegítenek nyáron, de egyébként állandó létszámmal működünk, tehát azt szoktuk mondani, hogy a tél az a fejlődés, a szakmai munka időszaka.
2: És tényleg így van? Vagy ugye ez mondjátok?
1: Így van. Nem, ez így van egyébként, meg rákészülünk a nyárra. Nyáron mindannyian egy kicsivel dupla annyit többet dolgozunk, de télen pedig kipihenjük a fáradalmakat, illetve ott is azért vannak sűrűbb időszakok, meg hát vannak rendezvényeink, azért
2: minden szilveszter tartotok?
1: Nem.
2: Tehát ilyenek nincsenek, hogy majd helye, ahogy a...
1: Nincs szilveszter, mert
2: ott azt... azért lehet énekelni.
1: Lehetne énekelni, és lehet mindent.
2: Mert ott nem, szomszédok nem szólnak egy
1: nem szólnak. Nem szólnak,
4: sőt,
1: de...
4: lenne rá igény is.
1: Lenne rá igény is, de azt mondtam,
2: karácsony?
1: Hogy a szilveszter a karácsony, és a szilveszter mindenkinek otthon töltendő, és rengeteg fiatallal dolgozunk. Úgyhogy a szilveszterkor nyitva vagyunk szigorúan este 6-ig, hogy mindenki odaérjen 10-re a buliba, és elsőjén pedig mindenki kialussza magát, és másodikán nyitunk.
2: És gondolom, hogy valami szilveszterkor valami klasszik menüt adtok, nem? Vagy nem? Hogyha elmennék mondjuk szilveszter, vagy 30-án, ugye? Leginkább, jól mondom, 30? Vagy
1: 31 a szilveszter. 31, legalábbis jaj. Nálunk.
2: Jó, de ti keletemre vagytok, érted?
1: Igen. Nálunk később ér oda a szilveszter.
3: 23-án elindul.
2: Na mindig, oda megyek, és az mondjuk ebédelni, mert hogy miért ne, ez egy jó dolog. Akkor azért ilyen klasszikokat kap, ehetnék, hogy halászlé,
1: az étlap nem változik
2: paprika.
1: A halászlé, vagy az étlap nem változik szilveszterre, táblás ajánlatban, aktuálisan, ugye ilyen szilveszteri lencse szokott lenni.
2: Ja, az jogos.
1: Új évkor, korhelyleves, tehát hogy azért ezeket úgy feltesszük táblás ajánlatba, de nem napi ajánlatba, tehát nincs menünk, nincs napi ajánlatunk, táblási ajánlat van, ami addig van, ameddig az alapanyag kitart.
2: Most a vendégeidek többsége az ugye tényleg az üdülők közül kerül ki?
1: Nem.
2: Nem?
1: Furcsa,
2: de most nem. De várjál, tényleg, igen. Nem. Mert ugye képzeljünk el, ez egy ilyen zöldövezeti üdülő akármi, hát ilyet látunk az országban többfelé is. Ugye a legtermészetesebb dolog lenne, hogy majd onnan kikerülnek a vendégek. De azok a vendégek nem kerülnek ki onnan?
1: Vannak onnan vendégek, de nagyon elhanyagolható számú. Inkább a környező nagyvárosokból, illetve az átutazók, akik ajánlják, hogy figyelj, hogyha erre mész, vagy arra mész, akkor mindenféleképpen térje be. De Nyíregyháza, Debrecen, Tiszaújváros, Miskolc.
4: Tehát, hogy ezekből...
2: Van ennek pszichológiája? Hogy ott azok az üdülők, akik egyébként valószínűleg üdülőkhöz tartozik, konyha, főznek, ezt csinálnak, azt csinálnak, hogy azok a vártnál, vagy az általán vártnál kisebb részarányban részesülnek a vendégek.
1: Nem tudom, lehet, hogy egyébként ami vonza a külföldieket, elriasztja a helyieket, tehát hogy ahogy egyre több tábla került fel az étteremnek az oldalára, az lehet, hogy egy kicsit riasztó, pedig egyébként egyáltalán nem kellene, hogy riasztó legyen, mert mi nem változtunk, az áraink szerintem nem változtak, tehát teljesen megfizethető étterem vagyunk, egyáltalán nem lett sznob a hely, tehát hogy én azt szoktam mondani, hogy az a legnagyobb dicséret, amikor jönnek és azt mondják, hogy annyira jó itt lazulni, tehát beülni, jó érezni magad, nem feszengeni, jó tenni, jó társaságban, tehát hogy ez egyáltalán nem változott, de szerintem pont ezért jönnek el akár 50-60 kilométerről. Tehát ami azt gondolom, hogy ami nagyon nagy szó is, ezt mindig szoktam mondani, hogy ezt nagyon meg kell becsülnünk, és nagyon hálásnak kell lenni a vendégeinknek, aki beül a kocsiba, ránk szán egy fél napot, és ott hagyja lehet a nem tudom, a fizetésének az X százalékát, hogy ezzel megtisztelnek minket, és eljönnek hozzánk.
2: Közben ma agyilag azon rugóztam, szép képzavarral, még mindig ezen mert ugye ez arra is felhívja a figyelmet, hogy amikor egy üzleti vállalkozásba fog valaki, és azt mondja, ugye első természetes gondolat, hát itt van ez a rengeteg üdülő, majd biztos eljárnak hozzánk. És nem járnak el. Az olyan volt ez még a előző életeim egyikéből, ott Szentendre szélén, hogy hát biztos, hogy itt fognak vásárolni autót. Hát nem ott vásároltak a gazdag szentendriek autók, odébb mentek be a városba. Tehát azért mondom, hogy ezek érdemes ezeket a kézenfekvő dolgokat úgy revidiálni, és nálatok sem ez lett az igaz.
3: A gazdag budai sem Budán szerette fine diningolni, hanem bemegy Pestre fine diningolni, és Budán meg enne egy jó ízét, csülkös pacalt.
2: Hát még az is lehet, igen.
3: Abszolút. De most komment, hogy akkor ott inkább ilyen házias valahogy.
1: Egyébként hozzánk,
3: biztos van kivétel, de hogy nagyrészt így ez a gondolkodás.
1: Hozzánk azért a COVID után nagyon sokan jöttek, amit beszéltünk is a COVID-ról, hogy sok mindenkinek, sőt, alapvetően egy negatív élmény, de vannak olyan hozadékai, pozitív hozadékai a számunkra, ami tagadhatatlan. Tehát, hogy amikor be volt zárva az ország, akkor nagyon sok mindenki rájött, hogy milyen jó dolgok vannak itthon, és milyen jó dolgokat lehet itthon csinálni vidéken. És a vidéki gasztronómia abban az időszakban ugye pörgött, sajnos egy kicsit újra
4: kapott lehetőséget.
1: És ugye akkor nem csak a Balaton volt, hanem eljöttek a keleti régióba is, és ugye ez az, amit most beszéltünk, vagy az elején, vagy nem is tudom már, hogy adásban olyan nélkül beszélgettük, hogy nagyon nehéz helyzetben van most ugye a vendéglátás is, a kiséttermek, a vidéki kiséttermek a leginkább, azt gondolom, és azok még inkább, akik nem rendelkeznek eléggé erős tőkével. Tehát, hogy sajnos a fizetőképes kereslet egyre kevesebb lett az elmúlt évek során, az alapanyagárak minden, a bérek mentek fel, és ez egyre inkább azt eredményezte, hogy azt gondolom, hogy most a többiek nevében is beszéltek, a többi értelmes nevében is, hogy ami elindult egy folyamat, hogy egy család járt hetente egyszer egy megfizethető étterembe, az lecsökkent havi egyre, sőt, lehet, hogy most már inkább két havonta egyre. És ez nagyon megérződik a mi szintű éttermeknél, mert a nagyon olcsó a nem tudom, én elmegyek egy hotdogot, megeszek, vagy elmegyek egy, nem tudom, nem akarok mondani különböző üzletláncokat, megeszek egy hamburgert, oda elmennek, mert azt még azt mondják, hogy belefér, a nagyon magas árkategóriájuk nem érezték meg, hogy ott lenne visszaesés, hanem pont ez a közép színvonalas családi, vagy kisbefektetős éttermek azok, akik a leginkább megérezték az elmúlt X évnek a nehézségeit.
3: Mindenki megérezte, nincs kivétel.
1: Lehet, hogy a kisebbek is, meg lehet, hogy a legnagyobbak is, de azt gondolom, hogy most egy elég nehéz helyzetben van ez a réteg.
3: Hogyha ti külföldre mentek, amikor szabadságon vagytok, akkor milyen éttermeket szoktatok látogatni? Úgy mentek, hogy inspirációt gyűjtötök? Vagy úgy mentek, hogy teljesen kiszakadni?
2: Általában csomagoltak magukat.
4: Nem nagyon.
3: Egyáltalán nem tudtok.
2: Májkrém, Gyulai, pont.
4: Mióta horgonyzót üzemeltetjük, vagy horgonyzót csináljuk, azóta nagyon keveset járunk nyaralni.
1: Ez nem oldódott ez a kérdés.
2: Egy nyaralás az életetek, ne viccelj.
1: Nem, egyébként tehát mi is szoktuk nézni a Michelin ajánlást, illetve a különböző ilyen ajánló oldalakat, de nem Michelin csillagos éttermekbe szeretünk menni, hanem azt szeretjük, hogyha hasonszörű éttermeket nézünk meg, mint mi vagyunk, illetve inkább a családi. Tehát, hogy Olaszországban is bárhol minél kisebb trattúria, kisebb éttermeket
2: megnézünk. Ott van belőle.
1: Így van. Tehát inkább ilyen típusú helyekre szeretünk járni.
4: De nézzük a Michelin ajánlást, nézzük a helyi ajánlásokat, kérdezősködünk, hogy hova érdemes menni, milyen étterembe, milyen borászatba.
3: Figyelek.
2: Árpád itt közben telefonján mutat valamit, amit konstatáltak.
3: Hogy hova menjünk?
4: Igen, azt hova menjünk, most akartam megmutatni. Apró jellekkel, szóval elmegyünk, motorozunk, akkor a motoros útvonal mellett
2: nézünk. Ja, ti ilyen motoros túrákat is szoktatok.
4: Nagyon motorozunk, igen. Ha van rá idő, akkor nagyon motorozunk Andival.
2: Andi, te is szereted a motorozást?
3: Vagy? Ő nem.
1: Szeretem.
2: Utána majd őszintén.
1: Nagyon szép helyekre lehet eljutni, és van ilyen gasztrós társaság, akivel szoktunk együtt motorozni, és összekötjük ilyen gasztrotúrával, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szép helyekre lehet eljutni Magyarországon is, de hát voltunk már külföldön is motorozni.
2: Egyébként a vendégei közül azért voltak. A Bírula is motorozott, a Búzasanyi motorozott, tehát ilyen egész extrém, egzotikus helyeken, és Pauliék motoroznak, Pauli Zoli, ugye Verával, Tóth Verával, most már ő ül hátul.
4: Még.
1: Pataki Peti is motoroz, ez sokan?
4: Figyelj, nekünk van egy csapatunk, egy motoros csapatunk.
3: És hát motoroztam én is eleget.
4: És az a neve a Fogatlan Farkasok, és Bíró Lajos. Ja, az jó, Zoli, igen, Pataki Peti, meg én.
2: Na, nem mondtam, a Lajos mondtam, igen, a Zolit is mondtam. Aha.
4: És mi szoktuk így járni az országot, vagy néha külföldre is eljutunk, akkor...
3: Iszonyú jó motorozni egyébként. De a legjobb az, hogy a motoron érzed az illatokat. Azt imádom legjobb. Kocsin sosem érzed, de motoron mész, érzed az illatot, elmész egy jó étteremben, akkor lelassítasz, és, de nem, tehát hogy a mezőt, az esőnek az illatát, a földet, tehát sokkal közvetlenebb a kapcsolatod.
1: Pont velük beszélgettük, annyi minden ötlet van mindig, hogy kellene csinálni, milyen jó lenne egy ilyen műsor, úgyhogy tessék itt a lehetőség. Hogy motorral körbejárni a jó helyeket Magyarországon, ilyen gasztrotúrán. Tehát, hogy ez teljesen, szerintem teljesen jó megmutatni, hogy esetleg
3: volt az angol, a két öreg hölgy, igen. Volt egy ilyen angol sorozat, ők egy oldalkocsis motorkerékpára mentek, az megvan? Láttátok azt annó?
1: Nem.
3: Two Fat Ladies, azt hiszem, az volt
2: igen,
3: a sor. Nekem meg a szakácskönyvük is megvan valahol.
1: Na, hát milyen jó
3: nagyon viccesek.
2: Van ennek hagyománya, ugye Franciaországban voltak a százak, az ugye a 20-as, 30-as évek, és akik, hát tényleg százan voltak nagyjából, és ugye azért az autózás nem volt egy annyira ilyen populáris sport abban az időben, tehát a gazdagok sportja volt, és ők csinálták azt, hogy ugye végigjárták többek között Michelin, hát az egy kicsit később jött, de ők járták végig Franciaország éttermeit, ez volt a program. Úgyhogy ez egy érdekes gasztronómiai történeti momentumot a francia gasztronómiában.
1: Na hát ez egy tök jó műsor lenne szerintünk, de még idáig senki nem jelentkezett be rá, de hát
3: csináljuk.
1: Most annyian hallgatják, csináljuk. Hogy most hát
3: egy szponzor jelentkezik. Valaki, egy producer meghallgatja, és akkor...
4: És te motorozol? Itt lehet kérdezni?
3: Hát végre, meghívott kérdez.
1: Majd telefonáljál be, és akkor lehet. Csak nem tudják felvenni a telefonot.
2: Az a helyzet, hogy volt véve, de én valószínűleg a Simpson Schwalbénál leragadtam.
4: Az elég komoly motor volt annak.
2: Leragadtam, hát gyerekkoromban, tehát ez ilyen 11-12 éves koromban akkor motoroztam, ezzel a erdőbe, mert ugye...
4: Jogsin nem volt.
2: Jogsin nem, hogy lett volna.
3: Nekem aztán Verhovi nem volt így gyerekként.
2: Az egy nagyon komoly szem. Azt kellett, be kellett tekerni, nem?
3: Az a Babetta.
2: Ja,
4: Babetta volt, szerintem.
3: Az a Lindának volt.
2: Ja, Komár, persze, hogyne.
4: A kormányváltós Komár, persze.
2: Jaj, tudod, és akkor volt a Riga, tudod, és akkor laza vagy, mint a Riga lánc. volt egy ilyen, ez már csak a bumereknek, mert a ifjabbak az ilyeneket nem tudnak, de ez a laza vagy, mint a Riga lánc, nyilván nem véletlenül alakult ki ez a mondás.
1: Szóval egyébként nagyon sok séf motorozik, tehát lehet, hogy ez ilyen, nem tudom, ez ilyen tök jó kikapcsolódás neki, de nagyon sok séf motorozik, úgyhogy ez ilyen teljesen...
3: Motorozzatok csak óvatosan.
2: Miért van a séfeknek, miért lett divat az, hogy mindegyik televaratja magát?
1: Hát ezt...
2: Régóta keresem a magyarázatot.
3: Nem tudom én sem. De még olyanok is, akiről nem gondolom.
2: Ez ilyen szakmai dolog, hogy mint hogyha ez így benne lenne, hogy úgy kapják meg a oklevelet, hogy vége elvégezte, hogy jó, de 3 éven belül érted, a fél testedet tele kell varatni.
1: Hát erre nem tudok válaszolni, nem vagyok séf, és nincs rajtam tetoválás, úgyhogy ez
3: van kiváló séfismerősök
2: tetoválás. Nem, kutatom, keresem ennek az okát, módját, mert valami van, nyilván szociológusokat kéne ez ügyben.
1: Hát mert a séfek szerintem sztárok lettek valamilyen szinten.
2: Jó, akkor én is sztár leszek, akkor felhívom, hogy Bözsi, szeretlek ide.
3: Sanyi, tudod miért? Az első séf sztár az Paul Bocuse volt, és a Paul Bocuse tetováltatott egy kakast a felkarjára. Onnan indult.
4: Megvan.
2: Hát, oké, ezt tekintsük.
1: Jöhet a következő kérdés.
3: Tekintsük egy hipotézisnek,
2: ez lesz a munkahipotézis, oké, legyen.
3: De szerintem közel járunk a valósághoz.
2: Jó, de hogy Escoffier-nek is volt, meg mindenkinek akkor...
3: Escoffier-nek volt?
2: Ne, én nem tudok róla. Szerintem nem, bajsza volt, de egyébként nem.
4: Oda volt tetoválva, bajsza.
2: Bajsza alatt volt egy tetoválás.
3: A 40-es években divat volt egyébként a tetoválás, nem ilyen mívesek, mint most, de...
2: Üs, például, üs, világkiáltól él.
3: Az is, de nem, hogy tehát nem börtönviselt emberek is tetováltak.
4: Apukámnak is volt.
2: Figyelj, boxoló.
3: Szerintem a tengerészeknél volt ez nagyon nagy divat. Aki tengeri, ott azért nagyon nagy divat volt.
2: Popeye például.
3: Tehát a ellentenger nagy tábornokunk is, annak is volt tetoválása.
2: Ja, igen. Miklósra gondolsz.
3: Igen.
2: Na és a boxolóknak is volt tetoválások. Én nagyon gyakran láttam, hogy jellemzően tudod, ilyen boxoló állásban, és piros gatyájuk volt. Igen, ilyen tetoválásokra emlékszem. Piros gatyában, egyébként mesztelőni, mint a cirkuszi erőemölők, tudod, de ami csíkos, kötelezően csíkos póló, mint a matrózoknak.
3: Igen. Pocak és lufi. És lufi
2: súlyzó. Igen, és kötelezően gömbölydet ízével, súlyzóval, mert egyébként másként, szóval egy ilyen szabványos, tárcsás súlyzó, hát az hogy néz neki?
3: De nem volt akkor szabvány, szerintem, csak a gömb. Biztos azt volt könnyű kiönteni.
2: Hát,
3: vagy lufit fújni, de szerintem ezek lufik voltak.
4: Ezek
3: tudod,
4: lufik.
2: Ja, igen.
4: Ez a nagy lufi.
2: Ja, tényleg, basszus. Na, jó, hát igen, ez a...
4: Szóval megkérdezzük a séfeket, hogy miért vannak tetoválva, akivel találkozunk.
2: Mitől lett Tiszalök neve, Tiszalök? Na jó, én most ennek érdemes utána nézni, mert jön egy vendég egyszer véletlenül, aki hasonlót kérdez, és ott álltok tanácstalanul, fel kell készülni, proaktívak legyetek.
4: A Tisza folyik, Tisza, Lökme Tisza, és a Tisza.
2: Lök,
4: Tiszavasvári, tudom, mert Tiszavasváriban laktunk, és Tiszavasvári a Tisza miatt, illetve Vasvári Pál ott született. Szóval, és Tiszavasvári. De régen Bűtszem Mihály volt. Bűtszem Mihály.
2: Jó, tényleg a Vasvári Pál miatt kapta a nevét?
1: Tiszavasvári, az igen.
2: És látod, még a nap is egy pillanat,
1: egy hogy
2: pislantott egyet, amit félig elsötétert, azt hittem, hogy valaki a potmétert lehúzta. Komolyan
4: szó szerint így van. És a Tisza most
2: lehet, hogy nem jegyeztétek meg, hogy van egy baromi jó kis étterem Tiszalökön, de most már azt tudjátok, hogy Tiszavasvári mitől az. Én nem tudtam.
1: Hát mi ezt tudtuk, de Tiszalöknek nem néztünk utána, de majd a kérdéseit.
3: Sanyi rá fog jönni a lökés hullámra. Vagy
2: jó, most nem keresek
1: le. Hát figyelj, van Tiszalök és Tiszadob. Tehát hogy lehet, hogy valaki vicces kedvében volt, és akkor lök és dob, és ez annak idén volt valamelyik...
2: Sport, van a súlylökő, meg
3: a... Ez olyan, mint a zebegény, hogy hi a zebegény. Tudod, ez volt a helyzet, hogy attól lett zebegény, hogy ahogy jöttek a német polgárok, mentek Bécs felé, a gőzhajóval.
2: Milyen gőzhajóval? Izével jöttek ezekkel a bárkákkal, igen?
3: Nem mondom, még egyszer gőzhajóval jöttek. Tehát Pest-Budáról mentek Bécs felé, meg Pozsony felé, ahogy kikanyarodtak a visegrádi szorosba. Ott ugye előtte széles volt a Duna, és azt mondja, hi a zébegin! És mit mondani, zebegény, és akkor ezért lett zebegény.
1: De jó,
2: azt jó, hát ez olyan, mint a Kecskemét. Tudod, ismered. Hát jött Árpád, érted, arra felé. Lovagolnak a vezérekkel, körbenéznek, hú, de sok itt a kecske. Mennek tovább, kluk, vezérekkel, megszólal az egyik vezér, hú, de sok itt a mét. Hát akkor legyen a helynek a neve Kecskemét.
3: Ez nagyon jó. Szerintem ez egy most találtak ki.
4: Ez tetszett.
3: Na, visszamegyek az elejére, kérdeztem a szkombrotoxint. Ezt most tanultam nemrégiben, ezt a mérgezést.
5: Igen, hallgatjuk fiatalember.
3: Szóval, hogy ártatlanul eszel egy, mondjuk egy tonhaltatárt, majd 10 percen belül elkezdesz vakarózni, kiüt a viszket a szemed, a bőröd, szédülsz, hányinger, esetleg hasmenés, rohadtul fölmegy a vérnyomásod, és...
5: Kampó basszó.
3: Nem halsz meg.
5: Nem.
3: De hogy ez egy mérgezés, uh-huh. egy ételmérgezés, és... A nem jól lehűtött hal, amikor ugye kifogják és nem jól hűtik le, akkor most meg is nézem, azt mondja, a baktériumok a hal fehérjeit hisztaminnál bontják
5: így
3: át.
5: Van. Persze, hát a hisztamin az tisztasor azokon.
3: De ezt nem tudták a nébihesek sem korábban, most már ők is tudják.
5: És ettől kezdve.
3: Évekkel ezelőtt most már tudjuk. De hogy ez, igen, mert hogy ez se a hőkezelésre, se a fagyasztásra, se a konzerválásra ez nem megy ki. Úgyhogy szerencsére ritka, de nem kell megijedni.

0: ilyen kenyérfélékben ebben, abban, abban, csak legfeljebb kevesebb. Na, de ez csak egy zárójel volt, mint lehetséges jövőbeni téma. És marhára örülünk nektek.
1: Igen.
2: Mi is örültünk.
1: De már csak a múlt időben. Mi még mindig örültök?
2: Ti még mindig örültök? Mi örültünk? 9 órakor örültünk.
0: Úgyhogy tisztelt hölgyeim és uraim, nagy, nagy boldogság volt, hogy itt körünkben üdvözölhettük Andreát és Tamást, Kecske és Andreást, Kecske és Tamást. Tiszalőkről.
1: Welcome.
0: Welcome. Jó. Köszönjük. Arra jártok egyébként, és ez tényleg őszinte szívvel ajánljuk.
1: Műsorvezető társam bölcs gondolatait hallottátok, aki nem más, mint Csiki.
0: Sándor.
1: Ja.
0: És hát
1: nyilván... Tamást akartam mondani. Sándor, tényleg?
0: Igen, Bakcsi Árpád barátunk. Két hét múlva jelentkezünk újra, szintén kedden.
1: Vagy borral, vagy kávéval, de hogy valami ilyesmivel jövünk, az biztos.
0: Egészen vagy biztos. Nem? Lehet, még az is lehet.
1: Majd meglátjuk.
0: Egyébként lehetséges, hogy ne. Hogy ne, hiszen lesz kávé, és kávés esemény is lesz. És ugye a hallgatóink szeretik a kávét. Mi szereted a kávét?
1: Mi meg pláne olyanok vagyunk, mint a finnek. Azt isszuk víz helyett is.
0: Igen.
1: Ugye? Na, próbáljunk zenét produkálni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Isten éltessen benneteket. Ez volt a helyettes szépen. Reggeli.
0: Sziasztok.
1: Isten áldjon mindenkit.
3: Sziasztok. Oh shit, when I touch it like a cactus, you have poked me. She's 24, I shoot my shot, I feel like Kobe. I move around, I dance on stage, she loves the motion. When we make love, it's like a dream, you get the notion.

0: I've been a little thirsty lately.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Tavaly a franciák háromnegyede kapott heti legalább egy kéretlen reklámhívást, így ezek betiltását több fogyasztóvédelmi szervezet is sürgette. Mostantól a vállalkozások csak az ezt előzetesen engedélyezőknél ajánlkozhatnak telefonon, a nyilatkozat pedig bármikor visszavonható. Az előfizetők korábban tiltólistán regisztrálták a számukat, a tiltásra azonban a telefonos ügyfélszolgálatok többnyire fittyet hánytak. A törvényt megsértő magánszemélyeket ezentúl hívásonként 75 ezer eurós, a cégeket pedig 375 ezer euróra rúgó bírság fenyegeti. A szabályozás aggodalmat keltett Marokkóban, ahol a franciáknak dolgozó telefonos ügyfélközpontok mintegy 50 ezer főt foglalkoztatnak. Számol be MTI hír alapján a 24.hu. A homokhátság határán Kumpeszér és Kunadacs között 2004 óta közösen működtet Rákosi Vipera Védelmi Központot, a Madártani

0: Természetvédelmi Egyesület a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A fokozottan védett rákosi vipera áleleven szülő, a kicsinyek embriókoruktól hártyás burkokban fejlődnek anyjuk testében, majd jönnek világra július és augusztus fordulóján. A szabadtéri terráriumokat a munkatársak hőkamerával ellenőrzik, hiszen napközben a talajfelszín 70 Celsius fok közelébe melegszik. Furtkútból öntözve, növényzetüknek és árnyékolásuknak hála, a terráriumokban akadnak foltnyi 30 fok alatti búvóhelyek, amelyek megfelelnek a szülő nőstény viperák számára. Más élőlények azonban megszenvedik a hőséget, írta meg a HVG.
1: Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibint kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöbet. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Jó reggelt, ez itt a Csonka Magyarország, a Tilos Rádió Komplex brutális ezoterikus wellness fitness magazinja. Egyelőre lőrinccel, és lassan érkezünk. Azt nem mondom, hogy mind, mert Stirlitzről már tudom, hogy nem. Többiekről pedig azt, hogy DJ-nek nem sokára érkezik. És akkor el is kezdjük rendesen. Sziasztok!

0: Jóvá.
1: Szervusztok, drága titosságdi hallgatók.
2: Szervusz, Lécső Mének.
1: Szervusz. Lőrinc, Lőrinc már itt van, ő be is jelentkezett, úgyhogy mindjárt jön Csákányos is, aki be hárman leszünk teljesek. Sajnos ma Stilic nem tud velünk lenni, mert más bokros tendőjákat, miket hívának is már régóta, úgyhogy
2: mai hát adásban... nekem is az elmúlt időszakban.
1: Igen, és megszegény beteg is voltál, ugye?
2: Hát az még vagyok, tulajdonképpen azért tudtam bejönni. Innen megyek majd a látleletemért.
1: Értem, igen. Másoknak nem látlelete van, amikor betegek, tudod? Ez a...
2: Hát, jó.
1: Igen.
2: Jó, akkor figyelj, másképp, hogyan kell, hogy balesetem volt?
1: Igen, baleset.
0: Az például egy nagyon jó megfogalmazás a dolognak.
2: Igen. Valójában elbotlottam egy fickóval, akinek magasabb volt a tesztoszteron, mint a szerotonin szintje.
1: De azt hittem, ezt elmeséled, ezt a csodás kalandot, amíg mi nem jövünk meg. Soha nem visszatérő alkalom lett volna. De hát mindegy, ezt hagyja. Úgyhogy itt szokott ez lenni.
2: Bucira vertek, na. És még meg is cipőztek.
1: Hát ez nagyon szomorú. Pedig hát ilyenkor vannak a világversenyek, tudod, úgy ügyességi számokban, meg küzdősportokban, amelyekben valaha jól látunk.
2: Ja, persze, én például véraláfutásban nagyon jó vagyok.
1: Ah, Istenem, tényleg. Lőrinc sajnos a küzdelmek során nem szerzett olimpiai pontokat, amit nagyon-nagyon sajnálok, pedig hát ugye. Nem. De a végén elérekelték a himnuszt legalább.
2: Ja, persze, hogy ne. De figyelj, kicsit úgy voltam, mint a, azt hiszem a Móra Ferenc írta, tudod, ez a én egyet ütöttem a kalappal, míg ő ötöt a lőccsel.
1: Hát igen. De hát figyelj, szerenézést, ilyenkor is megvan, ki az erkölcsi győztes.
2: Ez teljesen egyértelműen én vagyok, tehát hogy
1: konkrétan,
2: tehát hogy a mivel provokálhattam ki, hogy pont belém kötött bele, hát valószínűleg a legnagyobb bűnöm az volt, hogy nem vagyok kétszer akkora, és nincsenek sittes tetoválásaim, tehát ez...
1: Istenem.
2: Az, akkor talán megúsztam volna.
1: Az az igazság, hogy... egy kicsit más karakterű verekedést egyszer a szakértővel néztem végig, mert a 909-essel ilyen busz még mindig van, mert állandóan átszámozgatják őket, de a 909-essel nem mertek nyúlni egyelőre.
2: Vannak emlékeim, igen.
1: Igen, és ezzel utaztam, nem hiszed el, Pajzs Miklós művésszel, amikor is felszálltak az ellenőrök. És utána megcsináltak mindent. Most tényleg így veregettem Miki hátát, hogy tényleg, tehát így a költő, aki ezt már réges-régen versbe és profétikusan meg is zenésítve elő is vezette. Hát az volt, hogy felszálltak az ellenőrök, és ott volt, hát a környék benszülöttjének tipikus csoportozata volt, és akik valamiért ilyen...
2: Laktunk egy környéken,
1: tornasorba álltak,
2: környéken, igen.
1: Hát tornasorba álltak, és úgy döntöttek, hogy a legkisebb...
2: Mit a Daltonok?
1: Komolyan, és a legkisebbtől kérték a bérletet. Ebből keletkezett az, hogy mintegy 20 másodperc múlva, amikor befutott a busz, igazából nem szálltam le a saját megállónál, mert kíváncsi voltam a végkifejletre.
2: És a
1: horvát, azok utána jöttek biciklivel egymás után sorra, de egy kinyitott a Horváth Mihály téren, és itt egy ilyen gömböt alkotva így legurult az egész társaság. Majd tovább ütötték egymást, és még jöttek a környékről konkrétan biciklit tolva, hogy megnézzék, hogy mi zajlik. Úgyhogy nagyon szép esemény volt, és mondom, magával az ihletett alkotóval együtt nézhettem meg, így van a... De sajnos a Dögöly meg Blitzben terogatt, és a többit most sajnos nem tudom elmondani, de mindenki hallgassa meg a ide vonatkozó részt a Kalóz 2 című alkotásból, úgyhogy igen. Az a baj, hogy sajnos számomra ez, tehát hogy nem egy valami szociális eset leírás ezt általában, tehát ilyen role model de számomra
2: egy,
1: a dolog.
2: Nekem egyébként volt védőangyalom, aki kihívta a rendőrt mentőt, nem engedte, hogy hazamenjek, mert én egyébként hazamentem volna, tehát ez a, elrontották a bulit. Mázli, hogy azért végül bekerült Ján János kórházba, az annyira nem, hogy mondjuk hajnalba raktak ki, és mehettem haza véres ruhában, bucira vert fejjel. De egy pár napig elég komoly respektem volt. Tehát, hogy így azt tettem észre, hogy az emberek furcsán néznek rám, és kikerülnek. Kivéve egyet, aki már így be kellett jönnöm A városban mehetünk, tudod, ez még kontroll, meg gyógyszertár, meg most látlelet, meg mit tudom, még más dolgot is kellett elintézni. Óriási öröm egyébként, amikor ennyire szarú vagy. Tehát úgy érzed magad, mint akit agyonvertek, illetve pontosan ez történt. És egyenesen odajön hozzám, már reggel részegen, levesz egy cigire, és így úgy kezd el velem beszélni, hogy úgy gondolja, hogy tudod, mi nem tudom, mi egy klánba tartozunk, elmondta, hogy most engedték ki a börtönből kenyítesti sértésért, a sokadikért. És ugye megkérdezte, hogy ugye egy te ütöttél elsőnek, kettő a másik csúnyában néz ki. Egy ember bízott bennem.
1: Ezt nem hiszem el. Jó, oké. A látlelet felvétel csak a szolgálati út miatt érdekes, az egy ilyen külön, tehát az kell valamit? Tehát,
2: ja, persze, 3500 forint.
1: Értem. Aha,
2: jó. És valójában ráírják azt, ami...
1: Ami amúgy is rajta van.
2: Igen, tehát igen. Ami az első, és a kontrollon rajta van. Aha, az már csak azért igen. Is fontos, mert a bordatörést a kontrollon találták meg. Tehát így kérdezték, hogy mi a panaszom, elmondtam.
1: Ezt én kérdeztem tőled egyszerűen a fotó alapján, hogy azt nem hiszem, hogy nincs ott repett borda. De van. Mindegy. Igen, ez...
2: Van.
1: Ekkora hematóma van a mellkason, az sosem véletlen.
2: Figyelj, amikor éjjel bevittek, tehát ugye ültem sorba a repett szemöldökű emberek között, valamennyi részegebb volt nálam, mert hogy... Tehát... Aha. De, hogy nem biztos, hogy feltétlenül vétlenek voltak, nem úgy, mint én.
1: Igen. Az a helyzet, a börtönben mindig van egy ártatlan ember, én. Igen.
2: Ezt tudom. Nem, nagyjából ez történt, de hát, hogy érted, tehát most én gondolj bele, éjszakai műszak, és akkor sorra hoznak be egy rakás részeget, és tényleg mindegyiknek a jobb szemöldöke föl van repedve, és vérzik, tehát tényleg így ültünk sormintában. Nyilván az van, hogy így tudod, röntgen előre, röntgen hátulról menjen tovább, várjon, tudod. Vérvétel mennyit ivott? Alig voltam 1000 fölött, úgyhogy
1: ez nagyon
2: fiatal
1: jó,
2: volt még az este.
1: Ez nagyon érdekes, hogy megnézték ezt is, mert hogy jó, elhiszem egyébként, hogy az eset körülményei tisztázáshoz hozzátartozik.
2: Nem azért, hogy mit adhatnak neked? Meg mit adhatnak neked?
1: Jó, értem. Gyerekek, mindent, tudod? Hát ne vicceljél, mert legalább egy mercit, meg két rivót, hogy ne... Rá is van írva, ott van át. Használti utasítást, tudod, mert ez mint a koktéloknál. Igen. Most ilyen esetben persze, hogyha az embernek a bordája repett, tőle nem lehet vele mit csinálni, az egyszer begyógyul.
2: Hát igen, és addig meg kurva szar.
1: És addig fáj. Tehát, hogy ez az egyik olyan sérülés, amivel nem tudnak mit kezdeni.
2: Nagyon rossz egyébként. Tehát, hogy nagyon sok mozdulat fáj, bal oldalamon van, és bal oldalamon szoktam aludni, azaz nem szoktam aludni. Cserébe viszont folyamatosan be vagyok fájdalomcsillapítózva, ami azt jelenti, hogy tudod, ez a nappal alszom, éjjel fönn vagyok.
1: Istenem. Ápolónak már hiányzik ez a tapasztalat. Gyere be a stúdióba most, Fidusz. Ketten megcipőzünk. Gyere be most. Na.
2: Mi különösen veszélyesek vagyunk.
1: Aztán igen.
2: Ja, meg ízét kaptam a hematómákra egy ilyen heparin tartalmú kenőcsöt, mert hogy
1: igen.
2: Úgy szívódik föl, hogy maradtak ilyen göbök meg vérek.
1: Igen, és erre vigyázni kell. Örülni kell, hogyha nem kell injekciózni magadat, mert hogy ez meg a másik, a vérhígítós injekció, amit egy jó ideig kell adni magadnak. Egyébként nem rendeltetésszerűen, de bárhogy jó beadni, csak mondom, tehát, hogy ezt azért, hogy a melyéneket javasolnak, tehát, hogy meg kell csippenteni, és akkor a hasba, aha, a fenéket, ezt a comba beadod, bőle. Pontosan szubkután bárhova beadhatod magadnak, ugyanúgy hatni fog. Ahova kényelmes nyilván. Tényleg. Van ez így. Ja, Istenem. Nem, ez a része nyilván az egészségügynek a legkelemetlenebb. Tehát, hogyha bekerülsz azokba a mondjuk nisekbe, tehát ilyen ökológiai fülkékbe, ahol azok jönnek, akik nem igazán jól töltötték az estéjüket, fogalmazunk így, igaz? Tehát, hogy vagy így, tehát, hogy így.
2: Nem tudom, volt egy 18 éves rác, aki kifejezetten vidám volt, csak mint tudom, fél óránként komorodott el, akkor megkérdezte, hogy ugye nem szólnak az édesanyámnak.
1: Istenem, tényleg.
2: De ő még úgy, nem tudom, ő még így ment a bulival, tehát, hogy aha, Tudod, hát valamikor én is így kezdtem, tudod, amikor még boldogan újságoltam, hogy odahánytam a sarokba.
1: Jó, Istenem, ne.
2: Hát...
1: Ezt...
2: Igen. De igazából én csak ilyen morgós ember voltam, aki nem is volt elég részeg.
1: Az a helyzet, hogy már javasolnak neked a csetelők, hogy mivel kell kenni kamillatást, borogatástól a fekete nadájtő krémig. Sajnos ezek egy valamire nem jók, hogyha tényleg ott képződött valami rög, akkor a trombózis veszély miatt sajnálatos módon vérigítókat kell alkalmazni, igen, mert egy friss tanulmány szerint a modernebbek, tehát nem a warfarin, a rapolk, azok még jók a kognitív, időskorban jelentkező kognitív panaszoknak a tovább tolására, tehát hogy később butulsz el tőle érdeknie.
2: Ó, akkor fénynyalogatnom is kéne ezt a ízét, ezt
1: igen,
2: a... de én persze heparin tartalmat kaptam.
1: Persze, így van, így van. Na most, hogyha együtt használod azzal, amitől viszont korai elbutulást lehet kapni, tehát ezek a heti alkohol tartalmú szerek, igen, meg a többi, amit ugyan nem javall az orvos se, akkor ezt nem mindegy, legalább ilyen dipol koktél, tehát egy kis plusz, egy kis mínusz, az mindenképpen az jó lesz fekete nadájtőkre. Ez is, ezt sose tudtam eldönteni, hogy ez nem valami placebo, tudom, hogy a sok évszázados használat tapasztalja, nem arra nem jó.
2: A vérőgre nem jó, de az, hogy hamarabb tűnjön el a lila foltod, arra igen. Ja. De hát, hogyha vérög is van benne, akkor meg már...
1: Istenem, tényleg.
2: És azt ki tudod tapintani, elég ijesztő egyébként, amik így kenegeted, tudod, megkeresed. Egy odakend. Nem jó.
1: Nem jó érzés. Hát nem. Gyors gyógyulást kívánok.
2: De szerencsére esetleg csak olyan, nem tudom, 3 napig néztem ki úgy, mint Fester bácsi az Adams Family-ből. Két fekete
1: mokesszal. Most már tök jól néz ki.
2: Nem, most már néz ki.
1: Ne higgyetek el, Lőrinc, teljesen rendben.
2: Pedig addig így próbáltam csajozni is, amíg rossz fiúsan néztem ki.
1: Hát most ez van, kezdhetik előről, tudod. Ne így legyen, természetesen vigyázni kell. Csak kultúrát, szórakozóhelyekre szabad járni, Lőrinc. Ez meg a másik
2: talán. Ez egy kultúrált szórakozóhely.
1: Ó, ja Istenem, igen. Előbb-utóbb mindegyiken megverik az embert.
2: Nem kellett volna beengedni embereket a szomszéd faluból.
1: Ez meg a másik. Figyelsz, a Zsámbék az nem is falu, nem, az város. Nem város.
2: Na jó, de tudod, hogy milyenek ezek a magyar városok, tehát, hogy így...
1: Igen, tudom, hogy milyenek. Vele varázsosak.
2: Erről egyébként már beszéltünk, ugye, hogy mi kell ahhoz, hogy nagyközségből várossá válhassá.
1: Igen, igen, abszolút.
2: Mi az, ami kell hozzá, és végigvettük, hogy egy csomónak ez nincs is meg.
1: Én azt hiszem, hogy egyetlen kritérium van, kell, hogy legyen egy a falu szélén egy diszka, amiben már fellépett Sasha és John Digweed. Akkor lesz város a dolog, de egy tudod, progresszív falu program, köszönjük, igen. De most hirtelen nem jut az eszembe. A lakosság szám és a terjedelem az például egészen jó, és akkor gyorsan kijön múltkor például pont kedves emberrel.
2: Nem tudom, azt hiszem a rendőrös.
1: Végignéztük, hogy mekkora érd, ahol ő lakik. Ugye? Tehát, hogy mekkora érd. Érd a tipikus példa arra, hogy hát az hatalmas. Érd, ne, hatalmas.
2: Az baromi nagy. És egyébként az összes baja annak köszönhető, hogy baromi gyorsan nőtt meg.
1: Megnőtt,
2: a város,
1: igen,
2: határában, és egyszerűen nem is, tehát, hogy ez a lehagyta saját magát, vagy ilyen, nem is tudom.
1: És a mérete is nagyon nagy, szerusz csákányos, igen, tehát nem csak a lakosság, szóval ez annyit jelent, hogy ez
2: ahogyan
1: egy...
2: elterül, ahogyan laknak ott, azt mind nem követi az úthálózat, a csatornahálózat, és mindenféle
1: is fogja. Sajnos ezt, mert ezt nem erre találták.
2: Persze, mert az mind Pesten van. Tudod.
1: Igen, majd gyárjanak haza fürdeni, tényleg. Hát nem, igen, ez van? Igen. Tehát, hogy kiköltöznek a Solymára, de hogyha fürödni akartok, akkor menjetek haza szépen Lipótvárosba, mert ott víz is van hozzá, köszönjük szépen, ugye? Istenem. Meg egyébként, ha hazamentek, és Lipótvárosban meglocsoljátok a gyöpöt. Ja, ott nincs is. Hál' Istennek, úgyhogy nem kell mit levágni. Csekens megkapja a sárgát. Szervusz.
2: Jó reggelt.
1: Ez az, nagyon jó hanggal léptél be rögtön a műsorban. Köszönjük szépen. Edzettél otthon, ezt éreztem, igaz?
2: Abszolút.
1: Egészen eddig Lőrinc balesetéről beszélgettünk, tényleg.
2: Balesetéről.
1: Tehát, megbotlott, elesett. Egymás után 6-szor, ez elő szokott fordulni. Szerencsétlen véletlenek sorozata, hát most ez van. Hát,
2: nagyon szemét ez a lépcsőház dolog.
1: Igen, igen, igen, tényleg. Istenem, sok a lépcsőfok, ez meg a másik. A mai adásunkban amúgy majd lesznek, igen, oly felvétés Lipótváros, és még rá se tértünk új Lipótvárosra, kedves Marika, hogy ez lesz a következő. De ott már legalább van némi zöld, tudod. Hát ja, Szent István Park. Persze, igen. Hát az határozottan jelentősebb zöld, mint ami a Lipótvárosban van. Mert ott a legnagyobb zöld terület mégiscsak a parlament környéke volt, amit gondosan kiirtottak onnan. Ugye? Tényleg.
2: A Falk-Miksa utcában azért vannak fák is.
1: Az a Falk-Miksa utcában vannak,
2: és
1: igen.
2: És akkor ezzel kipipáltuk. Hát még az Erzsébet tér, ezt végül is ezt hozzávehetjük azért.
1: Ó, igen, az Erzsébet tér, az tényleg, és még hozzá tudom tenni, mert ott néztem meg az Egyiptom. Kivel is játszott Egyiptom? Nagyon helyes volt, mert hogy oda gyűltek az Egyiptom, és az ausztrál szurkolók ilyen maroknyi volt mind a kettő, és a tér külön oldalára vetítették nekik a meccset, amit aztán valamilyen csunda-bunda módon megnyertek az egyiptomiak. Na, ott vannak még fák.
2: Tényleg. Hát meg az nem tudom, hogy mennyire számoljuk hozzá a Kossuth térhez a sárközi vértanúk terét.
1: Én csak arra emlékszem, hogy valahol a Kossuth téren is volt
2: Ságvári.
1: Ságvári.
2: Ságvári vértanúk teret, tudod, meg a Moszkva Kálmán tér.
1: Igen, mert nem értettem a Sárközit.
2: Igen, Ságvári.
1: Eger védője volt, tudjuk, hogy ez, hogy a Gárdi Gábor játszotta. Igen, a Brown Facing kiváló példája kérdben. Ha valaki nem látta volna esetleg a Luminózus alkotást, na mindegy. És én máig nem értem, hogy a fákat miért kellett eltüntetni. Na most az biztos egyébként, hogyha biztonság technikailag nézed a dolgot, akkor is értem be, hogyha mi történt a parlament négy történetének, ha most megint tüzet nyitnak a Földművési Minisztérium tetejéről géppuskával adta megre, akkor végképp nincs hova elbújni, tehát ilyen még egyszer nem fordulhat elő, tudod. Ugye?
2: Jó, de szerintem az még 56-ban sem volt ott, tehát az későbbi szerintem az a parkosítás, ami ott volt.
1: Az bizony simán lehet, hogy addigra kivágták már, ami volt. És... Hát,
3: ne, úgy emlékszem, azért annál nagyobb fák voltak, de lehet, hogy csak az emlékezetem.
1: Na hát ez, a rossz nyelvek szerint csak azért nem nincsenek ott fák. Mindegy, hagyjuk ezt.
2: Hát tényleg. Azok szerintem legfeljebb azok lehetek, amik még most is megvannak, tudod, legszéle.
1: Ugye? Azon kívül...
2: Jó, de hát az én kedvencem, az nem tudom, hogy láttátok-e már a Hősök terét eredeti állapotában.
3: Nem.
2: Vagy hát nem az egy zöld park volt, egészen az eukarisztikus világkongresszusig.
3: Ja, az egy ilyen fővesézé volt, és akkor...
2: Hát bokrokkal, amik már megnőttek volna akkorára, hogy nem látod a uralkodókat, akiket jelenleg azért nem látsz, mert lecserélték őket Kossuth Lajosra. Tehát, hogy az ott ilyen lett volna, azért kellett, mert hogy és ez valahol egyébként városépítészetileg érthető, minden nagyvárosnak van egy olyan nagy placa, ahol lehet, mit tudom én, katonatiszteket avatni. Vagy eukarisztikus virágkongresszust, pápalátogatást, stb. Tehát, hogy egy ilyen szokott lenni, na most nekünk kettő van kapásból, és legalább.
1: Igen.
2: Plusz még ugye volt felvonulási tér is. Tehát, hogy szokott lenni egy ilyen minden városban, valahol érthető, hogy van egy ilyen szélesebb, nagyobb plac, ahol nincs fa. Csak hogyha állandóan vitatkozunk azon, hogy melyik az, és ezért végül mind a kettőt fátlanítjuk, akkor ez lesz.
1: Az a, persze, ez megint egy ilyen, hogy van egy ilyen ritmus a dolognak, tehát a Hősök terén eredetileg valami mocsár lehetett, mint ahogy az egész pesti oldal az volt, víz járt a terület, hát, mocsár. Így van. Az biztos nem. Az még közvetlen ártér volt. Tehát, igen, hogy az öntési terület volt, azt hagyjuk. Aztán azt ugye lecsapolták, és akkor használták valami mezőgazdasági célra. Aztán közel jött a város, akkor jött az, hogy legyen ilyen város közeli zöld terület. Tehát ez körülbelül akkor, amikor így fásították a Városligetet. Tehát az sosem az eredeti növényzet van ott, azt senki sem gondolja, hogy ott valami őserdő volt, és akkor meghagytak belőle egy ilyen négyzet alakút. Vagy nem is egészen négyzet alakult. Nincs itten egyébként ligetvédő, kedves hallgatónk, most nem írogat be, nem írogat be. Persze, így van. Mostanem. Voltam ki szigeten, volt kint bárzongorista, ráadásul a piros pesgő bárból, ráadásul, mint értesültem róla, hogy egyszer én is voltam. Igen. Aha. Azért de ez kemény lehet, hogy beállnak oda a kedves nyugatják, és akkor meghallgatják a mennyi mindent köszönni tartozom neked. Máté Pétertől egyébként, ha mindegy, majd ezt neked elmesélem, hogy igen. Szóval tehát, hogy parkosították, és az, hogy egyébként utána lekövezték, csak megjegyezném, hogyha nincs az eukarisztikus kongresszus, akkor az egészet legyakták volna az ostrom alatt, Kettő, a paranoid rákosi rezsim alatt az egészet kiirtották volna, mert oda tudod, ez nem sniper biztos, hogyha ott bokrok vannak. Úgyhogy az is volt, hogy az egész elsőgetett hátrébb azt kifutották volna onnan a fenébe. Ezt most mondom. Hát figyelsz, itt van egyébként, és ez egy nagyon szép példa arra, hogy amikor, de hát miért nem térünk vissza az eredeti állapothoz? Melyik eredeti állapothoz? Bocsáss meg, mert akkor így körülbelül a késő neolit korig kell visszarepülni, mert akkor kezdték el átrendezni az egész Kárpát-medencét úgy arra, hogy alkalmas legyen a földművelése, állattenyésztése, és ez nagyon komoly természetátalakítás volt, erre pont a múlt héten beszéltünk, tehát hogy ez nem egy újdonság, tehát hogy megtalálják a csőrszákot, az véletlenül voltam ott, nem Vásárhelyi Pál volt az első, aki hozzányúlt a Kárpát-medence szerkezetéhez. Csak az ő beavatkozása az olyan végzetesen jó sikerült, vagy hát így általában a mérnöki szempontból csodás lett
2: az ez az aktuális korszellem. Amikor előjönnek ilyen viták, akár azzal, hogy mit tényleg ez a mi legyen a felüljárókkal, meg belvárosi autópályákkal, meg legyen-e dugódi, például, tehát mit tudom, tényleg ez a belvárosi autózás, vagy a metró, vagy akár fölkapott téma a vízlépcsővel és árvízlépcsővel.
1: Legyen például a Marx téren vízlépcső, ez milyen jó.
2: Mindig van egy olyan álláspont, amelyik az egy brosúrával ezelőtt itt úgy védi, hogy de hát, hogy az a modern, az a fejlett. És hogyha nem ezt akarod, akkor fejlődés ellenes, hogy vissza akarsz mászni a fára. És ez így nem tudom, ilyen, szerintem ez a nyugdíjas mérnök lobby. Talós Istvánról mondtam állandóan azt, hogy neki az a baja, hogy szerinte egy modern nagyváros az úgy néz ki, ahogyan ő azt a 60-as években a Műszaki Egyetemen megtanulta, hogy 10 év múlva hogyan fog kinézni szovjet tudósok szerint egy nagyváros.
3: Lehetlen.
2: És hogy az árvízidelemmel kapcsolatban ez így állandóan előjön. Aha, tehát, hogy szerintem azok a Facebook huszárok, akik szerint végig kéne vízlépcsőzni a Dunának az egész magyarországi szakaszát, azok, hát nem tudom, valójában ezt tanulták.
1: Hát tanultak, tehát, hogy van egy ilyen iskola, az biztos, te most is van, hogy figyeled.
2: Van egy ilyen erős érzésem, hogy ez egy ilyen boomer content.
1: Nem feltétlenül, mert fiatalabbak is nyomják ugyanezt, és ráadásul megvan ez a csoportozat. Az egyik például mondjuk egészen jó be volt ágyazódva az Orbán kormányzatban, mert volt államtitkár, meg valami kormánybiztos is, hogy minek a kormánybiztos, azt hagyjuk, mert abból több ezer volt, de remélem majd megint lesz ennyi, mert azt én is szeretnék egyszer kormánybiztos lenni, az annyira jó tényleg. Kérem, mikor az embert hajnal alatt takasztják, de egyébként jó dolog kormánybiztosnak lenni. Szóval visszatérve a dologra, hogy szeriőz lapoknak a vélemény rovataiból jönnek elő emberek, hadd ne nevezzem meg őket, és akkor elmondják, hogy visszasírva az egész dolgot, mennyire jó, ha meglenne az a 440 megawattnyi kapacitás, ami nekünk járt volna Bős-Nagymarosból, mert akkor pont meglenne, és akkor pont erre lenne, hogy kitalálva, igen, hogy akkor nekünk igen, pont lenne, és hiába áll le Paks, és akkor utána semmi gond, már akkor is meglenne. De nekünk meglenne annyi, érted? Mert mi okosban megkaptuk volna, tudod? És
2: többet, jó, mint amennyit termelt. Nyilván.
1: Csak egy kicsit rövidre zárva a dolgot, hogy az ezzel szemben, amit lehet állítani, az meg szintén költséges. Tehát, hogy most azzal kell számolni, hogy bármit is fognak csinálni a közeljövőben, két dolgot lehet csinálni. A valószínűségekkel számolva, vagy arra bazírozni, mint eddig, hogy úgyis olyan kicsi az esély, hogy ilyen kis víz legyen. Azért nem csináltak meg, persze, rohadt nagy ilyen cellákból álló hűtési rendszert kinn a parton, mert az nagyon drága, bizony sok pénzbe kerül. Utána ki lehet számolni, hogyha ha viszont hosszú ideig áll Paks, akkor mennyit veszítünk rajta, és akkor minden évben van ez, nem, nincs minden évben. Mostantól minden évben lesz, nem tudjuk, hogy mostantól minden évben lesz-e. Az egyik forgatókönyv szerint, ami kellene, abból az következik, hogy igen, évente előfordulhat ilyen kis vizes helyzet.
2: De, vagy ha akkor nem, valami akkor csinálni is kell. Lenne fölkészülni rá. Tehát.
1: Igen, de az továbbra is arról van szó, hogy itt irtozatos pénzeket nyomnak egymásnak, hogy de akkor viszont én ezt meg fogom csinálni 200 milliárdból forintból. És akkor már lesz duzzasztó műkeresztbe. És akkor azon már járnak a hajók, mert hajó zsilip is lesz. Meg lesz rajta ugye turbina, mert hogy valami áramot is termelnek. Most egyébként egy kilométeren annyit pár centit csökkenő vízszint mellett, hogy mennyi áramot fognak termelni, nem sokat. De hát érted, ez a...
2: Igen. Ez a síkvidékre.
1: Persze, jó. Ez...
2: Turbinát, igen.
1: Síkvidéken fogyasszunk kevesebb áramot, ugye, mert hát, hogy máshol nincsen. Csak megjegyezném egyébként, hogy az a problémánk, hogy ez javarészt síkvidék, és a síkvidéken igazából a vizet sincs hová felpumpálni rendesen, uh-huh. az nagyon nagy komparatív hátrány azok az országhoz képest, amelyek ilyen hegyesebbek nálunk, uh-huh. az összes környékünk az, meg még a csehek főleg. Főleg a csehek, mert ők is egy olyan szomszédot mondjuk, amelyik részesedett a trianoni zsákmányból. A cseheknél simán meg lehet csinálni, ezek is napközben termelik az olcsó áramot, meg importálják az olcsó áramot többek között tőlünk. És azt csinálják vele, hogy ezzel vizet pumpálnak föl magasabbra. Potenciális energia, uh-huh. ami aztán mozgásivel alakul, amikor este leeresztik, ezzel utána meghajtják a turbinát, termelik az áramot, vagy visszaadják azoknak drágán, akitől olcsón kapták az áramot, amivel ezzel felpumpálták. Ilyenkor két lehetőség van, vagy ezt a nemzetközi áramkereskedelmet kell kegyetlenül megreformálni, vagy nekünk kell valamit csinálni, és a kormányzati terv az, hogy már jövőre lesz 700 megawatt teljesítményű tárolórendszer, ami nálunk aksit jelent, mert hogy mást nem tudunk tudni építeni, mert hova pumpáljuk fel. Annó még volt egy ilyen tervezet, hogy az Ipolyon megcsinálni ilyeneket, szlovák-magyar közreműködésre, és akkor ott feljebb lehet valahová pumpálni, és akkor leereszteni, és akkor közösen termelni belőle áramot. Amíg ez ilyenek nem valósulnak meg, és egyébként szintén az a probléma vele, hogy mit pumpálsz fel, milyen vizet, ezt a kis vizet hová. Szóval akkor addig megjönnek azok a dolgok, hogy akkor milyen aksit fogunk megvenni, ami hatalmas nagy mennyiségű áram termelésre alkalmas. Arra az áramok a tárolására alkalmas, bocsánat, amit napenergiával meg majd széllel fogunk termelni. Jó, persze a szél az majd mindig fog fújni, mert nálunk az olyan van, hogy mindig fúj a szél, hogy ne. Tudom én azt. A nap akkor a sajnos napközben süt. Igen. Aztán azzal fogjuk majd megfogni ezt a gigantikus mennyiségű áramot, amit megtermeltünk a naperőműveinkkel, különösen abban a pár sötét hónapban, amikor alig van világos, és akkor se süt a nap. Jó, hát ez csak egy apró probléma lesz a dologgal. És utána jön a következő, hogy meg fogjuk-e csinálni Paks 2-t, főleg ilyen hűtési lehetőség. Mert Paks 2 mellé elvileg azt hiszem már az volt a terv, hogy azt talán mégse lehet vagy annyira hülyék voltak, hogy azt is ugyanebből a folyóvízből majd szivattyúcson kiemeljük, és akkor...
2: Bizony.
1: Aha, értem. Uh-huh. Így van. Hát akkor az már a KGST, tudod, a 30 sovány tehén fejé egymást, nem volt 30, mindegy, kevesebb. Jó, Istenem. Szóval akkor amellé is kéne ilyen, vagy ugyanazt a hűtőrendszert használjuk hát, fel az összes
2: ez
1: blokkhoz.
2: Eddig is probléma volt, hogy amikor így beengedték a hűtővizet, akkor az úgy melegebb volt, mint amennyit
1: szabad. Egy kicsit ezeket így, tényleg most egy kicsit, nem az
2: de
1: a gond,
2: de számoltunk, hogy
1: nem érdekli őket. Akkor termálvíz lesz ott, akkor lemennek tényleg faddomborinál nem, Dunára.
2: Csak papriket kell szórni a Dunába, és kész a bajai halászlé, mi?
1: Ott egyébként bogyiszló itt termelnek a környéken, most mondom, tehát, hogy az még jobb. Kedves telefonáló, kapsz, hogy jót tesz a bőrnek. Igen?
4: Sziasztok, Laci vagyok Zuglóból. Két kérdés merül fel az olcsó áram elraktározásával kapcsolatban.
1: Igen.
4: Hogy említetted a termálvizet, az vajon nem működhet, nincs olyan megoldás, hogy, vagy legalábbis jó skálázható mértékben, hogy a vizet nem fölpumpálni egy hegyre, hanem lepumpálni a földbe, és akkor ott meleg vízé alakul, és akkor azt utána hőszivattyúval, vagy mit tudom, mire hatósítva.
1: A következő gond velem. Nyáridőben azzal, hogy a vizet lepumpálod a föld alá, ezzel nem növelni fogod a hőmérsékletét a külsőhöz képest. Tehát a melegítő hatás az itt jelentkezik a föld.
4: Hanem a az asztenoszférába, vagy mit tudom én, hova.
1: Nem, ez így, ezek nem, azok lejjebb vannak, tudod, így a szilárd kéreg alatti, persze. Nem, ezek sajnos...
4: Gondoltam, hogy eszembe jutott.
1: Nem, ezek egyre nem reális megoldások, én is láttam ezt a...
4: Jó, akkor mondok egy másik
1: filmet, amikor így a...
4: Ötleteim, még rengeteg kiváló.
1: Érdem, kilőni a vizet a világűrbe, és visszahozni.
5: És az összes tyúk megdöglött, milyen kár, pedig még rengeteg kiváló ötletem volt. Igen.
4: Szóval kb. 10 évvel láttam egy olyan megoldást, hogy mivel ízével ilyen szuper hűtött folyadék, mi az, amikor az állandó mágnes bele tudott szúrni.
1: Szupravezető, valami ilyesmi gondolsz.
4: Olyan csapágyat tudsz csinálni, mert a mágnes lebeg súrlódás nélkül. Igen. A hideg, nem tudom, minek hívják ezt.
1: Szupravezető.
4: Valami mágnesesség, vagy nem.
1: Igen.
4: Tudom.
1: Jó,
4: mindegy. Okay. Azért, hogy ezzel nagyon jó csapágyakat lehet csinálni, csináltak vele olyat, hogy ilyen, mit tudom, egy köbméteres cuccnak nézett ki akkor, amiben egy rohadt nagy lentkereket megpörgettek sima elektromotorral, és utána az nagyon, nagyon

0: Laci.
1: De
0: be is fogjuk venni
1: Apollo. Figyelj, lehet, hogy igazából egy ilyen melegvizes strandot kéne ott izé Paks mellé, tudod. Aha. Ugye? Tehát nem kell lefúrni, termálni.
0: De ezt az előbb elmondtam neked, nem figyelted műsorban? Most az imént hangzott el négy mondata korábban.
1: Hát én tovább viszem ezt a gondolatot.
0: Lőrinc nem nagyon figyeli más mondatait, semmi gond.
1: Soha. De... De hogy ezt így tovább lehetne még fejleszteni.
0: Semmi gond. Jó van. Elárulom neked, hogy ezt csinálják is, mégpedig a Kula félszigeten, mert ott éjszakon tényleg nem gondolkodtak azon, hogy most ez egy külön hűtőtorony legyen, hanem éppen ellenkezőleg a, kiengedik a atomerőműven, ez is ilyen VVR 440-es, azt hiszem úgy hívják ezt a típust, ami a Paks is, átmegy rajta a hűtővíz, ami jó hideg. Hát ott éjszakon hideg van valahogy a Kula félsziget környékén, az beengedik a langyos vizet egy tóba, és ott pedig halakat keltetnek. Na, az mekkora, tudod.
2: Ez is, egy ilyen ideális kezdete valami horror filmnek.
1: Is lehetne.
2: De
1: persze, hogy ne.
2: Én azt nem értem, hogy miért vízhűtéses, mármint, hogy szóval vannak ezek a hűtőtornyok, és amikor elindult ez az egész probléma, akkor...
1: Mert nekünk volt Dunánk,
2: na jó, igen, de hogy oké, de hogy annak sokkal kisebb a vízigénye. Valahogy ez volt a, ezeknek a hűtőtornyoknak.
1: Hogy mi tele vagyunk vízzel.
0: A következő a gond, viszont a következő nagyságrendi problémák vannak. Csak most is megépíteni egy ilyen hűtőtornyos rendszert, amilyen, mint a Szódi Attila, a magyar nukleáris technológia spiritus rektora, nevezzük így. Az kérlek szépen, ő ezt kalkulálta is, hogy ez 60-80 milliárd mondjuk forintba kerülne, ez ilyen cellás rendszer lenne, úgy lenne, tehát nem ilyen konkrét tornyok, ez most már ilyen modernebb elképzelés szerint lenne a dolog, és ez megy szembe azzal, hogyha minden rendben van, ami nincs, semmi sincs rendben, tudjuk jól, de ha minden rendben volna, akkor Dunából ingyen vesszük ki a vizet. Na most tudod, ingyen? 60-80 milliárd.
2: Na jó, de hogy itt tehát több ezer milliárd forintról beszélünk, tehát hogy nem azt kell nézni, hogy az én zsebemben mennyi van. Ha érted, hanem az egész beruházáshoz képest. Az nem tűnik
0: helyzet.
2: Olyan nagy összeg.
1: Figyelj, imádunk egyébként ilyen fontos dolgokon spórolni. Tehát nekem a kedvencem az a Veszprém-Ajka vasútvonal volt, ami tehát 100 éve időnként elmossa, mert hát, hogy olyan helyre épült. Na most... És felújították az egészet. Majd elérkeztek egy olyan pontra, ahol szivárgókat kellett volna beépíteni, és azt mondták, fú, az 2-300 millióval drágítja. Húzzuk le. Ez azt jelentett, hogy pár éven belül megint elmost az egészet a francba, és jóval többért kellett megcsinálni, majdnem 2 évig állt az egész
2: van. Jó, de gondolom az ismerősök között nem volt, aki szivárgók gyártásával foglalkozott.
0: Hát mert pont az volt a baj, volt neki egy-két használt szivárgó, ami érted leesett a kamionról. Kicsit ütődött volt, de még tök jó vasz. Nem kell a sarkát nézni, ugye? Ott úgyse történik semmi a tévén. Megszoktuk, hogy oda raktunk egy matricát, az tök jó azóta. Szóval visszatérve a dologhoz, hogy ez a Paks egy, amiről beszélünk, amellé kéne most építeni. A Paks egyről folyamatosan úgy beszélnek. Megépült a 70-es években, meg a 80-as években. Ugye ezt tudjuk, hogy így úgy adták át lépcsőzetesen a különböző reaktorblokkokat. És az utolsó tár 87-ben. És kérlek szépen, az volt benne a köztudatban, meg így kalkulál vele mindenki, tehát egy műszaki, technológiai, gazdasági kalkuláció, hogy bármennyibe is kerültek ezek, és most már fele tudja, hogy mennyibe kerültek, mert a kádárkorban mit hogy számoltak el, most már minden egyes tényleg, amit megtermelnek megavatóra áram, az ingyen van. Tudod? Tehát úgy számolják, hogy és így meg kalkuláció, hogy beröffentjük ezt a gázerőművet, itt meg ott van belőle 4 is, de elmondom, hogy hol vannak. Van belőle, amiket meg kell építenünk, hogy legyen ilyen, tudod, amit ilyen, most akkor beindítjuk már, hogy probléma van. Egyébként nem szokták mindig beindítani őket, mert egyszerűbb még ennél is olcsóbb, hogyha éppen ezek lenne szükség, hogyha, ja, akkor úgy is jön be hozzánk, és akkor ezt, igen, azt fogjuk használni, köszönjük, és majd kifizetjük. Ez meg a másik része a dolognak. Szóval, hogy gondolj bele, hogy Paksot használjuk arra, hogy folyamatosan legyen áram. És ezt úgy számot tudjuk számolni, hogy jó, hát nyilván mindig van valami technológiai költség, meg tudom én, ki kell fizetni ezt, azt, tehát hogy

0: migrációt. Miért kell fizetni? Hát nem ingyen van teljesen, de amúgy egyébként relatíve ingyen van a többi. Ha most, hogy ebbe beleraknak mögé egy megint egy 68 milliárdos beruházást, akkor
1: már nem lesz.
0: Hoppá, ez. Nem ingyen termeljük ezt nem, az hát áramot igen, sem.
1: Hát, annyiszor elmondták, hogy tudod, ez a milyen olcsó az atomenergia, mert nézd meg Paksot. Igen, de az azért, mert már rég megtermelte azt, amennyibe került.
0: Istenem.
1: Jelenleg nincs drágább villamos energia, mint amit frissen épült atomreaktorból nyersz.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha meg tudnánk oldani, hogy visszamegyünk a 70-es évekbe, és rögtön kettőt építünk, és azóta megtermelte volna, akkor valóban olcsó lenne újat építeni. Hát egy csomó helyen inkább leállnak vele.
0: Tehát, állnak
1: olyan atomreaktor, mint Finnországban beruházásokon, amiben rengeteg lóvét beleraktak, de inkább hagyják veszni, mert hogy drágább lenne, hogyha befejeznék.
0: Hát máshol megbefejezik, szóval
1: hát máshol megbefejezik, persze, hát hogy mindenhol máshol számolnak, tehát ugye nyilvánvalóan van egy
0: sajnálom, én ezt úgy tudom, ez egy kártyaparti bocsánat, és aha, itt mindenki blöffel, és olyan lapokra várnak, amik lehet, hogy sose fognak bejönni. Bocs. Ja. És egyébként én meg a másik alternatíváknál pedig olyan rossz forgatókönyvekkel számolnak, amely esetén ez is rentábilis lesz a semmihez képest. Kedves telefonáló, szervusz!
2: Szervuszok! Csak egy ilyen költői kérdést szabad-e feltenni?
0: Igen.
2: Szerintetek miről szeretnek az emberek többet beszélni? Mondjuk arról, hogy honnan lesz áram, vagy arról, hogy mit esznek?
0: Aha.
1: Én hát arról... az utóbbiról.
0: Persze, igen. Meg
2: az
0: hogyan?
2: Az utóbbiról? Aha.
1: Hát a kaja jobban érdekel.
2: Ezt nem tudom, hogy lehet.
1: Mondjuk, hogyha szólsz nekem, prezentálni, hogy nem működik már a villanytűszerem, akkor lehet, hogy mérges leszek.
0: Mondjad, mit akarsz mondani, kedves Ludit, a betelefonálónk? Halljuk. Mi van a kosárfonással? Inkább arról.
2: Arról? Hát kilukott a kosárfonó, úgyhogy...
0: A rohadt életbe nem igaz, tehát ez sem működik, mert...
2: Igen, ez sem működik. Már semmi nem a régi, már a kosarat se fonják.
1: És már a porcelán is kínai.
0: Jó, oké, figyelj, tovább lendülnék ezzel a pontról, jó? És akkor később majd a kajáról is beszélünk mindenképpen. Lőrinc érdekes, hogy köszönjük, szervusz.
1: Feltételezem, hogy valahova oda akartunk kiukadni, hogy inkább
0: locsoljunk a vízzel. Tudod, oda akarunk kiukadni.
1: Nem, hát hogy inkább locsoljunk a vízzel, vagy...
3: Hűtsük az atomreaktort.
1: Hát vagy nem is feltétlenül locsolás, mert hogy ugye nem, a locsolás nem biztos, hogy jó ötlet, sőt kifejezetten szar ebben az időben, hanem az, hogy ugye magával azzal a vízzel, ami ide bejön, mit tudom én, Duna és Tisza formájában, azt úgy valahogy, mit tudom én, szétterítsük a tájba azért, hogy ne sivatagosodjon el az Alföld, és
0: ez
1: inkább a kaja.
0: Következő. Igen, a kaja ez nagyon fontos, hogy miért rátérünk arra, mert hogy itt helyben kaját nem nagyon fogunk termelni hamarosan, nem is nem sok mindent. Hát, egyébként igen. Annyira nem reméltem a helyzet, ismerünk országokat,
1: akik... Tartunk, hogyha ha nem tolnának bele ilyen, nem lenne ennyire teljesen perverz az EU belül a mezőgazdasági támogatások rendszer, akkor igazából nem érném meg.
0: Nem perverz az, hanem egyszerűen értékesnek tartják a falusi létformát, amely összefüggés
1: a segítség. Ezetem megölnek vele, tehát hogy arra ösztözi az embereket. Nem úgy van a logika, megvegyék faltól falig az összes termőföldet.
3: Na igen, ez a probléma, hogy hogyan. Na jó, de hogy ez nem az EU hibája, tehát ez minden országban az adott országnak a felhatósága meghatározza, hogy hogyan költik el pontosan ezeket a támogatásokat.
0: Hát az EU hibája is.
1: Az még Brexit előtt volt. Lehetett keresni, hogy hová mennek a legnagyobb ilyen földalapú támogatások az EU-ban, és mindig az ki volt a legnagyobb nyertes Európa szerte. Mondom, még Brexit előtt.
0: Remélem, Csányi Sándor.
1: Igen. Nem, természetesen a brit uralkodóház.
0: Én ennek jobban örülök, mint a Sándor lett nyerte volna. Kedves telefonáló. Igen.
2: Elnézést, hogy visszatelefonálok, de nagyon jó, hogy átkötünk a vízre. Nekem lesz egy hasonló trójai falu van, mint kisembernek ez a, hogy mondjam, ez a zeneháza. És mégpedig a...
0: Azt hittem, neked is a zeneháza.
2: A párakapu. Tehát, igen. Hogy ennek mi értelme, gyerekek, ezt valaki mondja meg, és miért nem bünteti meg az önkormányzatot valaki, hogy ilyeneket felállít, és ez a víz elpazarlódik, elfolyik a francba a járdán, és mégis ezek itt működnek. Tehát, hogy tudom, hogy nem sok vizet folyatunk,
0: igen,
2: de ez
0: tényleg,
2: egy pazarlás terület.
0: Tényleg, egy kicsit hűsít az ott helyben jó, és nem sokat fogyaszt.
2: De ennyit minek? Tudok. Figyelj, az az igazság, hogy közben az a víz ott elfolyik a földön. Tehát az, mondd már nekem, az a hűsítés, az effektíve milyen vegetatív haszna van?
0: Az a helyzet, hogy ez ugyanaz, mint megesszük tényleg, kikakíjuk, és aztán megy a fenébe. Mi haszna volt az egésznek?
2: Hát nem egész,
0: tényleg, beépül, hová?
2: Ez egy pazarlás. Ez a legkönnyebb, amikor ilyen belekóstolunk ilyen iróniával abba, hogy hogyan tudjuk kivédeni azt, hogy kérjen foglalkozni egy ügyel.
0: Én szerintem nincsen baj a párakapuval, olyan kevés van belőle egyébként is. Például nálunk ott van
1: nincs. Lenne, érdemes lenne utána számolni, valóban amikor minden vízzel...
2: Tehát annak a kevésnek sincs értelme. Tehát, hogy most, ha, miért nem osztanak egy pohár vizet? Mert aha, van, értem. Mert valaki szomjazó, az
0: értem.
1: A saját területet... Jó, hát szerintem abban egyetértek, hogy az ivókutaknak valószínűleg több értelme lenne, és ahova lehet rakni párakaput, oda lehet rakni ivókutat is.
3: Ja.
2: Yeah. Jó, én mondjuk... nem tudok többet hozzátenni, csak okay. Én azt mondom, hogy ezeket a kis apró pazarlásokat kéne foglalkozni, hogy ezeket megcsökkentsük, és hogyha senki nem állna alá, én azt mondom, hogy a civilek azt mondják, hogy zárja el, sőt, panaszolja be mindenki, aki a kerületben lakik, hogy ne haragudjon, ne pozolja a vizet, mert közben a Pilisben, meg mindenhol vízkorlátozás van. Tehát nem lehet a slagból mondjuk a kutyámnak vizet adni, meg akármit, mert más slagban nincs olyan nyomása a víz.
0: Az nem azért van, mert pára kapu van, ezt te is tudod. Az rohadtul nincsen közel.
2: Hogy mondjam, azért. Figyelj!
0: Nem kéne autót mosni, meg gyöpöt locsolni. Az, tudod, hogy 9 nagyságrendet többet pazarol el. Ó, medence, igen.
1: Igen. Ja, egyébként az autómosáshoz. Autómosásnál rendszeresen megjelenik az, hogy de hogy az üzé, ugye forog, tehát hogy forgatják a vizet, meg hogy izé, az nem használ, úgy meg vezetékeset. Na most a helyzet igazából az, hogy az olyan, mint a mosogatógép. Tökre örülök, hogy az autómosok, és valószínűleg nem azért már a környezetet védik, hanem azért, saját mert nekik jobban igen, saját számlájukat csökkentik, amennyit tudnak, visszaforgatnak belőle, de alapvetően hidd el, hogy oda nem vezetnek külön, mit tudom én, szürke vizet, vagy anyám kínja, tehát ugyanúgy a izéből veszi, ugyanúgy elmegy egy része, az, hogy az autómosoknak volt annyi eszük, hogy a saját víz számlájukat csökkentsék azzal, hogy amennyit csak lehet visszaforgatnak belőle, az nem azt jelenti, hogy ó, ne zsinormoshatod az autódat.
2: Pontosan, köszönöm szépen, sajnos ezek nem kemény pénzért, tehát nem olcsó, hanem kemény pénzt vettek a mindenkitől, amiért ott a nyomatja. Tehát ez egy profit alatt ilyen cég, ez nem az, hogy most ilyen mennyivel olcsóbban mosol, mert az össze neked jó.
1: Nem, az figyelj, mondom, olyan, mint a mosogatógép. Tehát, hogy az emberek azt hiszik, hogy mit tudom én, egy mosogatógép, az biztos több energiát és vizet fog fogyasztani, mint hogyha kézzel mosogatnánk, de nincs így. Mert hogy egy mosogatógép az úgy működik, hogy egyszer megtöltöd, ennél sokkal többet szoktál ugyanannyi edényhez elhasználni, hogyha folyatod, azt egyszer fölmelegíti, le van szigetelve, és azt mit tudom én hányszor megforgatja, mielőtt leengedi. Tehát kevesebb vizet és energiát fogyaszt egy mosogatógép, mint hogyha, mint a Hajdú Boiler és a medencés mosogató, de hogy attól még azzal a mosogatással ugyanúgy vizet és energiát fogyasztasz, legfeljebb kevesebbet, és ugyanez a helyzet az autómosóval. Oké, valamennyi vizet visszanyer belőle.
2: Nem tartják meg tele azt a mosogatógépet, ami ugye az optimális használat lenne. Belerakok párat, hát nem fogok várni, hogy most összegyűjjön még annyi, mert nekem már most kell az a tiszt, hogy újra rányom arra, hogy félig van csak tele a gép.
0: Sajnálom, én vagyok a mosogatógép, mert nem használok. Igen. Köszönöm szépen, nagyon ez a legjobb. Zene következik, puszi, leraktalak, szia, hello. Zene jöjjön, így van. Okay. Duff Falco and Panther Burns, Cuban Rebel című, mire meghallgatni. Meg utána valami Cramps-et, azt megígérem, például a Can Your Pussy Do The Dog, a kedvenc számom fog következni, utána rögtön. Ez itt a Csonka Magyarország Rádió Komplex Brutális Ezoterikus Vízzel Főz magazinja, puszi nektek, mindjárt jövünk vissza.

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók.
1: Egyébként visszatérve a
0: ez itten a vízhez. Csonka Magyarország, először bemondom, mi volt az elhangzott zenés blogban. Elhangzott Tafalko and the Panther Burns, a Cuban Rebel Girl című műremek, utána pedig 1985-ből a The Cramps-től a Can Your Pussy Do the Dog című műremek. Ezeket én nagyon szeretem. Egyébként Tafalkót láttam 91-ben, kérlek szépen, a Blue Box-ba. A Király Tamás invitált mindenkit, hogy most klippet fog forgatni, mert nem tudni milyen, akkor most mindenki öltözön feketébe. De ez felesleges volt kérni, akkor mindenhol a feketébe ment az ember. Ha nem volt fekete, azt lefújtuk Neolux-szal. Kedves telefonáló, szervusz!
2: Szerusztok, ismét Laci Zuglóból.
0: Szervusz.
2: Automosók és mosogatógép kapcsán.
0: Igen.
2: Szeretnék egy kis plusz információt hozzátenni ahhoz, amit Lőrinc mondott, mert a mosogatógép se olyan egyszerű, hogy beveszi egyszer a vizet, és aztán azt forgatja, ami igaz, de az utolsó öblítést, vagy utolsó kettő öblítést, azt már tiszta vízzel csinálja, hogy pont, hogy szépen ragyogó, tiszta legyen a tányér.
1: Oké, okay, még egy kevesebbet fogyaszt, mert van benne egy ilyen trükk.
2: Kevesebbet fogyaszt, igen.
1: Hát valószínűleg
2: most,
1: egyébként...
2: Elereszted egyszer a mosogatót, meg utána te leereszted egyszer öblítővízzel is a mosogatót, amit egyébként zárójelbe lehet használni például WC leöntésre, hogyha kimered, sőt, még a legtöbb növény is elbírja az öblítővizet,
1: hát,
2: hogyha ja, hát, állacsolod.
1: Jó, az öblítővizet azt talán, igen.
2: Igen, a spagetti darabos vizet azt a WC-be tudod önteni, tehát az másra nem igazán jó.
1: Hát főleg, nem, főleg mivel ugye a spagettit, hogyha jót akarsz, akkor ilyen tengervíz, sóságú vízben kell főzni. Undorítom
2: a
1: sósba.
2: Nem, a spagetti mosogató vizet, úgy értem, tehát az élelmiszerre megy okay. A szennyezett mosogató vizet. A főzővíz, hát abból leves alapot csinálunk, ne vicceljél. Hát na, azért takarékoskodni kell a vízzel is. Na, de vissza a témához.
1: Ó, figyelj, én legutóbb húslevest csináltam víz nélkül.
2: Az úgynevezett körkölt?
1: Nem.
0: Na, az kell víz.
1: Nem. Egy vaslábas kell hozzá, telerakod zöldséggel, beleraksz egy csirkét, ízesíted, és nagyon lassan elkezded, és a saját levében megfő.
0: Tehát van abban víz, hát egy-két áramtalan.
1: Hát nyilvánvalóan a zöldség. Tehát figyelj, a répában, a hagymában, a kínai kelben, a csirkében, a beleszort aszalt gocsibogyóba annyira nem, meg valószínűleg nem is a gyömbér, meg a fokhagyma fogja megadni,
2: milyen
1: de nagyon szép.
2: Milyen lemezbe kell gocsibogyó? Ezt nem hallgatom tovább.
1: Kínai ízé penicillin.
2: Jó, hogy nem rozmaringot akarsz beletenni.
0: Mekkora csapás volt ilyen. Vagy csirit, azt is mondtak. Volna, ugye?
2: Na de most komolyan, az automosónál is az a helyzet, én utána néztem ennek, mert nálunk Szentendrén is elég nagy vita ment ebből, hogy be kell zárni az automosókat, vagy miért nem zárják be, meg akkor hol moshatom rá az automot. Először is az autót nem kell lemosni, hogyha leszarja a madár, akkor mondjuk egy ablak.
1: Egy hétig leszart 10 évvel mész.
2: Leszkritkolod, és akkor egy papírtörlővel, vagy egy rongyal leszörlöd, és akkor nem marja le a festéket a madárszal.
1: Vagy egy darabig leszart autóval közlekedsz.
2: Hát én most már rá, én egyébként bele fogom izélni a kosz rétegébe az ujjammal az autónak, hogy utoljára mosva július 27-én. És ez lehetne egy ilyen verseny, tudod, mint hogy hány száz napja nem volt baleset nálunk az üzemben. Aztán mikor lemossa valaki az automat gerilla módon, akkor átírom nullára, és akkor folytatódik. Na mindegy, szóval, hogy lehet ilyen folt tisztító módszerrel tisztítani az autót, és a víztakarékosság szempontjából a nagy mosók, tehát ezek az átmenős rendszerű, ezek az alagutas mosók, ahol nagy körkefék vannak, ők csinálják azt, hogy azt a körkefés vizet, azt visszaforgatják, ezt meg is mutatta nekem egy ilyen mosós,
1: igen.
2: És egy ilyen szürke cucc, attól van egyébként olyan mocsárszaga annak a mosónak. Egy ilyen, hát nem szennyvíz, de egy ilyen állott szaga van annak a víznek, de az utolsó öblítést az is jó vízzel csinálja.
1: Hát meg nem csak azt, hát ott egy csomó elveszik. Tehát, hogy én értem, hogy ott az autóval fölállsz egy rácsra, és egy csomó víz lefolyik a rácsból, de szerintem már akkor, amikor nem tudom, neki el sprickolni a magas nyomásúval, már akkor egy csomó ott elpárolog, bocsi, meg igenis elfolyik. Tehát, hogy azért az igen, nem fog elfolyik, minden oda a rácsra menni.
2: Az automosos ember, aki ért hozzá, megcsinálja.
1: Tehát igazából csak csökkentik a veszteséget.
2: Igen, azok a mosók 80%-ban használnak újrahasznosított vizet, és akkor ez technikától függően változhat, de nagyjából a 80-at rá lehet mondani ezekre.
1: Viszont meg egyszer azt is kiürítik ahol... azért, bocsi. Tehát, hogy... és akkor ismét ezt, így van.
2: De tehát... igen, na, tehát nem a nyitástól számítva a teljes életciklusban 80%, de mondjuk, hogy az átlag mosáshoz képest 80%-ban újra használja a vizet. Na viszont a kézimosók, azok, amik pazarlóbbak, amikor te magad a nagy nyomású mosóval odamész, és ahhoz csapatod az autódat, mert az egy az egybe ivóvizet kell, hogy használjon, ugyanis teleporlasztja az egész környéket azzal a vízzel, és hogyha abban bármi szucsok van, vagy baktérium, vagy gomba, az belélegzi az állampolgár, és akkor jó tüdőgyümölkort, meg mindent.
1: Szerintem, hogy egy csomó is párolog, érted, hogy a tűzforrókocsira rámész a porlasztott vízzel.
2: Mert párolog
1: ez tutira van veszteség.
2: Egészségügyi okokból ezt tiszta vízzel kell csinálni, ne. Tehát az megy mind a levegőbe, meg a csatornába. És egyébként ezeknél a mosóknál tehát mosóüzemeltető ember nyilatkozta azt, hogy náluk a vízköltség az nem olyan magas, mint az energiaköltség, mert ha belegondolsz, hogy körülbelül novembertől áprilisig fűteni kell a vizet azért, hogy ne hogy télen ne fagyjon be, meg egyébként is, hogy ne három fokon vízzel mosok.
0: Na, köszönjük szépen, ennyi volt mára. Köszönjük a betetlenet. Szervusz, szia!
3: És azt mondja, előzettük, hogy mi a tökömnek kell lemosni a kocsit egyáltalán?
1: Igen. Persze, mert mondtam, tehát hogy most figyelj, mi történt? Leszarja a madár a kocsidat.
3: Jó, hát lesz, tehát, de
1: okay. Szerintem ebben az időszakban, tehát amilyen időket most élünk, szerintem ilyenkor azt kell csinálni, mint amit a nagyapám félszemű Joe, amikor neki is kékre festették a lovát. Tehát mit csinált volna, kék lovon ment haza? Tehát, hogy éppen akkor leszart
0: a madárszart le kell mosni, ugyanis a sajnos közlekedés technológiailag veszélyes.
1: Jó, a szélvédőről, de...
0: Minden, csak... az ablakokat, mindegyiket le kell mosni, a többi maradhat mocskos, többi nem maradhat. Mindegy. Van, legalább akkor nem lehet látni, amikor lezúznak, tudod, oldalról, meg hátulról.
3: De mindegy, nem az emberek mennyi autót mosnak igazából.
0: Jó, oké. Okay,
3: ez ennyi.
0: Elvide jelentőségű.
1: Megszól a szomszéd, hogyha koszos az autón.
0: Itt már elhangzott egy nagyszerű gondolat, és amúgy a cseten is percegették, hogy ezekkel a hőszivattyúkkal az a gond, hogy végül hőt adnak le nyáron. És hogy egyébként azon fel, hogy ez kellemetlen, mert hogy fűti például a városi környezetet, amire nem fér rá, hogy még több hőt kapjon, és még melegebb legyen, hogy ez kárba is vész. Én tudom, hogy egyre nincsen technológiai hatékony megoldás, de az én hőszivattyúknál mi arra épülnek rá, hogy így nyáron felhasználásával a bent található hőenergiát azt kijuttatják a falon kívülre, hogy miután kijuttatták ezzel a hőenergiával, még lehetne valamit csinálni. Mondjuk vizet melegíteni például. És ez valószínűleg azt kellene, hogy már úgy nehezen hiszem, hogy megoldható lenne, hogy nem mindenkinek egy darab saját hőszivattyúra legyen, hanem ezek központi jellegűek. Tudom, már megint a bolsevizmust fogom itten promotálni, de hát
1: mindig veled tartok, nagyon
0: közös ló, mert akkor ezt esetleg meg lehetne valahogy oldani, de hát nyilvánvalóan ez egy remek mérnökök kellene, akik majd ezt is közbeítetják, mert mondom, tehát hogy nem csak a kellemetlensége zavaró dolognak, mert hogy, tehát, hogy felfűtik a lépcsőházat, a gangot, az udvart, miért körülbelül a gang, és másik oldalra határol a vadszőlővel befuttatott tűzfal, hanem hogy, hát, hogy azt másra is lehetne használni, az energia, tehát hogy és nekünk szükségünk van arra, mert hogy valahogy nyáron is szeretünk nem teljesen hideg vízben zuhanyozni. Szóval, pont arra, hogy lenne jó, hogy ilyen a langyos vizet elállítani, abban már lehet zuhanyozni.
1: Viszont ami engem érdekelne, és meg igen. Is kérdeznélek téged, hogy pervállal most kiszáradt az összes patak. Tehát igen. Amikor én 12 évvel ezelőtt oda költöztem, jó, lehet, hogy ez ilyen, mit tudom én, amplitúdó, tehát most mit tudom én, már tavaly is a miénk, aztán idén az már el se kezdte, de a többi is, amelyik akkor még volt, szépen lassan kiszáradtak. És hogy jönnek ezek a történetek, hogy tudod, mi abban a patakban még fürödtünk. stb. Hogy ez a mikor kezdődött úgy egyáltalán az, hogy így csökken? Tehát rengeteg ilyen történet van, még a nagyanyám mesélt ilyeneket, hogy csökkent, bár akkor leginkább, mit tudom én, a bányákra, meg egyebekre volt fogva, hogy kell a bauxithoz, és akkor kinyerik.
0: Azt bizony egyébként sajnos nehezen lehet összevetni a dolgokat, mert technológiai okoknál fogva a karszt környéken rendszeresen csökkent a vízszint, az a vízszint, amelyik táplálta ezeket a forrásokat, és akkor aztán kevésbé volt bővízű. Néha meg azért lett bővízű, mert hogy oda nyomották bele, tudva, kiszivattyúzott karsztvizet. Az akkor, akkor hirtelen bővízű lett a dolog. Nagyon nehéz, mert hogy nincsenek igazából jó historikus adatok, amik, bocsánat, patak vízszintekre vonatkoznak.
1: Jó, hát, figyelj, én például ugye és... a Gerecse egyik oldalán élek, a Pest felőli oldalán, a Nyakason, a másik oldalán, a közvetlenül a turúszobor alatt ott vannak azok a karszkutak, ahonnan nyerik ki azt a vizet, amit egyébként meg a Csapba folyik nálam, feltéve, hogyha izé valahol Zsámbék és Mány között nem törik el egy nem tudom, fénynyomócső vagy mi, mert hogy a hétvégén nem volt víz egyáltalán a faluban.
0: Tehát ti karszvizet kaptok, nem Dunavizet.
1: Persze, igen. Igen. És nem is sigítják, hogy mi nettó ízét kapunk, olyan a keménye ízé víz, mint a Tarzan sarka. Tehát, hogy, de...
0: Retepség, kedves csetelünk, Ausztriában egy falunak egy aprítékos kazán. Azért, mert Ausztriában már felépítették a fejlett szocializmust, mi meg csak megyünk utána.
1: Ez így van.
0: Pedig egyébként megígérte már Kádár elvtárs 64 körül, hogy lassan most már utolérjük őket, de hát így nem fogjuk a rohadt életbe. Olyan. Nem baj, megint
1: hát
0: lesznek.
1: Figyelj, néha van ilyen, hogy tudod, azon az átkos kapitalista nyugaton több izé szociális vívmány és több szocializmus volt, főleg, hogyha éjszak felé néztél. mint itt is, annál meg pláne több, mint amit úgy elkezdtünk átesni a ló túlsó oldalában szemben, hogy...
0: Csak mások lesznek a nevek, most lesz majd a kettős kereszt, hármas halom MGTS például, sokkal jobb lesz, így van, nem?
1: Na, tehát hogy mondjuk tök jó lenne a kutyát kivinni, mert hogy szereti a még az egészen kicsi vízfolyást is, tudod, amiben kizárólag nagyon részegen lehet belefulladni, de valakinek mindig sikerül. Tehát, hogy annyi sincsen, mert hogy kivinnénk a kutyákat sétálni, egy picit így lehűtenék magukat, Gyömbér kifejezetten szereti, és akkor most így, nem tudom, kénytelen vagyok ilyen vizes spániel szagú illatgyertyát, van ilyen, Isten bizony, vizes spániel szagú illetgyertje rendelni, hogyha így a, nem tudom. Én szeretem a spániel szagot.
0: Szervusz, Desiré. Remélem már kiszáradt a Temze is. Ugye kiszáradt?
2: Locsoljuk keményen, hogy legyen benne valami.
0: Istenem.
2: A 20 centis vízbe egyébként a tábornok úr is belefulladt nemrég, úgyhogy igaza volt a kollégának. A Gogyi-Bogyóhoz hozzá...
0: Melyik tábornok úr fulladt bele a 20 centis vízbe?
2: Letés napi ünnepségen.
0: Kicsoda?
2: Gerecsébe, vagy hol. Nem hallottátok?
1: Ja, igen.
2: Pont amikor lerohanták az ukrán pénzállító, ott Aranykon volt, akkor volt egy
1: igen.
2: buli, és utában akkor 20 centis vízbe megfulladt, és akkor jöttek a pontjók, hogy ez összefüggésben van, de semmi közben.
0: Az a helyzet, hogy minden faluban, ahol van patak, ott mesélik azt, hogy már pedig abban, ott a nagyszerémén dráknál, meg édesanyám is ott élt, nagynéném is drága, aki hallgat minket, reméljük. Tehát ott van a úgynevezett völgységi patak, és abba is fulladt már bele ember. Tehát ez egy ilyen... Tehát, hogy igen, olyan folyóvíz, nagyon rosszul hallunk el téged, Dezirémer.
1: Nem beszélve a részeges Béluskáról, aki minden évben belefullad a 20 centis patakba, ha búcsú van.
0: Á, Istenem.
2: Röviden próbálom. A Gogyi-Bogyó az nagyon jó. Én hétvégén készítettem lekvárt, főztem lekvárt. Alma, Gogyi-Bogyó, és datója hozzáadásával nagyon finom volt.
0: Hát erre a jövőre lehet készülni, mert hamarosan csak datója fog nálatok is teremni. Igaz?
2: Igen, főleg a bevándorlók ide hozzák.
0: De akkor már Gogyi-Bogyó se lesz, csak Teve-Bogyó.
2: Jaj, nem már. A Szilkevíz, ezt hozzászól, pont most vagyok egy olyan projektben, ahol árajánlatot kértem egy ilyen értővel foglalkozott cégtől, most már az árajánlatot. Ott azért problémás a dolog, azt tudjátok, hiszen ott kell egy olyan tartályt telepíteni, akár háznál, akár bárhova, vendéglátó helyre teszi az ember, ami gyűjti a szűrővizet, és úgy vezeti a WC-hez. Mert ugye ha nincs a tartályban víz, a szürkevíz tartályban, akkor ugyanúgy ivóvizet használ fel. És attól tartok, még nem kaptam meg az állajánlatot, hogy ez a rendszer egy kicsit húzósabb, mint egy sima vízvezetékezési hálózati valami. De ha valakinek jó ötlete, szívesen várom, hiszen gyakorlatilag csak egy, még a nyomomotor az nem is vészes, mert az egy 40 decibel föl vagy letolja, az tök mindegy. De hogy ez a tartályos rész, ez húzós lehet. Na, majd meglátjuk. Úgyhogy hajlá, szürke víz.
0: Köszönjük szépen a szürke vizek nevében.
1: Én szeretném már ilyen rózsaszín vizet is használni, tudod.
0: Igen. 2015-37-73.
1: Szürke víz egyéb, csatornán mindig hozzá kell tenni.
0: Köszönjük szépen, Kumbilának küldött is linket nekünk, ez egy NAV tábornok volt. Ezt nem is tudtam, a fináncoknál ilyen magas rangban, hogy már tábornok is lehet valaki. Mondjuk Bakondi dandár tábornok után ez nem nagy meglepedés, oké. Tehát egy... De mindegy.
1: Nem tudom. Én addig nem nyugszom, ameddig ellentenger nagyunk nem lesz megint.
0: Igen, de az is navos. Tehát, hogy legyen valami.
1: Igen.
0: Ezt nagyon sajnálom tényleg,
1: hogy a
0: szomorú dolgok ezek. A Vesz Tamás ügyét se vizsgálták ki, és egy nagyon fura módon. Tehát így, jaj Istenem. Vannak ezek a... Jól emlékszem, hogy az ráadásul Monk sorozat volt, amikor kiugrik a csávó az ejtőernyőn, de megbabrálták, nem nyílik ki, és földre zuhan, majd az orvos megállapítja, hogy vízbe fulladt. Mert vizet talált a tüdejébe. De hát ez csak a... Aj, rejtély! Nem lövöm le a poént, hogy ki volt a gyilkos, és hogy mi volt a megoldás. Mindenki nézze meg, csodás sorozat, így van. Tehát az a... Jó, oké. Szóval visszatérve, igen, ezek mind problémák. Jelenleg most ott tartunk, hogy elvileg ma fog kiderülni, hogy amit leraktak így kőszórással, meg sűjesztették a uszályt kővel, meg majd mögötte is ki kell rakni, meg közben rögtön kimossa. Egyébként ott valószínűleg gyorsulni fog a víz, mert azt szokta volt csinálni, tehát valaki azt gondolta, hogy utána majd nem mossa ki, kimossa. Persze, hogy ki fogja mosni, úgyhogy majd utána még kell rakni követ, meg majd valahogy meg kell oldani, hogy a hajók is átmessenek ezen az én, tudod, tehát ilyen olyanokra kell gondolni, mint amiben például Striga és Szergej Latkó egymással evező kardoztak. Most néztem meg frissebb bizonyos epizódokat belőle. Azoknak hát meg tudod, az uszályoknak, hát az nagyon fontos, hogy átussanak. Továbbá ezeknek a kiránduló hajóknak is nagyon lényeges, hogy ott át kell menni. Vannak ilyen cinikus...
1: Nekem lett volna egy olyan ötletem, hogy fogják ezeket a nagy szállodahajókat, és akkor azokat megfúrják, és akkor nem kell szórakozni kőfúrással, és ráadásul még egy csomó óriási előnye van annak, hogyha ezek a szarok eltűnnek.
0: Nem, szerintem ezekkel nincsen semmi baj, mindig nem sértem az egy problémát. Így van. Igen. Csodálatosak, nem? Neked is tetszenek.
1: Hol van most búvárkund, amikor szükségünk lenne rá?
0: De nem laknál egy ilyenen? Tehát, hogy és végigmész vele, mint igen, nem.
3: Hát komolyan. Nem tudom, de van az a pénz, tehát
0: aha, igen.
3: Biztosan tudnák nekem annyit fizetni, hogy eltöltsük egy ilyenen időt.
1: Laknék, mondjuk igen. Nem a izé szállod a hajón, de hogy mit tudom én, hajón Dunán, az így, ez elég jó, jól hangzik, de ezeket a rohadt nagy szállod a hajókat így...
3: Hát értem. Szerintem ez métegy.
0: Hát ez nagyon jó.
3: Ez senkinek nem származik belőle, semmi jó, kivéve a tulajdonosokat.
1: Igen.
3: Ezt
1: gondolom.
3: Ez ugyanaz a műfaj, csak a folyamiban, mint amikor ezek az óriási óceánjárók nyugdíjasokkal, vagy nem nyugdíjasokkal, teletebb a karib...
1: De figyelj, mondjuk ki, ezen gazdag német nyugdíjasok vannak, akiket hát eleve utálunk.
3: Nem is azt, hanem, hogy érted a helyi... Tehát mindegy, én eleve szkeptikus vagyok, amikor előjön, hogy a turizmusból őt majd mennyit profitál a közösség. Tehát nem annyira látom. De hogy ezek aztán tényleg az, amikor semmi, tehát hogy megállnak, mennek velük a buszok eleve, tehát és akkor felrakják őket a buszokra, azzal elmennek a Hortobágyra vissza, de ott kajálnak a hajón, velük nincs, tehát hogy van velük megy az idegenvezető, nem, tehát hogy tényleg itt ezt tényleg csak így ilyen élősködően kihasználják a városokat. Szerintem valaki lehet, hogy ebből a Budapesten is, vagy Magyarországon is szakít, én úgy emlékszem Rogánéki ki a kikötő, de hogy azon kívül, tehát a helyiek, tehát hogy semmi zéro. Tehát még azt se rakják rendbe, ahol, ahol kikötnek. Tehát ott is olyan, olyan a járda, vagy így, na.
0: Hát ez olyan, mint az ország használ a balatoni turizmusból.
3: És a mérgező ugye? Gázokat, amiket kibocsájtanak a belvárosba, azt én nem is, arra még nem is beszéltem. Tehát ez rettenet.
0: Szörnyű gázolaja, megkötött motorok, amik nagyon öregek.
1: Nagyon beszédes volt. A Dunának volt egy ilyen nagyon-nagyon jó pillanata, amikor ilyen, tényleg a különböző halfajok csodálatos állapotban volt. Tehát amikor így kiment a biológus, és megnézte, hogy milyen állapotban van a Duna, és azt mondta, hogy hát ez hát hogyha mindig ilyen lehetne, hát hogy stb. Covid alatt nem jártak a szállodahajók.
0: Yeah. Ez előfordul. Mondom, egyébként a szállodahajókkal két probléma van a kibocsátás szempontjából. Egyrészt ezek a nagyon öreg gázolajalapú, tehát hogy dízelmotorok.
3: És benne a belvárosban.
0: Másrészt, hogy sajnálatos módon mind sokszor egyébként, tehát hogy ami ezzel jár a technológiával, jár már ugye a robbanomotoros technológiával, olaj kerül a vízbe rendszeresen, kettő pedig hova rakják a szennyvízüket, Szóval az mennyire van megoldva ott a szennyvíz, és hogy ezt eltárolják, és akkor valahol kirakják, mert nekem vannak ilyen. Valószínűleg nem merik megcsinálni, hogy beengedik, mert olyan frekventált helyen vannak, hogy akkor azonnal ordítozás lenne belőle, hogyha ottan kijönne bármi belőle, úgyhogy jó.
1: Nem, azt majd félúton két város között, tudod.
0: Igen, jó.
1: Tudod, tehát, ez olyan, ez... mint a vonat. Tehát, hogy ott is az állomáson ne szarjál, csak a kettő között.
0: Azt tudom egyébként, ez még továbbra is példaszerű. A... Igen.
3: De ez most már nincs így, nem?
0: Tehát
3: nem
0: de most nem már mindenhol szarvat.
3: A... Hát, nem, van, közé.
1: Nem, figyelj, van az, amikor ugye van egy ilyen zárt tartályod, amit
0: most már az ülésre kell.
1: Azzal meg az szokott lenni a gond, hogy amikor Lázár János elküldi őket távolságira, mondjuk ezeket az elővárosi flörtöket, akkor már félúton tele van. Hát, és nincs szarás. Tehát, hogy...
3: Halló.
2: Sziasztok, Madban.
0: Szevasz, Madban. A
2: hajózásról van még szó? Vagy
0: igen.
2: Jó, mert én is szeretnék egy kicsit bekapcsolódni a nyugat-európai vízállás jelentésbe. A Pégelkölnél 45 centi, ami 200 éves rekord, tehát 200 éve nem
1: és
2: volt ilyen alacsonyabb.
1: És kerültek elő?
2: Itt a konkrétan a környékünkön van egy bomba, én tegnap találtam egy régi helynekenes üveget a 90-es évekből, de ezek annyira nem izgalmas leletek, mint az, ami a sétahajókkal történik. A parton lakunk, és a házunk előtt hétvégénként péntek, szombat, vasárnap rendszeresen mennek el ezek a parti hajók, aminek a tracklistjét gyűjtöm, és egyszer majd nyilvánossá teszem.
0: Igen, ezek nagyon jók. Na, valamit csemegét megosztasz velünk, hát a fel tudom rakni, ami legutóbb elhangzott.
2: Bármelyik, ami tehát attól függ, hogy milyen van egyébként egészen jó technóhajó is, de általában ezek a, hát nem tudom, tehát akvazenekar mondjuk, hogyha ezt mondom, akkor.
0: Jaj, az jó, az nagyon jó, tényleg, ne szórakozzál már, tényleg, Barbie Girl, jó. Király,
2: igen, de hogy ami jó. Ami történt, hogy a alacsony vízállásra való tekintet, először a hajók elkezdtek közelebb menni a sodráshoz, ami azt jelenti, hogy a parthoz is közelebb, ami azt jelenti, hogy a házakhoz közelebb, és mivel alacsonyabb a vízállás, ezért a hangfalak sokkal közelebb kerültek a ablakokhoz, tehát egyre jobban lehetett hallani. Most annyira alacsony a rajna, hogy leállították az egészet, úgyhogy most már egy ilyen két hete csönd van, és béke honol a
0: légcsorgatott. Ne ragudjál, hedevény nélkül, hogy lehet megvenni ilyen hosszú ideig, hadd kérdezem. Hedevételes Redi, hát ezt hát mondjam el tényleg. Az akvegyizét, ez pedig a kedvencem.
2: Úgyhogy ennyit tudtam hozzátenni. Ja, és még egy, hogy a teherhajók, amiket így meg lehet nézni, egészen döbbenetes, hogy éppen, hogy csak van valami az aljukon, vagy két szerencsétlen kis konténerrel csordogálnak a vízen ezek a konténerhajók, amiken egyébként ilyen óriási rakomány szokott lenni, hát most körülbelül egy az ötödét cipelik.
0: Igen, de azért, mert a kínaiak kiszorították, ugye a piacra azt a sok minden kis műtyűrt, amivel tele volt.
2: A vizet szorították.
1: Igen, vizet szorították. Hogyha jobban megpakolnák őket, nagyobb lenne a vízkiszorításuk, és magasabb lenne a rajna vízszintje.
2: Igen, bár mondjuk akkor egy kicsit áldogálnának
1: de jó. Nekem is megy, van a Biegeli György vagyok, de én is tudok nagyon jó fizikai marhasságokat mondani. Igen.
2: És
4: És még picit esik, az már elkezdett esni az eső, úgyhogy
1: nálunk is, egy picit nálunk is, igen.
0: Igen, de nálunk esik, az nem érdekes, mert Duna vízszintjén nem az hat, hanem az, hogyha ott esik nálatok, attól igen. délebre, tehát nem nálatok Kölnél, hanem Dél-Bajorországba,
4: igen,
0: meg Sigmaringennél.
4: Igen, meg Svájc, illetve igen, tehát Bajorország, igen.
0: Bajorország, Ausztria, Morvaország, az kell.
4: Jól van.
0: Köszönjük
4: akkor
0: szépen!
4: Szépen, ciao!
0: Köszi, ciao! 2.15.30.
1: Tényleg a Temzéből például mik kerülhetnek elő? Tehát, hogy így, mit tudom én, így hasfelmetsző Jack összes nem ismert áldozata? Vagy?
0: Ugyanúgy légibombák, csak azokat nem az angol szászok szórták le, hanem a németek. Úgyhogy így van, mindig a másik sarra kerül elő. Hál' Istennek a Rajnából mindegyik. Tehát ott a teljes tovább ellenálló, igen.
3: De, van árapály, tehát szerintem az életemzénél úgy szokásosan előkerülnek.
0: Ó, sőt, van egy annyira jó áradat, vagy mi a fene, Surge, azt mondja az eredeti címe, és kiváló, például többek között játszik benne a fiatal Tom Hardy, meg Bagby, tudod, a Robert Carlyle, és arról szól két részes ilyen tévéfilm, ami arról szól, hogy egy ilyen, az egyébként klimatikus eredetű szörnyű szökőár alakul ki, és ez áttöri a Temzén a gátat. Király jó benne a szökőár, csak jelezném, én nem szeretem ezeket, hogy és nagyon jó megcsináltak, és utána ez így bezúdul, és mindenki meghal, kivéve aki úszni tud, de azok sem mind érik túl. Kedves telefonáló, szervusz, úgyis tudom a nevedet, de nem mondom.
5: Szia, én tudom a tiedet.
3: És ez lehetett fenyegetésnek is.
0: Tudom, hogy hol laksz, tudod?
5: És ami aszimmetrikus, hogy én
0: nem hallottak, csöngetnek. Csöngetnek, figyelj. És nem a posztás. Igen?
5: Szeretném népszerűsíteni, mert megígértem egy lelkes törzs hallgatónknak, aki titeket is rendszeresen hallgat, hogy bemondom, hogy az általa készített hol a hovafolyik.hu, az egy nagyon jó oldal, ezt nézegessétek, hovafolyik.hu, és a magyarországi vízhelyzetről szól, nagyon alapos, de még fejleszti. De nem ezért telefonáltam, amiatt, hogy professzor úr, megkérdezzelek, te mindent tudsz, hogy ha Dél-Európában jársz, főleg Szicíliában, Dél-Olaszországban, szinte minden ház tetején ott van egy nagy tartály, tanítom, hogy víztartály.
0: Aha, igen.
5: De azoknak a beemelőnyílása az nem nagyon látszik, meg az kicsi lehet, hogy az hogy a francba töltik körül vízzel, amikor eső évszak van.
0: Én nem látom azt, hogy ezt hogy csinálják, tehát hogy nem lehet, hogy ezt le lehet venni. Tehát mert hogyha állandóan nyitva van, akkor ugye a párolgási veszteség hatalmas. Nem lehet, hogy esetleg figyelembe vesznek ki ilyesmit, hogy ilyen, ők tudják, hogy mikor lesz eső, mondjuk, tehát hogy az Szicíliában van, tehát ilyen több évszázados tapasztalat, hogy mondjuk mikortól kezdenek ott a mediterrán ciklonok tevékenykedni, és akkor kell szedni.
1: Abban az évben aznap leveszik, ezt akarod mondani.
0: Egy kicsit többször is esik az eső.
5: De azon olyan sok nem esik be, hogy nem lehet, hogy inkább olyasmi van, hogy a háztetőkről elfolyó vizet valahogy szívott gyúvor oda-vissza tudják termelni.
0: Figyusz, a simán elképzelhető, mert ez egy hatalmas veszteség, ha ebből a szempontból nézed, ami minden egyes budapesti bérháznál van, hogy ugye elkezd lezudulni egy ilyen zivatar esetében az Eres csatornán. Jobb esetben általában tudod, a vízszintesek meg lyukasak, tehát onnan még külön vízesések kialakulnak. Igen, hogyha ezeket sikerülne felfogni, akkor kicsit beljebb lennénk, és ezeket felhasználni valamire. De most így. Mert annak sok értelme persze nincsen, amikor az úgy lefolyik, és jelentős veszteség jelent.
1: És eltömíti a csatornát, és följön.
0: Igen.
1: És akkor készülnek az ilyen gyönyörű videók, mint azt hiszem, hogy ilyen 12 éve volt egy ilyen nagy
5: budai árvíz. Na jó, budai köszönöm, árvíz. Akkor még ezt nyomozzuk.
0: És végül eltömítette a nyest, ugye? Ez volt.
1: Igen, eltömítette a nyest.
0: De a nyest áldozatai, mert oda tömkötte be őket.
1: Volt egy ilyen,
0: tudta csinálni.
1: Pont itt volt egy, itt a környéken egy gyönyörű. Gyönyörű felvétel, valaki rádobott egy ilyen fölfújható cápát arra, hogyan a Margit körútról a Vemszobor felé így befordul a sarkon azon a vízen, ami ott megy le.
0: Jó, van. Köszönjük szépen ezt a linket, nagyon szép, én is megnéztem, csodálatos, úgyhogy igen, érkezik, távozik. Annyiféle ember énekelte Kornagert. ezek a részek vannak, tényleg ez van itt, érkezik és távozik. Nagyon szépen köszönöm, így van. Sajnos, hát ezek azok, amik így megzengetik igazából a szívfúrját, tehát ez a, mit nekünk techno, drága, énekeljenek benne, hát azok jók, azok csodálatosak. Ajánlom mindenkinek, egy csodálatos vita zajlik a közösségi médiában annak kapcsán, hogy egyébként megértő jelleggel a így gyülekezettől már eltávolodott, Isten bizony be fogom hívni műsorban, lesz megint vendégünk Pajor Tamás, és ő értelmezte a Skrillex együttesnek a mostadot. Hát én egyébként őszintén sajnálok mindenkit, aki ezt végignézi, de hát így a...
3: Mit valami ugyan videó?
0: Skrillex volt a záró esemény a Szigeten, nem tudod? Tehát óriási nagy fellépés volt. Az összes mosógép egy ember.
3: Szexuális erőszak
0: botrány. Nem, az nem az volt. A Skrillex az egy ember, és az nem ő volt, az nem az valami más.
1: Nem. De valamelyik izé szandán, ha volt Skrillex is, ott volt egy elfelejtett nevű izé, akiknek volt valami, igen.
0: Az, igen, szerintem is
1: akik ez meg lehetett. Egy pár volt, két fiú.
3: Igen.
1: Igen.
0: És ez, de ez nem a, nem a Skrillex volt, de egyébként rehabilitáljuk. Egyébként igazából egyszer érdemes megnézni, és így jellemző füllel, nem, egészen szórakoztatom, mit csinál. Azt már utána, amikor elkezdik, azért, mert ez dubstep, és nem érted, ez nem dubstep. Sose volt dubstep, a dubstep egy másik műfaj, tessék meghallgatni. Ezt
1: eredetiben.
0: Az, hogy a dubstep például egy nagyon érdekes, nagyon szórakoztató, még mindig élő műfaj, és nagyon brit, ezt tudom róla elmondani. Az, hogy ezt mit neveznek az amerikaiak, mikor, minek, azt leszarom tényleg, meg a magyarok szerint mi a nem az. Pont, tehát lépjünk tovább. De mondom, ez az alapvetően ilyen, az eddigi műsorban elhangzott valamennyi ipari és háztartási berendezés hangját kreatívan felhasználó zene, ami néha porszívó, néha mosogatógép, és így egyszerre jön az egészben. Amúgy egyébként meg a csávó eladja, rendszeresen vannak benne ilyen húkok, tehát ami így felkelték közönség érdeklődését, tehát hogy teljesen dallamtalan lenne, ez nem igaz, mert hogy vannak ilyen töredékek benne, és hoppá, így beugrik, hogy ez itt vagy. Igen.
1: És programajánlónk is lesz?
0: Ápoló képes megkérdezni, mi a különbség a dubstep és a house között. Ez fantasztikus. Te leszel az, aki bemész, és akkor megkérdezik, hogy én nem értem. Tehát én egész hettem a Beethovent hallgattam, mi a különbség a rock meg a diszkó között. Ugye? Tényleg. Sőt, a metal és a diszkó között. Hát semmi, igazából. Nem is tudom.
3: De úgy volt a lemezboltokban is pop rock.
0: Egyébként nem igaz. Nagyon határozott különbség volt, ezt a Kultiplexben le lehetett mérni, hogyha csak ilyen izé volt, vagy ilyen valami kis alterok, vagy nem tudom, tehát alapvetően tánczene, és amikor vége van az egésznek, illetve amikor vége van a jó kis metálbulinak, mert ott azért voltak ilyen jó extra metálbulik, így amilyenki szerveztek olyat. Az emberszag. Én tudom megfogalmazni, tehát bemész, és végze érzed, hogy ez, igen, ez az.
3: Ez a metábuliba volt rendesen.
0: Ott rendesen ember szag, igen, így valami keveredett a vörösboros kólában.
1: Vörösboros kóla nagyon érdekes. Jackie, tudod, ez az így megdobja.
0: Igen. Aha.
3: Szerintem a fehér pumacipők azok hozzájárulhattak a...
1: Azért a fehér pumacipő az egy korábbi időszak szerintem.
0: Na most az a helyzet, hogy ez a kettő együtt az ahhoz vezet, hogy a talpadló az cuppog. Tehát, hogy volt ez a nagyon határozott,
1: tényleg, és akkor... Tényleg, hogy tudott ott cuppogni.
0: Úramisten, tényleg, és akkor...
1: Ragadt.
3: Egyébként csak kis szívesként, tényleg zárójelben, hogy akkoriban csináltam egy ilyen interjús kutatást a rekreációs szárasznátorral, és akkor derült ki számomra, hogy a metabolizmusban nagyon sok spuri fogy. Uh-huh. Szóval azért is lehetett izzadság szokni.
0: Aha, igen. Igen,
1: jó, de
0: igen.
1: Hát, hogy ez így... Tudod, figyelj, egyesek szerint a hippi korszaknak is az vetett véget, amikor a motoros bandák, akik inkább spurit fogyasztottak, mint füvet kezdték el őrizni ezeket, és nem tudom, ők hasonló állapotba kerültek, mint akivel én találkoztam.
0: Vannak a terelő juhász, ezt úgy hívják, ugye? Tényleg, vannak a terelő juhász. Köszönjük szépen, hogy mekkora cirkusz bírtak ebből is csinálni. Őrizték a rendet. Egy ember meghalt. Na és az hányan voltak? 300 ezeren. Nára ugye annyiból ennyi meghalt volna amúgy is, nem? Harvesting effekt. Hát nem bírta a kiképzést, tudod. És akkor jön elő a rettenetes vicc, amit terjesztettek, amikor Clement Gottwald, aki sorfalat állt Sztálin avatalánál, és tüdőgyulladást kapott, és akkor és meghalt. Tényleg ez történt, ugye? Ez vannak mártírjai a kommunista mozgalomnak, és remélem még más mozgalomoknak is lesznek hasonló.
1: De várja, volt egy amerikai elnök is, aki meg abba halt bele, mit tudom én, ilyen legrövidebb ideig, hogy az átadási beszéde akkoriban legalább 3,5 órás izét ilyen, nem is átadási, tudod, amikor így ő lett az elnök, és akkor beszédet kell tartania. Éppen esett az eső, tartott egy 3,5 órás beszédet, tüdőgyulladást kapott, meghalt, hello.
0: Istenem.
1: De volt egy ilyen, majd megnézem, hogy melyik volt. Azért az annyira csodálatos történet.
0: És akkor elterjedt a vicc, hogy igen, mitől kapott tüdőgyulladást Gottwald elvtárs, és a válasz, hideg volt a kés. Ez van, úgyhogy igen. Szomorú dolog ez. Ja. Amúgy én láttam több emlékezetes koncertet az alatt, az mennyit is voltam, ott 5,5 óra alatt, amit a Szigeten töltöttem, és nagyon kellemes volt, csak annyit kell mondjam. Igen, én üdvözlöm az a kedves olasz haverjaimat, akivel összeakadtam ott, és jót mulattunk. Én megnéztem persze ezért a Fakerszt, akiknek ez a nevük, tényleg, így van, Isten neki, Fakersz, és... megnéztem Florence and the Machine-t, és Winnie nevű magyar előadóból 20 percet, azt nem hiszem el. Winnie a paraszt hip-hop királya, vagy hogy hívják ezt. De nem úgy tessék értelmezni a dolgot, hogy agrár. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy csak előbb megforgatni, aztán más testnedvekben ez a fő programja minden számának, úgyhogy és sorbálnak a nők a mindegy, ezen a hogyha backstage bejáratnál, úgyhogy ez egy olyan program, ami vonzó, tehát hogy ilyennekkel kell előállni, és akkor a közönség bukik erre. Ápoló, még mielőtt elfogtávoznék, egy egészen csodálatos válogatást fogok ide kirakni neked, sőt kettőt, amit légy szíves hallgasd végig, azok nagyon-nagyon jó számok mind, jó? Addig is például ilyen előadókat kell megnézned, mint a Ramadán Men. Ramadán Men nagyon jó. Úgyhogy meg Ruskó is nagyon jó. Nagyon jó. Igen. Mi azt mondja, hogy nem tudta a választ a kérdésre. Nem, semmi. Ramadánban egybeírjuk. Így van, pontosan. Nem a 24 zene, a dubsteppek azok. Annyira nem azok. Sajnálatos módon, de semmi gond. Van egy ilyen nagyon sajátos ilyen basszus drop benne, amit fel lehet ismerni, hogy ez az, meg hát, hogy ez a dobból jön tényleg. Általában meg kicsit gyorsabb. De figyelsz, gyerekek, nekünk lassan híreket
1: hát
0: kell mondani.
1: Híreket és programot, ugye? Híreket természetesen nem készültem. Reménykű hosszú hétvégére. Aha. Te játszol valahol.
0: Én fogok játszani már holnap, ami kis péntek lesz, majd az a programajánló lesz, azt majd mindjárt elővesszük, csak először híreket mondunk. Igen. Milyen vizes kérdésedre? Nem is láttam, hogy vizes kérdés lett volna. Na, menjünk tovább. Akkor persze tudom, hát, hogy a háztetőkön miért van a víz. Hát utána nézzünk, hogy töltik fel. Jó kérdés volt. De mi addig mondjunk híreket, neked már ott van, igaz, Csákányos?
3: Igen.
0: Igen, akkor.
1: Lepe, aki készült, úgy
0: 12 könnyű. Óra múlt, hírek következnek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában.
3: A világ egyik legellenállóbb növényének az eddigi legteljesebb genetikai térképét készítette el egy chilei kutatók által vezetett kutatócsapat, írja a Reuters alapján a Qubit. Az antarktiszi gyöngyfű egyike annak a kétvirágos növénynek, amely képes túlélni az antarktisz vízhiányos és magas ultraibolya sugárzással rendelkező éghajlata, illetve a fagyos hőmérséklete ellenére. A kutatók ezek alapján a világon egyre szélsőségesebbé váló időjárási viszonyoknak ellenálló haszonnövényeket fejlesztenének ki. Az Oxfordi Egyetem Genome Biology and Evolution című folyóiratában közzétett tanulmányban a Polarix néven ismert projekt részeként a kutatók mind a 40 kromoszóba szintű kettő állványt feltárták. Le tudtuk szekvenálni és össze tudtuk állítani a teljes genomot, mondta Eduardo Castro, a chilei Capehorn International Center társult kutatója és a tanulmány egyik vezető szerzője a Reutersnek. A kutatásban a szerzők azt írták, hogy az általuk elsőként létrehozott kromoszoma szintű

0: matematikai modellje megmagyarázhatja-e, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. Több ezer faj testtömegadatait gyűjtötték össze hat csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell jól működött, emlősök, madarak és teknősök esetében, de nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A valóságos fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Ez arra a következtetésre vezette a szerzőket, hogy az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés esetek a korai emlősök részéről, az ez akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését egészen addig, amíg a repülés madarakban megvalósuló képessége hirtelen feloldotta ezt a korlátot, a Magyar Narancs hírét. Hallottátok? Még egy rövid hírt azért elmondok nektek. Így van. Delfineket filmeztek le Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbírósok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál is, mint a Magyar Narancs hírét hallottátok. Köszönjük szépen, ezek voltak a hírek mára itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában. Időjárás jelentésünk keretében azt tudom mondani, hogy ma ilyen nagyon kellemes idő lesz. Ez már a késő nyári, holnap azért némileg melegszik, de még mindig nem lesz kifejezett kánikula, már 30-at már megközelítjük, ám de aztán berobban csütörtöktől, és utána egészen jövő keddig valószínűleg hullámzó mértékben, de jelentősen 30 fok feletti maximumok lesznek, azzal megbolondítva a dolog, hogy rabilisabb levegő lesz felettünk, meg páradósabb, ezért ezt lehet, hogy...
1: Hogy esni fog.
0: Néha bizony ebből zivatarok is előfordulnak. Az, hogy mert már pakolják itt a Margit hídon a tűzijátékokat, hogy ebből lesz valamelyik kitüntetett fontos a kultikus jelentőségi napon is zivatar, azt nem tudjuk, úgyhogy tessék figyelni, majd a meteorológusok majd ezt majd meg fogják mondani időben, hogy most éppen érdemesen kinézni, petárdát nézni. Egyébként nem éri meg. Most mondom, buta szórakozás, gyerekek, vannak ennél sokkal jobbak is. Így van. Igen. Például meggyújtod a hajadat és eloltod. Ez még egy fokkal, még ez is kevésbé ostoba, mint kimenni egy millió másik sötéttel és tűzijátékot nézni, de ezt se csinál. Don't try this at home, hogy most idézzem. BBC és Bartlett, ezt nem azért mondta, hogy bárki, bármit is megpróbáljon magának. Így van. Ezt tudjuk. Azt viszont az is látszik az erőjelzéseken, hogy ugye a jövő hét közepétől azért egy jó pár napon keresztül már ez a régi késő nyár, mostában nincsen, mostában egyenletesen 35 fok van, és amikor szeptember elején szokott ez így lecsengeni, most egyébként ilyen kicsit csendesebb napok lesznek, de ne gondolja senki, hogy szeptember elején még nem tud visszajönni kánikula, vissza tud jönni. Annyi nehezíti egyébként visszatértét, csak is, hogy a...
1: Egy politikailag inkorrekt nyár formájában?
0: Nem, azt akkor használják, kedves Lőrinc, amikor már nagyon régóta ősz van, és akkor visszajön utána egy meleg. Tehát azt ne szeptember elején várjuk, hanem október elején. Tehát, hogy a... Úgyhogy azt már...
1: Se a szépkorú hölgyeket, se az amerikai benszülöttek nyelven.
0: Így is van. Ja, ez sem lesz. És hát annyit tudunk még elmondani, hogy mondom, némi csapadék várható, de sok nagy országos eső, ami az országot enyhíteni, az nem várható. Bármit is tesz a természet, a bizonyos határok között képes megtenni. Egyre hosszabbak az éjszakák, ugye ez a hét közepétől már több mint 10 órá telik el, majd a naplemente vége, meg a napnyugta ereje között, ez nem teljesen az éjszaka, mert benne van a polgári szürkület este, meg reggel is, de ez is az időszak is egyre hosszabb, lassan 2 órával hosszabb lesz egyébként a sötét órák száma, mint volt, úgyhogy ennyi ideig többet tud hűlni a légkör, ami egyébként a városi körülmények között a leghűvösebb, nem naplementekor van, bocsánat, nem napfelkeltekor van, hanem még azután 3-4 órával meg lehet nézni, akkora késés, hogy mondjuk most 3-4-6 után jön fel, a leghűvösebb itt belvárosban fél hét, 3-4 hét között van, érdekes módon. Tehát, hogy fél hét, az stimán belefér. Úgyhogy ennyi. Erre egyre alacsonyabban jár a nap, úgyhogy már nem nagyon süti a bejárati

0: Hát hál' Istennek délután, úgyhogy ezt is megúsztuk.
1: Sajnos ezt
0: túl vagyunk rajta. Az kevésbé örvendetes, hogy ez a nyár is egy gyorsan szaladt el, és ez olyan szomorú, hogy így. Programajánlónk következik, aminek fontos eleme, hogy holnap Minek Prezenc Kispéntek című program következik a Kaziban, Kazinczy utcában, szemközt a Kazinczy utcai zsinagógával található ez a kedves hely, nem messze a Fekete Kutyától, valaki azt tájékozási pontnak használja. Mindenesetre a Dob Kazinczy sarkától kicsit be kell menni a Kazinczyn, és ott található, és már délután, késő délutántól kezdem még világosban is, remélem, hogy az udvaron kezdünk, és aztán utána betelepülünk. Ez lesz jó idő, jöjjön mindenki, várunk sok szeretettel, egyéb programokat is tudunk ajánlani, nyilván augusztus 20-án még lehet nézni mindenfélét. Menjetek el kirándulni.
2: Én például Klangfonics-ra, és Padre Guillermére fogok menni, Budapest egyik seggelyukába, amit a városelnevezett parkban tartanak, de remélem ez nem fog elvenni.
0: Ezt mind nem értettük be, hogy milyen zenekarra mész, és milyen helyre.
2: A Padre Guillerme egy portugál pap, aki techno DJ, Klangfonics pedig német zenészek, akik akusztikus hangszereken és szeméten szoktak technót játszani.
0: Nagyon jó, és ez hol lesz?
2: Budapest parkban.
0: Értem, fantasztikus, nagyon jó. Jó van, elköszönünk tőletek, már jelez nekünk amúgy is. Csaki, puszi, jön a Smoking Heads, elköszön Csákányos Lőrinc. Minek?
2: Sziasztok.
0: Puszi nektek, sziasztok.

As a high as

Crooked, that shit. You don't want to hear it, man. Backwards.

0: I will not buy this record. It is scratched.
1: Elszegődöm éjjel jövőket csokoládékkel.

Sziasztok, kedves tilos hallgatók! Ez a Beszédaktus című versfelolvasós műsor. Hőgutában nyaralás alatt sem kell senkinek nélkülöznie a vershallgatós órát, bár ez az archívumból is megoldható, de élőszolgáltatást is igénybe lehet venni, amennyiben tilos 90.3-ot hallgatja az ember, keddenként, minden második kedden jobban mondva. Lesz, illetve van erre lehetőség. A mai műsorban Cilcer Olga versei, próza versei jobban mondva hangzanak el. Lesz Borbély Szilárd, lesz Sein Gábor, és a múltkori adásból kimaradt egy Erdős Virág vers, lévén, hogy az egy konkrét kötet verseiből volt válogatás. Ez egy karácsonyi és viszonylag régi vers, de valószínűleg majd meglátjátok, hogy most is aktuális. Kellemes zene és verselgatást.

Cilcer Olga, én és a fényképezőgép. Kései fényben, sebesült oldalon, e percekben száll ki a léleknek hitt egykori üdítő ital, vagy annak álcázott méreg. Ember, tárgy, kiruccan persze. Vízre szállt a roncs, a tenger havai gyűjtött színeit idáig terelte. Kék halait, hullámok pikelyeit, kajlói rózsaszínét, tüskés csigáit kerülgette. A fajsúlyban könnyebb fennmaradókkal elegyedett szóba, dagályban a holddal kacérkodott. Partjára vetett fehér flakon, én és a fényképezőgép ketten láttuk. Ez is, az is a homokhálójában. Cilcer Olga, én és a fényképezőgép.

Szilcer Olga leteszi, felveszi. Telefonja feje mindenféle sületlenséggel telebeszélve, feltöltve és lemerülve, ahelyett, hogy kihajtana, úgy tesz, mintha eldőlt volna. Heverője egén ága, titkaimmal takaródzik, holdan párnául használja, álmomat tovább álmodja, nem kell fel, csak jó kedvében. Napja éjfeletű délben, ha nem napja, nem is lombja. Leszárad minden sugara, rőzséjét hátára köti, lángját gyűjti, galját töri, ideig, óráig cipeli, le is teszi, fel is veszi. Szilcer Olga leteszi, felveszi.

Sejm Gábor a lecsöppent joghurtra. Attól félek gyakran, a legrosszabbat kapott belőlem. Egy torzomborz izgág a kerti törpét, aki után hajszálak és körömdarabok maradnak, a konyhában ráadásul lecsöppenti a joghurtot. Minden ragadt tőle. De hidd el, ez is csak azt jelenti, szeretlek. Ha nem tartod kifacsartnak ezt az érvelést. Köztünk minden stimmel. Ez igazán hihetetlen. Az animális arcot, amit főleg reggel nehéz lemosnom, merném ilyen szégyentelenül rád bízni, ha nem zuhannék beléd vakon minden nap újra. Csak hogy blúzaid a lingeim egy szekrény lakói, lehetnénk-e közelebb egymáshoz? Mert a sejem olyan a vászonnak, ha nem képtelenne hasonlatom, mint levél fényevő színe a fonáknak. Fonák ez? Csak szerelem. Sejn Gábor a lecsöppent joghurtra.

erdős virág, adventi élménynaptár biciklis futárok számára. December 1-e. Ma forró poncsot kortyolgatunk egy virtuális kandalló mellett gondolatban. December 2-a. Ma karácsonyi dalokat énekelünk, hogy ne fagyjon be az arcunk. December 3-a. Ma nagyot sétálunk a koraesti hóesésben, a kerékpár szervezik. December 4-e. Ma levelet írunk Finnországba a követeléseinkkel. December 5-e. Ma lemossuk a csizmánkról a szaftot. December 6-a. Ma izgatottan várjuk a következő rendelést. December 7-e. Ma elbújunk egy távoli titokzatos helyre és kapucsengő kitalálósat játszunk. December 8-a. Ma biciklizni megyünk. December 9-e. Ma megeszünk egy fél adag gesztenyés és pulykát, azt nem visszacsomagoljuk. December 10-e. Ma valakit valahol nagyon meg fogunk lepni. December 11-e. Ma elmegyünk a karácsonyi vásárba, de csak azért, mert arra van a bestia. December 12-e. Ma mi döntjük el, hogy ki mit vacsorázik. December 13-a. Ma karácsonyi díszeket készítünk választási plakátokból és terítjük a városba. December 14-e. Ma beadunk egy szép kis mesét a diszpécser szolgálatnak. December 15-e. Ma mézes kalácsot sütünk, illetve nem mézes kalácsot, nem mi, és nem sütjük, csak letesszük a lábtörlőre. December 16-a. Ma válogatott jó kívánságokkal bombázunk egy nem annyira ráhangolódott kocavezetőt. December 17-e. Ma ajándékot készítünk tomjumlevestől pépes rázott papírzacskóból. December 18-a. Ma megnézünk egy karácsonyi reklámot a mobilunkon. December 19-e. Ma végigmegyünk az ünnepi fényekbe öltözött sétáló utcán, de csak az első rendőrig. December 20-a. Ma expedíciót szervezünk a behavazott Kávária térre, és megpróbáljuk megkeresni a jeges szélben letört fülemet. December 21-e. Ma kivilágítjuk a csomagtartóinkat. December 22-e. Ma csendben imádkozunk, hogy csoda történjen, és soha többé ne akarjon senki senkitől semmit. December 23-a. Ma meghitt hangulatban készülődünk a térprotézis beültetésre. December 24-e. Munkaszüneti nap. Erdős virág, adventi élménynaptár, biciklis futárok számára.

Erdős Virág, karácsony 2009. Viccnek durva, versnek kevés, íme egy kis meglepetés. Nem egy nagy szám, látom én is, kilóra se sok, de mégis. Mikor ilyen nagy a fagy, a szeretet meg egyre fogy, az embert mindig meglepi, hogy nincs jobb, mint egy meglepi. Rajta tessék, bonst ki bátran, hadd ne főjek itt kabátban. Mit csinálod még a faxit? Operáld le azt a mastit. Hétre várnak vacsira, de bocsika, most nézem csak a nem jóját. Nyuszikás az a csél. Mindegy, nem egy nagy dolog, majd megoldják az angyalok, mert így is úgy is az az első, hogy mi mindent rejt a belső. Olyan legyen körülbelül, aminek az ember örül, ne napuljon benne bánat, vagy más ilyen ronda állat, se betegség, se halál, és beférjen a fa alá. Sikerült is, gratulálok. Ne fáradj, majd kitalálok. Annyit mondj még, ugye tetszik? Azért izgultam egy percig. Költői, nem? Szinte rémes. Épp csak ez a strófa rémes. Azt képzeld el, saját termék. Erre esküdni ismernék. Komoly is, meg vicces is, mert vannak benne viccek is, de nem genyózik, nem is fröcsög, nincsen benne f, se köcsög. Bármit mond is, jól vagy rosszul, az a fő, hogy nem túl hosszú. Ezek bizony makacs tények, pedig most jön még a lényeg. Pont indul a villamosom, de ha kéred, felolvasom. Kedves izém, stb. Csak meg szeretném köszönni, és ezúton is kívánok egy sokkal jobb fejvilágot. Ám tudnod kell, hogy bármi furcsa, te vagy itt a helyzet kulcsa, egyedül csak az a fontos, így írom meg, így a pontos, hogy a szíved legyen helyén, most 2009 telén. Rajtad áll, hogy mit teszel, hogy jó fiú vagy rossz leszel, hogy vállat vonsz és legyintesz, vagy észnél vagy és beintesz, hogy pakolod a cekkered, vagy szép csöndben kibekkeled, ha üldögélsz, ha ácsorogsz, ha éltetted, ha gáncsolod, én egy dolgot tanácsolok, legyen vidám karácsonyod.

Cseng Gábor, a show íze. Elég volna, hogy egy bögre leessen az asztalról. Elég volna, hogy meghibásodjon egy gép, hogy a levest rálöttyintsem az ingemre. Elég volna, hogy egyikünk ne hallja meg egy mondat végét. Elég egy elmulasztott telefonhívás, egy rándulás az arcon, ami nem annak szól, aminek hiszed, aminek hiszem. Elég volna, ha remélnél, vagy remélnék valamit. Elég volna, ha elfelejtenénk emlékezni, ha megpróbálnánk elképzelni, hogyan volna jó, vagy legalábbis jobb, mint most. Jobb, mint amilyen volt. Amikor jobb, mint amilyen volt. Amikor az ablakból a gesztenyef a zöld gömbére láttunk. Most rozsdaszínűek a levelek, távozott belőlük a nedvesség. A kijelölt idők szigetek, nincs köztük átkelés. A forgalmat helyettesítik a hasonlítgatások. A gesztenyef a napról napra változtatta színét, napról napra fogyott a levelekből a víz, de mi ezt nem láttuk. Mi szigeteken élünk, tegnap az egyiken, majd másikon. Elég volna, hogy bármelyikünk megelégelje az örökös hasonlítgatást. Hogy egyikünk elhiggye, az idő tenger és a víz alatt lehúnyt szemmel belekapaszkodhat a holnap uszonyába. Hogy van olyan hely, olyan magaslat, ahonnan le és fölnézve egyforma kékben fürdik minden. Mert épp ott a legnehezebb lenni, ahol vagyunk, abban a bőrben. Ezen az örökké vízhiányos félkész túlvilágon. Ott, ahol talán szükség van ránk, talán nincs. Ahol csak akkor lenne maradásunk, ha el tudnánk hagyni az öleléseket, és nem a bennünk lévő hiányra lennénk felszögezve. A hasonlítgatás olyan, mint egy betegség, amelytől nem lehet szabadulni. Megtelepszik a szervezetben, egy időre nyoma vész, aztán újra fellobban. Begyullad a szem, mert látni akar, védekezésünk könnyezni kezd. És a könyv megint a tengerre emlékeztet, egy utazásra. A nagy sólepálló medencékre, amelyek több kilométer hosszan sorakoztak a part mentén. A vízük barna volt, nem kék, mint a tengeré.

a szem is ilyen medence. Ha elpárolok belőle az idő, a láz fehér kristályai ott maradnak az alján. A só betakarítása azonban nem a mi dolgunk. Aki két dolgot összehasonlít, aki nyughatatlanságában egynél tovább számol, soha többé nem tud megmaradni a bőrében. Bármiről beszél, bármit tesz, a végsőkig futna előre, de nem tud. Elvégre a bőrét nem veteti le. Ezért a testében itt is, ott is tüzek gyúlnak. Nem kell hozzá még egy odavetett szó sem. Az ok, ha kell, inkább egy szó, egy mozdulat elmaradása lehet. Ha az amúgy is lefolyt a szervezetben, a hiány végképp folytóvá válik, a sejtekben öngyulladás következhet be. Ilyenkor semmilyen mód nem segít, ahogy a test hűteni szokta magát. A falak átégnek, és amit a testben léleknek nevezünk, darabokra szakad. Kívül ennek csak annyi jele van, hogy nyaktájékon és lejjebb a mellen piros foltok ütköznek ki. A bőr márványszerűvé válik. De belül az agyat a leggonoszabb gondolatok járják be. Az ember annak a halálán töpreng, akit szeret. A test és a lélek halálüzemre tér át. Nem lehet tudni, mennyi idő telik így el. Pedig ilyenkor épp az idő a legfontosabb. Egyre sötétül odabent minden. Egyre sötétebb lesz. A medencék alján a lerakódás még láthatatlan, fölött a víz mozdulatlan, sárszínű. Mozdulatlanul fekszik odabent valaki. Nem tudja, mit tegyen. Rémült időtlenség. És akkor nem ő, valaki más belőle imádkozni kezd. Új testet kér. A testben akármi az, új lelket. Nem képes végigmondani, és nem biztos, hogy igazán szeretné. De úgy látszik, már ennyi is elég. A homlok és a hát verítékben mozdik. Sótlan, hideg eríték. És a lélek már is úgy tesz, mint a semmi köze nem volna az egészhez. Ő csak meg akarta tudni végre, milyen a só íze.

Borbély Szilárd, a probléma. Szépen énekeltem, de nem volt, aki tanítson. Zeneiskolába nem mehettem. Atletizáltam. Hosszú lábaim voltak. Az edzéseken találkoztunk. Testnevelő tanár volt, izmos kisportolt, egy ismert énekesre hasonlított. Összeházasodtunk. Hamar teherbe esem. Majd újra. Egy aprócska szobában éltünk, a kinyitható ágyat a szekrényig ért. A babakocsit folyton tologatni kellett, de mi csak nevettük, nem bántuk. A második kislányom 2-3 hónapos volt, még szoptattam, mikor megint állapotos lettem. Akkoriban nem lehetett védekezni, a gumi rossz volt és kiszakadt. Romániában tilos volt az abortusz, börtön járt érte. Jaj, Istenem, adhogy ne, kétségbe estem. Most mit tegyünk, mi lesz velünk? Nem vigyáztunk, megint baba. Valaki súgott egy nevet. Az orvos nagy injekciót adott bele a mélybe, de semmi. Majd injekciókúrára jártam, hogy menstruáljak. A mélyen begyulladt, de a baba kitartott. Ekkor már teljesen kétségbe voltunk esve. Ez a baba nem lesz egészséges. És mi okoztuk? Ekkor megint jött egy jó tanács. Elutaztam Marosvásárhelyre, ahol a férjem egy évi fizetésért vállalta egy orvos. A börtönnel játszott. Egy nap bementem a kórházba. Levitt az alaksorba, egy hirtelen mozdulattal letépte a méfalról. A kezemet harraptam, nehogy sikoltsak. Ekkor gyorsan fel kellett öltözni, és kitesékelt az utcára. Ezután átutazóként jelentkeztem a kórházban, hogy vérzek. Az orvosom persze ügyeletben. Nagyon féltem. Ha vérzőnő érkezett, egyből a szekuritát emberét kellett hívni. Az kérdésekkel gyötörte, a végsőkig elment. Voltak, akiknek nem hitték el, hogy spontán elvetélt. Addig faggatták, míg elvérzett. Az abortuszhoz szükséges eszközöket lepecsételt szekrényben őrizték. Az orvosom feltörte. Mindjárt elvérzik, mondta a nővéreknek. Közben az ujjamat haraptam, és a gyerekeimmel beszélgettem. A nevüket szólítgattam. Mit motyog? Kérdezte. Milyen nemű a magzat? Tudakoltam. Ilyenkor még nem állapítható, megmorogtam. A férjem gyengéd és gondoskodó volt. Amíg a terhesség ellen harcoltam, csak magamra gondoltam. Kapkodtam fűhöz, fához. Szégyeltem, hogy nem vigyáztunk, hogy nincs lakásjövedelem. A magzatra, mint problémára gondoltam. Később megtudtam, hogy fiú lett volna. Nehéz évek jöttek, hiszen tudod, a diktatúra legsötétebb évei. Túltettem magam a dolgom. A túlélésért küzdöttünk. Fejadag volt, jegyrendszer, sorban állás. Kutatni kellett a kiskapukat. Lassan mégis előrébb jutottunk. Aztán tablettát hoztunk át a határon. Biztonságban voltunk. Orvosi utasításra időnként egy hónap szünetet kellett tartani. A férjem nagy természetű, még ma is 60 évesen. Hát megtörtént megint. Nem akartuk. Apám rábeszélt, fiú lesz, mondta. A harmadik is lány lett. Boldogok voltunk. Tudod, az én életem a család volt. Sem énekes, sem sportoló nem lehettem. A legkisebb lányom operaénekesnő. A középső matematikus. A legnagyobb építész, látod? Aztán áttelepültünk. Unokáim vannak, nézd, milyen gyönyörűek. A család a mindenem. Hanem hát utolért a gyász, a büntetésem. Amikor lányom áldott állapotba került, lelkesen követtem a magzat fejlődést az interneten. És ekkor tört fel bennem a fájdalom. Láttam, milyen hamar kicsik ember lesz. 4 hónaposan 16 cm. Kialakul a csontváza, kicsi keze, lába, a belső szervei. Vékony, finom bőr borítja, csukott szemmel lubickol a magzat ízben. Hüvelykújja a szájában, cumizik, érez, remél, és bízik az anyjában. Többé nem tudtam a képekre nézni, eltakartam. Még toltam el. De tavaly októberben elvitt a lányom a születésetére. Megmutatta a siratószobát. Bementem, és akkor egyszerűen felszakadt. Leroskadtam egy székre, zokogtam. Segíthetek? Te jöttél oda. És akkor elmondtam, hogy volt egy kisfiam, akit megöltem. Itt állna a képen a három lányjal. Robertnek nevezem.

Térei János, a gyönyörű gyár. Olyan az ország, mint a gyönyörű gyár a Révész utca végén, kulcsra zárva. Emlékszik, mint a játszótéri pázsit a felnőtt század kisgyermekkorára. Egy rész téglából, egy rész műanyagból, két holnyi föld világtal elhagyott. Kemény művészet kell, hogy összetartsa a gazdátlan tengőanyagot. A plétető lejtőjén mennyi manzárt, s legszebb a tornyok cukorsüvege. Ha kialudna egyszer a kemence, az utca jéghidegre hűlne le. A portás lustán megzöldíti kulcsát, belül csupa tűz, kifelé komoly. Az egyetlen hír ösztön életére a kéményből felszálló füst gomoly. Éppen ilyen gyönyörű gyár az ország, legszúrtosabb a szabadok közül. Ha készen kapja félig kész jövőjét szerencsének, dehogy is örül. És nyögi azt a hülye hagyományát, hogy nem cselekszik isteni parancsra. A túlélésre gondja van, kaput zár, hogy műszak végén bús fejét lehajtsa. A változások őre változáskor, akár a népe oly tanácstalan, de akkor is szép, hogyha tetsz halott, mert akárhogy nézem, ragyogása van. Fölébreszthetné, mint vendég a portást, de egy káromkodásával megölne. Csak alszik, mint a kisgyermekkorában. Alszik. Akármi lehet még belőle. Térei János, a gyönyörű gyár.

Sein Gábor, a természet módszerei. Az állatkert leghátsó ketrecéből két bagoly figyeli a kifutó és beérkező vonatokat. Ők voltak itt előbb, illetve az őseik. A pályaudvart 11 évvel az állatkert után adták át a fővárosi közönségnek. A két fehér bagoly, gondolom, fiú és lány, ha az állatkerti vezetőség szaporulatra számít, fajuk sajátossága szerint rosszul lát közelre, távolra viszont élesen. Mélységérzékelésük kiváló. Én bezzek közelre és távolra, egyaránt vaksi vagyok. A bajt 7 éves korom óta szemüveggel valamelyest korrigálják, így tettem szert az első gúny nevemre. Bagoly. Nekik ehhez hatalmas szemek kellenek, emiatt viszont a szemükbe nem fér izomzat. Így a belső fény mindig ugyanazt a pontot ingerelni, ami a receptorok gyors kifáradását látó vakságot okozna. A természet ezt úgy kerüli el, hogy a baglyok oldalra és fölle folyton bólogatnak. Ami van, csak azért lehet, mert tökéletlen. A természet a valamit valamiért elve alapján működik. A tökéletesség az ember őrülete. Az evolúció a hiányokat szellemes alkalmi megoldásokkal tünteti el. Mióta csak vagyok, úgy szólván, mint egy ágyugolyó, amit csőbe dobtak. Örvényekben sodródok halálom a gyújtó zsinór felé. A vonatról nem is beszélek. Csoda, hogy ki nem siklik. Minden esetre nézzük egymást. Én a baglyokat, ők a vonatot, benne engem. A vonat pedig, te jó ég, hogy néz ki. És persze, a körülmények. Hogy nyáron és dögmeleg. Elég volna mutató és üveg olyan préséből kilőnöm az ablakon egy cseresznye magot. A mag vizet venne föl, és csak hamar formává robbanna, beteríteni illatokkal a környéket. A baglyok egyébként egyáltalán nem bölcsek. Csak orszerű csőrük és előretekintő labdányi szemük miatt tűnnek annak. Egy szóval, mert keveréke egy öreg embernek és egy csecsemőnek. Megállítják az időt, legalábbis a mi szemünkben. Sein Gábor, a természet módszereit.

búcsúzik megint két hétre a Beszédaktus a Tilos 90.3-on, de búcsúzóul talán hozzá tudok járulni a hosszú, esetleg gyerekes nyaralás indító, vagy azt hazafelé záró kocsi utakra, autóutakra, amennyiben talán minden unaloműző tevékenység elfogyott, mégsem szeretnénk aludni az útszélén, vagy pihenni, vagy nem tudom, tovább kell menni, akkor van ez a szójáték, nem tudom, minek nevezem, ami olyan szavakkal működik, amiben valahol az a közepén a szónak van egy a hang, és akkor mit csinál a kérdést felteszük a szó maradékával, és akkor nyilván nem tudja senki kitalálni, mondjuk még akár lehet, hogy igen, és mondok egy példát, és akkor világos lesz a mit csinál a Pest, Bud a Pest, vagy mit csinál a ranya, B a ranya, vagy a kedvencem, mit csinál a Vító, fővárosi felvonói, a Vító.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A folyvást tapadó Duna mostanában számos lelettel szolgál. Bulgáriában mamut maradványok, a horvátországi Valkó Apátinál magyar tehergőzös roncsai, a Dunakanyarban kőágyugolyók, a Margit-szigeten maroklő fegyverek kerültek elő. Világháborús lő és robbanószer több helyütt adott munkát a tűzszerészeknek, Érdnél, valamint a fővárosi Margit és Erzsébet hidaknál. A Batthyány téri kikötő közelében még egy német katonai motorkerékpárt és két német katonai holttestet is találtak. A Szabadsághídról láthatók a Ferenc József híd középső részének roncsai. Persze egy azon hídról van szó, ami még az eredeti nevét viselte, amikor a visszavonuló Wehrmacht 1945. januárjában a Dunába robbantotta. Olvastuk a 24.hu-n és a Kubiton. A homokhátság határán Kumpeszér és Kunadacs között 2004 óta közösen működtet Rákosi Vipera Védelmi Központot, a Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A fokozottan védett Rákosi Vipera áleleven szülő, a kicsinyek embriókoruktól hártyás burkokban fejlődnek anyjuk testében, majd jönnek világra július és augusztus fordulóján. A szabadtéri terráriumokat a munkatársak hőkamerával ellenőrzik, hiszen napközben a talajfelszín 70 Celsius fok közelébe melegszik. Food court-ból öntözve, növényzetüknek és árnyékolásuknak hála, a terráriumokban akadnak foltnyi 30 fok alatti búvóhelyek, amelyek megfelelnek a szülőnőstény viperák számára. Más élőlények azonban megszenvedik a hőséget, írta meg a HVG. A pusztai élet emlékét őrzik az alföldi táj részévé vált gémes kutak. Téglával kirakott vagy betongyűrűs belsejük mikroklímája annyira eltér a környezetükétől, hogy akár hegyvidéki növények is megtelepszenek bennük. Száraz nyarakon ügyes fecskék buknak alá, hogy a több méteres mélységben oltsák szomjukat. A Körösmaros Nemzeti Parkhoz tartozó Csanádi puszták elhagyott kutyában tavaly egy füsti fecskepár épített fészket a függőleges betonfalra, idén is visszatértek. A fészek a tojásrakás kezdetén leszakadt, ám a költés másodjára nem esett kútba. Az új építésű fészekben már sikeres volt, a szakemberek pedig fentről szemlélhették mindezt. Szemlézte a Nemzeti Park igazgatóságának beszámolóját a sokszínű vidék.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Sziasztok, ez itt a Bioron Sugar Daddy, Balog Orsi vagyok, és gondoltam, hogy még egy utolsó felolvasást tartok ebből a hétköznapi himsovinizmus című könyvből. Egyrészt ez lenne a harmadik, és ugye tudjuk jól, hogy milyen országban vagyunk. Na, ugye, tehát három a magyar igazság, úgyhogy most akkor a harmadik résszel befejezem, meg bevallom őszintén, hogy nagyon uborka szezon is volt. Ugye, mint azt mindenki tapasztalhatta saját életében, hogy mindenki elutazva és eltűnve és felszívódva, úgyhogy emiatt is találtam ki ezt az ötletet, mert ehhez én kellek, me, myself and I, de egyébként ti is kellettek hozzá, úgyhogy már is kijavítom magamat, mert az elmúlt két adás, amit már szintén ezzel a felolvasással töltöttem a hétköznapi himsovinizmus című könyvből, azok is azért sikerültek jól, mert mind a két alkalommal voltak betelefonálóink, úgyhogy erre most is kérnélek, bíztatnálak titeket. A Tilos Rádió adás telefonja az a 215-37-73-as telefonszám, úgyhogy ezen várom telefonjaitokat, és majd ezt még többször bemondom az adás folyamán. Egyébként egy ilyen kis körképpel kezdeném, mert már elég megnyitni az internetet így napközben, és akkor az ember így rögtön képbe kerül persze, hogy akkor mik így a aktuális fennforgások a kis házatáján, meg a nagyobb házatáján a világban. És pont így idefele jövet a villamoson, ezen filóztam, hogy na, akkor mai történések, ugye mondjuk ebben a feminizmus egyenjogúság témakörben gondolkodva, Andrew Tate rajongói, vagy támogatói, vagy elf barátai, vagy nem tudom, minek mondjam őket, fekvő támaszokkal, hát ez most már igazából egy ilyen flashmobbá, vagy nem tudom, egy ilyen performanszán nőtte ki magát, hogy egy összehangolt akcióvá, hogy fekvő támaszokat nyomnak a támogatására, vagy hát annak a kihangosítására, úgymond, nem tudom, hogy fejezzem ki magam, hogy ők szeretnék ezt, hogy kikerüljön a börtönből, vagy hogy szóval tiltakoznak ez ellen, hogy börtönbe került a példaképük Andrew Tate. A Miami börtön előtt tiltakoznak a letartóztatása ellen ezekkel a fekvő támaszokkal, vagy hát így együtt fekvő támaszozva, úgymond. És hát ugye, mivel virális a valóságunk, vagy hát social média ad nevet ma már a dolgoknak, meg nevet a jelenségeknek, ez is kapott egy nevet, és valami incel akadémiának nevezték el őket, azt hiszem, vagy hogy igen, ugye a legnagyobb incel akadémia eddig, és még egy hír volt ezzel kapcsolatosan, mármint Andrew Tate-tel kapcsolatosan, hogy a nők elleni védelemre, nagyon helyesen, a női jogok védelmére és a nők családon belüli erőszak harcában való támogatásra utalják be az Andrew Tate-t. Ezt pontosan nem tudom, hogy milyen alapra kell neki pénzt küldeni, de van valami alap, ami az ő nevén van, és akkor az arra beérkezett támogatásokat, vagy pénzösszegeket, azokat fogják a nők elleni erőszak támogatására fordítani. Úgyhogy ez mindenképp egy nagyon jó hír. És hát itthon pedig nem győzünk meglepődni, hogy a nem

0: Kérdeztem utána, elnézést kérek ezúton is a művész úrtól. Máté Gábor pontos életkorának, de ilyen 70 talán körülire satszolom. Tehát, hogy itthon pedig meg vagyunk lepődve azon, hogy a 70 körüli Máté Gábor szerint már túlzásban van víve ez az Eszenyi ügy, meg mit szeretnénk még szegénytől, hogy dögöljön-e meg ezek a nagy ilyen hangzatos ilyen érzelmekre ható ilyen drámai mondatok kíséretében, akkor ma már mielőtt elindultam otthonról, és még egy utolsó pillantást vettettem a hírekre, akkor már láttam, hogy már Verebes István, aki ugyanez az age kategória, tehát ez a 70-es férfi ember, már ő is reagált, hogy akkor ő meg Molnár Áront szitta le, úgymond, hogy hát ez nem egy vitára hívás, hanem ez a nem tudom én, ez a szegény Máté Gábornak ez egy ilyen keresztre feszítése volt az Áronnak a posztjában, hogy mindenféle vitát meg eszmecserét mellőzve. Na hát szóval, hogy most ami miatt ezt így vezettem fel, hogy itthon meg vagyunk lepődve a 70 éves blablabla megszólalásán, az annak akart szólni, hogy igazából tehát, hogy ez szerintem a szexizmus az legfőképpen generációs dolog. Tehát, hogy persze lehet mindenféle irányba méricskélni, meg statisztikázni ezt, hogy most akkor a városi férfiak ez inkább, vagy a vidéki férfiak, és akkor ugye itt is valószínűsíthetően azért így tudjuk a választ. De hogy szerintem az a legjellemzőbb dolog erre, hogy kire mennyire jellemző a szexizmus, az én, de ez nem hivatalos statisztika, ez az én megérzésem, az tehát, hogy az a generációs. Tehát, hogy egy 70-es férfinél szerintem az a ritka eset, az a ritkább, vagy annak kell, hogy legyen valami oka az ő életében, egy ilyen speciális oknak, hogy ő mitől nem hímsoviniszta. Mert ugye ők ebben nőttek fel, tehát akkor ez az icuka, kérjük a kávét, és akkor közben, míg icuka keze tele van a kávéscsészével, meg a tálcával, meg nem tudom, addig még rá, most azt nem mondom, hogy ráhúzunk a fenekére, mert azért az azért nem, tehát ez talán ilyen munkahelyi environmentben, még így a szocializmus idején sem működhetett azért már Magyarországon, de mondjuk ez, hogy átfogom a derekát közben, míg ő hozza be a kávét, vagy a nem tudom emmi, tehát hogy ezek így simán belefértek nyilvánosan, és akkor ugye tudjuk, hogy a nem nyilvánosan, meg még több mindent, tehát ott akkor már tényleg ez a fenék simogatástól kezdve a melsimogatásig mindenféle dolog azért így bőven belefért így a 20 évvel ezelőtti munkahelyi légkörökbe. És hát igazából most itt Máté Gábort most itt ilyen keresztre feszítik, persze nem kell félni, mert 3 nap alatt el fog múlni, mint minden ilyen internetes felzúdulás, de én meg azt nem értem, hogy mi vagyunk meg. Tehát ez olyan, mintha nem lennénk vele tisztában, hogy ez a generáció, ez igenis abban szocializálódott, hogy mindent lehetett szinte a nőkkel, hogy egész máshol voltak a hangsúlyok a nőkkel való bánásmódban, mint ma a határok, és mondjuk azt sajnálatosnak tartom, hogy ezek a típusú férfiak ezt még mindig merik hangoztat. Tehát, hogy még mindig nem jutott el az agyukig, pedig ugye tudjuk, hogy azért ezek ilyen intelligens, értelmes férfiakról beszélünk általában, hogy az még mindig nem esett le nekik, hogy megváltozott a világ körülöttük, és ezt már nem kéne ilyen nagy, ez a régi típusú ilyen, na, majd én megmondom, hogy itt miről van szó, hát hagyjuk már, hát azt akarjuk, hogy meghal, na, jó, hát, tehát, hogy ez az, amikor még mindig azt gondolja, hogy majd ő elmagyarázza nekünk, hogy milyen a világ, na, ezt sajnálom, hogy ez nem jutott el ennek a generációnak az agyáig, hogy ez már nem így van, apukám. Tehát egyrészt nem te magyarázod már el senkinek se, hogy milyen a világ, másrészt meg nagyon megváltozott a világ, úgyhogy jó lenne, hogyha ilyen inkább próbálnád te is felvenni a ritmust a megváltozott világgal. és odafigyelnél rá, hogy ma mi az, amit illik kinyilatkoztatni mondjuk egy fesztiválon, ahol egyrészt ott ülnek a nézők sorába sokan, fiatalok is, gyerekek is, mit szeretnénk nekik közvetíteni, meg aztán ugye ez viralizálódik a maga a hanganyag, mint ahogy most így látjuk, hogy akkor most már YouTube meg már minden csatornán fent van, tehát megmarad az utókor a későbbiekben is, és akkor meg ugyanez csak hatványozottan, hogy mit szeretnél, hogy milyen világban nőjenek fel az unokák, nem tudom mi, tehát hogyha és én nem szeretem ezt, amikor így mindenkinek ilyen hogy mondjam, ilyen hogy jaj, biztos neked is lesz majd lányunokád, és akkor ezért, mert tehát, hogy ne csak azért védjük már meg a nőket, mert mindenkinek van nő a rokonságában, meg ugye mindig ezzel szoktak példálozni, hogy jaj, hát őt is anya szülte, meg biztos neki is van nővére, meg a nem tudom. Tehát, hogy ne azért váljunk tiszteletteljesen a nőkkel, mert mindenkinek van egy női rokona, hanem, mert hogy ez megint egy ilyen, szerintem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen csalóka dolog, hogy akkor csak azért, mert hogy akkor, mert a férfiak a saját női rokonságukon keresztül szerintem nem fogják azt megérteni, hogy a nő az egy társadalmi lény is egyben, és hogy a családból kiemelve őt is tisztelni kell, tehát ne azért tiszteljem, mert a nővérem, és már gyerekkorunk óta, mit tudom én, ellátta ezt a nővéri funkciót, hogy akkor mindig elvitte helyettem a balhét, meg nem tudom én, megcsálta az uzsonnámat, meg a nem tudom én micsoda, hanem hogy ő azért, mert ő is egy társadalmi lény, és ugyanúgy a társadalomban őket tiszteletbe kell, a nőket tiszteletbe kell tartani. Na mindegy, tehát ez most csak ennyi, ez tényleg ez a mai ilyen nem is azt mondom, hogy felpaprikázódásaimnak okairól beszéltem, hanem ez, tehát hogy ez a mindennapi, igazából mindennapivá vált ez az élmény, hogy ugye kicsit úgy feljük magunkat a neten olvasott dolgokon, és akkor úgy kezdjük el a napot, na és akkor nekem ma ez a kettő volt, ez az Andrew Tate-tér való, nem tudom, tehát hogy álljunk ki a bántalmazókért, vagy ezt nem is tudom, hogy lehet lefordítani ezt a... De egyébként nagyon kíváncsi lennék egy ilyen férfinek mi jár az agyában, tehát aki ilyen beszáll ebbe a szolidaritási fekvő támasz akcióba, de nagyon szívesen elhívnék például egyszer a stúdióba beszélgetni egy ilyen igazi Andrew Tate fánt, hogy tehát, hogy ez miért gondolja indokoltnak, ő szerintem miért fasz a gyerek az Andrew Tate, mi olyat tett le az asztalra, ami miatt ő csodálja, meg, tehát na mindegy, szóval, hogy ezeket a kérdéseket így nagyon szívesen feltenném egy ilyen srácnak. És hát igen, szóval, hogy a magyar állapotokat tekintve meg... Úgyhogy lett megint Facebook accountom, mert mindegyben most nem megyek bele, de megint kellett csináltatni, pedig nagyon jól megvoltam nélküle. És ugye látom, hogy már, mert most ugye egy barátaim egyáltalán nincsenek, gyakorlatilag még, de így is feldob neked akkor most már a Facebook tartalmat, tehát most már olyan nincs, hogy azért, mert nincs barátod, attól üres a falad, vagy nem tudom mi. Most már az van, hogy ugye vannak ilyen saját akántjukra pénzt dobáló emberek, vagy hát akik így szponzor, vagy hogy mondjam, így promotálják a saját oldalukat, vagy pénzzel, vagy ilyesmi, és akkor ezekét ugye mindig úgy feldobja, és most elkezdtem egy párat így jobb hián addig úgy beleolvasgatni, mondom, amíg ilyen saját feedem nincsen, addig ezeket olvasgatom, de egyébként ilyenekből is több feminista témájuk dobott be, tehát biztos, hogy valahogy már az algoritmus tudja, hogy engem mi érdeke. Na mindegy, tehát látom, hogy még mindig egy nagyon ilyen rekurrens téma ez a férfiak körében, hogy akkor ez az önmaguk áldozatként való látása, és én gondolom, hogy az Andrew Tate-nél is valami hasonlóból jöhet ez ki, megmondom össze, hogy soha nem vettem a fáradtságot, vagy a bátorságot, inkább nem tudom, hogy melyik szó a jobb, hogy úgy nagyon elmélyedjek az ő életében, meg ugye, hogy egyetlen mit csinált, vagy mi... miket csinált így életében, mert valahogy azt érzem, hogy úgy itt elborzadnék az egésztől. Na mindegy, de hogy abban biztos vagyok, hogy valami fajta ilyen áldozati narratívát ő közvetíthet, vagy hogy valami ilyesmi lehet, ami összetartja őket, hogy akkor a nők valószínűleg ki vannak azért ott kiáltva valami fajta ilyen bűnbaknak, akik itt valamit nagyon elcsesztek. És úgy kapcsolódik ez most azokhoz az accountokhoz, amiket így elkezdtem jobb hián olvasgatni a Facebookon. Ilyen, de egyébként be is követtem most már közülük többet, mert mondom, ilyen feminista témák voltak, hogy tehát nagyon sok férfi követi ezeket a feminista akántokat, és szerintem ők azok, akiket ez ilyen aktívan érdekel, hogy a nők azok mit pofáznak. Igen, tehát ugye miért követsz be egy ilyen akántot, hogyha tudod, hogy az ilyen nőkhöz való témák, nőkhöz szóló témákat fog posztolni általában, nem tudom, és akkor ott állsz készszelétbe, hogy azonnal oda kommentelj valamit, hogy de ez miért nem igaz, és ez miért uszítás, és ez miért a férfiak gyűlölete, és a nem tudom. És akkor ott is láttam ezt, hogy egyrészt ugye, tehát, hogy igen, hogy azt érzem, hogy a férfiak így nagyon nem értik, nem mindegyik biztos, mert tudom, hogy vannak feminista férfiak, meg de generációsan tényleg a fiatalabbak közül, ugye a 40-nél fiatalabbakat mondom, ott már szinte mindenki valamilyen szinten képben van ezzel a dologgal, hogy akkor ez miért jó mindenkinek, hogy a nők és a férfiak valóban egyenjogúak legyenek. De akik meg a fölött vannak, azok meg szinte kivétel nélkül nem értik valahogy, és akkor rendszeresen jön fel kommentekben ezek az érvek, hogy akkor itt a feministák azok, meg a nőknek ez az emancipációja tehető felelőssé azért, hogy felborult ez az egyensúly, ami itt volt, és akkor úgy, hogy a férfinek volt a dolga az, hogy ott az a világban találjon magának feladatokat, a nőjé meg az volt, hogy akkor ott a házban az ház legyen az ő világa, meg a háztartás legyen az ő világa, és akkor ő ezt a mikro világot üzemeltesse ott a gyerekekkel, meg a nem tudom én mi, és akkor azért nagyon szépen meg tudják ezeket így ideologizálni, ezek a típusú férfiak, hogy ez miért volt jó mindenkinek, meg ez, tehát az nem jut el az agyukig, hogy valószínűleg annyira nem volt jó, mert akkor a nők nem kezdtek volna el ezen változtatni, vagy valószínűleg őket az nem érdekli, hogy a nőknek nem volt jó, mert ugye a nőket már, tehát ők már ott tartanak, hogy a nőt már kiáltották ezért ilyen kollektív bűnösnek, és akkor, vagy kollektívan bűnösnek, úgyhogy ő nekik már innentől kezdve ez egy nem egy nagy, hogy mondjam, különbség, hogy akkor ezt így nyíltan ki lehet jelenteni, hogy a nők ezt is elcseszték, és hát itt kár volt valószínűleg itt teret engedni a szufrázsetteknek, meg a női jogokért küzdőknek, mert ott csesződött el minden. Úgyhogy igen, és akkor ők erről tényleg nagyon meg vannak győződve, és akkor én meg ilyenkor tényleg így komolyan nagyon nem értem, mert valószínűleg ugye ez az egyetlen dolog, ez a férfiasság, vagy valami, ebben érezte magát valahogy mégiscsak egy ilyen kiemelt szerepben így az életben, hogy itt ezzel azért jártak privilégiumok, meg azért még a legbénább fiúként is, mit tudom én, így valamivel jobb van, vagy elkönyvelve, mint egy lány. Vagy úgy értem, hogy igen, tehát hogy mondjuk mondjuk ha egyedül van egy lány, és sok fiú között, akkor ugye a lány az még mindig alacsonyabb szinten lesz, mondjuk így a hierarchiába valószínűleg, mint ebbe a brotherhood hierarchiába, mint mondjuk a legbénább fiú a csapatból. És akkor valószínűleg ez az ilyen egyének, ezt nem akarják elveszíteni, hogy akkor így ebben még azért úgy valamit azt érzi, ettől így kapott, és akkor most már ezt is el akarják tőle venni a nők. És akkor addig furdalt a kíváncsiság, hogy mondom, elolvasom már tényleg ezt, vagy utána olvasok már ennek, hogy ez honnan jön ez az iszonyatos ilyen meggyőződés arról, hogy akkor itt a férfi, a felsőbbrendű, és hát jó, persze, ez most tudom, hogy hülye hangzik, mert ezt mindenki tudja, De hogy, tehát, hogy konkrétan amilyen mondatokat Simone de Beauvoir talált a Pál apostoltól, meg a, tehát ugye ilyen ókeresztény iratokról beszélünk, az Ószövetségről, meg hát az Újszövetségben is nagyon sok ilyen rész van, hogy, hogy igen, hogy hát akkor az asszony az az akkor hogyan született ilyen másodrendű lényként, és hogy miért kell miért és hogyan kell magát alávetni a férje akaratának, és nem tudom, tehát, hogy, hogy, hogy ezeket olyan gyönyörűen idézőjelbe kőbevéste a Biblia, meg annál is korábbi, hát, hogy a nők igazából még a görögöknél, meg a rómaiaknál sem voltak egyáltalában egyenjogúak, csak aztán, csak akkor ez még nem volt ennyire kőbevésve, mint ahogy aztán ezt így megtörtént a Bibliával. És akkor igen, és akkor egyre jobban elhatalmasodik ez a nőnek, mint ez a bűnös, veszélyes valami, ugye ez a kígyó legendával, akkor ez is megerősödik, hogy akkor a nőtől attól úgy óckodni kell, mert egy ilyen nagyon veszélyes, ilyen nagyon nem tudom, kiszámíthatatlan, kétszínű jószág, és hát igen, meg a jószág, tehát most így ösztönösen ráéreztem, igen, tehát hogy ez a kicsit ez az állatkává való formálás, így a női képnek, vagy a nőképnek, hogy, hogy hát akkor gyakorlatilag egy ilyen állatka szintű, tehát egy asszonyi jószág, ugye meg ilyen kifejezéseket használnak. Hát igen, és akkor ez már folyamatosan ez a teljes ledegradálására tör ugye a nőnek egyértelműen. És hogy valójában ez tényleg, tudom, hogy elcsépelt, de ugye Simone de Beauvoirnak a második nemét olvasva, amit egyébként most olvasok először Szégyen szemre, pedig ilyen alapfeminista irodalom, tehát teljesen világossá válik, hogy hogyan ilyen szisztematikusan, hogy alacsonyították le a nőt egy szerepre, és hogy valójában ez tényleg abból jött, hogy a nőnek ez a tulajdonság, hogy ő életet tud adni, és szülni tud, és ott a lábak közül ki tud bukkanni egyszer csak egy új élet. Ez a férfiakat, ez valami olyan mélységesen elbizonytalanította, vagy igen, így a saját szerepüket illetően, hát magyarán ilyen irigység, igen, hogy ez a hogy a nő az egy ilyen képességnek a birtokában áll, vagyis van, és hogy innen indult az egész gyakorlatilag, ebből indult az egész, hogy akkor ez a nőket akkor így le kell alacsonyítani, és hát tényleg igen, szóval, hogy ezek ilyen nagyon banális dolgok, de belegondolunk, akkor a legnagyobb diktátorok olyan gyermekkori, nem tudom, ilyen megoldatlan sérelmekből, kisebbségi komplexusokból kifolyólag tudnak tönkretenni országokat maguk körül, meg ilyen véres lapokat írni a történelemkönyvekbe, és mindezt ilyen egyéni teljes frusztrációkból. És hát igen, tehát hogy a világnak a nagy dolgai, azok pontosan ilyen kezeletlen, megoldatlan frusztrációkból, féltékenységekből adódnak, és ez például ebből, hogy a férfiak soha nem tudták valójában feldolgozni, hogy a nők azok életet tudnak adni. És akkor most folytatom a könyvet, a hosszúra sikerült bevezető után, és akkor ott hagytam abban, hogy a válsághelyzetekben alkalmazott hétköznapi hímsovinizmusra mondtam példákat, és ugye tisztáztuk, hogy a válsághelyzetekben alkalmazott manőverek, ezek általában ugye akkor kerülnek előtérbe, amikor a férfi veszélyben látja a szerepét, tehát ugye a felsőbbrendű szerepét a kapcsolatban, és el akarja kerülni azt, hogy ez a status quo, ez megváltozzon. És ugye általában ez olyankor jön elő, amikor ő azt látja, hogy, hogy erre most esély van, hogy ez megváltozik, mert a nőnek valami miatt elkezd növekedni az önállósága, és akkor ő ezt szeretné vissza rendezni a folyamatokat. Na erre például, igen, mondom még egyszer a telefonszámot, 215-37-73 a Tilos Rádió adás telefonja, ide várom nagyon sok szeretettel a telefonálókat, hogyha valakinek gondolata merült fel azzal kapcsolatban, amiket eddig elmondtam, vagy azzal kapcsolatban, amit majd még ezután fogok, akkor nagyon örülök neki, hogyha telefonáltok, hogy kicsit interaktívabb legyen ez az alapvetően ilyen felolvasásból álló adás. Tehát 215-37-73 a Tilos Rádió adás telefonja. Tehát az egyik ilyen eszköz, az a bírálat és az eszmecsere elkerülése lehet. A férfi megpróbálja elkerülni azt, hogy el kelljen ismernie uralkodó helyzetét, igyekszik elnémítani a nő bírálatát, és el akarja hárítani a számára nem kívánatos változást. Ezt azzal kényszeríti a kapcsolatra, hogy tagadja a nő felvetéseinek jogosságát, és kizárja a tárgyalásos megoldás lehetőségét is. Ema nővereket általában a nő megváltozását kifogásoló, vádló és bűntudatkeltő kijelentések kísérik. Ide tartozik az is, amikor a nő felvetéseit, bírálatát, kifogásait az őt ért rossz hatásnak tudja be. Ezek a rossz hatások, ezek mi meglepő módon lehetnek a barátnők, az anyós, a feministák, a pszichológus, az após, tehát most bár rokonság lerövidítve. És hát igen, tehát hogy ennek egyébként kettős szerepe van. Egyrészt ugye ez a te hűtlen lettél az eddigiekhez, tehát neked most már valami nem jó, ami régen jó volt. Tehát ebben van ez a szemrehányás is, hogy ezt most miért kellett. Másrészt meg, hogy tehát ami új gondolata van a nőnek, azt is feltételezi, hogy biztos, hogy nem a sajátja, hanem valaki mástól kapta. Halló, tessék, Tilos Rádió.
1: Halló, Iván vagyok, sziasztok, műsor.
0: Szia, Iván, szia, Orsi vagyok.
1: Iván vagyok.
0: Szia,
1: hallgatom,
0: Iván.
1: Nem az elejétől, és gondolom, hogy most ironizáltok egy könyvön, mert így, amit hallottam az utolsó 10-20 mondat, az nagyon durván sztereotipizál, és...
0: Hát ez azokra vonatkozik, akik hímsovinizták, tehát ugye ez is egy nagy félreértése szokott lenni a férfiaknak, hogy mindannyian magukra vesznek olyan dolgokat, ami esetleg ő rá nem vonatkozik, amit én soha nem értek meg, hogy miért csináljátok.
1: Akkor, bocsánat, de akkor nem úgy kell szerintem a szöveget megírni és felolvasni, hogy a férfiak.
0: De, mert ez arról szól, hogy ez azokról a férfiakról szól, akik válsághelyzetekben alkalmaznak hétköznapi hímsovinizmust. Tehát ha te akkor szoktad ezt csinálni, akkor vedd magadra, ha nem szoktad csinálni, akkor ne vedd magadra.
1: Na jó, de azt mondjátok a műsorban, ugyanazt.
0: Egyedül vagyok meg mindig, igen.
1: Bocsánat, hogy a férfiak. Én szerintem ezt az általánosítást egy másik esetben kikérnéd magadnak.
0: Nem, mert én szoktam általában érteni, hogyha valaki azt mondja, hogy fú, ezek a nők, ezek annyira ilyen goldiggerek lettek, akkor szoktam mondani, hogy ja, igen, tényleg vannak ezek a műkörmös, felfújt szájú ízek, és én nem olyan vagyok, tehát én azokkal a nőknek a nevében én miért sértődjek meg?
1: De ezek a nők, az már egy konkrét halmazra vagy csoportra utal.
0: Ezek a nők az nem csoport.
1: Akkor mondd azt, hogy ezek a férfiak, mert a férfiak az a férfiak.
0: Jó, ezek a férfiak, ezek annyira hímsovinisták, most így jobb. Tehát, hogy... De most melyik jobb férfiakról beszélünk? Ugyanúgy nem tudod, hogy melyik férfiakról beszéltünk, csak kötözködsz.
1: De nem mindegy. Hidd el, hogy az általánosítás, a sztereotipizálás az...
0: Hát ezt szerintem, most bocsánat, azt fogom mondani, hogy a buta embereket zavarja, akik nem tudnak elvonatkoztatni.
1: Akkor én buta engem ugyanúgy zavar, amikor azt mondod, hogy a nők, és ugyanúgy zavar, amikor azt mondod, hogy a férfiak.
0: Engem nem zavar, mert én tudok elvonatkoztatni. Tehát, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy a nők manapság tök anyagiasak lettek, és csak ide, akkor nem azt fogom mondani, hogy hát igen, mert sajnos az van, hogy a patriarhátus az még mindig él, és ezért nagyon sok nő még mindig a férfiak farvizén akar evezni.
1: Egy olyan esetben, amikor egy szűztársaságon
0: tudni kell, hogy kiről.
1: És naponta beszélgettek, és pontosan tudják, hogy te mit gondolsz más kérdésekben, esetleg a nőkről, a férfiakról. Ott mondhatod ezt, de mondjuk egy rádióban, ahol nem feltétlenül a szűk baráti körödnek beszélsz, és esetleg ilyen szűzfűvel hallgat téged valaki, akkor ez egy elég erős általánosítás.
0: Nem általánosítás, szerintem... már csak azért sem, mert te is mondtad, hogy az utolsó 10-20 mondatot hallottad, ez 3 órakor kezdődött ez az adás, úgyhogy valószínűleg te maradtál le róla, amikor elmondtam, hogy milyen könyvből fogok felolvasni.
1: Én csak azért telefonáltam, mert szerintem az, hogy a férfiak, és utána egy csomó negatívum, az ugyanolyan, hogy mondjam, ugyanúgy nem kéne, mint a nők, és utána egy csomó negatívum. Tehát én szerintem azok a férfiak, azok a nők, akik mondjuk azok a férfiak, akik himsoviniszták, érted?
0: Hát előtte fél órát beszéltem arról, hogy ez generációs.
1: Akkor bocsánat.
0: Tehát, hogy előtte fél órát beszéltem arról,
1: generációs,
0: hogy...
1: A generációs, az még mindig nem...
0: Ne beszéljünk arról, amit nem hallottál.
1: A generációsról
0: beszéltem, még nagyon sok mindenről, amikről te mind lemaradtál.
1: Én azt akarom... Azt akarom elérni a telefonommal, hogy egy csoportot nevezd meg, ne a
0: Én meg azt szeretném elérni, hogyha olyan adásba telefonálnál be, amit hallottál. Mert előtte elmondtam, hogy generációs, és még elmondhatnánk azt is, hogy kire jobban vonatkozik. Végigmondhatom? Nagyon szépen köszönöm. Na ez megint egy olyan módszer, amit a himsovin férfiak nagy előszeretettel alkalmaznak, hogy nem hagyják, hogy a nő végigmondja, amit szeretne. Tehát én most azért is vindikálom a jogot, hogy végigmondjam. Tehát arról beszéltem, hogy biztos meg lehet osztani azon között is, hogy vidéki vagy városi, milyen életkorú, ez egy millió szempont van, hogy kire vonatkozik inkább az, hogy himsovén lehet, és ezek nagyon sok szempontja van, hogy hol született, mikor született, tehát most ezt nem fogom az egészet megint végigmondani, mert egy statisztikát mondtam el akkor, de ez egyértelmű, hogy nem csak generációs, ezt mondtam most el neked, erre te most ebbe belekapaszkodsz, és elkezded mondani nekem, hogy miért nem generációs. Tehát 40 perccel később betelefonod. Mert akartam érzékeltetni, hogy elmondtam a műsor korábbi szakaszában, hogy sok mindentől függ, és ezt hoztam fel példának, hogy például generációs. Ebbe te most ebbe belekapaszkodtál, és elkezdted ezt...
1: Nem, én kapaszkodtam bele, hogy a férfiak, és ebbe, és ezt tartom, bocsánat.
0: Jó, ez nagyon szerencsétlennek érzem, arra, úgyhogy 40 perc késéssel betelefonálsz egy műsorban, és az utolsó 5 percet szét elemzed, aminek köze nincs ahhoz.
1: Én szépennek érzem az a férfiak kifejezést.
0: Jó, akkor hallgass végig az elejétől, jó? Köszi!
1: Szia!
0: Na. Tehát... Én csak arra kérem a betelefonálókat, hogyha ő maga is tudja, hogy nem hallgatta végig az adást, vagy nem az elejétől hallgatta, akkor ne ragadjon ki olyan szavakat, amit most több az utolsó 5 percben, ami előtt megragadta a telefon. Egyébként köszönöm szépen a telefont, mert én kértem, hogy telefonáljatok, hogy interaktívabb legyen az adás, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy telefonáltál. Azt hiszem, talán Iván. volt a neved, úgyhogy meg elnézést, hogyha ezért csak tényleg ez zavar, hogyha valaki saját maga is bevallja, hogy 5 perce hallgatja, és akkor beleköt, próbálom mondani, hogy figyelj, elmondtam, hogy generációs is lehet, de nem generációs, mert nem csak generációs. Na jó, tehát akkor megint ott tartunk, hogy nem mondtam még végig, hogy nem csak a generációtól függ attól is, hogy faluból jön az illető, várom, na mindegy, nem mondom már még egyszer, hogy hány szempontot soroltam fel, hogy mi mindentől függ, hogy ki mennyire hímsovén. Az egyik ezek közül a generációs kérdés. És a férfiakat pedig tényleg szeretném most már arra kérni, mert szerintem ez nevetséges, hogy már a not all men hangos minden, de nem minden férfi, ugye az amerikai feministák is szükségét érezték, nem véletlenül, hogy ez a mondat kialakuljon, mert hát ugye valószínűleg ott is szükség volt rá, hogy ugye előre hangsúlyozni kell minden poszt előtt, meg minden előtt, hogy nem minden férfi, tehát hogy ezt ne kelljen már nektek mindig a szátokba rágni, könyörgöm, mert ez annyira fárasztó, hogy bárki, aki egy jelenségre akarja felhívni a figyelmet, és azzal kezdi, hogy a férfi, vagy a férfiak, vagy a nem tudom, tehát ne ezen akadjatok már fenn, könyörgöm, hogy de én nem, meg én így nem, meg úgy, akkor nagyon ügyes vagy, nagyon okos vagy, köszönjük szépen a nők, meg az emberiség, meg a társadalom nevében, és akkor ne arra pazarold az energiádat, hogy felháborodsz posztok alatt, hogy nem minden férfi, hanem inkább arra pazarold az energiádat, hogy te magad is felszólalsz akkor, amikor egy csávó beszól egy nőre hangosan, hogy de akármi mizném, meg nem tudom én, hozzáér kéretlenül egy szórakozó helyen, vagy tehát akkor erre használjátok ezeket az energiát, hogy így edukáljátok egymást. Ne arra, hogy a nőket edukáljátok azzal kapcsolatban, hogy nem minden férfi, mert nagyon jól tudjuk, hogy nem minden férfi, nem azért írjuk úgy a posztokat, mert azt gondoljuk, hogy minden egyes férfi, csak valahogy meg kell fogalmazni a mondatokat, és nem lehet mindig egy ilyen órás körmondatot írni, hogy azok a férfiak, akik már életükben volt olyan, tehát igazából, ha te nem olyan férfi vagy, mint akiről a poszt szól, akkor haladj tovább, és akkor ne csörtézzél ott teljesen feleslegesen, hogy nem minden férfi. Mert egyébként most már az is egy felfogása a nők részéről az ilyen típusú kommenteknek, hogy az, aki oda kommentel egy ilyet, hogy igenis nem minden férfi, és kikérem magamnak, az még mindig fent akarja tartani az erőszakot. És akkor ugye ezzel megint felháborodnak az ilyen férfiak, mert nem értik, hogy akkor most ő ezzel miért tartja fel az erőszakot. Azért, mert megint egy olyan hatást érsz el ezzel a elégedetlenkedő nőkre besértő felelősségre vonó kommenteddel, hogy a női jogokról nem merjünk beszélni. Tehát te azért tartott fel ezzel a számodra ártatlan, meg csak a férfiak becsületét védelmezni hivatott kommenteddel, mert még mindig nem ott tartasz, hogy azt mondta, hogy fubazd meg, de gáz, hogy megint megerőszakoltak egy nőt, és Jézus Isten, hanem még mindig azzal vagy elfoglalva, hogy a férfiak szerepét relativizálod, meg nem mindegyik ilyen, meg a nem, nem ez a lényeg, nem a lényeggel foglalkozol. Na, és ez bocsánat, de ez a telefonálónak is szól, tehát ahelyett, hogy annyira a fér, hogy valakit annyira zavarjon az, hogy azt mondja egy rádiós műsorodat, hogy a férfiak, az szerintem ott valami. Tehát, hogy szerintem az ott azt jelenti, hogy az illetőt valamiért ez nagyon zavarja, hogy a nők azok így küzdenek ezekért a jogokért. És hogy ez a harc, ez folyik, és hogy valaki, tehát valakit ez arra tud sarkalni, hogy ezért elkezd ilyen telefonálgatni, és ezt kifejezni, na, szerintem ez ugyanaz, mint amikor ugyanaz a kategória, hogy valahol sajnos az illető fenn akarja tartani ezt a fajta ilyen macsó hímsovén értékrendet, és zavarja az, amikor ezt a nők gyengítik, meg piszkálják. Na, ennyit erről. És akkor továbbra is várom a telefonokat, ne ijedjetek meg ettől, hogy hogy nem hagyom magamba folytani a szót, férfiak, tehát erre készüljetek fel, hogy mondjuk nem hagyom, de ettől még nyugodtan telefonálhattok. 215-37-73 az adástelefon, és aki nem hallgatja az elejétől, annak elmondom, hogy a Hétköznapi Hímsovinizmus című könyvből olvasok fel, tehát hogyha pont arra kezd el valaki hallgatni az adást, hogy azt mondom, hogy a férfiak, akkor az már tudja, hogy ebben a kontextusban a férfiak, mert hogy ez hímsoviniszta taktikákról, manőverekről szól. Tehát eleve az ebben a könyvben elhangzó a férfiak szóval kezdődő mondatok, azok mind azokra a férfiakra vonatkoznak, akik élnek ezekkel a hétköznapi hímsovén manőverekkel, vagy mechanizmusokkal. Tehát, hogy ez már egy csoportja a férfiaknak, és akkor erről fog szólni, hogy amikor azt mondom, hogy a férfiak, akkor az ezek a férfiak. Tehát, ha te nem ilyen férfi vagy, akkor légy nagyon büszke magadra, meg légy boldog, hogy neked ezzel már nem kell küzdened, és ne az ilyen olyan férfiak védelmére használd az energiáidat, akik viszont ilyenek, és te meg nevedd magadra. Tehát igen, tehát ott hagytam abban, hogy igen, 215-37-73 a Tilos Rádió adástelefonja, ide várom sok szeretettel a telefonokat. Tehát ezzel két dolgot is kinyilatkoztat ez a hímsovén férfi, akire ezek a hímsovén taktikáknak az alkalmazása érvényes, hogy egyrészt ugye azt mondja, hogy a nőnek ezek az újfajta gondolatai, ezek sem a sajátjai, tehát csak kívülről jöhettek, tehát hogy még erre sem tartja őt alkalmasnak, hogy saját gondolatai, önálló gondolatai legyenek, meg ugye ez erről szól, hogy most miért kellett neked ebből a jó kis langymeleg, nem tudom én miből kifarolni, vagy szerintem miért kezdtél el ez ellen ágálni, amit eddig volt. És akkor erre vonatkozó mondatok, ez a nekem bezzeg jó minden úgy, ahogy van. Tehát ugye miért nem tudsz te is ilyen kis igénytelen papucs állatka lenni, mint én, meg hát ugye úgy nekem, persze, hogy jó minden, ahogy van, hogy mondjuk te csinálsz otthon mindent, tehát, hogy úgy könnyű elégedetlenek lenni. Miért kéne nekem is változni, csak azért, mert te változol? Na, hát igen, szóval szerintem most itt tartanak körülbelül a párkapcsolatok egyébként, vagy ez jellemző manapság a párkapcsolatokra, hogy a nők megváltoztak, a férfiak, és akkor most megint nagyon fárasztó ez egyébként, na mindegy, tehát hogy megint kérem, hogy csak azok vegyék magukra, akikre ez vonatkozik, tehát nagyon sok férfi azt gondolja, hogy ő neki, tehát hogy ő ilyen kicsit azt hiszem, hogy ez a kikéri magának, hogy hát jó volt ő eddig, hát volt két lába, meg két karja, meg jöttek a csajok, és akkor most meg úgy meg vannak lepődve, hogy már nem jönnek a csajok, de hogy most ő neki, most meg kéne változni, de most miért meg? És akkor ez a mondat, igen, tehát hogy pontos ez, hogy miért kéne nekem is változni, csak mert te megváltoztál. Tehát nem kell, öregem, tehát semmi nem kötelező, csak az van, hogy akkor lehet, hogy egyedül fogsz maradni. És akkor ugye most ez történik, ugye ez a male lonely lesz epidemic. Ez körülbelül erről szól, hogy a nők megváltoztak, és már nem akarnak csak azért kapcsolódni valakivel, hogy legyen mellettük egy társ, mert ugye változott a társadalom is, már nem akkora elvárás szegeződik így se a nőkre, se a férfiakra, hogy párban kell lenni, meg hogy mit tudom én, az a normális, és hogyha nem vagy párban, akkor valami baj van veled, meg a nem tudom, tehát hogy ezeken így túlléptünk. Meg ugye, ahogy Simone de Beauvoir leírta a második nem című könyvében, ugye a nők, amint a nők egy olyan gazdasági változáson fognak, hogy is mondta, hogy pontosan nem fogom tudni idézni, de hogy a nők a nők, de amint a nők gazdaságilag függetlenek lesznek, át fognak esni egy metamorfózison, és soha többé semmi nem lesz olyan, mint volt. Na most szerintem itt most ez már történik, és akkor ez az a fajta új valóság, amihez szerintem nagyon sok férfi nem tud felzárkózni, hogy ez a mit tudok én adni a nőnek, hogyha már nem eltartani kell. Meg már nem ez van, hogy akkor én vagyok a család fenntartó, és akkor ugye akkor addig volt a férfiaknak egy szerepük. És egyébként most ez lehet, hogy ez az előző ilyen, mit tudom, ilyen kicsit ilyen persze ilyen viccesen kifigurázó nem tűnt túl ilyen együttérzőnek hangsúly, de hogy közben én meg nagyon együttérzek a férfiakkal, mert tudom, vagyis tehát, hogy átérzem, úgy gondolom, hogy milyen lehet az, amikor úgy volt egy tehát egy kitaposott feladatköröd, egy szereped, vagy akkor te vagy a család fenntartó, te viszed haza a pénzt, és akkor abban úgy lehet mozogni, nem? Tehát amikor ugye az ember tudja, hogy mik a feltétel, vagy mik a körülmények, mi a setting, akkor abban úgy tud biztonsággal közlekedni, és akkor ezek most így felborultak. És én értem, hogy nem egyszerű megtalálni az új szerepeket, meg az új modellt, hogy mit lehetne követni, de szerintem akkor is az van, hogy tényleg, tehát a férfiaknak is meg kell változni, csak ugye ez van, hogy amikor az ember mondaná, főleg a feministák, akik tényleg foglalkoznak aktívan ettől, hogy mitől lehet egy egyenrangú, a két nem. Tehát és akkor a feministák mondják, hogy jó, hát tőletek meg azt várja el a patriarhátus, hogy állandóan ez a céltudatos, határozott, érzelemmentes, céltudatos, stb. Játszátok, kemény férfit kell játszani, akkor ez felétek is egy káros nemi szerepel. Elvárás, de hogy ebből meg ti nektek is úgy ki kell törni, méghozzá úgy, hogy akkor elkezditek felvállalni az érzéseiteket, elkezdetek önfejlesztő, önképző körökbe járni, foglalkozni a mentális egészségetekkel, jóga, terápia, stb. És akkor ezt elmondod egy férfinak, akkor meg ez a rögtön ez a na jó, azért hagyjál már, azért nem vagyok én lány. Meg. Na tehát, hogy így nehéz, mert ezt a férfiaknak is kell akarni, és hát nagyon sokan már akarják is, például ugye a fiatalabb generációból van nekem sok olyan ismerősöm, akik már ilyen típusú fiúk, hogy akkor ő nem zárkózik el a saját érzéseitől, meg kifejezi őket, meg stb. És szerintem ez a kulcs, vagy szóval, hogy én lehet, hogy most ez így nagyon le van egyszerűsítve, hogy ez a Orsi szerint a világ, de én például szerintem a párkapcsolati válságra, amiben van manapság ez a témakör, arra ez már egy nagyon jó hogy milyen megoldásszerűség tudna lenni, hogyha a férfiak elindulnának ebbe az irányba. Mert ez a fajta ilyen régi típusú férfi, akire már úgy konkrétan szükség sincs, mert ugye el tudjuk magunkat tartani, de akkor azért úgy ott van a lakásban, és akkor azért úgy ezt a kontroll frikség dolgot, amik úgy generált évszázadok alatt bele, hogy mondjam, éget, hogy akkor azért csak ő mondja meg, hogy akkor most elmegyünk este, vagy nem megyünk, meg hánykor induljunk el haza, meg nem mindegy, tehát hogy ezek az ilyen hagyományosan, amikor ugye férfiak azért úgy megszokták, hogy ilyen döntés helyzetben vannak, hogy csak az legyen a kapcsolat, hogy ő ott van azért egy ilyen pali, aki ezeket úgy csinálgatja, meg tartja ezeket a szerepköreit, plusz még akkor, mit tudom én, azt a szerepkörét is tartja, hogy ő esetleg a háztartásban nem akar részt venni, tehát akkor lehet utána pakolni, meg főzni neki, meg számon tartani a nem tudom én rokonságának a szülinapjait, meg a nem tudom anyukájának a névnapját, tehát hogy ez sok nő úgy van bele, hogy őszintén szóval annyit nem ad így az egész, hogy most akkor én ezért ezt magamra vegyem, ezt az egész terhet, és szerintem ma itt tartunk, És ebből lehetne egyébként szerintem egy kifelé vezető út, mert hogyha megnézzük, akkor azért ezekben a skandináv országokban ezekre már működő példák vannak. Tehát Svédországban, ahol kötelező kivenni az apa szabadságot, meg van egy ilyen nagyon sokkal magyarnál sokkal lágyabb, kedvesebb ilyen férfi kép, vagy hogy mondjam, férfi modell a svéd társadalomban, aki a gyerekével is sokkal, nem tudom, ilyen meleg, meg érzelmesebb, meg gondoskodóbb, mint mondjuk egy átlag magyar apa volt, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt képeshez mindenképpen, de azért feltételezem, hogy még úgy nagy részt azért a mai apákhoz képest is, bár mondom azért a fiatal baráti köröm, fiatalabb barátok között nagyon sok ilyen új típusú férfit látok, aki így a gyerekén keresztül, meg saját életén keresztül belátta, hogy tehát csak ő szívja meg, hogyha így választja magát ezekről az erőforrásokról, mint ezek a szeretett erőforrások, ami a gyerekgondozásból, meg az érzelmek megéléséből tud jönni. És hát ők így önkéntesen ugye elkezdtek így megváltozni, meg erre az útra lépni. De hogy szerintem ez tényleg tud működni, mert érdekes módon a skandináv országokban nincs ilyen típusú gyerekvállalási nehézség, vagy igen, tehát nincs ilyen típusú nehézség, hogy ennyire ne születnének a gyerekek. Tehát pont nem olyan rég láttam a Murinai Angéla nevezetű feminista írótársnőmtől, tehát én nem vagyok író, de hogy feministaként társak vagyunk mindenképpen, hogy ő neki volt egy ilyen posztja, hogy a patriarchátus gyakorlatilag felfalja önmagát, mert érdekes módon azokban az országokban csökken leginkább a születésszám, ahol még mindig erősen patriális a berendezkedés. Például Japán most így híresen egy ilyen ország, ahol szinte már alig születnek gyerekek. És hát igen, ez, mert a nőket már nem lehet ezekkel a szégyeld el magad, és mit tudom én, állj a sarokban, minden nőnek kell egy gyerek című dolgokkal gyerekvállalásra kényszeríteni, hanem most már úgy akarnak gyereket szülni, hogy az nekik jó közben, meg kényelmes. Nem tudom, és hogy akkor most azokban az országokban, ahol erre nem látnak módot, ott nem szülnek. Ennyi. És akkor a svédeknél, meg az ilyen tényleg szószoros értelmében családbarát országokban, ahol apaszabadság kötelező kivétele van, meg mindenféle módokon ösztönzik az anyákat, ilyen facilitálják mindenféle módon a gyerekvállalásra, iszonyatosan jó a szociális háló, az ellátó intézmények, az óvodák, bölcsödék, stb. Tehát, na, és akkor ott, ahol ezek így rendelkezésre állnak, ott nem kell lasztóval hajtani a nőket, hogy szüljenek. Úgyhogy ezen kéne elgondolkodni, én szerintem nem egy akkora vasszisz, de az, már pedig még csak ilyen családpolitikai szakértő se vagyok, meg semmi, de én szerintem én erre felé kapirgálnék telefonban. Hello, tessék, Bioron Sugar Daddy, szia!
1: Szervusz, kisember vagyok.
0: Szia.
1: A lények, azok makacs dolgok, ezt remélem, hogy a nők, azaz a bizonyos nők is belátják.
0: Na, igen.
1: Svédország fertilitási rátája 1,4, Norvégiája 1,4, a csöppet sem patriarchális afganisztáni 4,8, Szaúd-Arábiai pedig 2,3.
0: Hát én biztos, hogy nem szülnék Afganisztánba sem, meg sehova se, de
1: nem
0: ki tudja.
1: Nem arról van szó, hogy te hol szülnél, hanem hogy azt mondtad, hogy ott,
0: hát
1: hogy
0: akkor más forrásokat olvassunk. Hát más forrásokat olvassunk, nem? Én, amit én olvastam, abban felfalta önmagát.
1: Na,
0: amit te olvasol, ott meg
1: értem,
0: az afgán nők telefonik
1: a
0: világon.
1: Az egy elég... Te figyelj ide, mondták már neked, hogy kipaszott agresszív vagy? Úgy szakított félbe az embert, hogy az, ami hihetetlen, és aztán a Marika Lenyelinek például ezt vágtad a szemébe.
0: De én nem szakítottalak fel, mondtam még egy mondatot. Tehát ne arra, hogy beszélgetünk.
1: Jó, szóval visszatérve a dolgokra, az úgynevezett, a nagyon patriarchális országokban, mint például Afganisztán, Szaúd-Arábia, az arab országokban sokkal magasabb a termékenységi ráta, mint az általad említett kevésbé.
0: Jó, de hogy más forrásokat olvassunk.
1: Hát ezt nem hiszem el, hogy nem
0: hagyom. De hogy megszólalhatok? Tehát ne ragudj, tehát én nekem nincs jogom megszólalni, csak neked? Vagy ez most hogy
1: nem
0: van?
1: Nem fejeztem be a mondatot, és ez egy ilyen nagyon patriarchális
0: magatartás.
1: Vagy... Jó, nagyon akkor... patriarchális magatartás, hogy közbe vágsz, miközben
0: csak
1: az ember beszél.
0: Csak nagyon hosszú a mondatod, majd én is szeretném elmondani.
1: Ez ilyen, hogy nem lehet tőmondatokban megfogalmazni valamit, amikor komoly dolgokról van szó. Na jó, én elmondtam, mint akartam, aki akarja, érti, aki akarja, nem. Még egy példát mondanék, ugye két egymás melletti országban, ahol egész más a nők helyzete, például Izraelben és Palesztinában az izraeli termékenységi ráta sokkal kisebb, mint Palesztinában, holott Izraelben a nők helyzete sokkal jobb, mint Palesztinában. Leteszem, mert közbe vágsz, és most tiéd az egész műsor, csinálja, amit szeretnél.
0: Nem vágtam közbe, ezzel gondoltam, hogy beszélgettünk. Na és akkor ez egy, mindjárt nagyon fog utálni a betelefonálom, mert mindjárt el is mondom, hogy ez melyik módszer, amit most csinált. Tehát ez a nőnek az elszégyenlítése, hogy a nő is el szeretné mondani azt, amit... Tehát, hogy a nő az igazából így egy embernek apostrofálja magát, aki részt vehet a beszélgetésben. Még akkor is, hogyha most az a vicces helyzet áll fent, hogy az én műsoromba telefonál be ő, és még, de egyébként ez meg tök mindegy, mert ugye nem akarok most ebből hierarchiát csinálni, vagy hierarchikus kérdést, de az, hogy ő engem lecsesz azért, hogy én közbe merek szólni egy elméletileg beszélgetésben, na ez egy tipikus patriarchális módszer, tehát hogy ez amikor az a státusz, hogy a férfi beszélhet, a nő pedig hallgasson, és akkor a férfi megsértődik arra, amikor a nő közbe akar szólni, és azt mondja a nőre, hogy a nő az egy iszonyatosan, most nem ismétlem meg, mert káromkodás is volt benne, agresszív valaki, aki állandóan közbevág. Majd persze az is kiderült, hogy ezt most igazából ilyen bosszúból kapom, mert rászóltam az ő férfi társára, aki már betelefonált korábban, hogy ne vágjon közbe állandóan a szavamba, tehát most így én is lelettem így izzelve, na, hogy mondjam, büntetve, hogy viselkedhettem az ő kollégájával. Miközben én nem folyamatosan közbeszóltam, hanem reagálni szerettem volna egy gondolatra, tehát a kettő az nem ugyanaz, nem összekeverendő. Na, úgyhogy egyébként tök jó, hogy így betelefonálnak férfiak, meg én nem tudom, hogy tehát olyan férfiak, akik betelefonálnak, azok betelefonálnak, vagy nem tudom, most ezt tényleg már hogy mondjam el. Mert így hozzátok ezeket a, tehát a könyvből, amit felolvasok, a hétköznapi hímsovinizmus című könyvből, folyamatosan hozzátok a példákat, hogy ez a hogyan lehet ezeket a eszközöket alkalmazni a hétköznapokban, igen, tehát a nő intimidációja, amikor a nő is el szeretné mondani a véleményet, akkor azt úgy kerekíteni ki, hogy a nő az iszonyatosan agresszív, és folyamatosan közbevág, és tehát igen, szóval ezek ilyen módszerek, csak ugye szerintem sok férfinek az esik rosszul, hogy ezekre ma már vannak neveink, vagy ezeket ma már be tudjuk azonosítani, és akkor ez ilyen rosszul esik, mert akkor ez valamint, hogy lelepneleznének, hogy nem tudom, nem vagy rendesen felöltözve, vagy nincs felhúzva a slicced. Tehát ez van, szóval, hogy ezzel ma már foglalkoznak, nem ma már, hát évtizedek óta foglalkoznak kutatók, szociológusok, stb. Tehát, hogy ezeknek a jelenségeknek ma már neve van, ezeket ma már nem lehet így elsikálni, hogy nem tudom én, most véletlenül ez van, meg az van, mert hogy ezek jelenségek. Na, úgyhogy folytatom, a Mit panaszkodsz, talán nem ilyennek ismertél meg, című, ez a másik ilyen mondat lehet, amivel megpróbáljuk elvenni a kedvét egy nőnek attól, hogy mondjuk többet akarjon a kapcsolattól, mint addig, vagy változásokat akarjon a kapcsolatban. Hát igen, és akkor ezzel nem ilyennek ismertem meg, de ilyennek ismertelek meg, de mondjuk a fejlődés az ki van zárva, vagy hogy mondjam, tehát, hogy nincs ilyen opció, hogy esetleg változunk, fejlődünk? Ja, és akkor az utolsó példamondat, ha te nem változtál volna meg, minden rendben lenne. Tehát, hogy na ugye ez megint ez a bűntudatkeltés, hogy miért kellett neked kiugrani ebből a jó kis status quo-ból, amiben voltunk, vagy hát amiben az előző fázisából a kapcsolatnak, mert hogy akkor minden milyen jó volt, és most, hogy miért kellett elrontani itt a játékomat. Na, úgyhogy most áttérünk a burkolt hétköznapi hímsovinizmusra, ami egy következő kategóriája a hímsovinista, vagy a hímsovén, vagy hímsoviniszta megnyilvánulásoknak. Úgyhogy addig pedig berakok még egy kis zenét a zenei szünetbe, és akkor mindjárt megjövök vissza egy záró akkordra, maradjatok velem.

0: Sziasztok, itt is vagyok egy utolsó bejelentkezés erejéig. És egyébként itt a szünetben pont megpörgettem az Instámat. Feljött a Patriarhátus gyásza című. Egyébként kapaszkodjanak meg, akik betelefonáltak, meg tudom, hogy itt a chat szobából ismerik egymást, vagy onnan van ez a egymás telefonjának meghallgatása, meg az, hogy akkor most én itt szegény, nem tudom, én undorító nick nevű, hát igazából a nick neve is mutatja szerintem jócskán így a nőkhöz való hozzáállását, de persze gondolom, hogy ezen megsértődne, ha ezt hallaná, és azt mondaná, hogy nem értem a viccet, ha. Na mindegy, a lényeg az, hogy tehát, hogy ezt nekik üzenem most, hogy férfi rendezte a Patriarhátus gyásza című színdarabot, és csak férfiak szerepelnek benne, volt Péter rendezte egyébként, és van most egy Kingdom nevezetű előadás is, amit a Szabó Veronika rendezte, tehát, hogy több, és abban is csak férfiak játszanak, tehát, hogy nagyon sok férfi megérti ezt, hogy itt van valami, eljött valamilyen ilyen változás hívószava feléjük, és ezt így ettendelik, vagy így elfogadják, és hogy mondjam, reagálnak rá, veszik az adást, hogy úgy mondjam. Szóval, hogy ez mindenkinek a számára nyitva áll ez a lehetőség, szerintem, és nem feltétlenül ezen a dühös, ilyen, hogy mondjam, ilyen agresszív férfi energiával lehet csak hozzáállni, ez a régi típusú hozzáállással lehet közelíteni ehhez a témához, ez a férfiak és nők egyenjogúsága témához, hanem lehet ezt más aspektusból is nézni szerintem. Na mindegy, hajrá nektek, fiúk, a chat szobában, és én pedig még egy utolsó részlettel elbúcsúzom akkor az adást hallgatóktól. Tehát a burkolt hétköznapi hímsovinizmus témaköre, ez a legkártékonyabb a partnerek közötti egyenlőségre nézve, mivel sokszor rejtve marad. Tehát ilyenkor igazából ezt nem erővel érjem, azért olvasok így, mert próbálom összefoglalni. Tehát, hogy ezt nem erővel éri el az illető, a férfi, hanem az erre hajlamos férfi. Nem, bocs, most már tényleg csak poénkodom. Hanem nem erőszakkal érje el, hanem a partnere iránta érzett szeretetét, a belévetett bizalmát használja ki arra, hogy olyan magatartás formákra vegye őt rá, amelyek révén csökkennek a lehetőségei a gondolkodásra és cselekvésre, majd végül saját igényei és akarata ellenében a férfi által megszabott irányban tegyen lépéseket. Tehát, hogy gyakorlatilag már saját maga ellen dolgozzon. És akkor ez hosszú távon úgy néz ki, hogy erősödik a nőben a kiszolgáltatottság és a tehetetlenség érzése, ami zavarodottsággal, szorongással, bűntudattal párosul, és a saját ítélő képességébe vetett kétséggel, ugye ez a gázlángozás, hogy ez a, hogy egyáltalán nem úgy mondtam, mert ez beképzelsz dolgokat, tehát én ezt egyáltalán nem úgy mondtam meg. Amikor már az illető, már ugye saját maga is kétségei vannak, hogy most ő megőrült, vagy most ő tényleg jól érzi a dolgokat. Tehát, és akkor a végső fázisa ennek, hogy úgy mondjam, amikor teljesen megrendül az önbecsülése, önbizalma, és következősképpen az önállósága is, így a saját magáról alkotott képe az alárendelt szerep elfoglalására fogja őt kényszerít, késztetni. Tehát éppen ezért ezt a burkolt jelleg miatt nem szokta érezni a nő ezt a fajtáját a hétköznapi hímsovinizmusnak, amitől azonban nem kevésbé káros ez számára. Ennek nyomán benne kialakuló rossz érzet miatt a nő gyakran késleltetett, és a férfi szerint eltúlzott módon, rosszul módon reagál rossz kedvel, hidegséggel és ok nélküli dükkéterésekkel. Burkolt hétköznapi hímsovinizmus nagyrészt normális férfi viselkedésnek számít. Hát ugye ezt a múltkori adásban elmondtam, hogy ez az egész könyv ilyen 90-es évek tapasztalásait dolgozza fel, vagy azokat tekinti ilyen általános környezetnek, úgymond, tehát ez a 90-es évek tapasztalásaira épül, és a 2000-es évek elején adták ki a könyvet, tehát azért itt azért a mai realitás ettől már eltér, hála jó Istennek. És emiatt, hogy ez normális férfi viselkedésnek számított még akkoriban, ezért nagyon hatékonyan, és hát ugye azok a típusú férfiak, akik a mai napig ilyen nagyon keményen kérik ki a nőknek az ilyen úgymond ilyen szemtelenkedéseit, hogy a nő is megszólal, meg a nő is elmondja, és akkor ettől agresszív lesz, meg nem, tehát ez a fajta módszer, hogy akkor ez a teljes ilyen, hogy mondjam, ilyen ellehetetlenítése a nő viselkedésének, vagy ilyen lehetetlen viselkedésnek titulálása azáltal, hogy a normalitástól eltérőnek tituláljuk azzal, hogy agresszív, meg ilyen nagyon súlyos jelzőket aggasztunk rá. Ez ugye pont ebbe az irányba megy, hogy ezek a típusú férfiak ezt azért csinálják, mert vissza akarják ezt a status quo-t billenteni, hogy a nőknek ne lehessenek ilyen viselkedéseik, és továbbra se engedhessenek meg maguknak a csendes, elfogadó, megértő, nem tudom, tehát ilyen klasszikusan női tulajdonságoknak titulától eltérő dolgokat. És például, mondom, ez is egy módszer, amikor ilyen nagyon erőteljes hangulatkeltő jelzőkkel illetjük a nőnek a viselkedését. És ez pont azért van, hogy a nő igazából hosszú távon rosszul érezze magát, és azt gondolja, hogy ő neki most... hibázott, vagy ő rosszat cselekedett azzal, hogy akkor kilépett ebből a korábbi meggyőződéséből, vagy állapotából. Na, és akkor erre bazíroz ez a fajtája a hímsovinizmusnak. Ugye ennek különböző eszközei vannak. Például az intimitás hiányának a megteremtése. Hát ugye eleve gyakran hallani azt, hogy a férfiaknak ugye ez milyen nehezükre esik, meg hogy ugye ez összefügg azzal, hogy akkor az előbb már tárgyalt ilyen érzelmekhez való hozzáféréshez, stb. De ezt most már nem mondom el még egyszer, mert az már nagyon messzire menne, meg hosszú lenne újra elismételni. De tehát ez is igaz, hogy ugyanúgy, ahogy az intimitás nehezükre esik, az elkerülése az viszont egy minden, szinte nap mint nap, az ilyen típusú férfiak által nap mint nap használt uralmi eszköz is lehet. Tehát itt ezek igazából egy távolságtartás manőverei. A férfi inkább megakadályozza a kapcsolat elmélyülését, semmint vállalná annak veszélyét, hogy elveszítse hatalmát, és ki legyen szolgáltatva a nőnek. Hát igen, ezt nagyon sokszor tapasztalhatjuk ilyen párkapcsolatoknál. A távolságtartás révén a férfi kontrollálja a párbeszéd szabályait. Ez abból a hiedelemből indul ki, hogy neki a teremtés koronájának korlátlan joga van eltávolodni minden előzetes megbeszélés nélkül, és csak önmagának tartozik elszámolása a cselekedetei felől. De úgy anélkül, persze, itt zárójában, hogy megengedné ugyanezt a jogot a nőnek. Így éri el a férfi, hogy a nő alkalmazkodjék a kívánságaihoz az intimitás fokát, az elvégzendő házi munka mennyiségét, a rendelkezésre állás mértékét és a megosztandó témák miben létét illetően. Megvalósul a férfinek az a kívánsága, hogy elsősorban önmagával kelljen csak foglalkoznia, és meghiúsul a nőnek az az igénye, hogy kölcsönös legyen a kapcsolat. A manőverek fő üzenete az, hogy a férfi számára ő maga a fontos, a viszony és a kötelék másodlagosak. Tehát ez az általános leírása ennek, hogy miről szól ez az intimitás hiányának megteremtése, és az, hogy hogyan lehet ezt elérni, ezek a következők. A csönd. Ősidők óta ismert férfi magatartás, hogy a férfiak nem szeretnek beszélni, legalábbis nem a belső érzelmi világukról. Történelmi mércével mérve csak nem régen vált ez problematikussá, annak nyomán, hogy megkérdőjeleződött a férfi tekintély, és megnőtt a nők által mindig is hirdetett párbeszéd és közelség ázsiója. Na igen, tehát hogy ugye ez a legutóbbi időkig ez így teljesen el volt fogadva, mert és akkor ugye a férfiak is elkezdték ezt ilyen saját maguk áldozat pozíciójának a kialakítására megteremteni ezt a narratívát, hogy hát az a bezeg senki nem törődik, hogy akkor ők meghalnak 50 évesen szívinfarktusban, meg hogy mennyivel több baleset éri őket, meg a nem tudom, és akkor ugye erre szokták mondani a feministák, de ezt is mondtam ma már, hogy jó, hát akkor kezdjetek el ezen változtatni, akkor kezdjetek el megélni az érzéseiteket, kifejezni őket, stb. És akkor erre jön az, hogy na jó, hát most azért nem vagyunk lányok, meg nem tudom. Na tehát, hogy igen, szóval ez ma már, erről ma már van szó, hogy ezen is változtatni kell, hogy ilyen nincs, hogy akkor nem beszélünk, és nem tudom, mert igenis kommunikálni kell egy kapcsolatban, meg kell beszélni egymással az igényeinket, hogy ki mit vár, ki mit szeretne, és nincs ez a magányos csendbe burkolózott férfi karakter, vagy hát legalábbis pont ezek a dolgok közül az egyik olyan, amivel egyre kevesebb nő akar együtt élni. Tehát függetlenül, ja, és akkor hát még 2 percem van körülbelül, függetlenül attól, hogy milyen belső késztetés tesz egy férfit szótlanná, egyébként valójában a férfiak gyakran azért hallgatnak, mert nem akarják kimutatni, hogy tehetetlennek érzik magukat, vagy mert nem tudják, mit válaszoljanak a nő valamilyen velük szemben támasztott követelményére. A csönd az valójában a saját érdekeket érvényesítő uralmi manőver. Aki hallgat, rákényszeríti a csöndet partnerére is. Csöndben maradni több, mint nem tudni beszélni. A férfi nem érzi kötelezve magát arra, hogy beszéljen, vagy magyarázatokkal szolgáljon, vagy információkkal lássa-e partnerét, miközben tőle megköveteli, hogy nyitott könyv legyen előtte. Ez már zárójelben van, mert ugye... ez opcionális, tehát ezt nem biztos, hogy megköveteli, hogy a nő nyitott könyv legyen, de nagyon sokszor ezzel is együtt jár. Mindez csak az engedheti meg magának, akinek hatalma van. Így módon a csönd a párbeszéd hiányát erőlteti a kapcsolatra, és arra kényszeríti a nőt, hogy ő töltse ki az így keletkezett kommunikációs űrt. Na, tehát ez volt a bevezetés ennek az első. Hát igen, és akkor ugye, amivel a nők is ugyanebben benne vannak ebben a játékban, úgymond, vagy ezzel, hogy saját maguknak nehézséget okoznak, hogy nagyon sokáig ugye azt gondolták a nők, hogy ez egy ilyen misztikus lesz a férfi, ettől a csöndtől, ilyen misztikus aurát von köré, amit nagyon sok nő vonzónak talál, ugye Humphrey Bogart, az a szótlan hős, meg stb. De ugye pont ezek azok a mitoszok, patriarchális mitoszok, amiket kezdünk lebontani, mert rájövünk, hogy igazából nem jó velük együtt lenni, meg együtt élni. Na hát, és akkor ha még esetleg új alkó, bár most már remélem, hogy vége lesz ennek az uborka szezonos szakasznak, és megint fogok tudni húsvér embereket hívni a stúdióba beszélgetni, és nem engem kell hallgatnotok. Köszönöm szépen a betelefonálóknak a telefont, és tényleg nem szeretném, hogyha most ti azt gondolnátok, hogy így én ilyen férfi nem ellen munkálkodom, mert én szerintem én a patriarhátusnak a szükségtelenségéről beszélünk legtöbbször mi feministák, meg arról, hogy ez egy túlhaladott és egy nagyon kényelmetlen rendszer. Egyébként a férfiak számára is, úgyhogy tök jó lenne, hogyha ti se haragudnátok meg az én műsoromra, meg én se haragszom egyáltalán meg rátok, hogy nem értünk egyet, csak tudjon megmaradni egy értelmes eszmecsere, káromkodások nélkül lehetőleg. Úgyhogy ezzel búcsúzom, és köszi mindenkinek, aki hallgatta, meg aki telefonált, meg minden, és még nagyon szép nyarat kívánok nektek itt ebbe az elkövetkező kis rövid időszakocskában. Sziasztok!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibint kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöböt. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak. A cápákat szokás magányos ragadozóknak tekinteni, egy friss kutatás szerint azonban élénk, rokoni kapcsolatokon is alapuló társasági életet élnek. Írja a Qubit. Az Exeteri és a Lancasteri Egyetem, valamint a helyi cápa laboratórium kutatói 6 éven át tanulmányozták a Fidzsi-szigetek tengeri nemzeti parkjának bikacápáit. 473 merülés során 129 felnőtt példány viselkedését figyelték meg, az adatokat összevetve az állatok genetikai profiljával. A cápák összehangolt úszását, vagy ha egy testhossznál jobban megközelítették egymást, a barátkozásuk jelének tekintették. Bár a vizsgált ragadozó halak közösségi életében méretük és nemük nagy súlyra esik latba, a rokonság is lényeges, különösen a hímeknél. Testvérek és féltestvérek szívesebben időznek együtt. Csak hogy megfigyelésüket nehezíti, hogy sok bikacápa, részben illegális halászatuk miatt, fiatalon elpusztul.
3: A folyvást tapadó Duna mostanában számos lelettel szolgál. Bulgáriában mamut maradványok, a horvátországi Valkó Apátinál magyar tehergőzös roncsai, a Dunakanyarban kőágyugolyók, a Margit-szigeten maroklő fegyverek kerültek elő. Világháborús lő és robbanószer több helyütt adott munkát a tűzszerészeknek, Érdnél, valamint a fővárosi Margit és Erzsébet hidaknál. A Batthyány téri kikötő közelében még egy német katonai motorkerékpárt és két német katonai holttestet is találtak. A Szabadsághídról láthatók a Ferenc József híd középső részének roncsai. Persze egy azon hídról van szó, ami még az eredeti nevét viselte, amikor a visszavonuló Wehrmacht 1945. januárjában a Dunába robbantotta. Olvastuk a 24.hu-n és a Qubiton.
1: Ezek voltak a hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Ez a Direkt 36 Tényfeltáró Központ műsora a Tiloson. Én Galavics Patrik vagyok, igen. És jó, közben Marton Kamila kollégám mutatja, hogy ő most átülne máshol, mert ő neki az ott kényelmesebb, úgyhogy ilyen kis intermezzóval kezdtük el a műsort. Tehát hát akkor tudjátok, hogy ez direkt 36 én feltár a központ műsora, most már én pedig Galavics Pacik vagyok, és ennél sokkal komolyabb témákról fogunk beszélgetni, meg zökkenőmentesebben, mint ahogy ezt elkezdtük, mert hogy a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni, és annak a hatásáról az újságírásra, mert hogy hát azt tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia gyakorlatilag minden szakmát megváltoztat, és az újságírással sincs ez másképp. És igazából a hírfogyasztók szerintem sokszor nem is tudják, hogy olyan tartalmat fogyasztanak, aminek az elkészültéhez az újságírók mesterséges intelligenciát is használtak. Nem titok, hogy a Direkt 36-nál mi is használtunk már Emmit, például éppen a Marton Kamilla kollégám, aki az előbb átült itt az egyik székből a másikba, Vir Zsuzsával és Szopko Zitával közös cikksorozatában, amelyik a kórházi osztálybezárásokról szólt pár hónappal ezelőtt, nagy hasznát vették az Emminek. Kamillával fogunk erről beszélgetni, tehát, és Rab Árpád jövőkutatóval, akit
5: sziasztok.
4: Szintén köszöntök a stúdióban. Sziasztok!
6: Sziasztok! Bocsánat, hogy azért ültem át, mert úgy láttam, hogy ez a mikrofon működik jól.
4: Igen, nem tudom most már, hogy...
6: Mindegy, meg vagyunk, az a lényeg.
4: Igen. Tehát újságírás és Emmy. Amikor elkezdtem készülni erre az adásra, az múlt héten csütörtökön, de nem is feltétlenül az adás miatt, de megnyitottam a CNN-nek a business oldalát, az üzleti oldalát, és két cím fogadott. Az egyik az az új ChatGPT-ről szólt, a ChatGPT 5-ös kiadásáról, amiről szem alatt van, azt ígérte, hogy hát PhD szintű értekezésekre lesz már képes. Aztán kiderült, hogy igazából normálisan egy térképet se tud megrajzolni, és én is kipróbáltam, kértem tőle egy Magyarország térképet, hogy rajzoljon, és hát nem tudom, olyan dolgok történtek, hogy Baranya megye az megszűnt létezni, Győr-Moson-Sopron megye, mint olyan, az nincs, Győr megye van, Vas megye sincs, az egy Veszprémmel így összeolvad gyakorlatilag. Tehát ez nem tűnik ilyen PhD szintű dolognak. Közben pedig ez alatt, ez volt a címlapon, és ez alatt pedig az volt, hogy az Emmy keresztapja felfedi az egyetlen utat, amelyen keresztül az emberiség túlélheti a szuperintelligens Emmit. Erről az jutott eszembe, ami egyébként nagyon sokszor eszembe jutott már, mikor a mesterséges intelligenciáról olvasok, meg hallgatok podcastokat, hogy igazából azok, akik 0-24-ben ezzel foglalkoznak. Tehát, hogyha Sam Altman és Geoffrey Hinton, aki konkrétan Nobel-díjat kapott azért, hogy mesterséges intelligenciával foglalkozik, egymásnak ennyire ellentmondó jóslatokat tud tenni, és azt se tudja, hogy merre van az arra, itt láthatólag, akkor mi nagyon szabadon beszélgethetünk ebben a stúdióban, mert hát akkor a hülyeséget nem tudunk majd mondani. Árpád, hogy látod ezt? Mennyire lehet tutit mondani, akár az újságírásról, akár így általában a mesterséges intelligenciáról?
5: Nem csak annak az eleganciának örültem, hogy mondtad, hogy akár mekkora hülyeséget is mondhatunk, Árpád, mit szólsz ehhez, hogy mondjam, tényleg szabad kezet kaptam. A mesterséges intelligencia, vagy ezek a rendszerek, amiket azoknak hívunk, tényleg nagyon-nagyon jó dolgok, nagyon sok minden fölforgatnak, de azért azt csak lehetjük, hogy inkább az adott szakmák forgatják föl magukat. A mesterséges intelligencia egy jó kis tükröt nyújt a felé, hogy megnézzük, hogy mi az újságírás, mit tartunk értéknek, bizonyos régi mintázatok működnek-e most, és így tovább. Az, hogy mennyire különbözőféleképpen ítélik meg a mesterséges intelligenciát, ez azért így nem igaz annyiban, hogy magára erre a technológiára nagyon nagy szüksége van az emberiségnek ahhoz, hogy hatékonyabb és együttműködőbb legyen. De a generatív mesterséges intelligenciák, amik általában a szellemi munkavégzőket, vagy sok mindenki más úgy érzik, hogy rövid távon érintenek, ott is az első hatás azért a tükör. Tehát, mint ahogy PhD-ből is sok van, biztos, hogy vagyok benne, hogy van olyan fizika PhD is, aki nem tud térképet rajzolni, de lehet, hogy fizika képeteket jól tud. Ez az ötös azért nem annyira rossz, de térképet valóban nem tud rajzolni. De újságíróból is sokféle volt, és ha mondjuk valakinek úgymondom a saját gondolatok vitték el a legtöbb idejét, hanem mondjuk egyszerű fordítások, akkor teljesen máshogy érinti mesterséges intelligencia, mint az, akit mondjuk emberi történetek érdekelnek, és mindig terepen mozog. Tehát, hogy sok mindent a felszínre hozott a mesterséges intelligencia, ami meglévő problémák voltak, például az üzleti modell ezeket megzavarta. Az, hogy mi magunk, emberek nem voltunk bekalkulálva a képletbe, már sokszor előfordultam ilyennek a nagyon sok technológiánál, hogy ez szuper jó lesz.
4: Papíra jól nézett ki.
5: De, tehát van olyan forgatókönyv, azt szerint ez tökéletesen működhet. Tehát elterjed az internet, és akkor egy csomó hátrányos helyzetet le tudunk dolgozni, távolról lehet dolgozni, a látássérültek jobban hozzáférnek az információkhoz, a szép videók megvannak, csak olyan az emberi világ a valóság, ahol kiderül az, hogy akinek amúgy jók a szkíjei, még jobbak lesznek, aki hátrányba volt, még jobban lemarad. És ez eminél pont ugyanez van, de ez nem az emi bűne. Ezért a sokféle értelmezés mögött inkább az van, hogy ki melyik aspektust emeli ki, és melyik célcsoportnak nézi az előnyeit vagy hátrányait, de igazából ugyanaz a logika működik. Az EMI azt teszi lehetővé, hogy az emberi képességek kerüljenek még inkább előtérbe, és technológiával meg tudunk oldani több dolgot, amit eddig sok időt küzdöttünk, most állunk egy választás előtt, hogy még többet dolgozunk, vagy kevesebbet, de okosan. És ez nem olyan egyszerű a valóságban megcsinálni.
4: Kamiláik sokat dolgoztak a kórházi osztálybezárásokról szóló cikkeken. Mesélj arról, Kamila, hogy ott ti hogyan használtatok a mesterséges intelligenciát, mert talán ez volt az első ilyen nagyobb projektje a Direkt 36-nak, ahol ezt így tényleg kimondottan, már eleve úgy is álltatok neki, emlékszem, hogy hát itt lesz egy hatalmas adattömeg, ezzel mi egyedül nem fogunk tudni mit kezdeni emberként, ehhez kell valamiféle gép, hogy ezt egyáltalán ezeket az adatokat kinyerjük. Ezt anno ez hogyan kezdődött, és mit használtatok, hogyan történt ez?
6: Mindjárt rátérek erre is, de előbb elmesélném azt, hogy mi volt tényleg a legeslegelső, amikor a Direkt 36-nál egy emmit használtunk. Ez akkor volt, amikor egy ilyen nemzetközi projektben ilyen interneten elérhető szexhirdetéseket vizsgáltunk, és ott is ugyanez volt, hogy rengeteg hirdetés volt, és akkor azokból a szöveget ki kellett szedni, illetve utána nézni, hogy melyik országba hirdetnek, stb. És ott hát hamar rájöttünk, hogyha mi újságíróként hívjuk fel ezeket az embereket, akkor nem biztos, hogy válaszolni fognak a kérdéseinkre, és itt ki kellett találnunk nekünk egy ilyen personát, akinek válaszolnak majd ezek az arcok, akik felrakták a szexhirdetést, és ott a Midjourney nevű programmal készítettünk egy lányt, gyakorlatilag egy felnőtt nőt, illetve szociológusok segítségével, hogy szerintük milyen legyen, milyen karakter legyen ez a személy, és igazából ott használtunk.
4: Tehát egy profilképet csináltatok tulajdonképpen.
6: Hát igen, és többet is, tehát hogy egy ilyen 3 darab képet, és akkor kicsit így a személyiségét is megformáltuk, hogy milyen legyen ő, és akkor ő beszélgetett végül ezekkel a jelentkezett szexhirdetésekre. Na de rátérve a mostani kórházas cikk sorozatra, ami
4: az, az is egy tök jó kis cikk volt, és szintén van róla egy adásunk, úgyhogy az most ezt már el is felejtettem, de arra, emlékszem, hogy akkor is beszéltél erről, csak még ugye nem ez volt a témánk, hogy a mesterséges intelligencia az hogyan, pedig az tényleg egy nagyon érdekes dolog volt, és meg különben ott, egy tök jó cikk volt.
6: Ott az ennek egy ilyen nagyon kis szelete volt, tehát tényleg nem volt hangsúlyos, hogy mi ezt használtuk, csak egy ilyen kis érdekességképp azért is mondtam el most is. Na de egyébként a mostani kórházi osztálybezárásos cikksorozat esetében az volt, hogy hát még emlékszem, hogy veled együtt voltunk az irodában, amikor talán te találtad meg ezt az oldalt, ahol fel voltak téve az összes olyan határozat a népegészségügyi központtól, ami egy adott kórház adott osztályának a bezárását, szünetelését jelezte. És hát ebből rengeteg volt fent az oldalon, tehát ez ilyen 1700 darab link volt akkor, amikor mi ezt néztük, tehát ezek külön-külön linkek, nem egy nagy darab adatbázis, és hogyha rámentél egyre, akkor egy ilyen 4 oldalas jogi szöveg, tök nehezen értelmezhető így emberi aggyal is, tényleg nagyon sokszor kell elolvasni, hogy megértse az ember, hogy mi van odaírva. És hát ez világos volt, hogy ebből, ha mi akarunk építeni egy adatbázist, az nem fog menni manuálisan, mert egyszerűen ez, végül mondom, hogy az adatbázisunk valami több mint 1700x22 cellás lett, tehát az ilyen 24 000 cella, azért a 24 000 cellát ilyen jogi szövegekből kitölteni emberi kézzel, az borzalmasan sok időt vett volna igénybe, és mire befejeztük volna, addigra már szerintem irreleváns is lett volna a tartalma, annyi idő eltelt volna. Úgyhogy itt kértünk segítséget egy AI szakembertől, hogy töltse le nekünk az összes ilyen linket, és illetve annak tartalmát, és bizonyos információkat szedjen ki belőle adatbázisba.
4: Ebből kiindulva viszont erről az jutott eszembe, hogy általában ugye úgy gondolunk az EMI-re, mint amit azért alapvetően nagyon könnyű használni. Hát beírom a ChatGPT-be a kérdésemet, ő kiad nekem egy jó nagy szöveget, és akkor ott megvagyunk. Viszont nektek szükségetek volt szakemberre. Mennyire jellemző azt szerinted, Árpád, hogy igazából az EMI-nek a valódi képességeit, valóban nagy képességeit, azt csak úgy azért így az utcáról beesve, azt nem tudjuk alkalmazni.
5: De a nyelvi modellek azok egy képességet adnak, ami tök szuper. Mondjuk nagyon egyszerűen, hogy tud beszélni, vagy az adatok tudnak beszélni. De mindannyian tudunk magyarul beszélni, de az adott szókincs, vagy a megfogalmazás, vagy az érzelmi intelligencia, amit megír, az nagyon változó. Ahhoz minél közhelyesebb és általánosabb feladatot adsz, annál inkább nem kell hozzá szakember, csak azért rajzolj egy akármilyen kis panda videót, rajzolj akármilyen panda videón. Erről a pandáról ebben a környezetben, és ez a betegsége legyen, és közben ezt mondja, hogy már kell szakember. Tehát minél összetettebb feladatot adsz. Ez a feladat, amiről itt szó van, hát ezekért fejlesztették az EMI. Tehát az EMI önmagában nem végcél. Tehát mindig az ügy számít, mindig az emberek számítanak, és egy EMI mindig három lépésből áll: az adatok, a számítások és a kimenet, amit kezdesz. És az eleje meg a vége az teljesen emberi. Itt az adatok vannak, speciális adatok. Ezt nem tudod csak úgy kiadni az EMI-nek, hogy figyelj, erről írj egy cikket, mert ez így nincs meg. Összeállítunk egy adatbázist. Ugye ez még 10 évvel ezelőtt is úgy nézett volna ki, 20 évvel ezelőtt úgy, ha végigmentél az ujjaddal is összeszedte. Tudom, mert édesapám ezt csinálta a biológiai szótárak. Akkor, mikor megjelent az internet, akkor ő sírt. Mert megmutattam neki, hogy Ctrl-F, és kiírta, hogy háromszor van ez a szó. Ez neki amúgy egy hónap volt. Ez neki igazából nem volt öröm. Egy AI-es keresés, ebben különbözik egy kurzszavas kereséstől, tud kontextusokat, a szinonimákat megtalálja, vagy hogy egy kicsit arrébban vagy rosszabban fogalmazva is tudod használni. Gyorsabban és stabilabban tudsz keresni egy adatbázisban, de őnek itt továbbra is fogalma sincs, hogy ez mit jelent, hanem utána van a végén egy ember, aki értelmezi. Szakember minél speciálisabb feladatra kell, ugyanúgy, ahogy a való világban is, hogy pszichológiáról tudsz hétköznapi nyelven is beszélni, és van, aki tudja, hogy mit beszél. Ezért kellenek szakemberek. Ez az emberi, a társam, hogy mondjam, céljai vagy elvárásai között kevéshez kell, de minél funkcionálisabb, annál inkább kell. Ez is egy tanulási folyamat.
4: Kamilla, nálatok különben ugye az is egy ilyen nehézség volt, hogy a sok jogi szöveg mind máshogy volt megfogalmazva. Ez az egyik, amire használtatok. De amire még kíváncsi vagyok, hogy amikor leellenőriztétek az eredményeket, hibázott az EMI? Voltak önket korrekturázni kellett?
6: Igen, egyébként nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy ez egy tanulási folyamat, mert tényleg nekünk is sok verziónk volt ebből az adatbázisból, mire kijött az, amelyikben a legkevesebb hiba volt. És hát általában mindig ilyen típus hibák voltak, és akkor tudtuk, hogy jó, ezt itt nem jól fogalmaztuk meg, akkor valahogy máshogy kell, hogy megértse. De ugye, ahogy te is mondtad, sokszor ugyanaz a jelenség, többféleképpen volt megfogalmazva, tehát mondjuk normális sima programozással, hogy beütöm, hogy ezt a szót keresem, ugye ez nem megoldható, mert nagyon sokszor szinonimák voltak, tehát itt kellett az, hogy kicsit értelmezni is tudja az EMI a szöveget, de igen, egyébként voltak benne hibák, és sokszor nem is értettük, hogy miért. Tehát, hogy volt egy olyan, hogy ugye az volt a lényege, hogy ezeknek a határozatoknak, hogy a Népegészségügyi Központ egy adott kórház, egy adott osztályát, vagy valamilyen ellátás típusát így megszünteti bizonyos időre, és mindig volt benne indoklás, hogy miért. És azokat például lehetett az bárhány mondat, bármilyen bonyolultan megfogalmazva, mindig nagyon szuperül kiszedte, de a dátumot, ami meg egy ilyen viszonylag egyszerűbb dolog, mint egy bonyolult indoklás, ezt meg sokszor valahogy nem tudta értelmezni, de aztán végül sikerült azt is kitalálnunk, hogy hogy hogyan adjuk ezt meg, de még a végén így is maradtak olyanok, hogy ugye mi szerettük volna azt is lekérni, hogy a két kórház, tehát ahol bezár az osztály, és az a kórház, amit kijelöltek, hogy fogadják a betegeket a másik kórház helyett, az milyen távolságra van egymástól. És ott is a távolságot, amit az internetről kellett leszednie Google Maps alapján, azt nagyon jól kiszedte, viszont azt, hogy maga a kórház melyik városban található, azt már nem. És hát voltak ilyen hibák, és emiatt egyébként az lett a vége, csörög a telefon, de ezt a mondatot még befejezem, emiatt az lett a vége az egésznek, hogy fogtuk öten, és az egész táblázatot átnéztük.
4: Szia, adásban vagy?
6: Nem vagy még adásban?
4: Nem, nincsen adásban. Szia, most adásban vagy remélhetőleg. Nem. Halló, itt vagy? Halló, most hallunk téged. Halló. Nem. Jó.
7: Halló.
4: Akkor majd talán visszajövök.
5: Halló. Addig reagálok hát.
4: Vagy, illetve igen, kérlek.
5: Mármint, hogy ez nagyon-nagyon izgi folyamat, és szerintem pont arról beszél, ami előtt állunk itt a következő években, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ez az egész mesterséges intelligencia kérdés, ez egy, amúgy sem szeretem azt, hogy ez valahogy úgy képzeljük el, vagy valami ilyen démon, ami elújik a sarokosba, de reflektálni kell, tehát magunknak fejlesztettük. De hogy úgy, tehát a képességeket erősítik föl attól függően, hogy használod. Ugye van a promptolás, ez a, amikor egy parancsot adsz egy eminek, vagy egy kérést. Azt. És ezt lehet úgy is megírni, hogy figyelj, ír egy verset. És azon kapod magad, hogy ugye az emi egy intelligensen ostoba eszköz. És az kell a használat során megtanulni, hogy semmi nem evidens, ami nekünk evidens, és sok mindent, ami minket megzavar az AI működésével kapcsolatosan, az, hogy beleképzelünk dolgokat, például gondolkodik, érez, szeret, bármi. És ezek a térképes adatbázisa jobb volt, a webes keresése már nem annyira, amit éppen ezt használ. És azon kapod magad, hogy az elején azt mondod, hogy észre keresőszó, és biztos vagyok benne, hogy a végére egy nagyon hosszú részletes promptotok volt, hogy figyelj, ezt nézd meg, azt nézd meg, ezt innen, ezt emeld ki, ezt semmiképp se felejtsd el. És ez a leírás, ez a csúcs szakértelme, ami csak nektek van meg és lesz meg, és akkor a gép ezt meg megcsinálja. És elvileg akár ez lehetett volna a speszkó is, hogyha kézzel csináljátok, ugyanúgy le kellett volna írni, de így meg a gép gyorsabban megcsinálja, viszont ez egy kölcsönös munka, ezt akarom csak kiemelni, amit akik ilyen hibákat találnak az AI-nál, azok pont ezt sem csinálják meg, hogy utána néznek, vagy belegondolnak, vagy beszélgetnek vele. Így azok a félelmek, most azokat, amikről itt az elején szó volt, nagyon sok eszen abból fakadt, hogy ott az első mondatnál abba hagyják. Mint ha ti annyit tettetek volna, hogy hát mi beszélgetünk egy AI szakértővel, totál kész vagyunk magunktól, megnyomtuk egy gombot, hogy bármi jön ki, megyünk tovább. Nem ezt tettétek.
6: Hát nem, és ez egy nagyon hosszú folyamat is volt egyébként, tehát itt is azért nem egy-két hét volt, hanem egy-két hónap, mire ezt tökére fejlesztettük, de azt hozzátenném, hogy még így is sokkal-sokkal több időt spóroltunk, mint hogyha ennek kézzel baltával esünk neki. Sőt, igazából szerintem még a hiba határ is nagyobb, hogyha én magam kézzel esek neki, mert hogy egyébként másolni sem lehet mindig ezekből a szövegekből, mert szkennelve vannak, amihez megint nagyon-nagyon jó volt az AI, ez az optikai karakterfelismerő, hogy ugye képből szöveget alkosson, de szerintem, ha nekem kézzel kell begépelnem egy dátumot, sokkal nagyobb eséllyel rontom el, mint hogyha az AI-t kérem meg, és utána ránézek szemmel, hogy akkor a kettő ugyanaz-e. És egyébként ez az ellenőrzés folyamat is érdekes volt, mert ahogy mondtam, öten álltunk neki, mindenkire jutott pont 250 darab ilyen link, és hát ez fejenként egy ilyen 3 nap volt, és borzalmas agyzsibbasztó folyamat. Be kell hozzárakni egy ilyen nagyon pörgős, durva technót, és akkor le lehet pörgetni, de egyébként elég kemény volt.
4: Nekünk a Direkt 36-on egyelőre egyébként nincsen kint az, mint mondjuk a New York Times-nál, hogy mire használjuk az AI-t. Lehet, hogy majd ennek is eljön az ideje, bár aztán olyan hangok is vannak, hogy erre semmi szükség nincs. Például az Axel Springernek a vezetője úgy van vele, hogy nem kell ezt kiírni. Hát a Google keresést sem írjuk ki, hogy azt használtuk a cikkeink elkészültéhez. Ez majd egy külön téma. Én most azért az átláthatóság kedvéért, meg a műsor kedvéért azért elmondom, hogy én is szoktam használni Emmit a munkához. Én például a címadáshoz, címlapi ajánló írásához, meg a fordításhoz, ami ezt talán legelőször is használtam, és mondjuk így visszagondolva, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt Google fordítót használt az ember, akkor azért irdatlan hülyeségek tudtak kijönni. Ma meg mondjuk egy DeepL-be beteszi, de szerintem a Google fordítóra is alapvetően ez igaz. ChatGPT is nagyon szépen fordít. Tehát, hogy olyan szövegek jönnek már ki, amihez persze még hozzá kell nyúlni, de azért alapvetően azok úgy rendben vannak. És egyébként pont a címadást, meg a címlapi ajánlóírást, azt meg egy tavalyi workshopon, Varsóban mutatták meg nekem, hogy azt így lehet használni. És tényleg olyan jó dolgok jönnek ki belőle, és ezekben az a jó, és most ez abszolút a pozitív oldala még az újságírás részéről, hogy ezek, tehát akár a címadás is, akár a címlapi ajánlóírás, tehát ez a favágás része az újságírásnak, aminek meg kell, hogy legyen, de lehet, hogy nagyon sok időt eltöltesz vele úgy, hogy a hasznos dologtól veszi el az időt, hogy mondjuk utána még tényleg átmenjen még egyszer a cikkeden, meg nem tudom, és ahelyett címlapi ajánlót írsz, ami persze eladja a cikket, meg nem tudom, de hát lehet, hogy tényleg fél másodperc alatt a ChatGPT egy jobb dolgot hoz ki belőle, és az igazság, hogy mindig jobbat hozott ki belőle, mint amilyeneket én szoktam kihozni, ezt el kell ismernem, még akkor is, hogyha hozzá kellett utána mindig nyúlni.
6: Igen, mert ehhez ilyen címadáshoz, meg mondjuk egy címlapi ajánlóhoz, ami ugye azt jelenti, hogy mondjuk mivel oszd meg a social médián ezt a cikket, hogy ez felkeltse mások érdeklődését, ehhez azért ilyen kreatívnak kell lenni, meg kicsit ilyen...
4: Azt akarod mondani, Kamila, hogy nem vagyok kreatív?
6: Igen. Nem, hogy hívják ezt a copywriterek melója ez inkább, nem? Ez amikor próbálsz olyan, eladni
4: van,
6: valamit.
4: Van, akinek a címadás az úgy jön újságíróként, hogy mindig csodálkoztam rajta, hogy mennyire jó ötletes címeket ad, meg aztán van, aki szenved vele. Én például azok között vagyok, aki ebben mondjuk én legfeljebb erős közepesre értékelem magamat, és a ChatGPT ebben engem nagyon szépen kisegít. Most beszélgettünk egy-két tevékenységről, amiket nem is az, hogy átvesztőlünk a mesterséges intelligencia újságíróként, de mondjuk ki segít benne. Milyen más tevékenységek vannak, Árpád, szerinted, amiket érdemes megemlíteni, amiket vagy jól lehet már használni asszisztensként, vagy akár úgy, ahogy van, megbízhatóan át is tud venni tőlünk?
5: Ezek ilyen alapmondatok, ugye, hogy elveszi a munkánkat, mintha ez egy félelem lenne, amikor csomó ember túl sokat dolgozik, és igazából belegondolunk, kiderül azt, hogy attól félünk, hogy elveszi a pénzünket. Tehát nagyon sok ember szeretne kevesebbet dolgozni, vagy vannak olyan részei a munkájának, amit már un. Miért ne csinálná egy gép? Vagy az, hogy butábbak leszünk, mert ezt használjuk, és kiszolgáltatottak leszünk. Ez megint az, hogy használod. Ha kölcsönvett tudást használsz, de úgy használod, hogy beépíted, akkor okosod. Ha nem építed be, akkor termékké válsz. Ezek alapok. Az, hogy mire használtad innentek, de jelen pillanatban egyébként egy 6 évvel ezelőtti tanulmány azt írta, hogy a magyar munkaerőpiacon kb. 800 ezer embert fog érinteni közvetlenül az AI terjedése. A tavalyi adataink alapján 700 ezer ember fizet elő Magyarországon a ChatGPT fizetős verziójára. Magyarul egyébként semmi technológia nem terjedt el ilyen gyorsan. Sok ember megnézte, és azt mondta, hogy ez ér neki havi dollárra folyamtól függően éppen valamennyit, hogy segítse a munkát bizonyos pillanataiban. Szerintem ezzel semmi gond nincs. Ráadásul főleg az AI elbújik a háttérben, ugyanúgy, mint ahogy az internet is. Most nem mondjuk azt, hogy internet ezek, amikor megnézem az időjárás, vagy elindítjuk egy útvonal tervezőt, természetes, hogy a háttérben dohog. Minden szolgáltatás egy kicsit okosabb lesz. Most az, hogy te egy ilyen címajánlónál, vagy ilyen kis szövegírónál már a szerkesztőségi rendszered automatikusan föl fog kínálni valamit, és te rányomsz, hogy igen, nem. Tehát még csinálom is az, hogy átmész egy másik ablakba, ezt megcsinálod, ezek természetessé válnak. Tehát ilyen értelemben nem kiírható. Ami dilemmák szoktak lenni, ugye azok a forrás és validitás kérdésköre, meg azok a kérdések, amiket még nem oldott meg az emberiség az elmúlt több ezer évben sem. Mi a kreativitás, mi az intelligencia, mi a művészet, mi az egyéni gondolat, ezeket most sem tudjuk megoldani. A Google keresést sem szoktuk jelezni, szerintem az alapvető AI dolgokat sem kell jelezni, kivéve, hogyha pontos, hogy jelezzük. Tehát, hogy ezt ezzel csináltuk, én validáltam, odaírtam a nevemet, tehát te iratsz a ChatGPT-vel egy címet, de alá te nevedet írod, tehát te vállalod a felelősséget, ezért az úgy tiszta. Az ilyen Minél funkcionálisabb és kisebb és gépiesebb és feladat, annál jobban tudja. Tök jó fordít, tök jól leiratozik, tök jól összegez, tök jól ír tanulmányokat, közhelyszerű, unalmas tanulmányokat ír, de az az igazság, hogy a világ tanulmányának javarésze közhelyszerű és unalmas. Vannak köztük nagyon jók, azokat szoktuk többen elolvasni, de van, amit soha nem olvas el, csak a két szerencsétlen lektor, akinek el kellett olvasni, mielőtt bekerül. Újságcikkekből is volt rengeteg, ami nem érte, nem érdemelte meg a nyomdai papírt, vagy bármit, és volt olyan, ami megváltoztatta a világot egy kicsit. Azok a teljes munkafolyamatok kicserélése, hogy egy teljes újságíró kicserélése, nyilván akkor, hogyha az ő munkájának a legnagyobb része ez volt. Tehát ha valaki mondjuk más sem csinált, csak idézőjelben mondom, pocimet csak után megírta ennek az összegzését, az például egy jól algoritmizálható, mert egy statisztikai szoftverről van szó, egy ismétlődő mintázat, egy pocimet, megadott számú emberre, ugyanak a fordulatokkal a neveket jól tudja hozni, statisztikákat jól, viszonylag jól tud írni.
4: Igen, és a magyar sportszúságírásban ráadásul a mindenféle fellengzőség, meg a nem tudom milyen borzasztó szinonimáknak a használatát is ki lehet ezzel írtani, mert valószínűleg a mesterséges intelligencia nem fog olyan
5: lehet, hogy van
4: borzasztó dolgok írni, mint ami a magyar sportsajtóban sokszor megjelenik, tehát ez igen, bocsánatot kérek mindenkitől, akinek nem inge, nem veszi magára.
5: Nem tudom, hogy ez nem tartozik-e hozzá, a minden szubkultúrának megvannak a pervez vágyai és kéhetőségei. És akkor utána jön be ugye az a kérdés, hogy mennyire fontos egy adott cikknél, hogy egyedi legyen, vagy sem. Mindig az egyedire emlékszünk. Azért egy poci meccsnél, amikor valaki felkiáltott, hogy na a gól, és érde hallod az érzelmeket, tudsz egy robot közvetítőt csinálni, de ez az élmény nem lesz meg. Egy sportújságírásnál, egy sportújságíróhoz kötődni, és tudni, hogy ő most kiment, és amúgy ő egy ilyen arc, az mégis többet ér, mint az, hogy pontosan meg van-e írva a cikk. Jelen pillanatban adataink nincsenek erről, válaszoljak, és Shadow White-ként ami azt jelenti, az emberek nem nagyon beszélnek róla, vagy nem kimutatható. Amikor kimutatható és teljes rendszerek, nagy szerkesztőségeknél és folyóiratoknál volt már ilyen nemzetközi példákban is, természetesen voltak ezekből botrányok is, és teljes hallucinációk is, úgyhogy rendszerszerűen nagyon kevés helyen használják az újságírásban, de máshol is, hanem mindenki ilyen kis asszisztensként használja. Ebben az ötös változat, illetve az új AI nyelvi modellek, ezek már közelítenek ahhoz, hogy például a ti munkátoknál talán elég lett volna jelen állapotban elég elmondani azt, hogy mire vágytok, és ő megírja azt a hosszabb szkriptet, amiben ti megint csak beszélgettek, hogy ez így mégsem jó, és utána elkülditek, és lehet, hogy nem egy-két hónap lenne, hanem 6-7, tehát most itt tartunk, ezek ilyen ugrások nem nagyobbak.
6: Egyébként az is brutális volt a projekt alatt, hogy milyen gyorsan fejlődött ez az egész. Tehát mindig, amikor beszéltünk az AI szakértővel, kb. Így megkaptuk az adatbázist, megnéztük, jó, ezek a típus problémák, akkor visszaküldjük, ez kb. Mondjuk egy ilyen hétbe tellett, és akkor így mondta, hogy ja, ezt a mostani modellel már sokkal könnyebben meg fogom tudni csinálni, és néztem, hogy egy hét telt el. És brutális fejlődéseket tapasztaltunk már ilyen hetek alatt is.
5: Igen, a fejlesztő barátaim ezen egyrészt élménkednek, másrészt egyébként ad egy tehetetlenségi érzést is. Mi most több projektben, ilyen társadalmi innovációs projektben fejlesztünk, amikor dolgozol egy évig, hogy ezt most jól csinálja, mert abban hiszünk, hogy így etikusabban működik, és akkor egy új változatnál már gyakorlatilag máshogy működik minden, akkor az ember hajlamos arra, hogy akkor minek is foglalkozunk ezzel, de nyilván ugyanúgy csináljuk tovább. Ettől függetlenül ez a fejlődési sebesség, ami most van, nem kell nyomasztóan hasson senkire, mert azért azok a feladatok, amikre mint társadalmi szinten szükségünk van, kb. Ezt a plafon most már eléri, most már okosan kell tudni használni. Tehát még gyorsabb lesz, még okosabb, stb., de ezek már nem a mi társadalmi szintű feladatainkra van, hanem másra, nem tudom, féregjük a keresésére, stb. Ez kicsit hasonló minden technológiai évnél, mint ahogy emlékeztek talán, hogy volt egy időszak, amikor az emberek tudták, hogy egy laptop azon elfut-e az Office, meg hogy mekkora a képernyő felbontása, és akkor az informatika boltba úgy mentek el az emberek, hogy ilyen varázsszavakat zsizsegtek maguk elé. Hát most már nincsen, mert mindegyik gép tudja azt, ami az embereknek kell. Tehát ez nem kell nyomasszon senkit. Most már minden túl, amire mi vágyunk, az ügyeket kell mellé rakni, és intelligenciát.
4: Ugye mondtad, hogy asszisztensként működik most, főleg így az újságírásra visszatérve, de nekem az a gyanúm azért, hogy azért működik jelenleg asszisztensként, mert ezt tudja megbízhatóan hozni. ebben elég jó. És hogyha visszagondolok akár pár évvel ezelőttre is ilyen beszélgetésekre, akkor csomószor az volt, hogy az volt az érv, hogy azért nincsen igazából veszélyben például az újságírás, mert kreatív dolgokat nem fog tudni átvenni. Nem is mosolyogsz, és igen, de várja, majd erre még kitérek, meg itt folytatom egy kicsit, hogy kreatív dolgokat nem tud átvenni, nagyon fontos az újságírónak a személye, és hogy a személyiséget nem tudja belevinni. Ehhez képest mondjuk, hát 2022 végén jelent meg ugye a ChatGPT, akkor volt belőle ilyen nagy hype, hogy atya úristen, most mi ez, és mit tud, és azóta is sokat fejlődött. Az egyik élmény szerintem az, hogy a személyiségedhez megfelelően tud veled kommunikálni tulajdonképpen. Van, aki ugye szerelembe esik a mesterséges intelligenciával, vagy legalábbis jót haverkodik, pszichológusok elmondják, hogy ők használják, és nem is olyan rossz, tehát hogy ezt van pszichológus, aki érve mellette, hogy igazából ez terápiában is alkalmazható. Na most ebből csak arra akarok kitérni, hogyha ennyire gyorsan fejlődik, akkor ugye miért lettek benne biztos, hogy például interjút nem fog majd nálam jobban készíteni, és akkor miért legyek benne annyira biztos, hogy ott már nem arról beszélünk, hogy ott már nem csak asszisztensnek használom, hanem akkor azt mondják, hogy hát én fölösleges vagyok, hiszen reprodukálni is tudja a személyiségemet, és az, hogy én hogyan teszek fel kérdést, és még nyelvbotlások nélkül is meg fogja tudni csinálni azokat a dolgokat, amiket én.
6: Én erre szerintem tudok válaszolni, azért nem fog tudni interjút csinálni, mert például a mi forrásaink a Direkt 36-nál bennünk is alig bíznak meg, nemhogy egy olyan robotban, akinek mondjuk odaadnák a mindenféle titkaikat a Sam Altmannak, meg a
4: ez igen, ebben még mindig védve érzem az újságírókat, tehát nem valószínű, ez tényleg, ha csak nem olyan nagyon jó humanoid robotokat készítenek, amiben már ilyen nagyon-nagyon szuper intelligens AI lesz, és Pető András úgy dönt, hogy akkor őket alkalmazza ingyen helyettünk, és akkor ők ülnek le a forrásokkal, ezt még tényleg nem látom. De mondjuk egy ilyen rádióműsort, hogy veled elbeszélgessen Árpád egy mesterséges intelligencia az én hangomon, az én kérdéseimmel, az én stílusomban, ezt nyilván nem holnap után, de hogy ezt nem látom annyira irreálisnak, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt láttam volna.
5: Hát nézd, létező alkalmazás az, hogy most fogom egy cikkemet, bedobom az alkalmazásba, és legenerálja az 1 órás podcast beszélgetést, hogy 2 ember beszélget egymással a cikkről 1 órán keresztül, és megcsinálja felvétele. Minden ez ma is működik. Az, hogy minden technológia annyit ér, amennyit a megoldó értéke, és ugye beszéltünk itt az adatokról is, hogy hova lehet menni. Azért a mesterség

0: voltak, milyen termékek voltak. Ezt le tudom programozni, borzasztó bonyolult, rendkívül energiaigényes, és valószínűleg egy csomót kell javítanom a cikken. Egy idő után megcsinálom ezt tökéletesen, és kiderül, hogy egy jóval drágább ezt üzemeltetni, ezt a drónt, azt az éjjel, ami 0-24-ben mögöttem mozog, mint hogy egy ember oda kimegy, és egy ember ösztönösen érzi, hogy ma inkább egy átlagos embert kérdezzek meg a vásárba, vagy pont a különleges arcút, vagy ő különleges, mert zöld taraja van, vagy éppen egy zöld festék ráömlött, míg egy gépnek ezt hosszan kell tanítanom. Tehát megoldhatóak ezek mind, csak egyszerűen nem éri meg, és akkor sem működne jól. Nem azért fejlesztettük ezeket a rendszereket, hogy ezt a beszélgetést reprodukálja, eleve nem akar semmit, ő csak egy gép, ő nem akar beszélgetni. Valaki mondhatja azt, hogy legyen egy ilyen beszélgetés. Ki fogja meghallgatni? Az, akit amúgy érdekel egy ilyen beszélgetés. Érted? Tehát, hogy a kontextus megadja ezeknek a megoldó értékét, attól félni, hogy elveszi a melót, ilyen értemben nem kell, és nyilván egy témfeltáró újságírásban, ahol úgy érezzük, hogy ott a bizalom vagy az önforrások kiaknázása miatt persze nyilván lesz majd olyan segítőtársatok, aki megmondjuk folyamatosan jön, megy adatbázisokban keresve, olyan adatbázisokban, amiben nektek valami olyan mintázatot, amit te még nem éreztetek meg, egy ilyen kutatói intuíciót, majd utána mentek, tehát lesznek gépi segítőitek. De van, amit egyszerűen nem éri meg lefejleszteni, mert annyira egyedi eset. Egy Robert Pad humanoid robot nem éri meg a társadalomnak, ezt most itt szomorúan mondom, nyilván valahol belül azt gondolom, hogy de, sok-sokra van szükség, de igazából nem. De mondjuk jó társamtudósra, ami minden településen lehetne egy, amikor egy közösségi projekt elindul, és mondjuk egy adott 10 civil azt mondja, hogy figyeljetek, valamit kéne csinálnunk ezzel, de nem tudom, milyen hatása lesz, és ott akkor egy társamtudós AI azt mondja, hogy figyeljenek, ez a hatása, csak ennyire kell, erre jó. Tehát nem az egyediséget akarjuk megcsinálni, hanem a jól működő hideg professzionalizmust, aki az adott pillanatban segít, és nem többet. És az újságírásban, hogy melyikben mekkora szerepe lesz, pont ez a különbség. Hogy az egyediség mennyire számít, vagy az egyéniség, vagy például az újságíró személy, akkor számít, ha az újságíró személy érdekes, de ez eddig is így volt. A brendek számítanak, a hitelesség számít, lehet, hogy tud 10 millió újságcikket írni egy másik portálon, de ezen a portálban bízom, hogy kevesebb cikk van, de azokat elolvasom. Az emberek ideje, ügyei, céljai nem változnak. Úgyhogy nem, a pénzt azt megkavarja. Tehát az üzleti modelleket a médiában nagyon megkavarta, és emiatt érzik az emberek azt, hogy értékveszteség van.
1: Hogyan kavarta meg? Tehát mi az, ami igazán kihívás volt üzleti szempontból?
0: Hát nézd, hogyha a mérőműszered az, hogy mondjuk 5 cikket írok naponta, és akkor AI-jal tudsz 20-at, akkor most mi legyen? Nem mondjam el, hogy AI-jal írom, és ugyanúgy 5-öt. Vagy
1: hát ezt az API játszott el tulajdonképpen.
0: Elkezdek rettegni, hogy a géppel megiratnak 20-at, és akkor nekem kell bizonygatnom, hogy az én ötöm miért jó, és közben én magamban is azt érzem, hogy lehet, hogy nem is jobb. Vagy pont azt csinálom, hogy de jó, ezt a 20-at írja meg a gép, és végre ki tudok menni terepre, mert mindig is az adósságíról akartam lenni, aki terepre ment, csak sose volt időm. Ezek ilyen egyéni döntések és játékok. Minden, tehát a gép időt nyer nekünk, de ha nem kötjük meg előre az alkut, hogy ezt mire akarjuk fordítani, akkor csak egy ilyen pénzügyi retrészbe hajtjuk magunkat, mert még többet, tehát hogyha általában bejön egy új technológia, akkor azt szoktuk mondani, de jó, felszabadít nekünk időt. De jó, az e-mailjeimet most már menet közben is tudom nézni. Emiatt éjjel-nappal nézzük a leveleket. De jó, gyorsabban tudok kommunikálni. Sokkal többet kommunikálunk, ezért többet dolgozunk. Ha most emiatt az újságírók még több cikket írnak, akkor a cikkek inflálódnak, másrészt még többet dolgoznak, akkor nem nyertünk. Ha azt mondjuk, hogy nyertem időt, vagy nyertem egy új tudást, eddig nem tudtam kínai cikkekről írni. Mert nem tudtam kínai, most tudok. Eddig nem tudtam terepre
1: Kamilla kínai. Egyébként most már nagyon jól tud kínai, hiszen a kínai cikkeihez is láttam, hogy ott a szerkesztőség bújta a kínai oldalakat, és hogy ahhoz is nyilván mesterséges intelligencia kellett, hogy megértsd, hogy ott mandarinul ott miket írtak.
2: Nem, az sima Google fordító
1: sima
2: volt.
1: Google. Hát aha, de hát a
2: Google
1: be van
2: fordító építve az oldalba, hogy ott azonnal le tudja fordítani,
1: ja,
2: igen. Egyébként.
1: Na de hát szerintem az is mesterséges intelligencia. Tehát, hogy
0: valószínűleg az, de egyébként baj, hogy az, tehát most mindenhol AI-t használnak, leginkább azért, hogy teszteljük, de ezt vissza kell tekerni, mert jelen pillanatban nem éri meg energiafogyasztás szinten a megtérülése, de ez egy más kérdés.
1: Igen, meg minden telefonban most már az úgy reklámozzák, hogy ilyen AI van benne, meg olyan AI van benne, aztán hát...
0: De azokban tényleg van, de az egy külön dolog, és befejezem, hogy ez a személyes asszisztens fejlesztése viszont a legnagyobb üzlet, és ebben most az okostelefon gyártók vannak előnyben, tehát ez az adatok kombinálásával tudsz létrehozni egy személy.

0: és asszisztenst, és itt az adatokhoz jutunk vissza. Egy okostelefon oprendszerében nagyon sok jó adat van, hogyha valaki digitálisan vezeti a naptárt, stb. Eddig alkalmazásokon keresztül kaptuk azt, hogy mondjuk most indulj el, mert akkor odajössz a találkozódra. Azt kombinálva azzal, hogy látom, hogy 2 nap múlva konferenciád lesz, ahol a 3. előadó van, és előtted az a csávó lesz, aki mindig el szokta mondani azt, és figyelj, itt egy vicc, mondd ezt nyitó viccként, ezt kapom meg egy e-mailbe a telefonomtól, akkor azt fogom mondani, hogy szerelmes vagyok a telefonomban. Ez 5 adatnak a kombinációja, ami ez az 5 adat jelen pillanatban nincs egy ember birtokában, meg van a, nem tudom, a LinkedIn-en, a levelezésemben, a naptáromban és a konferencia weblapján, de egy okostelefon össze tudja gyűjteni, most ez a nagy díl, ami felé mennek, ezért kapjuk ezeket a kis ajándékokat, hogy nem tudom, bekarikázok valamit és megkeres. Ez a személyes asszisztens, ami mindenkinek lesz, és tök jó lesz amúgy, csak nyilván lesznek, akik összekeverik a gépi érzelmeket a kötődéssel.
1: Hát ez egy, igen. És ezzel különben arra is visszajutunk, amiről megkérdeztem én a ChatGPT-t, tehát beszélgettem vele egy jót tegnap, mikor készültem az adásra, és az egyik legfontosabb érve az volt az újságírásnak a fontossága mellett, és hogy az emberi újságírók fontossága az meg fog maradni, hogy nagyon fontos szerinte az újságíróknak a személyisége, és hogy ez az olvasóknak fontos, és hogy meg a tartalomfogyasztóknak fontos, hogy neked mi a személyiséged, hozzád tud kötődni, és egy géphez nem. Hát ugye ebből is látjuk, hogy azért ez nem biztos, hogy így van. Tehát pont ahogy mondtad, hogy te is szerelmes tudnál lenni a telefonodba, bár ezt ilyen viccesen jegyezted meg, de van, aki tényleg ugye szerelmes lett már a telefonjába, és akkor bennem azért fölmerül az a kérdés, hogy tényleg ennyire számít az emberi személyiség, és tényleg, hogyha lesz egy olyan generáció, akik mondjuk mostanában születnek, és abba születnek már bele, nem is abba születnek bele, ahogy Facebook, hanem abba születnek bele, hogy ChatGPT, akkor anya is azt kérdezi, hogy hogyan szoptasson engem, és akkor és ennyire benő bele, akkor nekik, amikor már döntési helyzetbe kerülnek, fiatal felnőttek lesznek, 15-16 évesek, vajon tényleg ugyanannyira fog nekik számítani az, hogy akár újságíró, akár más tartalomgyártó, az még valóban ember legyen, és neki személyisége legyen?
2: Hát most nem azért, hogy kötözködjek, de
1: légy
2: szerintem...
1: Szíves.
2: Tehát, hogy a mi esetünkben a Direkt 36-nál abszolút nem látszik, hogy kinek mi a személyisége egy cikkben, mert ugye az nincs benne a cikkben, tehát hogy mi nagyon...
1: És ez tök jó, hogy felhozod, és azért gondolom tök jónak ezt, mert én úgy is érzem, hogy maga a tényfeltáró újságírás az tényleg védve van. Tehát a csomó olyan dolog van, amit tényleg nem tudok elképzelni, hogy azt hogyan tudná átvenni. Nagyon sok mindent tényleg el tudok képzelni az újságírásban, hogy az hogyan fog megváltozni, hogyan lehet azt tökéletesíteni. Ezt egyszerűen tényleg nem látom, hogyan lehet tökéletesíteni, hogy egy kávézóban, a sarokban leülök egy emberrel, aki nagyon nem akarja, hogy lássa, hogy kivel találkozik, és akkor én ott a füzetembe jegyzetelek, mert még csak nem is technikai dolgokat használunk el. Tehát egyszerűen ezt tényleg nem látom, hogy hogyan tudnál
2: kinyomtatott dokumentumokat ad át, amit nem digitalizálhatsz semmiképp. Tehát, hogy
1: igen. De hát azért de csomó olyan dolog van viszont, hogy nem tudom, gasztrobloggereket követek. Miért ne mondhatnál, hogy hogyan lehet jó gazpacsót csinálni az AI?
2: Persze, meg nem, ez nekem ilyen személyes véleményem, de én még így tiniként tökre szerettem a Szili Laci cikkeit, mert szerintem borzalmasan viccesek.
1: Én most is szerettem.
2: Ja, én is egyébként. De hogy például ott, ha megláttam, hogy ő írta, akkor már biztos, hogy elolvastam még akkor is, hogyha a szivárványos Túró Rudi a téma. Szóval egyébként szerintem ilyen szempontból számít, mert közben meg megnézed a frisshírek.hu-t, ami ugye Gattyán Györgynek volt ez a kísérlete, hogy oda csak robotok írnak híreket, és teljesen magyartalan, meg hát nagyon unalmas mondatok voltak benne. Ugye azt egyébként valakinek szerkesztenie is kellett volna, hogy azért ne ilyen full értelmetlen mondatokkal legyen tele, meg hogy ne ilyen hülyeségekről szülessenek hírek. Tehát szerintem az, hogy az AI mondjuk elveszi a hírügyeletesek munkáját, Én ezt nem feltétlen tartom egy rossz dolognak.
1: Hát nagyon jó dolognak tartom. Aki volt hírügyeletben, az tudja, hogy mennyire rossz, és hogy ahogy azt rá lehet bízni a mesterséges intelligenciára, hogy reggel 7-kor nem kell megírnod, hogy hogyan áll a forint, hát ez szerintem egy álom mindenkinek, amiről pont Árpád beszélt, hogy akkor onnan el lehet kezdeni azon gondolkozni, hogy jó, akkor kimegyek terepre, és írok egy tök jó riportot.
2: Igen, és egyébként ezt pont ebbe bele lehetne forgatni, hogy akkor sokkal jobb legyen az egész újság, csináljunk sokkal jobb podcastet, csináljunk sokkal jobb videókat, csináljunk sokkal több saját anyagot, mert nem kell azzal foglalkozni, hogy ott ülnek, nem tudom, hárman, és tényleg a Orbán Viktornak lépésről lépésre írják le a mondatait, miközben ugye ezt egy gép is meg tudja csinálni, csak az nagyon fontos, hogy legalább egy ember legyen ott, aki ezeket átnézi, és nem hagyja, hogy ilyen totál értelmezhetetlen blödségek szülessenek ezekből, mert a frisshírek.hu-nál ez történt, tehát olyan mondatok voltak benne, hogy nem értettem, hogy mi van.
0: Igen, mondjuk az olyan értemben megelőzte a korát, hogy az még úgy is volt szerintem összerakva. Ma már lehetne jobb ilyet csinálni. Más kérdés, hogy nagyon sok ilyen van, csak valahol van benne egy ember, de azért nagyon sok olyan online portál van, amiket méltán ismeretlenek, de azért sokan próbálnak, hogy akkor én is csinálok egy portált, és akkor valaki írt cikkeket, régen ilyen kisdiákok írták, most meg megiratják, kirakják, vagy nem tudom, hogy pályázaton nyertek, hogy kell üzemeltetni egy ilyet, ezeket nyilván nem nyomasztja a szellemterhe az ilyen portálokat. Az, hogy az oknyomozó újságírás, vagy hol van ez, ugye az a teljesen egyetértek, hogy a stílus az azért néha, tehát hogy ez nem mindig olyan megkülönböztethető, mert maga a műfaj is adja. Tehát, hogy nekem is egy tudományos cikkben nem lenne jó, hogyha érződne a stílusom, akkor az nem tudományos cikk, nem baj, mert tudomány kommunikációnak a híve vagyok, csak akkor az nem tudományos cikk. Egy jó mondjuk objektivitásra törekvő cikkben azért nagyon kevés mozgástere van egy újságírónak, max egy kiszólással, vagy egy szójátékkal, vagy egy viccet címadással, van, ahol meg teljesen mozgástere, de az már inkább egy másfajta műfaj. Az, hogy mondjuk én kirakok egy kamerát, vagy tízet a nagy körútra, és hagyom egy évig működni, és teljesen anonimizáltan, de stb., de megírom Budapestnek egy évét, megíratom bele, 365x24x 10 millió pixel alapján az emberek, hogy mennyit mosolyogtak, milyen időjárás volt, merre mentek, ez is tud egy tényfeltáró újságírás lenni, úgyhogy meg tudom teljesen gépi úton csinálni. Iszonyú nagy erőforrás, viszont tudnék egy olyat iratni, amit emberrel nem tudnék megcsinálni soha, hogy valaki 24 órában nézze fölöslegesen az utcákat, mert lehet, hogy a trendek érdekesek. Hogy egyszer csak észre kezdem venni, hogy de hát 6 körül ők jönnek ki, de ők izé, amit eddig sejtettem, mondjuk egy év alatt látom egy 10 milliós embertől meg, de meg tudok ilyet iratni. Amire ti sokszor gondoltok, az ugye az, hogy nehezen előbányázható információkért, hogy tudsz utána menni, kibe fog megbízni az adatközlő, de azért az egy része ennek, a tényfeltáró újságírás nem feltétlenül kéne mindig tippok után menjen, hanem inkább az, hogy a valóság megismerése, amit egyébként megfigyelésekkel, stb. Tök jól lehetne csinálni. Itt megint az ügy megfogalmazása van, meg hogy valóban az elárulja például Budapest életét, hogyha én a nagykörút életéről iratok automatizáltan egy cikket, vagy jobb, hogyha 10 emberrel, akik a budapesti éjszakában élnek, csinálok interjút, meséljenek, hogy milyen a budapesti éjszaka az Andrássy úton, és abból írok egy cikket. Melyik a jobb? Mind a kettő valószínűleg tök jó, de a második az jóval emberi. Nem, szerintem nem a módszertanon múlik, se tényfeltáró újságírás ilyen szempontból szerintem inkább ilyen módszertan, hanem azon múlik, hogy mennyire tudod bebizonyítani, hogy te milyen hitelesen dolgoztál. Mert tudod, ChatGPT-vel nagyon könnyű egy tényfeltárónak tűnő cikket iratni.
1: Ja, azt is megpróbáltam
0: vele. Brit tudósok ezt is ezt csinálták, stb. Egy átlag olvasó, vagy elhiszi, hogy Kamilla 3 napig Dark Technon tombolt, ami egyébként szerintem amúgy is az emberek hétköznapjainak a része, de hogy te az ellenőrzés miatt, vagy azt mondja, hogy elhiszem ennek a cikknek. Tehát az a kérdés, hogy te hogy tudod bebizonyítani, hogy ennyi munkát feltöltök abba, hogy az adat valódi legyen, és ott már szerintem a brandek jelennek meg ilyenek, az nem... Erre mondtam, hogy a pénzügyeket zavarja össze, mert tudsz nagyon profinak, és tudsz nagyon okosnak tűnni úgy, hogy nem vagy az. És az újságírók előtt álló nagy kihívás az lesz, hogy bebizonyítsák, hogy ők betették ezt a munkát.
1: Kamilára reagálva, nem így készült a legutóbbi cikkem. Ez csak egy poénból, de itt a rossz indulatú hallgatók nehogy itt úgy legyenek vele, hogy hát igen, akkor megkeresik, hogy mi volt az utolsó cikkem, és akkor most már tudjuk, hogy a ChatGPT írta, nem a ChatGPT írta, legfeljebb ugye a címlapi ajánlót, ahogy azt már itt el is mondtam. Viszont annyira még visszatérnék, Árpád, a személyiségre, amit most akkor szakadjunk el a tényfeltáró újságírástól, hogy erről mit gondolsz, hogy valóban lesz már egy olyan generáció, ami az emberi személyiséget, meg az egyre szofisztikáltabb mesterséges intelligenciát, ami ráadásul a mindennapjainak sokkal jobban része lesz, mint a miénknek, azt már nem biztos, hogy ugyanúgy fogja értékelni, és ugyanúgy fogja értékelni azt, hogy hát jó, hát azért ő mégiscsak ember, és nem egy mesterséges intelligencia.
0: Ez nagyon összetett kérdés, próbálok normálisan és nem hosszan válaszolni rá. Eleve, amikor már mondjuk egy csomó AI asszisztense dolgozol egy munkahelyen, és mondjuk a chatablak mindegyik, akkor majd emlékeztetned kell arra, hogy egy embert tőle köszönni, el a másiknak meg elég, ha odaírod, hogy folytasd, meg pordítsd.
1: Én a ChatGPT-vel is tök illedelmes vagyok egyébként, és szemláltam, meg elmondta, hogy ez mennyivel több vizet fogyaszt, meg nem tudom, amikor beköszönsz neki. Meg
2: én ilyen ostoros vagyok inkább. Csináld meg rövidebben. 3 mondat.
1: Na, majd, hogyha tényleg terminátorok lesznek belőlük, akkor majd lehet, hogy erre emlékezni
0: fogok. Igen, ez az örök félelem.
1: Én már előrelátó vagyok, Kamila, az igazság. Én velem majd lehet, hogy jó fejek lesznek. Bocs, igen.
0: De nem, örök félelem, de az igazság, hogy pont ugyanannyira reális ez a vízfogyasztás visszafogásában. Tehát én például abszolút nem értek egyet ezzel a megjegyzéssel, mert az a vízcsepp mennyiség, tehát hogy mondjam, azzal, hogy megkérdezésünk nélkül berakták például azt, hogy a Google találatainak első része most egy AI generált válasz, az egy 400 000-500 000 új számítógép 0-24-es működését hozza, míg az, hogy az a nem tudom hány felhasználó megköszöni, az egy nem akkora különbség. Ha egy képet generálsz, az jóval több energiát fogyaszt, mint hogy a szöveget, tehát hogy az igazából jelentéktelen, viszont szerintem nem baj, ha ragaszkodunk néhány fordulathoz. Nem azt mondom, hogy személyiséget kell belelátni, de a munkakultúránk része, és én nagyon nehezen tudom elhinni azt, hogyha az egyik ablakba bunkózom, akkor a másik ablakban fogom tudni a különbséget. Nézd, személyiséget adni, vagy arra, hogy idomuljon hozzád, ez nem olyan nehéz, ezek most zajlanak, mi magunk is fejlesztünk mások nagyban. Humanoid robotban még jobb, imádom, amikor humanoid robotot fejlesztünk, mert ugye a szemei kamerák, látom azt, hogy boldog, elégedett, és iszonyúan jó beszélgetéseket lehet csinálni, ezt edukációban és magáncsökkentésben használjuk. Nagyon nehéz azt úgy megcsinálni, hogy ne legyenek függők tőle. Az emberek nagyon pozitívan reagálnak. Ugye alapvetően a ChatGPT üzleti termék, az a célja, minél többet használ, ezért nyalizik, udvarioskodik, keletteljeskedik, nem fogja mondani, hogy rossz ember vagy, az ötösnél bepróbálkoztak, de visszament. De ez nem személyiség még. De hogy milyen hatásai vannak a társadalomban, csak egy ilyen részletet mesélt most egy kedves barátom, diákokkal beszélgetett, kérdezte, hogy hát ugye használtok-e AI-t, persze, és hogy mit éreztek, hogy hú, tök jó, mert nem tudom, zenéket csinálnak, stb. De hogy arra panaszkodtak, hogy most már az ilyen szerelmi cseteket, tehát hogy ők nem tudnak már olyan jó szövegeket írni, mint amiket ők bekopíz mások, tehát amit az AI ír. Tehát ők már nem írnak szerelmes üzeneteket egymásnak, mert sokkal jobb szerelmes üzeneteket lehet iratni egymással ChatGPT-nek, és az, aki nem iratja meg, úgy érzi, hogy versenyhátrányban van a érdekesség kommunikáció terén. Na és ez például ez már szívás, mert ez már személyiségtorzítás okozó, hirtelen megint az egész világ ellen harcolsz, hogy kommunikáljál, stb. Nem ezek a nagy ellenformáló hatások, szerintem, hogy állítod be egy élet, ez könnyű beállítani így vagy úgy. Más kérdés, hogy nem arra van szükségünk, hogy personalizált legyen. Az, hogy milyen hatása van a mi személyiségünkre, az nagyon-nagyon nagy, és ez tényleg messzire vezetne, és ez nem az újságírás kérdése, de ezeket mi okozzuk magunknak. Tehát nem értjük a működését még eléggé, és nem raktuk a fejünkben helyre ezt a dolgot.
1: Ezekről a szerelmes üzenetekre jutott eszembe. A Washington Postnak volt egy-két hónappal ezelőtt egy podcastja arról, hogy hogyan változtatta meg az online ismerkedést és az online randizást a mesterséges intelligencia, és ott megszólalt egy srác, aki elmondta, hogy meccselt egy csajjal, nem tudom, Tinderen vagy Bumble-en vagy akárhol, és nagyon jókat dumáltak. A csaj hosszú üzeneteket írt, szemmel láthatóan érdeklődött, jól reagált arra, vagy legalábbis a srácnak tetsző módon reagált arra, amiket ő írt, és hát amikor megtalálkoztak, akkor nem voltak ilyen hosszú beszélgetések, hanem egy tök unalmas csaj volt, és a második találkozó után kezdett el a srác arra gondolni, hogy a ChatGPT-vel írta a csaj üzeneteket, és igazából csak az én hülyeségeimet megerősítette, és azért tetszettek annyira az üzeneteim, meg nem tudom, és hogy valószínű, hogy ez volt, ez volt a helyzet.
0: De most erre mondhatom azt, hogy nézd, a csaj szígyekezett annyira, hogy gyötrődött, hogy az online térben érdekesebb legyen, látta egy hiányosságát vele, és találkoztak is, és nem is az volt, hogy nem is létezik a csaj, vagy hogy nem tudom, egy szélesvállú derék úri ember, aki kölcsönkéri a mikrovagyonát, de hogy például hogy változtathatja meg? Ez a verseny, ez annyiban érdekes, hogy például a testképzavarok a mai fiataloknál, nyilván a régi osztályokban is megvolt az, hogy valaki látta, hogy ő a legjobb pasi, vagy legjobb csaj az iskolában, vagy a második legjobb, stb. Ha netten meg az egész világgal kezdesz küzdeni, és akkor hirtelen nagyon bonyolul. Amikor azt mondod, hogy nekem a dumám a jó, és dumálok, ugye digitális térben cseten beszélgetsz, és akkor azt látod, hogy most már tehát már a ChatGPT-nél is érdekesebbnek kéne lenni, az nagyon zavaró. Az AI nem úgy zavarta össze például a Tinder, vagy ezek az emberek életét, hogy nem tudom, sok vakrandi lett, hanem ezek a mély programozások az igazításon, ami változások, amikor azt érzed, hogy mindig van még egy következő lehetőséget, és hogy nem arra kell energiát fordítanod, hogy rátalálsz egy csiszolatlan gyémántra, és egymásra szálljuk az időt, és kicsiszoljuk, hogy gyémántak legyünk, hanem hogy mindig úgy is van egy következő, és megtalálom a fix gyémántot, igen, és a keresési időre fordítom az effortot, az egy más társadalmi viselkedés, ami azt okozza, hogy párkapcsolatokban már mindig a tökéletesre mész, és nem azt az utat élvezet ki, amíg csiszolgatjátok egymást. Most nem moralizálgatni akarok, csak hogy ez nem azt jelenti, hogy ez jó vagy rossz. Én nem azt mondom, hogy mi a jövőben nem fogják tudni, hogy mondjuk AI-ba szerelmes vagy sem, hát nézd, hogyha neki nincs arra igénye, hogy átölelje az illetőt, akkor neki úgy is tök jó, érted? Tehát akkor ez lelkitásra vágyat, vagy nem tudom mire. Ha meg át akarja ölelni, akkor ez a humanoid robotok nem okék ebben. Nagyon szeretem őket, de nem erre gyártjuk. A bőrük hideg, nem cukik. Tehát ez megint az, hogy mit keresel a szerelemben, és ez más témáknál is, hogy mit keresel az újságírásban, és vagy mit olvasóban, mit szeretsz.
1: Térjünk is vissza az újságírásra, mert már említettél egy nagyon fontos szót, a hitelességet. És egyébként, ha van, amiben szinte korlátlanul optimista tudok lenni, az az újságírói hitelességnek a fontossága, hogy az mennyire meg fog maradni, sőt, hogy az mennyire felértékelődik abban a korban, amikor igazából tényleg a semmi ész nem kell ahhoz, hogy a ChatGPT-be, vagy a Midjourney-be, vagy akármibe beírjál egy promptot, hogy azon valaki nem tudom, és akkor csinálj egy deepfake videót, vagy egy olyan képet, ami kompromittáló lehet. Na de akkor ott lesz majd meg szerintem, én legalábbis lehet, hogy ez a hiú reményem, de ez a reményem, hogy az viszont egy nagyon-nagyon fontos lesz, hogyha rájönnek az emberek, hogyha ebből dömpinget lehet csinálni, akkor viszont nagyon-nagyon fontos lesz olyan oldalakhoz, olyan újságokhoz fordulni, amikben megbízunk, akkor újra meg fogják találni, és mondom, lehet, hogy itt hiú reményeim vannak, a médiát, és azt fogják mondani, hogy ha ez ott megjelent, akkor azt igaznak hiszem el, ha ez ott nem jelent meg, akkor addig nem fogom elhinni, és nem fogom magamtól találgatni, hogy ez igaz-e vagy sem. És hogy ez felértékelheti az újságíróknak a munkáját. Hát Árpád, mit gondolsz, hívok az én reményeim?
0: Nem, egyáltalán nem, pont ez a lényeg, és igazából ezért csináljuk. Tehát, hogy eleve az a tudás, ami mindenkinek megvan, az nem ér semmit. Tehát oké, most úgy tűnik, hogy valaki nagyon innovál, amikor megiratja a szeminármi dolgozatát egy ChatGPT-vel. Úgyis majd a munkahelyre elmegy, és azt mondják, hogy oké, miben vagy te más? És akkor kiderül, hogy abban más, hogy jobban tud kérdezni tőle. Nem az lesz a lényeges, hogy ChatGPT írta a főcímedet, vagy sem, hanem hogy te írtad, te adod a neved, téged ez az ügy foglalkoztat, neked ez a branded. Az idő állandó, még több lesz a cikk, szeretnénk tartalmas dolgokat fogyasztani. Jól látszik, hogy, hogy az utóbbi időben, hogy visszafordult a humán brendek felé a tartalomválasztás, az influencer trendnek is ez áll a hátterében, hogy előbb megbízok valakibe, és utána elfogadom akár az ő üzleti döntéseit vagy véleményét. Ugyanígy az újságíróknál is, de ugyanígy a tudományban is, nem véletlen tudomány kommunikációban is ez a hitelesség, ez kulcskérdés. És nem az válik, csak ugye ez okoz egy nagy versenyhátrányt, mert a hitelesség, azt nagyon jól tudjátok, hogy egy borzasztó nagy meló. Következetesnek kell lenned, mindig kell csinálnod, és nagyon nehéz nem bizonytalanná válni, amikor azt látod, hogy egy perc ember egy 3 perces valamivel nagyobbat mond, mert neki nincs veszíteni valója, ugye? Te meg veszítesz. Tehát a hitelességgel az a gond, hogy, hogy egy idő múlva bilincsé is tud válni, hogy azért, hogy ebből ne térje ki, még magasabb elvárásokat teszem magad elé, és azt érzed, hogy versenyhátrányban vagy. Nem szabad ezt érezni, mert ez a legnagyobb érték. Tehát amit most tudunk, hogy aki kérdezni tud, és aki a válaszokat tudja értelmezni, és ügyek mellé tud állni, ez a legnagyobb skill. Újságírásban is. És ez mindegy, hogy ugye most a kicsit sportújságírásról azt mondtuk, hogy az rutin, nem rutin, mert az
1: nem a csávó... Hát azt is lehet akiből, nagyon nagy jól csinálni, és
0: hát
1: lehet...
0: akiből ömlik, hogy ő ezt szereti. Olyan sportágokról szoktam olvasni cikkeket, amikről azt se tudom, mi az, de látom, hogy a csávó annyira szereti, hogy amiatt ezt a cikk, hogy ezt megéri. Szóval, hogy nem, ez nem hiú itt, amit mondasz, az a kérdés, hogy emegé lehet-e majd üzleti modellt tenni. Ez tudatos fogyasztók kellene.
2: Egyébként a tudatos fogyasztókra rácsatlakozva még 2018-ban volt egy ilyen kutatás a Massachusetts Institute of Technology adta ki, és azt mondták, hogy a fake news, tehát az álhírek 6-szor gyorsabban terjednek, mint a valódi hírek, ez ugye azért
1: igen,
2: is ez, van.
1: Igen, bocs, igen, mondjad.
2: Ez ugye azért is van, mert sokkal botrányosabbak, sokkal jobban az érzelmekre hatnak, érdekesebbek, mint mondjuk igen. Egy valós hír, és hát van egy hatalmas réteg, aki egyszerűen nem tudja ezeket így kiszelektálni, és szerintem a mesterséges intelligencia itt viszont nagyon nagy galibákat fog még okozni emiatt, mert egyszerűen szerintem nehezen tudják megmondani egyes, nem tudom, olvasók, hogy meg hírfogyasztók, hogy, hogy mi az igazi és mi a valóság, és most így gyorsan így kitérnék egy ilyen kis, hát nem annyira vicces jelenetre, de hogy az M1 híradósa az egyik műsorban berakott egy AI képet maga mögé, és ez volt a hír, hogy milyen érdekes, hogy ez az idős asszony ilyen mindenféle zöldségből milyen szép lófejet kirakott, és hogy milyen hihetetlen kreatívok az emberek. Tehát maga a híradós és a hírszerkesztő az M1-en, nyilván ebben most nem menjünk bele, hogy ők milyen minőségű híreket adnak ott le, de hát ez elvileg ugye nem egy politikai valami volt, hanem csak valami kis színes történet, de hogy teljesen bevette a híradós és a hírszerkesztő és az egész emegy, hogy az egy valós kép, miközben ránézel és látod, megmondod egy másodperc alatt, hogy nem az.
1: Igen, attól teszem, hogy az M1-en a Noctara nevű német oldal, ami a helyi hírcsárdának az oldal, a hírét is átvették egyszer, hogy a Essent, ami ugye német város és evést jelent, azt át akarják nevezni a helyi muszlimok fastenre, ami böjtölést jelent, és akkor ez is tök komolyan lement, tehát nem biztos, hogy az M1-gel kezdeném azt, hogy mi hogyan hat majd az M1-re.
2: Hát csak a régen ez egy hiteles
1: ja, hát persze,
2: volt.
1: Hát Kamila régen, hát nagyon sok minden nagyon sokkal
2: de,
1: jobb volt.
2: És még a mai napig nagyon sokan nézik és elhiszik, hogy
1: igen,
2: ami
1: igen.
0: Szerintem az, hogy a színesre vagy az érdekesre menjünk, azt szerintem tök természetes emberek vagyunk. Persze, hogy az érdekesség érdekel. És a médiában ez visz el ugye mindig ez a fokozásvágyhoz, tehát már mindig izé, és valóban a rossz hír gyorsabban terjed, valóban a bulváros cikkek gyorsabban terjednek, de most ebből végtelen mennyiségű van, ami nem is az a tudatos fogyasztás, hogy ne kattintsunk rá érdekes cikkek, de kattintsunk rá, éppen unatkozunk, meg mit tudom én csináljuk. Tudatos fogyasztás onnan jelentkezik, hogy számodra fontos témákban kihez fordulsz tudásért. Tehát az, hogy én olvasgatok sporthíreket, nekem ez csak színes. Ott nem nyomozok utána. De mondjuk egy bankhitelt akarok fölvenni, akkor menjek már utána, hogy valóban az a legjobb, amit pont véletlenül leraktak elém. Hogyha döntök valami komolyabb ügyben ezt. És De egy rendszert sose a saját rendszer eszközeivel oldasz meg, nyilván AI-val még több álhírt lehet generálni, nyilván van egy csomó AI fejlesztés, amivel álhíreket fedezel fel, és akkor tök jól elbeszélgetnek egymással. Most is a netnek a 40%-át gépek írják, és a 30%-át gépek olvassák. Tehát ők tök jól el vannak egymással, mi egy részét mi is írjuk, mi is olvassuk. De ez nem olyan lényeges. Az viszont, hogy a fontos dolgokban, hogy mi a fontos dolog, mi az, amiben nekem kell döntenem, mi az, amiben nekem kell felelősséget vállalnom, ezekben számít szerintem, ugye eddig a brandről beszéltünk meg, hogy kit követnek, de akár ezeknek az embereknek a felelősségvállalása is, hogy elmondják, hogy bizonyos ügyekben miért fontos. Tehát, hogy nem azt kell mondani, azért olvas minket, mert mi amúgy nem élünk meg, hanem az, hogy ez elég fontos ugye ahhoz, hogy ebben egy több hónapos munkával megírt cikket olvass el, ne egy 5 perc alatt megírt cikket. Ezek a nehezebb ügyek, és erre mondtam, hogy az üzleti modelleket megkavarja, de nem kell életünk minden pillanatában tudatosnak lenni, egy jó tudatos felhasználó tudja azt, hogy melyek azok a döntések, ahol neki tudatosnak kell lenni.
2: De mondjuk, ha ez beszivárog az ilyen politikai kampányokban, ami itthon már történik egyébként, hogy egymásról posztolgatnak AI generált képeket, és nem írják oda, hogy ez nem valódi.
0: Igen. Igen, más kérdés, ez nem is tudom, hogy mennyire, vagy hova vezetnek, tudod? Tehát, hogy maga az általános érzet, a nem tudom, kinek hihetek, emiatt már nem hiszek senkinek, és ez miatt vállalok nagyon manipulátóval, ez valóban egy hatás, de az, hogy a sok össze-vissza cikk, sok össze-vissza kép valóban termelte pénzt valakinek, vagy valóban valaki máshogy döntötte emiatt, ezt még azért nem lehet látni. Azt lehet látni, hogy összezavarja az embereket, és kiszolgáltatottá teszi, ez tény. De az előbb azt akartam mondani, hogy egy rendszert nem a saját rendszerével oldunk meg, hogyha attól félünk, hogy a gép elveszi a munkánkat, akkor azt kell megnézni, mi valójában a munkánk értelme. Olyan értem, hogy én, mint tanár, végülis miért ne lehetne tök jó AI utánzatú e-biznisz tanát csinálni, aki sokkal okosabb e-bizniszből, mint én, a nemzetközi tudás lesz jó, hogy beszél a gyerekeknek. Hát azért, mert azt gondolom, amikor bemegyek a terembe, és a hétköznapokról beszélek a hallgatóimnak, és a személyiségem miatt ott abban a teremben létrejön valami, amit hívjunk ilyen egyetemnek, ahol ők egymással is kapcsolatot építenek, stb. Hogyha a sok a gépi szöveg és ócska, akkor menjünk ki terepre. Tehát, hogy mindig valami mással kell tovább lépni, és ha úgy érezzük, hogy a gép az uncsi és közhelyeseket csinál, akkor mi hozzuk a hiteles fizikai valónkat. De ne ugyanabban a rendszerbe küldjünk, ne adékedjünk egy több cikket írni, hogy legyőzzük az AI-t, mert az nem fog menni, és nincs is értelme.
1: Az biztos, hogy többet fog tudni írni, mint mi, tehát az biztos, hogy eleve gépelni sokkal gyorsabban tud majd, mert az már kapásban egy fizikai határ, hogy füstölhet az ujjaim alatt a klaviatúra, az egyszerűen nem leszek annyira gyors, mint bármelyik mesterséges intelligencia. Annyira még visszatérnék itt a rossz hírek terjedésére, a közösségi média, hát rossz hírek meg álhírek terjedésére, igen, úgy általában, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy mitől tudtak ezek nagyon gyorsan terjedni, nem csak az emberi természet miatt, hogy erre mondjuk hamarabb kattintunk, hanem amikor a Facebooknál, meg a YouTube-nál rájöttek arra, hogy ezek azok, amik jobban mennek, akkor az algoritmusokat arra is állították rá, hogy jó, akkor viszont ezeket is dobáljátok fel gyorsabban. És ugye itt akkor meg arra térünk vissza, hogy azért nagyon sok minden tényleg rajtunk múlik, és ebben vagyok sokkal kevésbé optimista, hogy nem szalad el majd aló a fejlesztőkkel, és nem hoznak ugyanolyan rossz döntéseket, mint annak idején a Facebooknál, vagy a YouTube-nál, vagy a Twitternél, vagy akárhol, ahol ezek a döntések megszülettek, ahol végül is simán az üzleti érdekek miatt azt mondták, hogy hát mi azt szeretnénk, hogyha a felhasználóink minél több időt töltenének el a mi felületeinken, ehhez az kell, hogy nem tudom, álhíreket, meg gyűlöletkeltést olvassanak? Hát akkor nyomjuk azt eléjük. Miért ne hozhatnának ugyanilyen rossz döntéseket szemáltvanék?
0: Azért ezek a végtelenségi nem fokozhatók. Most az, hogy nyilván, amikor így körülnéz a dzsungelben, akkor a tigris csíkokat keresed, tehát az érdekességet, a különleges, és nem a hétköznapi unalmat, az egy egyszerű fogyasztás. Az, hogy most ez már, nem tudom, a gyűlöletkeltéség meg polarizál, vagy bármi, az azért az inkább arról is szól, hogy ki az, aki fizet ezeknek a közösségi médiáknak, onnan van bevételük. Azért az ember viselkedés általában oda-vissza eljön, egy technológia, ha végiggondoljuk akár csak a Facebooknak a történetét, ugye az elején nincs is semmi tartalom, így játszogatnak rajta az emberek, stb. Like sincs, végre jönnek az okostelefonok, meg tudjuk osztani egymás életét. Akkor eltelik 2 év depresszióban, mint mindenki azt hiszi, hogy a másik boldog, és ő miért nem az. És akkor megtanultuk, hogy mindenki a boldog pillanatát rakja ki, ja, jó, oké. És eltelt közben néhány év, és mindenkinek az életébe bekerült a Facebook, annan a szinten, amennyire szeretné. Van, akinek le van tiltva, csak Messenger-t használ, van, aki Orhidea csoportban van, aki iszonyú jó zenekarokat követ, és funkcionálisan kezdtük használni, és tök gyorsan meg tudnak az emberek szervezni, akár egy túl sokat főz, és valaki elviszi zero waste-be. És már abszolút nem hat jobban, hanem mindenki megmérte és beillesztette az életébe, érted? Tehát, hogy a társadalmi használat amúgy tökre a helyére teszi. És a teljesen használhatatlan az üzenőfal, nem tudom hányan nézik valójában az üzenőfalat, nyilván azok, akik szeretnek üzenőfalakra írogatni, de ez a Pareto-elv alapján 10-ből 2. A társam nagy része hót normális, kitalálta neki, mire való, belőtte, se arra használja. Az, hogy ez a Facebooknak nem a legnagyobb öröm a világon, hát ez meg nem az én problémám. Így is azért 120 dollárt keres évente egy európai felhasználónk, tehát el vannak, mert használjuk. De nem arra, hogy gyűlöletszöveget olvassunk, hanem arra, hogy a matchboxos izének nézzünk utána, hogy kell kifesteni. Tehát a technológiák a helyükre kerülnek, és az emberek szerintem nem ennyire kiszolgáltatottak, és nem ennyire manipulálhatóak teljesen, nem megmérik. Csak az elején, amíg új egy technológia, addig hisznek el neki minden. Utána meg a helyére rakják. Nem véletlen.
1: Szerintem hogy... egyébként a közösségi média ez már tényleg így a helyére kerülés fázisában van?
0: A társadalom javarészében igen, a társadalom javarészében meg nem, de mondjuk a Facebookról beszélünk, akkor az eléggé a helyére került a magyar társadalomban. A TikTok meg még most fog végigfutni egy olyan folyamaton, ami elképesztő dolgokat fog produkálni. De ez egy tanulási folyamatok, más a mechanizmus. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki okosan használja Magyarországon. Sőt, az internet tudatossága szerintem 25 éve mérjük a kutatóintézette, és általában pontosan ugyanilyen mértékű. Magyarul azt mondhatja, hogy van X ember, akik minden technológiát tudatosan használnak, megtanulják, és van X, aki egyiket se fogja soha, és van valamennyi, ami vagy megúszza, vagy nem. Nem ezen múlik szerintem, hanem a fejekbe futó kódon, de azt akarom mondani, hogy nem ilyen egyszerű, hogy az algoritmus kitalálják, és akkor az emberek ilyenek lesznek, hanem egyszerűen csak emberek vagyunk.
1: Nem, hát ettől tartok én is, igen.
0: De nem, ez tök jó. Tehát az nem az, hogy sok a gyűlöletkampány, az nem az emberek akarják. És amikor túl sok, akkor nem fogyasztják. Tehát túltolod, nem fog működni. Tehát a rossz híreket sem lehet teljesen túl. A Facebooknak most pont az a probléma, hogy mutatna mást is, csak az emberek már nem raknak fel eredeti kontentet. Ha meggondoltak, régen volt eredeti tartalom. Régen az emberek beszámoltak a nyaralásukról. Most minek? Kép. Ha csak egy képet posztolok a nyaralásomról, szólóban azt a legkönnyebb AI-ja legenerálni, és ha ott lenne a beszámolóm, azt nem lehetne legenerálni. Nem, szerintem a társam nem olyan kiszolgáltatott, ennek ellenére az a félelem, amit megemlítettél, ez persze jogos, és ezen dolgozunk, hogy ne legyen a mértékű, csak én azt gondolom, hogy a társam túlnyomó többsége csendesen, de helyére rakja a technológiákat. Mi a kilengéseket látjuk nagyon, mert azok hangosak.
1: Igen, a kérdés az az, hogy ezek a kilengések, hogy lehet, hogy mondjuk akkor a 10% használja nem tudatosan és nagyon hülyén és nagyon károsan, de az a 10% az éppen elég nagy kárt tud okozni, és örülök, hogy ilyen optimista vagy, meg amúgy csöpögtetsz belém is optimizmust ezáltal, mert nyilván látjuk mi is azért, hogy nem tudom, például a Direkt 36-nak a felületein, amik tényleg dedikáltan Direkt 36 felületek, például a Facebook oldalunk, tehát teljesen értelmes párbeszédek szoktak kialakulni, és nagyon kevés a mondjuk a kretén komment, a teljesen idióta baromság, tehát hogy ilyen jeleket mi is látunk, de közben meg azért mégis, ahogy mondtad is, TikTok, Romániában azért fújtak le egy elnökválasztást.
0: Igen, az elnökválasztást. Jó, csak hogy ha belegondolsz, ez is tanulási folyamat. Néhány évvel ezelőtt, ugye eleve közösségi média, meg egyáltalán médiában nagyon figyelünk, a fogyasztónak mindig igaza van, és akkor az volt a kommentek, és akkor mi legyen, és egy csomó ember sérüléssel mászkált, mert kapsz 1000 dicséretet, de egy gonosz tördöfés, hiába tudod, hogy nem, ott viszed magaddal a sebet. De már évek óta egyre több ember ugye beszél arról, hogy nyugi, kezeld a helyén, azt se tudja, mi van. Aki normálisan, akkor azzal beszélget, aki nem, az tényleg ne vedd észre. És az elején ezt csak mondogatták az emberek, de most már azt látom a médiát használó, vagy médiatartalom generáló ismerős, hogy most már inkább átélik, és már nem zsigerileg markol be annyira, mert így, az is lehet, hogy az illető tök részegen fekszik, az is lehet, hogy csak egy bot, az is lehet, hogy azt el se olvasta a cikket. Ha valóban van, akkor beszélgess vele. 2-3-4-5 év egy ilyen tanulási folyamat, és ahogy ez eltered, abban a pillanatban már nem tudsz erről beszélgetni, hogy sok ócska komment van, mert már észre se veszed őket, mert a tapitalátásod kizárja, már nem fáj. És egyébként valószínűleg olyankor el is tűnnek már, mert nem működnek.
1: Igen, meg ebben mondjuk pont vannak jó gyakorlatok, vagy jónak tűnő gyakorlatok, például az ausztrálok, akik már most angolul akartam mondani, de csak azért sem fogom, hogy még akkor is, hogy csak az angol szó jut eszembe, de hogy korhatárosra tették például a regisztrációt a közösségi médiában, ami szerintem egy tök jó dolog.
0: Hát és most is korhatáros, mindenki.
1: Hát igen, csak
0: 12 év alatt használja az ugye, ami,
1: igen, a, az,
0: ami csak 400 ezer magyar gyereket jelent, aki 12 év alatt használja. Most Magyarországon ők illegálisan használják.
1: Igen.
0: Magyarul ők úgy kezdődik a közösségi média használatok, hogy egy hadugsággal indítanak.
1: Igen.
2: Nem is így kezdődött
1: annak. Na, tessék.
2: De igen, akkor meg 14 év volt a korhatár. És
1: igen, hozzáteszem, szerintem az is tök alacsony. Lehet, tehát, hogy inkább a 18-10 sőt a 16-18 az sokkal reálisabb.
2: Nem, meg akkor még tényleg arról szólt az egész, hogy feltöltöttünk egy képet 8-féle Monster ízről, és megjelöltük egymást, hogy ki melyik íz lenne.
1: Igen, ezek nem, ez már nekem nem volt meg. Az én életemben már később jött a közösségi média.
2: Szóval akkor még nem nagyon találkoztam ilyen durvább tartalmakkal, amikkel így mondjuk egy mostani 13 éves találkozhat.
0: Hát lefelé megy a használati korra, de belegondoltok, 14 vagy 12 vagy 16, olyan szempontból teljesen mindegy, hogy még mindig nagyon fiatalokról beszélünk, akiknek egy teljes spektrumot nyitsz ki. Tehát nem az, hogy egy kicsit, vagy nem tudom, fél cicit láthat, hanem bármit láthat, és ugyanúgy az erőszak, vagy a politika világából is. De ez a hajó már elszállt, tehát ez már nem szabályozható. Ez egy jogi probléma, most nem fejtegetem. Itt nagyon nagy felelősség a társamnak és a szülőknek, és a gyerekek egymással való beszélgetésének van. És szerintem az mindegy, hogy AI generált avatar próbálja őket zaklatni, vagy egy másik humán, arra kell megtanítani őket, hogy a szándékot ismerjék fel, meg azt, hogy valaki bántani akarja őket. Ilyen szempontból most az AI-ra visszatérve nem az a lényeg, hogy AI generált képpel beszélgetnek el, hanem az, hogy mi történik velük közben a fejükben.
1: Az adás végén térjünk vissza oda, ahol már az adás elején egyébként kicsit jártunk. Az az, hogy jelenleg nincsen igazából szabályozva az, hogy kinek hogy kell jeleznie, hogy ő használta mesterséges intelligenciát a cikkének az elkészültéhez, vagy hogy általában egyébként mi a szerkesztőség hozzáállása a mesterséges intelligenciához. Te, Árpád, látsz-e olyan jó példát a médiában, akár külföldön, akár itthon, ami ebből a szempontból követendő? Ha nem, akkor szerinted mi a követendő?
0: Hát jó kérdés, nyilván az egyetemeken is küzdünk, hogy mi legyen a policy. Tehát azért azt sem mondod, hogy ne használjatok AI-t. Ez tipikus arra jó egy ilyen szabály, hogy nyilván nem tartják be, és még hülyének is tűnünk. És nem is fogja elmondani, ha használja. De tényleg hol a határa annak, hogy hol ér véget az ő kreativitása, és hol a gépi. Ezek szerintem nagyon izgalmas beszélgetések tudnak lenni, amiknek szerintem nincs jó megoldása. Én két kulcsot látok, az egyik a felelősségvállalás, a másik pedig a forráskezelés. És amiket jó megoldásokat látok a média világában, az egyetem világában, vagy bárhol, hogyha adatot használsz, azt meg kell mondanod, hogyha fordítottad, akkor mondd el, hogy mivel fordítottad, semmi baj, hogyha fordítottad. Semmi baj, hogyha ChatGPT szedi ezt a forrásokat, de mindegyiknek utána néztél és elolvastad-e vagy sem. Azok az újságírói gyakorlatok, ahol természetesen kezelik az AI-t, de felelősséget vállalnak érte, és bemutatják, hogy hol mire használták, ezek terjednek, és ezek korrekt is szerintem. Amikor teljesen automatizált rendszer, meg ilyen szerkesztőségi felügyelet nélküli hírgenerálások zajlottak, Azok szerintem nem etikusak, mert az olvasóban azt az érzetet keltik, hogy a szó már nézte meg. Tehát, hogy, és itt nem egy olyan jelölésre gondolok, hogy fehér alapon, fehér betű mérettel négyessel ott van, hogyha igen, AI generated text, hanem azt meg kell tudni mondani. Hogyha a felelősségvállalás és a forráskezelés valid, akkor szerintem az úgy oké. Okay. Ezt a diákoknál is, meg az újságírásban is. Én ezt a modellt látom terjedni, de alapvetően az látszik, hogy inkább itt is ilyen shadow IT-ban terjed. Tehát nem rendszerszerű megoldások, hanem egyének használják saját szkíjai kiegészítéseképpen.
1: Igen, csak előbb-utóbb majd a főszerkesztőjük rájön, hogy jó, tehát te ezt csináltad, meg így használtad, és ami nem feltétlenül rossz, csak mivel nincsen semmilyen meghatározott, szerkesztőségi meghatározottsága annak, hogy ezt most hogyan használhatjuk, meg mire használjuk, meg nem tudom, akkor ezért mindenki ilyen laissez-faire módon, akkor hozzányúl a ChatGPT-hez, a Perplexity-hez, a DeepL-höz, nem tudom, és akkor használja valamire.
2: Ez szerintem minden cégnek egyébként, nem csak szerkesztőségnek, de tényleg minden cégnek kéne erre ilyen policy-t gyártani, és nem arra várni, hogy majd lesz valami törvényjavaslat, vagy ilyesmi, tehát hogy minden cégnek kéne saját ilyen javaslat, hogy hogyan használhatják a kollégák. Én hallottam olyat nemrég, nem fogom megnevezni, hogy melyik, de egy ilyen multinál, ami elég sok olyan adatot kezel, amit mondjuk én nem szeretnék, hogy kikerüljön mondjuk a netre, vagy az AI-ba be legyen táplálva, hogy ott is az alkalmazottak hónapokig használták, és aztán egy ilyen meetingen kiderült, és hát így néztek, hogy ja, miért nem lehet, és
0: igen. Ilyen van.
1: Mármint, hogy bocs, hogy ők adatokat gyűjtöttek az ügyfelekről, vagy a saját
2: cégeket? Nem, hát olyan adat, tehát ez egy olyan cég, ami elég érzékeny adatokat kezel, és riportok készítéséhez használtak ChatGPT-t, hogy írja meg helyettük a riportot, de olyan adatokat, amiket mondjuk én nagyon-nagyon nem szeretnék, hogy ez bekerüljön a ChatGPT-re.
0: Egy jó szerkesztő ott kezdi, hogy megkérdezték, hogy használod, és milyen tapasztalataid vannak. Tehát a shadow IT pont az okoz, hogy nem beszélnek róla, és nem kérdeznek rá. De viszont, ha elbeszélgettek szerkesztőségen belül, akkor kiderül, hogy nektek mennyit ér. Így tök jól összeged. Nem fordít jól, de jól fordít. Ezzel a prompttal jó. Akkor kialakul egy közös policy, meg egy felelősségvállalás. Tehát beszélni, az a titokban tartani nem jó, csak az olyan helyeken, ahol a főnöki elvárás nem olyan megengedő, vagy úgy érzik az alkalmazottak, hogy amiatt rossz alkupozícióba kerülnek, tehát kevesebb pénzt fognak kapni, vagy bármi, akkor nem mondják el, és ez egy nagy biztonsági rés, de a legrosszabb, hogy nem tudunk belőle tanulni. Nem tudjuk, hogy mennyire jó valójában.
1: Márpedig szerintem tényleg az a legfontosabb most abban a fázisban vagyunk, hogy minél inkább megtanuljuk használni, mind újságírók, meg mind tényleg a hírfogyasztók is, hogy megtudják azt, hogy az újságírók ezt mire tudják használni, mivel lesz jobb az a tartalom, amit ők fogyasztani tudnak, és hogy persze milyen veszélyei vannak, hogy akár egy deepfake videó, és akkor azt elhihetem-e. A napokban is volt egyébként ilyen botrány Magyarországon, amiről mai napig nem tudja az ember, hogy akkor most ott mi történt, és szándékosan nem fogok nevet mondani, meg oldalt se, hogy mi hol jelent meg, mert amíg szerintem pont ez egy nagyon fontos dolog, hogy amíg nem bizonyosodik be, hogy ott mi van, addig én foglalkozni se szeretnék vele. Terítsük ki, hogy mi van, és szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes kihívás lesz az újságírók előtt, hogy az ilyen AI generált tartalmakkal mit kezdünk, és egyáltalán míg amikor elkezdjük leellenőrizni, addig is mit csinálunk. Tehát addig most már szót ejtünk-e arról, hogy ez valami ilyesmi van, vagy amíg nem tudjuk, hogy mi van, addig meg se szólunk, szerintem addig meg se szólaljunk. Nekem ez a hát ez a végszavam, talán a
0: hangszíned alapján, igen.
1: Az adás végére. Igen, mert közben meg itt mennek a mentők mögöttünk, talán ez nem hallatszódott be. Én nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok.
2: Én is köszönöm a meghívást.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon jó volt.
1: Marton Kamilával és Rab Árpáddal beszélgettem. Ne felejtsétek el, hogy a Direkt 36 és a Tilos is a támogatásaitoknak köszönhetően tud működni. Ezért, hogyha szeretitek a munkánkat, szerettek jó tényfeltáró cikkeket olvasni, szerettek jó rádióműsorokat hallgatni, akkor kérjük, hogy támogassatok minket. Ehhez minden szükséges infót megtaláltok a direkt36.hu-n, illetve a Tilosnak az oldalán is. Galavics Pacikot hallottátok. Minden jót nektek. Sziasztok, köszi, hogy hallgattatok minket.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Különös régészeti leletről ír a Qubit. A krétai Gortusz város Apollon szentélyében 450 olyan egércsontvázár bukkantak, amelyeket valószínűleg az istenségnek áldoztak. A sokoldalú Apollonról kevésbé ismert, hogy az egerek parancsolója is volt, pedig Smintheusnak, vagyis egérülőnek is nevezték. A neki emelt szentélyek némelyikében pedig élő egereket is tartottak. Ezek feljegyzések szerint a mai Törökország területén fekvő Troászban, az oltárban laktak, és etették is őket. A gortüszi szentély az időszámításunk előtti 7. században a városfalakkal egy időben épült, így a legrégebbi Apollisban. Egy áldozati kútból a csontvázakon kívül más maradványok is előkerültek. Ez az első bizonyíték arra, hogy az egéristen kultusza Krétán is jelen volt, valószínűleg a szigeten elterjedt Apollón tisztelettel párhuzamosan. Áttörést hozhat a fogászatban egy új, a sérült fogzománc visszaépítésére képes gél, írja a HVG. A zománc az emberi test legkeményebb szövete, de nem tartalmaz élő sejteket, ezért károsodás után nem regenerálódik. A fluoridos kezelés is csak az éppen maradt részt erősíti. A Nottinghami Egyetem kutatóinak eljárása a zománc csecsemőkori kialakulásának folyamatát másolja. A fluoridmentes, fehérje alapú gél vékony bevonatot képez, behatol az apró repedésekbe, majd a nyál kálcium és foszfát ionjaiból a meglévő szerkezethez igazodva új ásványi kristályokat épít. Az anyaggal a fogérzékenység is kezelhető. A laborvizsgálatok során a réteg jól állta a fogmosást, a rágást és a savas ételeket. A fejlesztők startupja jövőre ígéri a klinikai felhasználásra alkalmas termék bevezetését. Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibin kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöböt. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak.
0: Ezek voltak a hírek.

0: És jöttetek Kismarosról, Nagymarosról, mert igazából a weblapotokon Nagymaros van, Mehana Nagymaros, de a stúdiótok viszont Kismaroson.
1: Igen, a stúdió Kismaroson van, ahol gyakorolunk általában, meg ahogy így összetevődnek a zenék, az is ott van, de Budapestről is, én például Budakesziről érkeztem.
0: Apropó pedig, hogy most készítettetek el egy hát demónak, vagy sessionnek lehet nevezni.
2: Live session, igen.
0: Live session, és ezt mondtátok is, hogy ez a tulajdonképpeni ősbemutatója az egésznek, mert ezt eddig sehol nem publikáltatok, az úgynevezett Présház Sessions.
2: Így van. Présház lakásszínházban vettük fel, amit kedves barátaink Judit és Levi visznek, és elképesztően klassz programokat szerveznek oda, ilyen családias hangulatban, és egy rettentő inspiratív környezetnek tartjuk, úgyhogy megkérdeztük őket, hogy felvehetnénk-e ott néhány dalt videóval együtt. Uh-huh. Ezeknek jelenleg az utómunkája zajlik. És
0: de akkor ezek szerint az akusztikája is jó volt, tehát, mert ugye hát ezen én mondjuk nem vagyok profi stúdiós és hangmérnök, de azért na, kifogástalan a hangminőség.
2: Köszönjük szépen a Földes Gábor hangmérnökünk nevében is, aki a keverést csinálta, hát minket is hasbavágott, hogy mennyire jól szól.
0: Meséljetek egy kicsit a kezdetekről, ugye ti viszonylag új zenekar vagytok, annyira, hogy ha jól tudom, egy lemezetek sincs. YouTube-on van fönt esetleg pár videó, plusz az, amin én múltkor a Kaziban voltam, ahol felléptetek, annak is köszönhetitek a meghívást. Mikor alakultatok, és milyen kezdeti benyomásaik voltak, milyen zenei élmények voltak, amik meghatározták a stílusotokat? Nyilván azért csomó magyar, úgymond folk rock zenekar létezett már. Mi az, ami ezek közül rátok elsősorban mély benyomást tett?
2: Viki?
3: Sziasztok, én a klarinétos vagyok, Viki. A dalok nagy részét én hoztam, balkán táncházakba jártam, és akkor én ott gyűjtöttem föl így az elmúlt 15 évben a kedvenc dalaimat, és megtaláltam a leges-leges legjobb zenészeket hozzá, akik ezeket meg lehetett csinálni. Az ős formáció az 2024. augusztusában alakult. Akkor így négyen, mindannyian benne voltunk, majd két hónapra rácsatlakozott Kata, Mónus Kata, fuvolista novemberben, vagy még lehet, hogy októberben. És utána most szeptemberben, 2025-ben jött Kass Bence és Koncz Frigyes. Kass Bence dobokon, és Koncz Frigyes pedig gitáron játszik.
0: És te már annak idején a táncházban is fúvós hangszeren játszottál, vagy akkor ez még csak inkább ilyen...
3: Hát amikor elkezdtem, akkor még csak táncoltam, és mellette klasszikusan klarinétoztam, és akkor így otthon gyakorolgattam azokat a dalokat, amik nekem ott a kedvenceim lettek, és aztán alapítottam egy zenekart, akikkel így kb. Két hetente táncházat is csináltam.
0: De az még klasszikus táncházat?
3: Nem, az már akkor a bolgár. Bolgár, szerb, görög, török és örmény dalokat játszottunk.
0: Akkor nyilván neked is van csomó táncház lemezed otthon, amit annak idején a 70-es, 80-es években adtak ki.
3: Sok-sok másolatom van, igen. Igen. Gyűjtésem, kopris gyűjtésem.
0: Én emlékszem, hogy anyukám nagyon sokat hallgattam, így gyerekkoromban rakta föl, és hát ugye az első kettő az Sebő, klasszikus Sebő volt, egy szegény most halt meg nemrég. Más hasonló jellegű zenéket, mint tudom, Barbaró, korábban Gépfolklór, vagy hasonló így szoktatok hallgatni, vagy hallgattatok? Vagy...
4: Hát én a Barbarót nagyon szeretem, és évek óta hallgatom például.
3: Ez a közös szeretet bennünk, igen, a Barbaró.
0: Hát én nem tudom egyébként, hogy most ők léteznek, nem léteznek, egyáltalán mi van a Ciránkuval, éle még. Azt tudom, hogy egy időben a Barbaró az a Jorgosz nélkül lépett föl, és tán a Jorgosz, igen, csinált egy Balkán Fanatik, ez volt a zenekarának, Balkán Fanatik. Igen.
4: Hát nincsenek meg szerintem.
0: Nincsenek. Hát, szerintem majd

0: Utána nézem. Annak idején még emlékszem, Tilos az Ábban volt rengeteg Barbaró koncert, meg aztán a Süsfrenabban is. Mennyire nehéz így egyáltalán az első érdekes dolog, ami nekem azonnal ugye ezekről a zenékről délszláv és még tovább Bulgária, sőt még talán egy kicsit keletebbre is eszembe jut, az a páratlan ritmusok totális topzódása. Ez mennyire nehéz elsajátítani? Majd mondok erről egy érdekes sztorit, de egyelőre ti mondjátok meg, hogy milyen közegből jöttetek, jazz, rock vagy népzene, és ha az első kettő, akkor mennyire volt váratlan ez a 7/4, 9/4, és sorolhatnám.
1: Ritmus szekcióként kezdem én. Nekem tulajdonképpen ez az első zenekarom, ami így tényleg, tehát jammelgettünk előtte elég sokat, illetve otthon a szobának játszottam páratlanokat. Ez most ilyen nagyzolóan hangzik, de így meglepően könnyű volt alkalmazkodni hozzá igazából, mert hogy valahogy ezeknél a zenéknél inkább ez a lüktetés számít, nem az, hogy mi a nyugati rendszerben kifejezzük, hogy ez most 7-8-ad vagy 11, hanem a hosszú-rövid, és igazából ez a lüktetés, ez egyébként valószínűleg a zenésztársaimnak köszönhetően is
0: Nagyon jól adja magát egyébként, és én mindenkit arra szoktam bátorítani, hogy nyugodtan hallgasson, például az egyik leghíresebb nem 4/4-es szám, a Dave Brubecknek a Take Five című felvétel, amit egyébként nem ő írt. És az nagyon adja magát. Nekem van egy nagyon jó barátom, Győzőnek hívják, ő csinálta egy időben a Szigeten a jazz színpadot, aztán volt Európa színpad is. Én nagyon-nagyon sok jazzzenészt ismer, és általa aztán én is így kapcsolatba kerültem velük, és mondta, hogy volt egy zenekar, tám pont bolgárok voltak, akik pont fordítva képtelenek voltak átállni a 4/4-re. Minden csak páratlan ritmusban akartak játszani. Csodálatos. Veszik egyébként a lapot a nézők, tehát tudják, hogy erre hogy kell táncolni, vagy, mert ugye emlékszem, a Kaziban ott még meg is táncoltattátok a közönséget.
2: Általában, hogyha utcán megszólal ez a zene, akkor nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, még a táncosabb lábúak sem.
0: Wow.
2: Egy korai élményemre emlékszem vissza, amikor én is egy ilyen lakótelepi, mit tudom én, Szent Mihály napi bulin vettem részt, és ilyen lakossági lakosság szórakoztatással jött egy bolgár zenekar, és így senki nem értette, hogy mi van, aha, és ott vezetett valaki, és marha nehéz volt elkapni, és csak így néztem őket, hogy kik ezek az ufók, és honnan jöttek ezekbe a bocskorokba, és hogy úristen, hogy kell itt táncolni, és hát mi most próbálkozunk azzal, hogy néhány bulit ilyen táncosra hirdetünk meg, hogy ne ilyen hülyén álljunk hozzá. Tehát most én is magamat ilyen laikusként látom, hogy most becsöppenek egy ilyen buliba, és hogy kell erre táncolni, mert mire így mozogsz egy másodikat, az nem ott van, elkéstél, és akkor ez így jót tesz, hogy vannak ott ilyen vezetők, akik tudják a táncokat, ezekre mind-mind van koreográfia, mindegyik dalunknak van egy táncneve is, tehát ezek eléggé kötött táncok, ugye körtáncok, tehát mindig van egy vezető a jobb oldalon, jobbra halad a tánc, és akkor őt kell nézni, és hogyha valamit változtat, figurázik, akkor azt ugye, nem, érdemes lemásolni, és mindig szoktuk mondani, hogy a könnyebb verziót hozzák el, hogy ne legyen ilyen nagyon ultra táncház. Úgyhogy hát ezt így szokni kell szerintem táncilag. De amúgy pedig persze fülbe mászó meg, ahogy a jó zenész így rááll, és egy rövid hosszú, az úgy elkapható, de azért a tánc az nehéz.
0: Hát arra emlékszem azon a koncerten, hogy Zsejke az abszolút ropta ott a színpadon.
3: Igen, talán ebbe én csatlakoznék bele, mert én a magyar népi tánccal és énekkel kezdtem. Szerintem még nem jártam, amikor már táncoltam szinten, szóval én így ebbe teljesen belenőttem, És egy nagyon-nagyon durva váltásnak éltem meg, hogy a moldvai körtáncokból átsöppentem, egyszer csak Viki elvitt egy görög táncházba.
0: Azt én nekem én.
3: És eleve egy 4 órás táncpróba után voltam, ami még egy másik stílus volt, és akkor megérkeztem, agyhalottan a 9-11-edre. Hát ott sírva fakadtam.
0: És te mióta énekelsz is?
3: Én...
0: Na azt nem mondtad, hogy azelőtt kezdtél el énekelni, mielőtt beszéltél volna.
3: Jó, akkor nem mondom, de ez az igazság. Hát hivatalosan zeneiskolában magyar népi éneket 12 évig tanultam.
0: Jaj.
3: Ez most így az első évem, amikor nem járok, és... Hát izgalmas, szokatlan, igen. De énekelek eleget, azt hiszem. És hát megtanulni, menjünk is tovább a szövegre.
0: Uh-huh. Szóval... Ja, hát igen, mert
3: igen.
0: Az egy külön műfaj, úgy, hát értitek? Tehát, hogy nyilván értitek jó eséllyel, de hogy mennyire nehéz ezt így elsajátítani?
3: Nekem pont ez a része az, ami beleszívódik az agyamba. Aha. Szóval én hallgatom, ülök, tanulom, de soha nem tudtam magolni. Yes. Hanem le van írva fonetikusan, és hallgatom. Szóval, hogy az egésznek a beszédnek a kultúráját, a kifejezési stílusuknak a kultúráját szívom magamba, és ezen keresztül, hogy nekem így...
0: Hallottak már titeket külföldön, mondjuk főleg délszláv vidékekről? Volt-e olyan fellépésetek, ahol esetleg előfordult egy autentikus elem is?
3: Igen, nem is egy.
0: Wow. Szer
3: volt, sőt küldjük is olyan ismerősünknek, például az egyik dalunk, a Gelevera.
1: Ami, ha jól hallottam, a következő lesz.
0: Igen.
1: Ezt, eredetileg ezt a dalt egy török barátunk, Gökhan, játszotta el a berlini Greenhouse, hát ilyen művész inkubátorban, és egészen érdekes története van, mert hogy eljátszottuk a Bábelen, egy perui gitárossal és lett szaxofonossal, és Hárs Rózával, aki énekelt, és aztán a saját kvartettjével megcsinálta ő is. Gökhan a tegnapi napig nem is tudta, hogy ez a dal, ez így mit futott be azért, mert ő lejátszotta néhány embernek, és már talán rég nem is emlékezett rá, de eléggé meghatodott tegnap ezen, tehát hogy mielőtt kijön a dal, én gondoltam, elküldöm neki, és ő speciál azt mondta, hogy ez egy nagyon nehéz akcentus, ez a fekete-tengeri török, tehát nem is a standard török, ezért találtunk össze-vissza dalszövegeket, és hogy nagyon közel van hozzá a zsejke.
0: Wow.
1: Vannak ilyen visszajelzések.
0: Mindjárt meghallgatjuk, csak még egy kérdés, akkor ezt tegyük tisztába, hogy ezek akkor tradicionális dalok, vagy műdalok?
1: Igen, azt hiszem nincs köztük műdal. Az egyikről azt hittük, hogy az, mert milyen ellentmondásos információk voltak, de kiderült, hogy az is népdal valójában.
2: Az Ohridjáncse.
1: Így van, az Ojtimomcse.
2: Aha. Igen, arra az egyre gondoltuk, hogy az műdal, de aztán kiderült, hogy nem. De egyébként mindegyik tradicionális, igen.
0: Akkor én most azt mondom, hogy hallgassuk is meg a generált.
4: Mielőtt bekapcsolnád, csak arra gondoltam, hogy akkor nevezzük már meg a címeket magyarul, hogyha lehet. Tehát amit először hallottunk, meg amit most fogunk hallani.
2: Az előző a Messecina volt, ami ugye teli holdat jelent, bár itt egy szép Smiljan a lányt nevez meg. Teli holdnak, ez pedig a Gelevera patak, ami és, most fog
0: és a többit meg persze a maga idejében, akkor maradjatok velünk, nem sokára jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tótunk Faktum a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Zserjével. És kedves vendégeinkkel, a Mehona zenekarral, Molnár Zselykével, Gombkötő Viktóriával, Lackovics Andrással és Benesz Rolanddal.
0: És ott tartottunk, hogy ez volt a második számotok erről a sessionről, a Gelever a patak. És arról beszélgettünk a szünetben, hogy milyen jó lenne a szövegekről is azért pár szót ejteni, mert azon túl, hogy nyilván ezek négy dalok, viszonylag egyszerűen ki lehet találni azért, hogy miről szólnak, vagy nem. Éppen ezért ti lefordítottátok magatoknak?
2: Én leszoktam fordítani minden dalt, nem mint hogyha az határozná meg, hogy most feldolgozzuk-e a számot, vagy nem, ahogy mondtad a szerelemről, a bolgárok többsége a PR-ról szól, azt ugye kihagytad, pedig nagyon fontos a balkán kultúrában, és én hadd mondjam el egy ilyen személyes kötődésemet ezekhez a szövegekhez, én járok mostanában görög dal workshopokra, ahol mindig fordítjuk a szövegeket, és gyönyörű a szimbólum rendszere a görög daloknak, bár most egy török dal volt, amit szívesen elmondom pár sorra a fordítása. Tehát nagyon-nagyon szép szimbólumokkal, és számunkra nem megszokott szimbólumokkal dolgoznak, és sokszor megfejthetetlen az anyanyelviek számára is, hogy mi, hát azért mondjuk a magyar költészetben is vannak ilyenek, de hogy szóval nagyon szépek és különlegesek. Elhadarom ennek gyorsan a szövegét, jó? Szóval, hogy Koiverdun Gitun Beni, nem fogom a törököt mondani, csak hogy így kezdődik, elhagytál és elmentél. Istentől kapjad meg a büntetésed, senki se vegyen el téged, hogy újra csak az enyém maradj. Gelever a patak, két kanyarral hömpölyög. Kedvesem, te miattad vérzik a szívem minden áldott nap. A szerelmed felégette a lelkem, ha pedig nem szerettél, miért kötődtél hozzám?
0: Igen, hát ez a magyar népdaloknál is azért
2: ez azért egy kicsit hétköznapi volt.
0: És akkor ezek szerint tanultál is görögül?
2: Nem tanultam görögül egyáltalán, sőt az olvasás is marha nehezen megy. Próbáltak engem tanítani görögül, de az nem nagyon ment. Én inkább ilyen bolgár szerető vagyok. Én 6 évig tanultam oroszul, és nekem az könnyű. Tehát én ezt nagyon könnyen megjegyzem a bolgárt.
0: Igen, azt gondolom, hogy szláv nyelveknél azért ez eléggé...
2: De nem tudok bolgárul, tehát fordítok, meg még barátokat szoktam azért
0: megkérdezni. Én az oroszt megértem, ugye nekem is még kötelező volt egészen 17 éves koromig, akkor volt a rendszerváltás, és úgy majdnem mindent megértek, amit a legjobb barátom felesége orosz, és nagyon gyakran beszélnek otthon oroszul, és úgy szinte mindent.
2: Megmarad.
0: Igen. Úgyhogy ebből azért elég könnyű átmendülni egy másikra.
1: És a szimbólumok, amikről beszéltél, tehát ezek milyen típusú vagy szimbólumok, mert te mondtad, hogy nagyon furcsák, ők maguk sem érték, és a számunkra esetleg tök idegenek.
2: Hát a tengerre van például 18 féle szavuk. Nem mindegy, hogy az a tenger az elnyel, vagy kidob, vagy partra tesz, vagy elidegenít, vagy utat képez. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle szavuk van a tengerre. A kedvencük például, ami most így eszembe jut, az anyajegy. Nagyon szeretik az anyajegyet, igen. A lányokon, meg hogy emlékeznek rá, hogy hol van. Meg olajbogyóhoz hasonlítják. A citrusféléket szokták nagyon gyakran használni a szimbólumokban. Hol savanyú, hol nagyon szép, hol pedig bolyhos.
0: Édes kicsi
2: és nem lehet tudni, hogy ez a bolyhos mit jelent, hogy te most egy sündisznó vagy egy ilyen puha valami.
0: Tehát a sündis nagyon aranyos.
2: Hát semmi baj nincs. Ezért nem lehet megfejteni, ugye, hogy most aranyos vagy szúró.
0: Visszatérve a zenére, engem nagyon izgat mindig is az ilyen feldolgozások, most független attól, hogy népdalok, vagy műdalok, vagy esetleg rock kompozíciók, hogy ezeknek a daloknak azért nem volt soha szerves része az a fajta nagy zenekari felállás, hogy dob, basszus, gitár, gondolom. Részük lehetett a nyilván ének, talán fúvósok is. Mennyire nehéz ezt integrálni így, hogyha mondjuk hallottok egy bolgár vagy török népdal, dalt, akkor...
1: És hogy adták elő, nem? Igen. Az is érdekes, igen, hogy milyen hangszerekkel adták elő annak idején.
2: Hát a bolgár népi hangszerek azok a bolgár tambura, a kaval, a gadulka, ugye a vonós uh-huh. hangszer, aztán így körülbelül a 40-es évektől a klarinét, meg a harmonika, ezek nem tradicionális hangszerek, de ezek már modernizálták a tradicionális zenét. És hát lassan átadom a szót, de én azt gondolom, hogy mivel nekünk, mi nem rendelkezünk ezekkel a hangszerekkel, mi azzal tudunk játszani, amink van, és ehhez kell a kreativitás, és kell egy Frici, aki meg szokta nekünk komponálni a dalokat, és akkor a többieknek átadom hát
0: hívját,
2: a szót.
0: Hívjátok meg a Dávid Jangi Bariánt, hogy a Mózer Ádámot szám.
3: Szerintem nekünk egy kimondott előny, hogy nem mindenki népzenész. Uh-huh. Mert így bele tud jönni egy teljesen új megközelítés. A legtöbb dalt azt mondjuk én nem hallottam előtte, és nem is feltétlenül hallgatom meg a mások interpretációit, mert akkor az elvinne abba az irányba, amit már valaki egyszer megcsinált. És akkor leülünk dolgozni rajta, jön egy akkordmenet, kigondoljuk, hogy mit lehet rá építeni. Egy csomó esetben megtartjuk az eredetit, mert adja magát, más esetben pedig alkotunk rá valamit. Mindenkinek így megvan, hogy milyen eszközöket szeret nagyon, tehát hogy a Frici nagyon szereti a kromaticizmust, én nagyon szeretek reharmonizálni, tehát ugyanazon dallamot egy másik akkormenettel is elkísérni.
1: A kromaticizmus az mit jelent?
3: Azt, hogy ilyen félhangonként lépkedő témákat szeret kitalálni. Most dolgozunk egy dalon, hogy gyakorlatilag bejárjuk az egész 12 hangú skálát a
2: spoiler
3: dal közben. Rettentő izgalmas lesz, és minden egyes hang a helyén van.
2: Na de igen, de akkor... ezáltal rengeteget veszekedünk, nem veszekedünk, vitatkozunk.
3: Igen, azért az
2: mert
3: más.
2: Mert hogy attól, hogy ennyi féle módon tudjuk megközelíteni, így nagyon-nagyon magától kell alakulnia a dalnak. És éppen ezért is úgy lépünk általában színpadra, hogy az 5.-6. koncertnél alakul ki. Hát...
0: Azt akartad mondani, hogy végleges, de gondolom nem végleges, mert pont erről beszélgettünk a szünetben szintén, hogy ezt a Geleverát például te már tök máshogy énekled most.
2: Igen, igen. Ugye megközelíteni eleve egy ilyen idegennek, szóval nekünk ez egy viszonylag idegen kultúra. Ezt megközelíteni ugye mindenki máshonnan fogja meg eleve. Uh-huh. Akár népi vonalból jöttünk, akár nem, és emiatt így a bennünk lévő kép személyenként is változik, hogy ki hogy áll a dalhoz.
0: Hogyan szedtek össze új dalokat? Most ugye mondtad például, hogy volt egy török ismerősötök, aki lejátszotta, és akkor azt dolgoztátok föl.
3: Igen, mármint nem úgy ismerősünk, hogy a zenekarnak, tehát hogy ez 10 éve történt körülbelül, de megmaradt bennem ez a dal, és bedobtam a zenekarnak. Először egyébként nem aratott osztatlan sikert, aztán amikor a Bábelen megcsináltuk, akkor mindenkinek beakadt, hogy ezt meg kéne csinálni, és most ez talán az egyik legjobban szeretett dalunk, bár nincs köztük ilyen rangsor szerintem, sőt, ha van is, akkor folyton változik, hogy éppen melyikbe szeretünk bele nagyon. Nekem is van olyan, ami az elején nem működött, és most teljesen oda vagyok érte.
0: Uh-huh. És ti akkor lemezeken keresitek, vagy hát most már nyilván Spotify-on, vagy máshol, vagy inkább lekottázott változatokat néztek?
3: A legtöbb ugye, hogy a Viki mondta, tőle jön. Uh-huh. Tehát a Gellever, a Deresi az egyetlen, ami tőlem. Zsejke hozta azt, amit most említettem, hogy kezdtünk rajta dolgozni. Uh-huh. Ha jól emlékszem.
0: A kromatikus.
2: Igen. Hát a magyar népi daloknál is, ugye a brácsa meg a bőgő azért elég sok hangot. Igen. Úgyhogy Igazából én azt éreztem az elején, hogy barátkozzunk meg a páratlanokkal, mert az nekem is nagyon-nagyon nagy kihívás volt, de mindig volt egy ilyen billegés nekünk Vikivel. Ő is érdeklődik nagyon a magyar népi dalok iránt, amiket én hozok, és én is az övé iránt, és most jobban elmentünk így a Balkán vonal felé, és most hozzuk vissza a magyarokat. És én hozok dalokat, és a többiek pedig rábólintanak.
0: Jó, nem, de hogy... demokratikus, teljesen jó. Azon egyébként nem gondolkoztatok, hogy ti is írjatok sajátokat? Húha! Most beletenyereltem valamiben.
3: Kérdés úgy, hogy mit tartunk írásnak, tehát, hogy így megtartunk egy melódiát, megtartjuk a szöveget, az tény, és akkor születnek rá kompozíciók, de hogy az egész dal az... Hát nyilván ez attól még az a népdal marad.
0: Hát, mondjad?
2: Hogy így abszolút építeni szeretünk, szóval hogyha hozzunk, szóval az egész zenekarnak az alapja az, hogy átalakítunk. És akkor az, hogy milyen irányba, az ennek az érdekes folyamatnak a...
0: De hát végső soron mondjuk, amit tudom én, amikor a Barbaroik megcsinálták az Adjon az Istent, ugye hát az eredetileg egy vers. Tehát, hogy és egy fantasztikusan jó dallamot, még igazából kántálást produkáltak rá. Nagyon nehéz összetrombitálni 7 embert egy próbára?
3: Ajjaj, most enyered. Nem az előbb.
0: Nagy zenekaroknál mindig érdekelt, hogy hogyan lehet azt abban megegyezni. Na, akkor szombat délelőtt 10-kor találkozunk. Na, ki nem lesz ott. Igen.
2: Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon fontos.
0: Aha.
2: És így
0: hát
2: tudjuk,
0: gondolom.
2: Így tudjuk megcsinálni, hogy ez mindenkinek nagyon fontos.
3: Igen. Én is nyilván arra gondoltam, hogy élet történik. Tehát, hogy mindenkinek van élete, másik zenekar a munkája, konferenciára kell mennie, és van, hogy azt is beáldozza, tehát...
0: Nektek például milyen másik zenekarotok van? Egyáltalán kinek van?
2: Nekem van másik zenekarom, egy kurd zenekarom van, Destán a neve. Hát én is kijárok ugye vidékre, Pannonhalmára próbálni, elég rendszeresen. Úgyhogy eleve a hétvégék emiatt úgy nincsen. És akkor így a péntekben így meg tudtunk egyezni, hogy nehezem a szegény zsejke miatt nem énekel magyart, mert mindig pénteken járt a Fábián Évához, és most nem tud járni hozzá. 12 év után az első évben.
0: Ja, hogy ezért. Hogy
2: beáldozta magát a Mehanának. Egyébként, bocsánat, még hadd térjek vissza a dalokra, hogy szóval nagyon-nagyon-nagyon sok tradicionális dal van, ami itt van a tarsolyomban, de így nagyon sok, és hogy még hogyha írnánk, tehát hogy nem abba gondolkodunk, tehát hogy nekem nagyon-nagyon sok dalom van, amit még szeretnék megcsinálni, meg ugye a Zsejkinek is vannak a magyar dalai, magyar, moldvai, magyar, gyimesi dalok, gyönyörűek, meg Bartókot is akarunk feldolgozni, tehát hogy annyira nagyon sok tervünk van, meg a kalotaszegi, hogy nincs rá igény. Nincs rá igény.
1: Egyébként az előadás módnál improvizáció van, használtok improvt?
2: Van, de általában beépített. Szóval, hogy megvan az a bizonyos rész, amikor amikor lehet.
0: El lehet szabadulni.
2: Igen, és akkor az egy-egy ember. Szóval, hogy
1: például... Milyen hangszerekre jellemző ez?
2: Gitár, fúvol a klarinét, kb. Általában igen, a gitár, fúvol a klarinétra.
4: Én a szólózó András.
2: Most a Bandi egyébként az egyik kedvenc tagom, ő és neki az... Nem, ő annyira fontos tagja, és erre akkor jöttem rá, amikor egy pár hónappal ezelőtti próbán nem volt lent, és hiányzott a
0: jelenléte?
2: A megtöltése. Aha. Mert ő ugye perkázik.
0: Igen.
2: És
0: hát az alapvetően, mondjad.
4: Mondjatok.
0: Csak hogy alapvetően az ugye egy díszítő hangszer, tehát hogy nem ahhoz igazodik a zenekar, nem igen. Úgy ritmus hangszer, mint mondjuk egy dob, vagy basszusgitár.
4: Igen, hát jó, hát fontos a ritmika, de én ráadásul nem is nagyon hallgatok ilyen népzenéket. Oh. Tehát nekem ezek tök újak, és nem is baj, mert lehet, hogy... Barbarot, igen.
0: És miket szoktál még hallgatni?
4: Hát elektronikus zenét is, tehát ez a Trance Gabal Underground.
0: Ja, igen.
4: Hirtelen eszembe jut. Igazából folyton, mióta, hát tudod, régen gyűjtöttük CD-n a zenéket, meg azért a kazettán, meg aztán a számítógépen, és ezeket most már nem is nagyon hallgatom, mert mindig próbálok újakat és újakat felfedezni.
0: Én pont most meséltem nektek kint az adás előtt, hogy két nagy kincsnek vagyok tulajdonosa, a Barbaro első kazettájának és a Drums első kazettájának, amik soha nem jelentek meg egyébként se CD-n, se másmilyen hanghordozón, és én azt annak idején bedigitalizáltam. Kiírtam CD-re, na ez a CD ma már olvashatatlan, úgyhogy, de a kazetták megvannak még, úgyhogy lehet, hogy újra be fogom digitalizálni őket. Akkor én azt mondom, hogy hallgassuk meg a következő két számot is, ugye négy számos ez a session, és aztán utána jövünk vissza, ti kedves hallgatók, ne menjetek sehova, nem sokára visszajövünk.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Tótum Faktum még mindig a 90.3-as megahertzen Rénával.
1: És Jerryvel. És a Mehon a zenekarral, Molnár Zselykével, Gombkötő Viktóriával, Lackovics Andrással és Venesz Rolanddal. Legalábbis ennyien vannak jelen, de majd beszélünk még a három olyan tagról, akik most nem tudtak eljönni, de előbb beszéljünk ezekről a dalokról, amit most hallottunk Vikivel.
2: Gyorsan elmondom, hogy az első kettőnek mi volt az ütemmutatója. Volt egy 7/8-os, volt egy 5/4-es, most hallgattunk egy 11/8-os bolgárt és egy 7/8-os görög tradicionális dalt feldolgozva. A Stojne le Stojne, ami először hangzott el, az egy bolgár, egy pirini bolgár népdal, ami olyan macedónos, mert hogy ott ugye eléggé egybe vannak, ez ilyen makedón terület, és ezek azok a nagyon dallamos, főleg az énekekre jellemző, hogy két szólam, két egyenrangú szólam, vagy esetleg több szólamban hangzanak el ezek a pirini dalok.
1: Tök furcsa nekem pont az ének egy kicsit, nem is tudom, mit éreztem. Tehát nem a kíséret, hanem az ének ilyen ataüisztikusnak tűnt. Tehát valahogy, mint hogyha igen régi lenne.
2: De náluk a régi is így szólal meg. És egyébként a Stojnéból szerintem hiányzik egy szólam, oda még lehetett volna egy harmadik szólamot is megírni. Nyilván tehát ezek lehetőségek, de ők tradicionálisan is három szólamban szólaltatják meg.
0: Uh-huh. Azért az kemény. Tehát így belegondolva, hogy egy ilyen népdal még egy szólamban is azért eléggé...
2: De náluk ez jellemző, uh-huh. Teljesen, egészen uh-huh. Pici koruktól erre vannak edzve, hogy ők így énekeljenek, és hogy általában egyenrangúak a szólamok. A szerbeknél van az, hogy egy kicsit megtámasztják, tehát ott is vannak több szólamú dalok, de ott meg inkább az alsó az, uh-huh. Amivel nagyon megtámasztják. Például egy Mesecinát én olyan feldolgozásokban hallottam, vagy eredeti, nem is tudom, hogy ez most már mennyire feldolgozott, hogy három alsó szólam, és egy felső. És az a három alsó szólam, az ugyanazt énekli, és szinte csak egy hangot, vagy uh-huh. Éppen az adott harmóniát. Hú. És hogy nagyon megtámasztja ezeket uh-huh. Az énekeket, szóval ezért is különlegesek. Ami még érdekes volt ebben a pirini dalban, hogy volt egy jó hosszú, 500 éves oszmán megszállás bolgároknál, és hogy vannak benne ez a kandiszach, meg a baktiszach, uh-huh. Ezek jövevényszavak uh-huh. A törökből, és ezeket így használják is a népdalokba.
0: Mit jelentenek?
2: Az egyik az, hogy megőrítettél, a másik pedig most puskázok, hogy beletörődtem, mert hogy ott megy a fiú, mert ott ugye a szülőktől kellett engedélyt kérni, hogy házasodjanak, és volt egy nagyon rideg csaj, ez a Stojne, aki gyönyörű, és állandóan visszautasított, hogy mindig odaállt a kapuja elé, ez is egy szimbólum, hogy a kő kapu, ami nem lehetett keresztül látni, és akkor ő ott várta, hogy hát ha kinyitja az ablakot, hát ha rákacsint, tehát a kacsint ez már egy ilyen, már egy nagyon nagy igen, és akkor ebbe ő belepusztult, és ez az ach, ez a vég, ez egy ilyen mindig múltidő, de hogy ez is az oszmánoktól jött. És akkor a harmadik, vagy a negyedik dal, ami most elhangzott, ez pedig a Triapedja, ez pedig egy vóloszi görög népdal, ott pedig elrabolták Anulát, elhatározta a három pajkos kisfiú, hogy hát elrabolja a piacon az Anulát, mert annyira szép, és fölvitték a hegyekbe, tehát ott most tulajdonképpen a másikba is hegyekbe vitték, szóval, hogy ezek is ilyen klasszik fordulatok. Erről ebben is vannak kések, ha-hó. Zsebre tették a késeiket a srácok, és úgy vitték fel Anulát.
0: Ja, csak hogy tudja, hogy...
2: A biztosra mentek, igen.
0: Nem olyan könnyű elmenekülni.
1: Én pont a fordítottjára gondoltam, hogy ezzel...
3: Hogy biztonságban van.
1: Hogy igen, hogy a békés szándékukat mutatták
2: ja, igen.
1: Le.
0: Hát akkor ott hagyták volna a piacon.
2: Ugye milyen nehezen értelmezhetőek ezek a szövegek? Igen.
1: Hát meg úgy nekem eszembe jutott, hogy ez a lányrablás, ez lehet, hogy ott ilyen helyi, hogy is mondjam, szimbolikus aktus volt, nem?
2: Ez most csíny volt. Ebben a dalban ezt csínynek írják, hogy ez egy csínytevés, mert annyira szép volt, vigyük már föl. Tehát, hogy ez ilyen kis...
0: Hát végül is a gépeltérítés is egy jó nagy csíny.
1: Hát igen.
0: Lemezen gondolkodtatok már most, hogy 2 éve játszotok, és azért már ugye ez a 4, mondjad, Viki.
2: Hogy mit jelent ez a szó ma, hogy lemez? Engem ez nagyon érdekel.
0: Nem fizikai formátum elsősorban, hanem egy album. Annak a tradicionális...
2: Tehát összegyünk össze 12 dalt, aha, és azt
0: igen, tetszene. Tudom, hogy ez most már nem divat, de, de azért az mégiscsak egy manifestációja egy pályafutásnak, hogy na, akkor ez itt egy kész, ezt kiadjuk, és akkor ez tök jó, ezzel lehet demonstrálni, hogy mihez értünk.
3: Az inkább érdemes ezt megtenni, a stúdiózás aktusa felől, nem is az, hogy hány dal vagy egyszerre, vagy hogy jön ki, hanem ezt meglépni, ezt a munkát beletenni, hogy mi most már pedig még intenzívebben töltünk együtt időt, és bemegyünk egy stúdióba, és kijövünk úgy, hogy
0: ott van a
3: kezünkben.
2: Tulajdonképpen abszolút kezdünk arra fele menni, mivel ugye a népiből indultunk ki, ezért ugyanúgy, mint a népdalok, ugyanúgy forognak ezek a... hogy játsszuk, azért megvannak a daloknak a szerkezete is, a többi maradandó dolgok, de hogy mivel még mindig alakul, ezért...
0: Hát fog is, remélhetőleg.
2: Hát igen.
1: Nem akarjátok lerögzíteni?
3: Ha ezt ilyen pillanatképeknek tekintjük őket, akkor de hogy befejezetnek, szerintem nagyjából soha nem fogjuk gondolni, és nekem mindig ez is volt izgalmas a dalokban. Néha vissza is nézünk, hogy ez hogy hangzott mondjuk egy évvel előtte, és hát elég sokat elmond így hát az együtt megtett útról igazából.
0: Föl is veszitek a koncertjeiteket ezek szerint.
2: Igen, általában.
0: Igen, tudom, az nagyon hasznos tud lenni egy visszahallgatás. Azt mondom, a Frank Zappa csinálta azt, hogy kivétel nélkül az összes koncertjét rögzítette. És most még a lakása tele van, hát ugye már meghalt több mint 30 éve, és még mindig tele van a lakása különböző nyersanyagokkal.
2: Azért a próbákat is azért rögzítjük.
0: Hát, szóval... Nyilván.
2: Igyekszünk mindent. Hogy az ilyen kis tetsző elkapott részekből is tudjunk építkezni. Szóval sok oldalról.
0: Van valami törzsejetek, ahol föl szoktatok lépni rendszeresen, vagy mindig máshova hívnak meg?
3: Hát egy kicsit a piknik manufaktúrát én legalábbis az otthonunknak tekintem, hiszen az első koncertjeink ott voltak.
0: Ez van Kismaroson?
3: Ez Nagymaroson.
0: Nagymaroson.
3: Tehát, hogy valahogy nem tudom, szerintem a többiek is így gondolják, hogy oké, ott azért szívesen bármikor.
0: Ott adtuk rezidensek.
3: Meg ott, igen. Mert lehet új dolgokat kipróbálni. Tehát, hogy van egy közönség, ami így ismer meg kedvel minket, és a táncos ötletet is ott próbáltuk ki először. Egy biztonságos közeg. Tudjuk mi merre, hány méter, nem egy olyan hely, ahol akkor járunk először. Tehát hazai pálya.
0: Na, ez pozitív. András, akartam mondani valamit?
4: Hát csak annyit, hogy Nagymaros, Kismaroson is játszottunk, volt ilyen, ugye a Subi-Dubi próbáján nevű helyen próbálunk, amit Tonya, főleg Tonya barátom csinált velem együtt, és szervezett, ilyen nagy szervező, és szervezett ilyen Subi-Dubi fesztivált, ahol az első az 2 napos volt, ahol különböző ott próbáló, vagy helyi zenekarok.
0: Tehát nem volt semmilyen zenei összefüggés a zenekarok között, csak az, hogy mindannyian ott próbáltak.
4: Nem, több stílus volt. És akkor azt hiszem, hogy mi is ott léptünk fel, de akkor még csak egy-két hónapja zenéltünk együtt. Volt 5-6 számunk.
0: Wow.
4: Nem, mondjuk azt most meghallgatnám a mai, most a mai
3: fülön. Igen, abból van valamennyi felvéve. Igen.
0: Na, én azt mondom, hogy még egy kicsit zenéljünk azért. Most már ugye ti ennyit hoztatok, úgyhogy nem akartam megkeresni azt a felvételt, amit a Kaziban elkövettem ellenetek, mert az sajnos nagyon pocsék hangminőségű, hát egy telefonnal vettem föl. Elküldtem nektek egyébként.
2: Igen, megkaptuk. Kinél? Igen. Andrisnál. Néha így elúsznak a dolgok a zenekarban, de szépen lépéssel.
3: 7 ember a közös chatben, az
0: törögné.
2: Igen. Így szoktuk megszavazni a próbákat is, hogy ki jön, ki nem, ki veszett el.
0: Ismerős. Úgyhogy most kaptok, kedves hallgatók, egy kis kolindát meg besodromot, és utána visszajövünk adásba, addig is maradjatok velünk.

0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt még mindig a Tótunk Faktum a 90.3-as MHz-en Rénával.
1: És Jerryvel, és a Mehana zenekarral, akik...
0: A négy hetedével. Mehana zenekar négy
1: hetedével. Igen, pontosan, tehát a hét tagból négyen vannak itt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most mindenképpen szóba hozzuk, beszélünk a többiekről, az itt jelen nem lévőkről.
2: Mónus Kata, a fuvolista, ő most nincs jelen. Ő... Igen, mert hogy itt mindenkinek van valamilyen polgári foglalkozása, nem csak zenész,
0: el
2: sem mondtuk, hogy mimik vagyunk, de...
1: Mik
2: vagytok? Hát most már Katókát most már megemlítettem, ő Zebegényben él, és alkot, van neki egy vállalkozása.
1: Csupa Duna, kanyar, mindegy?
2: Hát, ja, nem, mert... mi hárman, mert a

0: Bence is budapesti, meg a Zselyke, meg én. Szóval cipőket készít a Katóka.
1: Wow.
0: Cipőket készít, ez megrendelésre, ez most a vállalkozása, és ott Zebegényben, de ki lehet hozzá menni rendelni cipőt.
2: És egyébként meg készít.
0: Már igen. Nem készít tetoválásokat. Igen, régen tetovált. Festményei vannak, nagyon komoly kiállításai vannak. Katóka egyébként textilművész, de azt hiszem, hogy ebben a tevékenységében ő nem foglalkozott ezzel.
3: Ő momin végzett.
0: A momin végzett, igen. Szóval fest és cipőket készít.
1: Van egy Bence.
0: Ja. Igen.
1: Fordított sorrendben.
0: Friciről meséljen az Andris, jobban Konc, ismeri.
2: Konc Frigyes, ő is Dunakanyarban lakik egy jó néhány éve, és igazából úgy, ő a gitáros.
1: Igen. Most már ő a Dunakanyar legjobb gitárosa.
2: Igen, jazz is.
1: Nem, hát ugye ez a Johnny-ra mondta az Ebzámból a híres Kalandra fellemezen, Johnny a Dunakanyar legjobb gitárosa.
2: Igen, úgyhogy reméljük, hogy Frici az. Végül is azt gondolom, hogy úgy ismertük meg, hogy azért szoktak lenni ilyen jam sessionök, említett piknik manufaktúrába, vagy itt a Subirubi próbaterembe. És akkor ott valahogy felbukkant Frici, és hozta a kis szerényen hozta a témáit, és annyira engem például, mint dobost is nagyon inspiráltak inspirált a dallamvilága, meg a ritmika, úgyhogy nagyon, nekem nagyon tetszik a játéka.
4: Nekem a kooperatívsága tetszik nagyon, tehát kommunikál zenével, tekintetével közben, tehát kb. Feltesz egy fél témával egy kérdést, és vagy te bejátszol valamit, és jelzi, hogy ő akkor ezzel menni fog. Tehát egy öröm vele játszani.
2: Iszonyat jó ötletei vannak. Nagyon sokat hozzá.
1: De gondolom, se ő, sem ti nem végeztettek hivatalos zenei tanulmányokat.
4: Hát ő szerintem azért
2: Frici végzett,
4: hogy
2: jazz
1: wow.
0: Szakon végzett. Ez, aha.
2: És igen, Waldorfban oktat, meg magánként is.
1: Ja. Úgyhogy... És akkor van még egy Bencétek.
0: Igen, van egy Kas Bencénk, aki polgári állása szerint egyetemi tanár, tanszékvezető a logopédia szakon.
1: Hú!
0: Fantasztikus koponya. Én őt a Katánk zenekarból ismerem. Meghívtak egy lemezre, hogy közreműködjek, és akkor ott a próbákon ismerkedtünk meg. A Katánk gyerek koncerteket ad, gyereklemezeket. És már 20 évesek voltak tavaly novemberben. Szóval elhívtam Bencét, őt nagyon érdekelték a páratlan ritmusok, mert mondta, hogy mindenféle stílusban játszott. Nagyon szereti a heavy metalt, hazafele a kocsiban mindig kemény metalt hallgat, és mindenem dobol, aminek van hangja.
1: Ahogy egy doboshoz az illik.
3: Viki nekem szokott panaszkodni,
4: Már megint Slayer van.
0: Jaj, remélem nem hallgatja.
1: Ráadásul a dobosoknál ugye az is még egy külön skill, hogy ellentétben mondjuk egy gitárossal vagy szaxofonistával, nekik kell tudniuk egyszerre játszaniuk egyik kezükkel 3/4-et, a másik kezükkel meg 7/4-et.
0: És a Katánkban még énekelni is szokott. Igen. Tehát, hogy úgy dobol, hogy énekel. Tehát én nem tudom, szerintem 5 fele tud gondolkodni egyszerre.
1: Ez nagyon ritka egyébként. Ilyen volt a Phil Collins, amik szegény még dobolt, meg a Christian Wander a Magmából. És nagyjából itt meg is áll a sor.
0: Igen. Hát szóval ő Bence.
1: Szép. Na, és ti akkor, hogyha már a többi polgári foglalkozásról volt szó, mivel keresitek a pénzeteket?
0: Én tanárnéni vagyok. Egy középiskolában, művészeti iskolában tanítok, tanműhelyben divattervezőket kivitelezésre, és jelmeztervezőket is kivitelezésre, és technológiára, és szabás mintakészítésre, és anyagismeretre, és átadom a szót a többieknek.
2: Én kertész vagyok, hivatalosan Vácon, meg otthon is kertészkedek, tehát ilyen bióba próbálok minél több finom élelmiszert és zöldséget, gyümölcsöt megtermelni.
1: És ebben meg is lehet élni?
2: Volt időszak, amikor csak ebből, illetve néha azért bevállaltam ilyen kerti munkákat is.
1: Nem mintha a tanárajánlásból meg lehetne élni.
0: De én megélek belőle, köszönöm szépen a sajnálatot.
2: Úgyhogy sok mindent csináltam, mert most épp kertész vagyok.
1: Na, ez komoly.
4: Én szoftvert fejlesztek. Full stack fejlesztő vagyok.
1: Full stack. Jó, oké. Én csak frontendes.
4: Láttam a mail signature-t.
1: Zsajka?
3: Én diák vagyok. És multifunkcionális művész. Hogyan lehet ezt így fogalmazni? Hát honnan is kezdjem? Most fogok végezni egy színész szakgimnáziumban, és felvételizek a Táncművészeti Egyetemre balettszakra, mert én 7 évet balettoztam az Operaház iskolájában, a Magyar Nemzeti Balettiskolában, és amikor nagyjából 4 évvel ezelőtt abba hagytam, akkor elkezdtem így más tánc műfajok felé is.
1: Mondtad, hogy indiai táncot például.
3: Igen, indiai
1: klasszikus odisszió. Vagy azt csinálod rendszeresen?
4: Hát nem már profi. Na, mondjad ki.
3: Na jó, 2,5 éve tanulom. Uh-huh. Az indiai nagykövetségen kezdtem el tanulni, és még kevesebb, mint egy év után kimentem Indiába egy Odissi világfesztiválra, nemzetközi fesztiválra fellépni.
1: De ez ilyen táncfesztivál,
3: ez kifejezetten? Kifejezetten, és mikor visszajöttem, akkor lettem tisztában azzal, hogy ott olyan guruk és olyan táncosok léptek fel, akik profi szinten 20-30 éve nyílják az ipárt, úgyhogy köszönöm a balett és a magyar néptánc. Ezen kívül hát ugye, színészet, ének, táncolás, filmezés.
1: Az nem fordult meg fejedben, hogy esetleg valamilyen hangszeren kezdjél a játszani, vagy neked inkább a tánc és az ének a Csak ki kell húzni.
3: Igen. Hát én az énekelést nem énekeléssel kezdtem, hanem hegedüléssel, meg pásztorfurujázással. Uh-huh. Úgyhogy egyébként édesanyám a rádiózenekarban hegedűművész. Uh-huh. Úgyhogy a hegedülés ez így onnan jött. Én népi hegedülni tanultam, és még mindig csinálom hobbiból. Uh-huh. Gitározok hobbiból. Most anya turnéról hazahozott egy szaúd-arábiai úd.
1: Úd, igen, úd, igen.
3: Hogy ezon szórakozok.
1: Volt egy nagyon híres údművész, iraki údművész, a Munir Bashir, akinek egyébként a fia is ezen a vonalon mozog, őt nevezik az iraki Bartók Bélának. Ő volt az, aki összegyűjtötte ott Mezopotámia szerte az összes ilyen kisebb névzenét, és ez van egy fantasztikus lemez dobozolt, ilyen 8-szögletű doboz van, ráadásul azt van benne 5 különböző lemez, kinyitod, és a Saddam Hussein vigyorog rád a 80, meg tudom én, 4-ben adták ki talán a Saddam rezsim kellős közepén. Apám jól ismert a Munir Bashirt, hogy fordított neki, úgyhogy...
5: Beszéljünk még arról, hogy hol fogtok fellépni legközelebb, milyen programokon lesztek jelen. Tudtam, van egy valami, ami például tiloshoz is kapcsolódik.
4: De jó, hogy szóba hoztam. Június 8-án fellépünk a Tilos Maraton Világzene napján. Nagy hőseinknek, a Zubojnak melegítjük be a színpadot.
1: Béla!
4: Óriási felelősség. Béla egyébként az első koncertünkön beugrott játszani az egyik nótában, még kismaroson. De hát képzeld el, hogy ott izgul a zenekar, gyakorlatilag az első fellépésén összerakta pont a dalokat, és egyszer csak jön fel Ágoston Béla, és közé, hogy hello, Ágoston Béla vagyok. És inkább azt mondom, hogy tudom. Szóval most nekünk az lesz a dolgunk, hogy egy jó bemelegített színpadot adjunk át neki. Aha. Illetve játszunk a Waldorf-esztáborban, július 4-én, uh-huh. ami Zebegényben lesz a Szőnyi táborban. Elképesztően barátságos, kedves, nagyon jó hangulatú kis uh-huh. fesztivál. Tavaly is felléptünk, és nagyon szerettük.
3: És azelőtt még...
4: A Zebegényi Kultest.
3: Igen. A Zebegényi Kultest egyik estéjét megkaptuk.
1: Hú.
3: Igen.
1: Jó sűrű lesz.
3: Ott fogunk fellépni egy nagyon-nagyon hangulatos teraszon.
4: Ami Boll Ákos építész háza gyakorlatilag. Ó.
3: Így van.
4: Elképesztő jó ízléssel összerakva, mögötted ott kanyarog a Duna, tehát kimondottan inspiratív, szép.
1: Az szép.
4: Ez egy intimebb koncert, ezt legalábbis én arra számítok, hogy ez kevésbé a...
1: Nem ilyen táncos, hanem inkább ilyen csendes ülős.
3: Hát kultest, úgyhogy kultúrális. Igen. Majd tilosan tombolunk.
1: Az, mindenképpen. Bélának be kell melegíteni. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Ők voltak a Mehana zenekar, mi voltunk a Totum Faktum. Két hét múlva megint jövünk. Ti addig hallgassatok továbbra is Tilost. Sziasztok!
5: Sziasztok!
4: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Nádori Lici, a Nyíl utcai tücsök. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer Jancsinak egy mentőautója. Hol volt, hol nem volt? De valahol mégiscsak volt. Csak az volt a baj, hogy Jancsi folyton folyvást elvesztette a mentőautót. Anya viszont szerencsére folyton folyvást megtalálta. Anya azt mondogatta, hogy a föld alól is előkeríti, mert Jancsi a mentőautóval szeretett aludni. Legtöbbször a garázsból kerítette elő, vagyis hol az ágy alól, hol meg a szekrény alól. Kinyújtotta a karját, vagy ha nem volt elég hosszú a karja, bedugta a partfist, és addig nyújtózkodott, addig halászott, amíg széles mozdulattal ki nem varázsolta a mentőautót. A mentőautóval nem csak menteni és aludni lehetett, hanem igazából szirénázni is. Ha Jancsi megnyomta a tetejét, villogott és szirénázott. Anya nem szerette a mentőautót, mégis minden este előkerítette. Ez azért szép volt tőle. A mentőautót Jancsi a születésnapjára kapta, amely tudva levőleg szilveszterkor van. Eltelt a tél, elröppent a tavasz, beköszöntött a nyár. Jancsi már a csíkos mackóval aludt, a mentőautó pedig hol az ajtó mögötti szégyenzugban, hol az ablak alatti rumli sarokban töltötte az éjszakát. Végül megsértődött, és kivándorolt a fürdőszobába, hogy mégse legyen olyan szomorú. Jancsi minden fürdéskor megszirénáztatta. Egyik este azonban szirénázás helyett panaszos vinnyogás tört elő a mentőautóból. Sokkal halkabban, sokkal magasabb hangon, és sokkal tovább szólt, mint korábban, valahogy így.
1: Kifogyott az ellen, nekilátok és megszerelem a mentőautódat.
0: De a mentőautó nem hagyta magát. Viszont akárhányszor anya erősebben megnyomta, újra kezdte a vinnyogást, és egyre halkabban, egyre magasabb hangon, egyre hosszabban vinnyogott. A végén pedig már egészen olyan volt a hangja, mint a tücsök ciripelés. De az alját csak nem hagyta felnyitni. Anya nagyot sóhajtott. Jancsi bömbölt. Az autó cím.

0: Szólalt meg másnap reggel a mentőautó fogmosás közben.
1: Mit mondasz?
0: Kicsit álmos volt még.
2: Hát az, hogy nem érzem itt jól magam. Folyton lefröcsköl valaki. Legalább változtat szivacsát.
0: Kicsi, Jancsi óriási köröket írt le a levegőben a fogkeféjével.
1: Csiribú, csiribá, változzát, szivacsá.
0: Nem történt semmi.
2: Jú, cibib, cib, cib.
1: Úgy látszik, le kell cserélni a fogkefémet. Tudod mit? Kiviszlek a folyosóra, majd a napocska megszárít.
0: Azután elment az óvodába, és egészen megfeledkezett a mentőautóról, aki szivacsá akart változni. A mentőautó a cserepes rozmaring árnyékában üldögélt, és várta, hogy Jancsi hazatérjen a játszótérről. Csak hogy Jancsi este felé, amikor hazaért, meg se nézte, hogy mi van a mentőautóval. Hogy is nézte volna? Hiszen elfeledkezett róla. És amikor leszállt a sötétség, a szegény magányos mentőautó búsan ciripelni kell.

olyan szépen ciripelt, hogy anya kivitte a széket a folyosóra, és sokáig hallgatta. Na hát, ti csak költözött a Nyíl utcán.

0: Másnap reggel fogmosás közben Jancsinak eszébe jutott a mentőautó.
1: A folyosón hagytam. Elvitte a macska. Összesöpörte Mérges néni.
0: Ám a mentőautó ott várta, pontosan ott, ahová előző reggel lerakta.
2: Képzeld, mentőautó! Tücsök költözött a Nyíl utcába!
0: Újságolt a Jancsi a mentőautónak, aki nem szólt semmit. Csak mosolygott. Nagyon szeretett ciripelni. A rozmarink illatos volt, szépen sütött a folyosón a nap.
3: Szeretek itt!
0: Gondolta a mentőautó, és úgy döntött, hogy mostantól itt fog lakni.

0: hetek múltak a napok. Híre ment a környéken, hogy a Nyíl utca 9-be az első emeleti folyosóra beköltözött egy tücsök. Messze földről egészen a Bakócz térről oda jártak a népek. Megálltak az udvaron és füleltek. A mentőautó pedig boldogan cirítelt nekik. Még Mérges néni is megállt odafönn a második emeleten. Úgy tett, mint aki dohog és magában mérgelődik. De valójában ő is a tücsök zenét hallgatta. Egy különösen langyos nyári estén Jancsi mezit láb kilopózott az előszobába, lenyomta a kilincset, az ajtó nyitva volt. Édes esti illatot érzett. Vígan szállt a ciripelés.
1: Jó, cirip, cirip.
2: Szóval, te vagy az.
0: Visszament a szobájába, és lefeküdt. Most már tudta, hogy soha többé nem veszíti el a mentőautóját. Még akkor is mosolygott, amikor a csíkos mackót magához szorítva

0: A hangyák hálája. Kínai népmese. Volt egyszer egy fiú, úgy hívták, hogy Lu Yin. Messze lakott a várostól, és amikor elérkezett a vizsgák ideje, jókor felkerekedett, hogy idejébe beérjen az iskolába. Amint ment, mendegélt, nagy zápor kerekedett. Az esőzés megduzzasztotta az útját keresztező hegyi patakokat, és amikor odaért, azt látta, hogy a megáradt patakban egy egész bolyra való hangya ergődik, egyre távolabb sodródva a parttól. Bár nagyon sietős volt az útja, azt gondolta, nem hagyja nyomorútul elpusztulni a hangyákat. Nagy sietve letört egy veszőt, és bedugta a vízbe. A hangyák felkapaszkodtak a rögtönzött hídra, és valamennyien partra jutottak. De amint megmenekültek, már is eltűntek a szeme elől.
1: Ej, gondolta magába Lu Yin, igazán megköszönhették volna fáradozásomat. De azután nem törődött többé a dologgal, hanem folytatta útját. Idejében be is ért az iskolába. Nekiült a feladatnak, minden tudását összeszedve írt. Igen ám, de az egyik szót hibásan írta. Örömet akart írni, de elfelejtette az O betűkre kitenni a pontokat. Így az örömből orom lett, ami egyáltalán nem ugyanaz. De nem vette észre a hibát, s átnyújtotta feladatát a tanítónak. Abban a szempillantásban, honnan-honnan nem, ott termett négy hangya. A fiú nem akart hinni a szemének, oly csodálatos dolog történt. A négy hangya odatelepedett a két U betű fölé, s az oromból egyszerűen öröm lett. A tanító nem is vett észre semmit, s Lu Yin kitűnőre vizsgázott.
0: Így hálálták meg segítségét a hangyák. S Lu Yin egyúttal megtanulta, hogy nagyon kell ügyelni a kicsi pontokra is.

0: Elefánt történet, bonyolult szudáni népmese. Az állatok munkába akartak állni. Az antilop azt mondta.
1: Gyertek az én házamba dolgozni.
0: Az elefánt meg azt mondta.
2: Nem, az én házamba gyertek.
1: Jól van, akkor megzavarom a munkát.
0: Jelentette ki az antilop. Fogta a hárfáját, kiült fel az útfélre, és hárfázni kezdett. Az állatok, ahogy az úton jöttek, mind körülállták, s elkezdtek táncolni, meg énekelni. Miután kitáncolták magukat, letelepedtek az antilop köré, és eszükbe se jutott, hogy dolgozni menjenek. Így aztán attól a naptól fogva abban maradt a munka. Jön az elefánt, s kérdi.
2: Mi történt? Miért nem jöttök dolgozni?
1: Azt mondtam, gyertek én hozzám dolgozni.
0: Mondta az antilop.
1: De te azt mondtad, nem. Ezért szavarom meg a munkádat.
2: Az igaz.
0: Lőnyögte az elefánt. Attól fogva az állatok soha nem dolgoztak többet. És jól is tették. Itt a vége, fuss el véle.

0: Volt egyszer egy egér kisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egér kisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk.
2: Nem, nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Nem,
1: az, az lesz a vőlegénye, aki a világon a legeslegerősebb. Én mondom, hogy a legeslegerősebb.
2: Miért vagyok az, aki a legerősebb?
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszony. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszony. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
2: Bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony, nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső, úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
3: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszony, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. De most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
2: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés. Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egér kisasszonyunkat. Jó, jó, jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, én is tovább nem megyek.
2: Jó, Bill, hogy gondolod?
1: Igen.
3: Foglaljanak helyet először is valami ital, keksz.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
3: Nézd, hát, ugye ne vegyes értésteként, szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszonyt, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa, meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
3: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon, hát
1: igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Egy olyan fes fiú.
1: Na mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi leányunk. Igen, ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél, a szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Hozzáadjuk.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: De hogy vagyok én a legerősebb? A konyha másik sarkában van egy egérjuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Nagyszerű! Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fussá!

0: Mese a piros kalapos békákról, lengyel mese. Két kis béka élt a zöld völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet, a saját zöld kabátját.
1: Csúnya a kabátom!
2: Ugyan miért?
1: Az is zöld, mi minden! Jaj, de unalmas!
2: Tudod mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamilyen, jöjjünk hozzánk vendégségbe. Hely, de vígan leszünk majd!
0: Kiakasztották a meghívót, nagy öreg béka tappogott a fűz alá.
3: Még hogy vendégség! Az meg mire jó?
1: Hogy jól mulassunk!
3: Ej, csak aztán sírás, ne legyen a vége!
0: De már ekkor kop-kop-kop-kop kopogtak a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek, utánok a katicabogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagot. Különleges, fehér pontokkal, ezüst foltokkal díszített piros kalapjában. A kisbékák irigyen sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirágpoharakból hajnali harmattal, tücskök húzták a talp alá valót, remekül mulattak. De jaj, miféle hang zavarja meg vidámságukat?
4: Kellep, kellep, kellep, itt vagyok! Piros a csizmám, nekem is szólalt a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságotokon!
0: Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt. Csupsz! Fejest ugrottak a vízbe, és kereket oldottak. A gólya meg kénytelen kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros kabátkát, kalapkát szoptak-vartak maguknak, abban szögdécseltek a tóparton. Látta ezt a bölcsöreg béka, és így sopánkodott.
3: Jaj, jaj, csak baj ne legyen a vége!
0: A gólya meg a fészkéről lelátott a zöld völgybe, és észrevette az ugrándozó kis piros alagokat.
4: Magától sétáló kalapok!
0: Csodálkozott, és nyomban oda sietett. Közelbb élve látta, hogy a kiöltözött kisbékák hancúroznak ott a legteljesebb nyugalomban.
4: Na most már nem bújtok el előlem, kelep, kelep, kelep, ilyen piroslik a kalapotok!
0: Ekkor rettentek csak meg a kisbékák, akárhova ugrottak, felhangzott a gólya keleplése.
4: Nem bújtok el, kelep, kelep, kelep, itt piroslik, ott piroslik a kalap, kelep.
3: Dobjátok el gyorsan azokat a piros holmikat!
0: Kiáltott rájuk egy nagy, zöld levél rejtekéről a bölcsöreg béka. Jobbra löppent a kabát, balra a kalap, s a két kis béka zöld kabátjában már is besurant a zöld fűbe, már is beugrott a zöld vízbe.
4: Hova lettetek?
0: Bögdöste csodálkozva a kalapokat a gólya, bizony hiába bögdöste, nem menekültek a kalapok, hű, de mérges volt. A két kis béka pedig ott csücsült a zöld íz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadt a sok-sok zöldbe. Alig ha kívánnak maguknak egy hamar piros kalapot, piros kabátot.

0: Attilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
1: A folyvást tapadó Duna mostanában számos lelettel szolgál. Bulgáriában mamutmaradványok, a horvátországi Valkó-Apátinál magyar tehergőzös roncsai, a Dunakanyarban kőágyugolyók, a Margit-szigeten maroklő fegyverek kerültek elő. Világháborús lő és robbanószer több helyütt adott munkát a tűzszerészeknek, Érdnél, valamint a fővárosi Margit és Erzsébet hidaknál. A Batthyány téri kikötő közelében még egy német katonai motorkerékpárt és két német katonai holttestet is találtak. A Szabadsághídról láthatók a Ferenc József híd középső részének roncsai. Persze egy azon hídról van szó, ami még az eredeti nevét viselte, amikor a visszavonuló Wehrmacht 1945. januárjában a Dunába robbantotta. Olvastuk a 24.hu-n és a Kubiton.
2: Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibint kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöbet. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak.
1: A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudatta közösségi oldalán a Főhesz. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpáti márnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket. Aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál, vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését a Pecaverzum.
0: Attilos Rádió hírét hallottatok.

Tilos Rádió FM 90.3. A Totoja Klubot hallgatjátok. Ma esti rendhagyó agyásban én, avagy Makrai Márton és BND-kel fog nektek mindenféle 130-as, 140-es, különféle basszus specialitásokat válogatni nektek az elkövetkezendő két órában. Jó hallgatást! Sziasztok!

Tilos Rádió FM 90,3. Ez itt a Totoja Klub. Makrai Márton és BNDK szettjét hallhatjátok. Lassú, középtempós, 130-140-es, kicsit dubstep, kicsit fura, kicsit house-os vonalban mozgunk ma este, és alattunk éppen Köfler Tibinek a Access című száma hallhatjátok. Itt leszünk éjfélig, hallgassatok, sziasztok!

Utolsó előtti tracknek Tibi legfrissebb LP-jéről egy unreleased remixet rakok Fülöptől, Charles Fülöpnek is.

El is érkeztünk a műsor utolsó trackjéhez. Mi voltunk BNDK és Makrai Márton. Ez a Totoja Klub volt, köszönjük Bencének a meghívást, és két hét múlva találkozunk. Hát nem biztos, hogy velem, lehet, hogy Bencével, de ez volt ma esti szelekció. További jó hallgatást, sziasztok!

Ladies and gentlemen,

Shattered, a creature in disguise.

Glitter with ecstasy.

כסף קטן, כסף קטן, כסף קטן, כסף קטן.